0: segítséget is, amit az Úr levett a parancsnokról. De nem csak ő, hanem minden utóda is átkozott lett. Nos, mindenki kerülte, aki meglátta őt. A másik eset Báruk története volt. Ő Jeremiás próféta írnoka szolgája volt, és igencsak nagyon nehéz politikai időben voltak ők együtt. A káldeusok elfoglalták az országot, és Jeremiás Isten utasítására megadásra szólította föl a királyt, mert így megmaradhattak volna csupán adófizetőnek. De nem. Szolgája mindent leírt. Fölolvasta a népnek, elvitte a királynak. Ő is üldözött lett, de minden nehézség mellett kitartott. Jeremiás és az Úr mellett. Így aztán Nabukodonozor király kiirtotta a királyi családot, a teljes nemességet, lerombolta Jeruzsálemet és a templomot, és elhurcolt mindent és mindenkit, amit csak lehetett. Ezt Báruk is látta és félt, de ezt a jutalmat olvassuk a Jeremiás 45-ben. Most veszedelmet hozok minden emberre, így szól az Úr, de te ajándékba kapod az életedet, bárhova is mész. Vagyis bárki bármit rombolt az országban, Báruk biztonságban volt. ...1830. kérdés. Ki a legnagyobb tanúságtevő a Földön? A válasz. Na, most aztán válogathatunk a sok-sok hűséges embert latolgatva, hogy kire is gondoljunk. Ábrahám, Mózes, Józsué, Illés, Elizeus, Ézsaiás, Péter, János, Timóteus, vagy valaki más? Na, azt javaslom, hogy olvassuk el a János 15-öt, mert mi is állott ebben a fejezetben? Maga Jézus mondta, amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, az tesz majd bizonságot én rólam. De ti is bizonságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. Vagyis a legnagyobb, legigazabb tanúságtevő maga Jézus lelke, aki csak azt mondja és azt tanítja, amit a mennyekben lát és hall az atyánál, hát ezért ő a legtökéletesebb tanúságtevő a Földön. Így aztán nekünk igencsak van hová fölzárkoznunk, nem igaz? És akkor ime itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1831. Olvasunk-e varázslásról az Új Szövetségben? 1832. kérdés. Mondj olyan személyeket az Új Szövetségből, akiknek a felkínált kegyelem se kellett. 1833. kérdés. Jézus mondta, van nekem más kenyerem. Mit jelent? 1834. kérdés. Mikor került Pál a Gehennára? 1835. kérdés. Bünkösdön kívül hol található még láng nyelv a Bibliában?
1: Szállsd fel, mondjuk együtt!

fúj a szél a mennyből, énekeljük együtt. Fúj a szél a mennyből, megtisztít a szentől.

0: kisöpri a házat, eltűnik a válasz.
1: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli, és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
2: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg,

vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért. Amiből ugye mi is sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami viszont komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak így könnyebb megérteni. De a mostani az én életemből való.

amikor az Úr gyorsan válaszol. Nemrég egy hívőkből álló közösségben töltöttem az estét, és mint szokás, az Úr szaváról beszélgettünk. Így jött elénk a Jelenések könyve, és annak is az utolsó két szakasza, melynek szebbnél szebb leírásai vannak a mennyek országáról, arról, ahová mi tartunk, az új Jeruzsálemről. Így olvassuk a 21. fejezet végén. És a városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány, vagyis maga az Úr Jézus. A népek az ő világosságában fognak járni, és most ugorjunk pár sort, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik útálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. No hát, erről beszélgetve az egyik tap fölvetette, hogy jó, de mi van a kegyes hazugsággal? Ha egy távol lévő gyermeknek mindig azt mondja a szülő, hogy köszöni szépen, jól van, azért, hogy őt ne hátráltassa időskori nyavajáival, amik úgyse változnak, ha ide rohan a gyermek, ha nem. Ezzel ugye nem árt senkinek az idős anya, inkább csak szeretetben segíti a gyermekét, gondolja ő, hogy építse a saját életét. És hát ugye a szeretet mindent megenged. Aztán egy másik eset. Apa részéről jött elő, amikor a családi költségvetés az összeomlás szélén volt, de ő mindig csak azt mondta a feleségnek, hogy ó, édesem, minden rendben van, nem kell aggódni, nem vannak apró gondok, de hát mikor nincsenek, ezek kezelhetők, és minden a legnagyobb rendben van. Így aztán vásárolgattak, utazgattak, és senki se tudta, hogy a házra felvett súlyos kölcsönökből volt minden. Amikor pedig az apának ezért, olykor-olykor, lelki ismeret furdalása volt, azzal nyugtatta magát, hogy csak a család boldogságáért tesz mindent, a feleségéért. Aztán ott volt egy anyuka, aki rendre aláírt a fiacskája intőit, titkolva mindent a férje előtt, aztán igazolta megmagyarázhatatlan hiányzásait is, látta mozta saját maga a sok-sok elégtelen osztályzatot, de csak is, mint mondta, a fia iránti féltő szeretetből, hogy legyen ideje a fiúnak még kijavítani a bajokat, amit mindig meg is ígért. Aztán azt se vette észre, hogy a fiúnak egyre több és jobb márkájú cuccai vannak, amit nem ők vettek. Amikor rákérdezett, ez volt a válasz. Jaj, anya, ne aggódj, cseréltünk a srácokkal egy időre, így mindig van valami friss cucc rajtunk, ma ez a menő. És maradt minden a régiben. Majd csak tanul a fiú abból a mindent eltűlő szeretetből, amit az anya tanúsít felé. Nos, az ember azt várja, hogy ilyenkor parázs beszélgetés alakul ki a társaságban, és mindenki ezeket az eseteket boncolgatva mutatja be, bizonygatja, hogy ezek az ügyek bizony nem az igazság útján járnak, de nem így történt. De vajon miért nem? Nézzük az első esetet. Idős szülő. Bár tudja, és az orvosok is megmondták neki, hogy a szíve miatt már nincs sok hátra, titkolja állapotát, és aztán egyszer csak villámgyorsan éri a hír a gyermeket, árva maradt. Én azt hiszem, ha a szülő elmondta volna az igazságot, hogy milyen állapotban van, de azt is, hogy ezen nem lehet segíteni, és különben mindenben el tud igazodni a hétköznapi életben, akkor a gyermek lelkének lett volna ideje fölkészülni a vesztességre. Úgy vélem, ez lett volna a szeretet cselekedete,
az igazság hangja, nem pedig egy lecsapó halált hírt hagyni maga mögött, mindezt megtetézve, jókora lelkiismeret furdalással a másikban. Jaj, mi lett volna, ha oda megyek, ha el tudtam volna köszönni tőle, ha kérhettem volna még a bocsánatát, ha elmondhattam volna még neki, ha foghattam volna a kezét, hogy ne egyedül és ne magányosan nézen szembe a halállal, és így tovább. De nem, nem volt rá módja. És a második eset? Az apa, aki minden anyagi gondot a nyakába vállalt, és nem mondta el a feleségének, végül is semmit sem tudott megoldani. Jöttek a végrehajtók, és a fényes életből hirtelen hontalanok lettek, mert a házukat, a kocsijukat, mindenüket lefoglalták a súlyos adósságok fejében. Aztán elterjedt a családról, hogy milyen élhetetlenek, hogy minden csak hazudtak magukról, hogy az életre nem alkalmas emberek, vagyis nagy lúzerek voltak, mert a világ már csak ilyen. És a feleség? Micsoda csalódás volt ez a számára, hogy a férje nem tekintette őt társának. Nem méltatta arra, hogy a gondokkal együtt nézzenek farkas szemet, hogy megbízott volna benne annyira, hogy a pénzügyeket közösen intézik. Hány és hány alkalommal lett volna lehetősége a férjnek arra, hogy elmondja a szörnyű igazságot, amikor a feleség megérezve ezt vagy azt, rákérdezett a valóságra. De ilyenkor csak egy ölelés kapott, egy kedves mosollyal, egy csókot, hogy jaj, ne aggódj, drágám, minden rendben van, inkább örülj az életnek, a gondok ártanak a te szépségednek. Nem azt ígértem neked, hogy mindent megadok, amit csak tudok? Holott a férj a legkevesebbet se adta meg. A bizalmat, az együtt gondolkodást, az emberi méltóságot a feleségének. Ezzel összetörte a házasságát, mert az asszonynak nem a pénz kellett volna, hanem a szeretet és a törődés. Nem a ház elvesztésével, hanem azzal, hogy a felesége elvesztette mellette a bizalmat, törte össze a szívét. A közös teherhordás összetartó erejét nem bízta rá, és sorolhatnánk. A következő eset a mindent eltűrő, mindent megbocsájtó, mindent elhallgató anyuka. Amikor az apa érdeklődött a gyermek felől, hatalmas dicshimnuszokat zengett, hogy az iskolában, a sportban, meg minden területen mennyire rendben van vele minden, egészen odáig, míg az apát be nem hivatták az iskolába. És ott minden kiderült, hosszú időkre visszatekintve. Nem csak az, hogy a gyerek sokszor nem járt be, hogy szemtelen a tanítókkal, hogy verekszik, erőszakoskodik a társaival, de ajjaj, még az is kiderült, hogy kábítószert árul az iskolában. Aki nem fizet, az kikészíti. Nos, mindezek után a család lelki csődbe került. Az apa vádolta magát, hogy mit és hol mulasztott a gyermekével kapcsolatban, hogy nem volt felé egy csepp bizalma se a feleségének, se a gyereknek, hogy a gyerek mindig a szemébe tudott hazudni, holott ő megbízott benne. Igaz, sokat dolgozott. Talán szigorúbban kellett volna, talán, és tele lett lelki ismeret furdalással. Bizalma megtört a felesége felé. Úgy érezte, hogy ő már nem a család tagja, csak a felesége és a fia alkotnak egy közösséget. A feleség ekkor ismerte fel Tutyi-Mutyi szeretetének szörnyű következményeit. Fia a fiatalkorúak börtönébe került, férje szörnyű lelkiismeret furdalásával nem tudott mit kezdeni, elhidegült tőle. Barátai pedig elfordultak a drogos anyukától. Megérte? És akkor ismét tegyük föl a kérdést. Mi van a kegyes hazugsággal?
aminek a felvázoltakon kívül még számtalan árnyalata van, mondván, védem a másikat. Vajon jót hoz az emberek életébe ez, vagy sem? Áldás a következménye, vagy átok? Mert a semmi következmény az nem létezik. Én nagyon sokszor gondolok arra, hogy az Isten által mondott szavak alól van-e kivétel. Mert ha van, akkor az Úr azt odaírja nekünk. Például. Ott volt a Menedék Városok Intézménye. Azt mondta az Úr, ha valaki meggyilkol egy másikat, akkor neki is meg kell halnia, kész. De van kivétel. Ha úgy üt meg valakit, hogy ő nem tehet róla, akkor meneküljön a halott családjának bosszúja elől a legközelebbi menedékvárosba, és bizonyos feltételekkel ott védelmet talál. Na de milyen esetek ezek? Hát ha valakinek például munka közben elrepül a fejsze feje, és a másikat megütve az belehal. Vagy az ő megvadult marhája úgy felöklel valakit, hogy az belehal. És sorolhatnánk a kivételeket. Tehát van. De amikor a hazugságra gondolok, hiába keresem a Bibliában a kivételt, az ember számára nincs ilyen. Nem írta oda az Úr, hazudni tilos, na de kivéve az általunk kegyesnek gondolt hazugságokat. De miért nem írta oda? Mert a hazugság, legyen az bármilyen, szemben áll az igazsággal. Jézus mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis én az igazság útját kínálom föl nektek, hogy megmaradjon az életetek. De ha Jézus az igazság, akkor ki a hazugság? Nos, ezt is megtudjuk. A megváltó mondta el nekünk a sátánról, hogy ő a hazugság, és teljes egészében a hazugság atya, vagyis kitalálója. De mi szükségünk lenne nekünk a hazugságra? Nos, ez is egy eszköz a démonvilág kezébe ellenünk, hogy távol tartson minket Jézustól. Mert az igazság és a hazugság nem fér meg egymás mellett. Olyan ez, mint a fény és az árnyék. És most csak úgy kérdezem, kedves hallgatóimat, mi a véleményetek a kegyesnek mondott hazugságról? Megéri? Nem. Ráadásul félelemben is tart, hogy mi lesz majd, ha kiderül. Az ilyen bűn általi félelemkeltés pedig ismét és ismét a sátán módszere. Nos, ezen és ezeken gondolkodtam másnap reggel is, amikor bekapcsoltam a rádiót, és az egyik egyházi adón fölhangzott ez az ige a Galatáknak írt levél elejéről. Most tehát az embereknek akarok-e tetszeni, vagy Istennek? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. És ez az ige a szívembe talált. Tehát a kegyesnek mondott hazugsággal én embereknek akarok tetszeni, magamnak, másoknak, külvilágnak, de nem Istennek. Mert neki csak fájdalmat okozok ezzel. És ha ez így van, nem vagyok a Krisztusé. Tudom, kemény szavak ezek, de igazak. Azt is tudom, hogy sok hitető él közöttünk. Jaj, ugyan már nem eszik olyan forró nakását. Ezt az Isten is megérti, hiszen ő maga a szeretet. Jaj, hát nem lehet a másikba beledöngölni az életet csak úgy. Mit is mondjak? Legyünk óvatosak mindnyájan. Amit Isten egyszer leírt és megmondott, az úgy van. Vagy azon az úton járok, amit ő mutat nekem, vagy tévúton, és az nem a mennyek országába vezet. Bizony igaz a Jelenések könyvének minden egyes szava, az említett is.
A népek az ő, mármint a megváltó világosságában fognak járni, tisztátalanok nem jutnak be oda, sem olyanok, akik útállatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Mert a hazugság és az utálatosság egy szinten van.

Médiafigyelő. Ebben a rovatunkban a médiában elhangzó hitetésekre, csalásokra és tévtanításokra hívjuk fel a figyelmet, egy-egy témát kissé körbejárva. A minap ezt olvastam a netten. Hosszan, és még mindig nem tudtam, hogy miről van szó. Ime. Az okosan gondolkodók között egyre többen hagyják el ezt a lakberendezési tárgyat, mert ime, itt van az új trend. Ez egy letisztult, elegáns rend, mely új szintre emeli az otthonunkat. Ez a megoldás funkcionálisabb enteriőrt teremt, természetesebb hatásával közelebb kerülsz valódi lényedhez, jó a térhasználati mutatója, és sokaknak igen tetszik. Érdemes újra gondolni, hogy hol és milyen körülmények között élsz. Vajon van-e tényleges igényed önmagadra, a környezetedre? A régi gondolkodás már háttérbe szorult, struktúráltabb terekre van szükség. Ez a menő rendszer. Ha megvetted, na és még mindig nem tudom, hogy mit is akarnak rám sózni. Ez nem külön dekorációs elemként jelenik majd meg az otthonodban, hanem szinte építészeti kompozíciót fog alkotni a természet folytatásaként a mindennapjaidban. Minél több ilyen változást fogadsz el, annál inkább erősíteni fogják egymás vizuális hatását. Könnyebb a tisztán tarthatóság, és a por felhalmozódás is csökken. Természetesen csak azok értik ezt meg, akiknek fontos a kényelem és az esztétika. Na, kedves hallgatóim, idáig olvasva, már világos volt a lényeg, vedd meg azt a lakberendezési tárgyat, amit majd sok-sok olvasás és pénzbefizetés után kínálok, már ha igényes vagy. És ha már van ilyened, dobd el, haladj a korral, légy kedves magadhoz, de talán inkább az én pénztárcámhoz. Máshol ezt és azt a már bevált terméket kezdeményezték visszahívni az élelmiszerek közül, mert mikrobiológiailag talán nem megfelelő. Aztán jön a másik téma. Meg ne edd! Figyelmeztetés? Megfigyelted? A hazugság szavával csupán csak javasolják visszahívni a terméket. Talán a konkurencia jól bevárt áruját, amely talán, vagyis nem is olyan komoly a helyzet, de beleteszi a félszt az emberbe. Talán mégiscsak benne van valami, inkább elkerülöm. Ezzel is agyon idegesítik az embereket, mert ha nem is vettél ilyen vagy olyan terméket, de a frász már benned van, amikor legközelebb a polcról leemelsz valamit, hogy vajon mit veszek? Mi lehet benne? Most teszem tönkre magam és a családomat ezzel az étellel? Hihetetlenek a pánik és a félelemkeltés egyre újabb módszerei. Ne dőlj be! Csak akkor vedd komolyan, ha valami tuti fix és pontos információ van benne. Minden okos tanács és minden bölcs élettapasztalat találjon teret, és becsüljük meg egymást azzal, hogy továbbadjuk az igazságot, de a pánikkeltésből köszönjük szépen, mi nem kérünk. Gondoskodó Istenünk mondja, hogy ne félj, én veled vagyok.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenük védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. Hatodik rész. Szimbolikus cselekedetek. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, sok szeretettel köszöntöm azokat, akik a számítógép előtt ülnek, vagy a rádióban hallgatnak bennünket. Isten áldja meg a közös tanulmányunkat. Szimbolikus cselekedetek. A mai embernek a szimbólumokhoz való viszonya egy kicsit meggyengült, sokkal gyengébb, mint az ókori embernek. Az ókori ember inkább szimbólumokban gondolkodott, mint logikai formulákban. De azért a mi életünkben is gondoljuk végig a szimbólumoknak a jelentőségét. Ha mondjuk egy repülőtéren van egy piros kerék, illetve piros szélű kerektábla, benne egy füstölgő cigaretta áthúzva, azt minden nyelven lehet érteni ezt a szimbólumot, hogy miről van szó. Nem kell kiírni ezer nyelven, hogy dohányozni tilos, dohányozni tilos, dohányozni tilos. A szimbólumoknak az a jelentősége, hogy egy-egy kép magába foglalja a tartalmat, amit nekünk kell levonni. És az egész Biblia ezzel a szimbolikus gondolkodással, hogy így mondjam, foglalkozik kezdettől fogva. Minden áldozat szimbólum volt, gondoljuk azt, hogyha egy ókori ember az Ószövetség idején bűnt követett el, fogni kellett egy egyéves bárányt, el kellett vinni a paphoz, a pap hátra csavarta a fejét, kezembe adta a kést, el kellett vágnom a torkát ennek a báránynak. Most is összeborzod a hátam, ahogy végig gondolom. De ez a szimbólum tökéletesen kifejezte azt, hogy miről is van szó a bűnbe. És ezt a szimbólumot átélte egy ember. A szimbólumok akkor érnek valamit, hogyha ezeket a szimbólumokat, példákat, példázatoknak is mondhatjuk, belülről átéljük. Azt szokták mondani, egy nagyon híres Jülicher nevezetű professzor mondta azt, a szimbólum az egy olyan ajtó, aminek belül van a kilincse. Ha én belül nem vagyok felkészülve a szimbólum megértésére, akkor a kilincset se tudom kinyitni. Viszont Jeremiás próféta és az ószövetségi próféták gazdagon éltek ezzel a szimbólumrendszerrel, hiszen az ókori embernek ez volt a rendes gondolkodási módja, mindennapi életben is nagyon sok szimbólumot használtak. Van egy alapigénk, és Erzsikét kérem, hogy ezt olvassa el, és ez is egy új szövetségi idézete Jeremiásnak, és ez az ige is egy kérdés, ami egy szimbólumra vonatkozik.
3: Avagy nincsen-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanazon gyuradékból némely edény tisztességre, némely pedig becstelenségre csináljon?
2: Tessék, parancsol, Laci.
4: Amit a felvezetőket mondasz, arról mindig lehet rákérdezni, vagy hozzászólni.
2: Szabad.
4: Mindig eszembe jut valami arról. De például az, hogy ugye a szimbólumok egyrészt nekünk üzennek valamit, de nekünk is kell használnunk szimbólumokat. Mert nem tudunk mi sem mindig mindent elmondani. Tehát például, amikor, hogy öltözünk egy Isten tiszteleten, vagy hogy Isten azt mondta, kifejezetten előírta Izrael népének, hogy a kapura tegyetek jeleket, mindenképpen jelezzétek a világnak, hogy ti Isten emberei vagytok. Tehát, hogy nagyon érdekes ez a téma, mert ennek ugyanúgy van pozitív része, meg negatív része. Tehát pozitív szimbólumokat is kell használni, de lehet álságos szimbólumokat is, és az meg nagyon rossz.
2: Imre, parancsolj!
5: Az Ószövetségben a proféták nagyon gyakran használtak szimbólumokat, sőt, ha megnézzük, az Új Szövetségben Jézus is nagyon gyakran használt szimbólumot. Ez alkalmas arra, hogy egy általunk ismert igazságot egy magasabb értékben, az Istenhez kapcsolódva, az Isten dolgaiba beleillesztve tudjunk megérteni. És a proféták előszeretettel használták, különösen Jeremiás rendkívül gazdag volt, Ezékiel proféta, ugyanennek a korszaknak a nagy-nagy egyénisége, rengeteg szimbólumot használt.
2: Így van. Ha végig gondoljuk, azért a mai életben is van egy szimbólum, vannak szimbólumok, hiszen gondoljuk végig. Mondjuk valahol egy más kontinensen megyünk, és valakinek március 15-én egy kokárda van kitűzve a szíve fölé. Lehet, hogy 1000 ember látja, de aki nem magyar, az nem érti, nem? Azért mondtam azt, hogy a szimbólumnak mindig a belső tartalma, belül van a kilincse, így mondtam, a belső tartalma a lényeg, és az ószövetségi proféták is erre igyekeznek. Itt is, ugye a római levélben idézi Jeremiást Pál apostol, és feltesz egy olyan kérdést, ami segít, és majd látni fogjuk ebben a leckében, sok ilyen szimbólum lesz, segít egy kicsikét az Isten gondolkodási módját megérteni. Például ez a kérdés, ugye, ha visszaemlékszünk rá, amit Erzsike elolvasott, hogy a fazekasnak van hatalma arra, hogy a megfelelő edény csinálja az agyakból, és egy agyak korába egy edény elromlik, akkor a fazekas tud egy más edényt csinálni belőle. Tud egy másféle megoldást is az Isten, mert Istennek 100 útja van ott, ahol mi egyet se látunk. No, akkor menjünk tovább a leckében, és nézzünk most ilyen szimbólumokat. Szimbólumokban rejlő igazságról kezdünk először beszélni, és itt a leckénk nem Jeremiást idézi, hanem egy csomó szimbólumot megemlít az Ószövetségből, legalábbis a fontosabbakat, és ezek a fontosabb szimbólumok sokat kifejeznek. Mindjárt olvassuk el Mózes első könyvéből, illetve Mózes negyedik könyvéből, bocsánat, a 21. fejezetből, az 5-től 8. versig, és kérném, hogy Eszter olvassa ezeket az igéket, mert itt is egy érdekes szimbólumról van szó, ami az ószövetségi nép életében egy nagyon sorsfordító, és ha kívülről nézzük, akkor szinte érthetetlen szimbólum.
6: És így beszélt a nép Isten és Mózes ellen. Miért hoztatok föl bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában? Hiszen nincs kenyér és nincs víz, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ezért az Úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ekkor odament a nép Mózeshez, és ezt mondta: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellenet szóltunk. Imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: készíts egy részkígyót, és tűzd föl egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint.
2: Köszönöm szépen. Most én megkérdezem tőletek, rögtön adom tovább Károly a szót, megkérdezem tőletek, a részkígyó meggyógyította azokat az embereket, akiket megmart a kígyó? Tehát az a nézés gyógyította meg az embereket? Ezen gondolkodjatok, de Károly akar valamit talán ehhez, és aztán majd Laci is.
7: Hát megpróbálok válaszolni saját gondolataimmal erre. Nyilván párhuzamba állíthatnánk a szíriai vezért Naamánt, öccse a Jordán vize gyógyította meg, hanem a hit. Itt is nyilván vagy hozhatnánk a vakot a Siloam tavába, amikor el kellett menni. Nem a tóba volt a gyógyító erő, hanem a hitbe. Itt is tulajdonképpen a hit volt az. De számomra azért érdekes ez a történet, hiszen emlékeztet Jézus beszédére éjszaka, amikor Nikodémussal beszélget, és akkor pontosan erre hívja fel ennek a farizeusnak a figyelmét, hogy amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember fiának felemeltetni. És hogy lehet egy kígyó Jézus szimbóluma? Valaki ezen, mikor elgondolkodik, akkor nyilván a válasz erre csak egy lehet. az, hogy Jézus magára vette a bűnt, az emberiség bűnét, és itt most azért szeretnék különbséget tenni a két bűnös ember között. A között, aki megbánja a bűnét, aki megvallja a bűnét, és aki elhagyja a bűnét, és a között, aki ezt nem teszi meg. És nyilván majd az ószövetségi istentiszteleti szertartásoknál, áldozati szertartásoknál ismerjük ezt, hogy kiknek a bűnét helyezték az Azázel bakjára. Tehát csak végül is azt akarom ezzel mondani, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy nem a bűnös Jézust szimbolizálta, hanem a bűnt szimbolizálta, hogy Jézus magára vette a bűnt. A kígyó tulajdonképpen vannak olyan kultúrák, ahol szent állatok. Tehát nyilván nem lehet az Isten fiának a szimbóluma. Sajnos vannak ilyen népek, akiknél szent állat a kígyó, a sárkány, és sorolhatnánk.
2: Köszönöm szépen. Kígyókban nem éjjedjünk el, de Laci, aztán parancsolj, Tibi.
4: Isten általában szimbólumokba rejti az igazságot, ugye ez a cím ennek az oldalnak. Hát gondoljunk bele, hogy ezzel kezdődött Ádám és Évával. Ez egy szimbólum volt, hogy arról a fáról ne egyetek. És utána, hogyha végigolvassuk a Bibliát, ugye mindenki azt szokta mondani, hogy hú, hát milyen hosszú írás ez, és hogyha ezt végig akarom olvasni, ebben az sok igazság az milyen sokba kerül. Na de hogyha a szimbólumokat ráadásul megmagyaráznám, akkor legalább tízszerese lenne ez a kötet, nem? Hogyha ezért az Úr nem magyaráz, hanem jeleket, szimbólumokat ad, az üzenete így fogalmazza meg. Szerintem ez az alaptulajdonsága volt, amikor embereket teremtett.
8: Azt hiszem, egy pillanatra érdemes visszamenni oda a Nikodémus történethez, mert ha jól értem az igét, ott nem azon van a hangsúly, hogy egy kígyó volt azon a póznán, hanem arra teszi a hangsúlyt az Úr Jézus, hogy pont úgy emeltetik föl, és teljesen egyetértek. Vérlázító az a jelkép, az a fölemelt kígyó. Na de hát átkozott mindenki, aki fám függ, az is vérlázító lesz. És ki fogja azt elhihetni, hogy ez a szabadulás útja? Hát emberileg az lesz rá a válasz, hogy ezt nem hiszi el senki. Miért kéne elhinni? Ja, csak azért, mert azt mondta Isten. Miért gyógyított a kígyó? Semmiért. Azt mondta Isten. És aki fölnézett rá, meggyógyult. És miért gyógyít, miért ad szabadulást a keresztre feszített Jézus? Azért, mert azt mondta Isten, hogy nincs más út. És bocsánat ezért a kicsit profán szóért, de eszi, nem kap mást. A hit az erről szól, hogy tudomásul kell venni, hogy Isten ezt az utat készítette, és nincs más út. A hit dönthet, és senki más.
2: Vagyis úgy lehetne mondani, hogy mi nem valamibe hiszünk, hanem valakibe. És ez a valaki az, aki megold mindent. Anikó, parancsolj!
9: Én ehhez a gondolathoz szeretnék kapcsolódni, mert szerintem roppant fontos, hogy nem valamiben, hanem valakiben. Ugyanis a későbbiekből tudjuk, hogy ez a kígyó, ami szabadulást hozott, ezt annyira szentnek tartották a későbbiek során, hogy pálványként imádták. Úgy kellett egy nagy reform során megszabadulni tőle, összetörni és kidobni, mert a szimbólum, amikor túlnő a jelentés tartalmán, és a szimbólum válik az Istenné, borzasztó még ilyet is mondani, de akkor nagyon-nagyon nagy céltévesztés van.
2: A szimbólum eltakarta a szimbólum tartalmát, erről van szó pontosan. Most keresztény szimbólumok is vannak, ugyanígy lehet. Ha valaki azt mondja, én bemerítkezem, ez egy keresztény szimbólum, nem? Csak belül nem történik semmi. Teljesen szabályosan megcsinálom a liturgiai oldalát. Azt mondom, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására nem mondok igazat, megkeresztellek téged. Alámerítem, de nem történt semmi. Miért? Mert a valaki eltűnt a valami mögül. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ugyanígy lehetne az úrvacsoránál is erről beszélni, és sok minden másról. És ennek a megértése nagyon fontos, hogy a szimbólum mindig önmagán túlmutat. És az önmagán túlmutató tartalmat, azt a valakit nem értem meg, akkor bajba kerülök. Van-e még gondolatotok hozzá, vagy mehetünk tovább? A Ha nincs, akkor lépünk egyet tovább, de még úgy, hogy összefoglaljuk ezt az oldalt, és szeretném, hogyha elolvasná Erzsike a vasárnapi összefoglalását annak, hogy ez azért rögzüljön bennünk, amit itt elmondtunk.
3: Hogy mennyit értettek meg az izraeliták a földi szentély áldozati szokásainak jelentőségéből, az évezredek óta kérdéses. Az viszont kétségtelen, hogy sokan megragadták az így tanított legfontosabb igazságot, a helyettesítő áldozatot, azt a gondolatot, hogy bűneink bocsánatáért valaki másnak kellett meghalnia helyettünk.
2: Köszönöm szépen! Itt ugye utalt az összefoglalásunk mind arra a szimbólumrendszerre, ami megvolt a zsidóságban, hiszen az egész istentisztelet szimbólum volt tulajdonképpen, de ugye maga Jézus, illetve maga az Ószövetség is mondja, nem csak Jézus mondja azt, hogy a bakok és a tulkok vérén nem lehet megváltani Istent. Jó lehet, a bakok és tulkok vére pedig a megváltóra utalt. Ugyanaz a gondolat, amit mondtunk. Tehát a szimbólum az csak akkor ér valamit, hogy azt, amit a szimbólum kifejez, azt a valakit én beengedem a szívembe. És ez a lényeg. Menjünk tovább a hétfői leckében, ugye avval foglalkozunk, hogy a fazekas és az agyag. Ez egy nagyon jellegzetes jeremiási példa, már az aranyszövegünk utalt erre. És itt is nézzük meg ezt a példázatot, legalábbis egy részletet belőle. Tehát kérem a szöveget, ami Jeremiás könyve 18. fejezet 3-tól 8. versig, Rózsika olvassa.
10: Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen a korongon dolgozott. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edény készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izrael háza, mint ez a fazekas? Így szól az Úr, hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izrael háza, mint az agyag a fazakas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom és elpusztítom. De ha megtér gonoszságból az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá.
2: A fazekas és az agyag példája egy nagyon-nagyon érdekes példa, mert már az alapszövegnél is utaltunk erre, a fazekasnak a mindenhatóságát, Isten mindenhatóságát fejezi ki. Isten a megváltás lehetőségét minden embernek megtette, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. De, hogy ezzel a szabadsággal hogy él valaki, ez a mi feladatunk és felelősségünk. Éppen ezért kellett elmenni Jeremiásnak a fazekasokhoz, és megnézni ezt a példát, és leírni ezt a példát, hogy ebből okuljunk. Marika, parancsolj!
11: Igen, bennem az első kérdés az, hogy hát honnan van az anyag? Az agyagot a fazekas válogatja, keveri össze, és kezdi formázni. Hogyha kellemes, jó az állaga, akkor lehet belőle szépet, jót készíteni. Ha nem jó az agyag, valami baj van magával az agyaggal, és a fazekas nem tudja formázni, akkor sokszor előfordul, hogy az edény a selejtbe köt ki, és azt nem lehet használni. Hogyha a fazekas példáján egy kicsit belegondolunk, hogy nekünk a fazekas keze alatt alázatosan, lágyan kell hagyni, hogy bennünket a fazekas, a jó Isten átformáljon, akkor tudunk olyanná válni, amilyenné a Jóisten szeretné, hogy legyünk. Ha viszont az énünk makacs és kemény, és nem alkalmazkodik, akkor alkalmatlanok leszünk arra, akkor a selejtbe kötünk ki.
2: Igen. Tessék, parancsolj, Tibor.
8: Én egy különleges dolgot szeretnék mindenkinek a szívére tenni. Két dolgot tulajdonképpen. Az egyik, hogyha valaki utána néz, hogy hogy készül mondjuk a legfinomabb kínai porcelán, akkor a legfinomabb kínai porcelánnak a legborzalmasabb alapreceptjei vannak, mert hogy például a család arra helyre jár sok-sok éven keresztül megfelelő kémiai adalékanyagot hozzápakolni, amit a család maga termel, ezt most nem szeretném bővebben elmondani, de évszázadokig tart ez a folyamat, és ebbe belegondolni elég borzasztó. De még egy dolgot szeretnék, ez már sokkal kellemesebb lesz. Akkor mondja Isten Izraelnek, hogy olyanok vagytok a kezemben, mint az agyag a fazekas kezében, amikor sok évszázada nép már, és azt hiszik, készen vannak. És mindenki egy kiégetett cserépedénnyel próbálja magát azonosítani, miközben azt mondja az Úr, hogy emberek, hát még a korongon vagytok. Egyelőre kimondta, hogy kész, ez még nem a végtermék, ez még csak úgy formálódik. Egyelőre forog, néha lehet, hogy szédülünk bele, pörög, még formálódik, más formát adhat neki, de még nyers, még nem égette ki senki, nem adta meg a végleges fixált formáját, és ez engem nagyon elgondolkoztatott, mert nekem sokszor azzal van vitám, úgy tűnik Istennel, amikor magamról van szó, hogy recsegek, ropogok, pedig hát formálódhatnék is a kezében, csak esetleg többet gondolok már magamról, mint ami még vagyok.
12: Nekem azt tűnt fel, hogy nagyon érdekes, ahogy indul az a történet. Ugye azt olvastuk, hogy kelj fel, menj le a fazekas házába. Hát ha emberileg nézem ezt a történetet, akkor én biztos azt mondanám volna, miért kéne felkelni, nagyon kényelmesen ülök, miért kell lemenni, és majd ott közlöm veled az én beszédemet. Tehát ez, én szerintem ez a szimbólum gyakorlati jelentőségét húzza alá, hogy saját szemeddel győződjek, hogy miről, mit csinál a fazekas, és ha azt látod, hogy amit a fazekas csinál, akkor jobban tudod ezt a történetet adaptálni a megfelelő helyzetre.
2: Laci, parancsolj.
4: Én meg úgy általánosan fogalmaznám meg, hogy ez összefügg az előző címmel, hogy a szimbólumokban rejlő igazság. Tehát, hogy azt mondta az Úr Jeremiásnak, hogy most te majd az üzenetbe fölhasználsz egy szimbólumot, de előtte menj és nézd meg, hogy mi van mögötte. Vagyis, hogy mi kapunk egy ilyen utasítást vagy tanácsot az Úrtól, hogyha bármilyen szimbólumot mi fel akarunk használni, azért előtte alaposan nézzük meg, hogy mi van a mögött. Ahogy mondtad, hogy valamilyen jelvényt vagy jelképet fölteszünk, de nem nézünk utána, hogy az másnak mit jelent, vagy mi van mögötte, akkor abban nagyon nagy bajok lehetnek. Tehát még egy prófétának is azt mondta az Úr, hogy nézd meg először és elemezd ki, és utána úgy tudsz beszélni róla, hogy te is tudod, hogy miről beszélsz.
2: Károly, aztán Zsuzsikát kérem, hogy olvassa.
7: Csak egy rövid megjegyzés. A próféta tényként megállapítja, hogy az edény elromlott a fazekas kezébe. Fölmerül a kérdés, most a fazekas ügyetlen volt, vagy az agyakba volt a hiba. Azt gondolom, hogy az agyakba lehetett a hiba, és azt mondja, hogy jogába áll a fazekasnak egy más edényt készíteni, nevezzük az egy alávaló edénynek, legyen az egy csibeitató, vagy éppen egy éjszakai ágytál, de valószínű, hogy a fazekas, a művész, az valami remek művet akart abból készíteni.
2: Köszönöm szépen, Rózsika, olvassa majd azután egy biblia szöveget, még az új szövetségi részből kérem, hogy olvassunk fel, majd Róma levél 9. fejezetéből Csepec Erzsikét olvassa.
10: Isten irányítja a történelmet és formálja népét. Izrael Isten cselekvési szabadságát nem befolyásolhatta, ahogy magunk sem tehetjük ezt. A szabad emberi döntések, választások és az ezzel való visszaélések ellenére Isten hatalma győzedelmeskedett akkor is és most is.
2: Tessék, parancsolj, Erzsike!
13: annak okáért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondod azért nékem, miért fed hát engem, hiszen az ő akaratának kicsoda áll ellene. Sőt, inkább kicsoda vagy te, ó ember, hogy versengsz az Istennel, avagy mondja-e a készítmény a készítőnek, miért csináltán engem így?
2: Köszönöm szépen. Ezekre a kérdésekre viszont megnézzük, hogy hogyan választ az Ószövetség történelme. A keddi leckében erről tanulunk, az a címe, hogy egy nemzet hanyatlása. Lényegében elkészült a cserépedény, vagy ott van a korongon a cserépedény, ez még jobb így, de mi történt tulajdonképpen a valóságban? Mi van a kép mögött? Mert egy képet megérteni mindig akkor lehet, hogyha tudom, hogy mi van a kép mögött. Éppen ezért olvassuk csak most, nézzük meg csak, hogy miről is beszél Jeremiás proféta 19. fejezet 4. és 5. versében. Kérlek benneteket, hogy nézzük ezt az ígét, Magdikát kérem szépen, hogy olvassa a keddi ígét, amelyik Ézsaiás, illetve a Jeremiás könyve 19. fejezet 4.

0: és magaslatokat építének a Baálnak, hogy megégessék fiaikat a tűzben, égő áldozatul a Baálnak, amit én nem parancsoltam, sem nem rendeltem, és amire nem is gondoltam.
1: Köszönöm szépen. Két oldalról lehet ezt a nagyon-nagyon tragikus ígét megközelíteni. Nézzük meg, hogy ez a pogány istentisztelet mennyire embertelen volt. Gondoljunk bele, hogy az elsőszülöttet elégetni Baálnak. De van egy másik megközelítési mód, és ez is fontos. Isten felajánlja a szövetségét az ő népének. Ezt a szövetséget Isten maximálisan teljesítette, kihozta őket Egyiptomból, szolgaságházából, ott volt gondviselő jelenléte a nép életében, és a nép azt mondta, hogy erről a szövetségről lelépek most, másféle istenek után kezdek járni. És ennek a következménye az, hogy elromlott az edény, elromlott a cserépedény, és Isten ítél. Mi nagyon sokszor beszélünk Isten ítéleteiről, csak azt nem tudjuk, hogy az ítéletet mindig megelőzte a kegyelem lehetősége. Tehát Isten nem ítél úgy, hogy azt mondja, most mérges vagyok, és puf, ítélek, hanem mindig Isten úgy ítél, hogy van egy kegyelmi lehetőség, amivel élni lehet, erre felhívja a figyelmünket, újra és újra szól az ő evangéliumával, és lényegében az ítélet az nem más, mint a fejemre visszahulló kegyelem, amivel nem éltem. És pontosan ez az, ami Izrael népe életében tanulság. Tehát a kegyelem az végtelen nagy, mindenre elegendő. De a kegyelemnek van következménye. Ha én visszautasítom a kegyelmet, a visszautasított kegyelem úgy tér vissza, mint ítélet. Mert a lehetőséget hagytam el. Laci, parancsolj!
2: Az egy nagyon szomorú dolog ebben, hogy hogy alakult ez ki. Ugyanis amikor Isten kivezette Egyiptomból Izraelt, de még nem mentek át a Jordánon, mielőtt elindultak volna elfoglalni az új hazájukat, már akkor a törvényeket rögzítette nekik az Úr. És a törvények közül egyik legfontosabb az volt, hogyha egy ember, egy valami hamis Isten imádatot végezel, és azt valaki észreveszi, azonnal ki kell vizsgálni, meg kell ítélni, és meg kell kövezni. Tehát egy ember ezt csinálja. Egy ilyen szabály betartása mellett hogy lehet eljutni, hogy az egész nép bálványt imád. Tehát egy olyan, az Úr rögzítette, előre tudta, hogy ebbe az irányba akar majd elmenni a nép. Ezért mondta, hogy itt írtsanak ki mindenkit Kánaán földjéről, hogy ne vigyék őket ebbe az irányba, és mégis elindultak, és valószínűleg így indultak, hogy egy-egy ember elkezdett, és aztán az egész nép eljutott erre a szintre, királytól kezdve mindenkiig.
1: Anikó, parancsolj!
3: Ha megengednétek, én egy picit a mai társadalmunkra, pontosabban saját magunkra fordítanám ezt az egészet, mert megmondom becsülettel, hogy amikor én először eszméltem rá, úgy igazából véve, hogy mit jelentett például a Moloknak való csecsemő áldozat, hát én teljesen beleborzadtam, és hát enyhén szólva lázadtam, hogy hogy lehet ilyen, hát hogy juthat el ide ember, épeszű ember, és aztán egy idő után magamba kellett szállnom, mert most furcsát fogok mondani, de én így fogalmaztam magamnak, hogy bocsánat, ez volt az abortusznak az előképe. És hogy juthat el egy társadalom oda, hogy embereket ugyanúgy feláldozunk a mai nap is, úgymond emberségesebb körülmények között, nem tudom, hogy emberségesebb körülmények közötte, de én felháborítónak tartom, hogy ezt mennyire el tudjuk fogadni, és hogy mennyire sokszor ösztökélve van az a nehéz helyzetben levő édesanyja, mondjuk így, mert nagyon sokszor tényleg rábeszélik, és hogy ezt nem a levegőből mondom, és nem azért, mert divatos ilyet mondani. Én amikor az első babámat vártam, és legelőször elmentem orvoshoz, vidéken volt, mintegy, hogy hol, nem lényeges, az volt az első kérdés, amit a nőgyógyász föltett, hogy mikor fekszek be, és én megijedtem, hogy miért valami probléma van, és azt mondta, hogy miért, csak nem olyan bolond, hogy meg akarja tartani. És én így teljesen ledöbbentem, hát gyorsan kerestünk egy másik orvost, ennyit a történetről, de hogy juthat el egy társadalom oda? Tehát nem biztos, hogy szidnunk kell Izrael nép

0: Pét, hogy mennyire elment és lépésenként, lehet, hogy magunkba kell nézni, hogy mi vajon hol vagyunk Isten törvényétől. Mert lehet, hogy mi is legalább annyira messze vagyunk.
1: Itt parancsolj.
2: Igen, hát ez egy kiragadott példa, de életünk minden területéről mondhatnánk hasonlókat. Tehát én úgy gondolom, amit Magdika fölolvasott, hogy nem csak, hogy Isten törvényét és rendeléseit kerülték ki, de azt úgy fejezte ki az ige, hogy Isten nem is gondolt arra, hogy ilyenre vetemednek. És szerintem az, hogy az ő szerepük az volt, hogy az egész környezetükben Isten szentségét és dicsőségét bemutassák. Ez volt a létezésüknek a lényege, tehát itt nem csak egy feladatuk volt, az egész önazonosságuk ebből állt volna, és a mi szerepünkre is így kell gondolnunk, hogy a mi küldetésünk ebben a világban szintén az, hogy Istent bemutassuk. Tehát nem csak egy plusz feladatunk van valamilyen tekintetben, hanem ez a létezésünk lényege.
1: Károly, aztán Marika.
3: Ebben a leckében szimbólumokról tanulunk, bibliai szimbólumokról, és rettenetesnek tűnik az ember előtt az, mikor Isten azt állapítja meg Izrael népéről, hogy olyanná lettek, mint Szodoma és mint Gomora. Később meg is jegyzi, ha nem hagyott volna Isten valami magot nékik, azt mondja, akkor olyanná váltunk volna, mint Szodoma és Gomora, mert bűneikkel kérkednek, Szodoma módjára kérkednek bűneibe. És azt gondolom, hogy egy kicsit ilyen világban élünk ma is. Amikor olyan romlott ez a világ, amikor emberek a bűneikkel nemhogy szégyellik a bűnüket, hanem dicsekednek, kérkednek a bűneikkel. Szóval az ember elgondolkodik, ha Izrael népe fogságra jutott és pusztulásra, akkor mi lesz ennek a következménye ennek a világnak, amikor ennyire mélyen süllyed az erkölcstelenségbe?
1: Marika?
4: Nekem az a gondolat jutott az eszembe, hogy lehet-e hívő az, aki átveszi teljesen a világi gondolkodást, a világi szokásokat, mert akkor csak hívőnek mondott az illető, de ugyanakkor már a világhoz tartozik, és csak látszat hívőség van mögötte. Márpedig az Úr azt szeretné, hogyha az ő népe világítana, más lenne, mint a környezete, és ehhez a világossághoz tudnánk tartozni. És az Istennek tetsző, meg nem tetsző dolgok ott vannak, ha ezt mi nem elfelejtjük, elmossuk a két dolog között azt a nagy kontrasztot, akkor belecsúszunk abba, hogy hát ez majdnem olyan, mint a másik, és akkor már is átcsúsztunk a másik oldalra.
1: Tibor, kérem, és utána az összefoglalás Magdikától majd.
5: Én azt gondolom, hogy azért mindegyikünket rettentően izgat az, hogy szóval hogy is sikerült elcsúszni eddig, mert azért ez mégiscsak egy nem akármi. És én azt gondolom, hogy a választ valahol ott lehet megtalálni, hogy Istennek se az Ószövetségben, se az Új Szövetségben soha nem voltak unokái. Minden generáció saját magának végig kell, hogy harcolja azt, hogy akarja Istent követni. És ott voltak azok a szimbólumok, a Szent Sátor, a Frigyláda, benne a kőtáblák, minden olyasmi, ami az Úrra és a szabadításra, meg a szabadítóra emlékeztetett, de a következő generációnak ez már történelem.
6: De pedig a kötelességük volt továbbadni.
5: Ez igaz, de vagy jár valaki az Úr útján, de azt csak Isten szerint lehet csinálni, vagy pedig keres valami izgalmasabbat, mert az most, de akkor azt már nem lehet az Úr útjával összerakni.
1: Keddi összefoglalást nézzük, menjünk tovább majd szerdára.
7: A környezetéhez vált hasonlóvá. Olyanná lett, mint a pogányok. Olykor minket is képes annyira elvakítani az uralkodó kultúra, hogy részt veszünk olyan dolgokban, amelyeket sosem követnénk, ha Istennel élő kapcsolatban lennénk, hanem iszonyodva elfordulnánk azoktól.
1: Pontosan ezt fejtettük ki most az eddigiekben, ezt jártuk körbe. De a cserépkorsó története még nem fejeződött be a Jeremiás életében, és ezért nézzük meg az 50. oldalról, a szerdai részről. azokat az igéket, amik Jeremiás könyve 19. fejezetében van, és Nyári Istvánt kérem, hogy a 6., 7. és 10-11. Verset olvassa.
3: Ezért eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem Tófetnek vagy Ben-Hinnom völgyének nevezik már ezt a helyet, hanem Öldöklés völgyének. Meghiúsítom ezen a helyen Júda és Jeruzsálem terveit. Odaadom ellenségeiknek és azoknak, akik az életükre törnek, hogy fegyverrel ejtsék el őket. Holttestüket pedig az ég madarainak és a föld állatainak adom eledelül. Ezután törd össze a korsót azoknak a férfiaknak szeme láttára, akik veled mentek. És mondd nekik, hogy így szól a seregek ura. Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé éppé tenni. A Tófetben pedig temetni fognak, mert másút nem lesz elég hely a temetkezéshez.
1: Köszönöm szépen. Ez ennek a szimbólumsornak a befejező része, és egy nagyon-nagyon érdekes valami rejlik ebben, és ezt nagyon fontos látni. Isten ítél, de ítélet előtt elmondja a lehetőséget. Tehát mi felelős emberek vagyunk. Isten nem veszi le a vállamról a döntés felelősségét. Nekem kell akarni igazán embernek lenni, igazán Isten szerint járni. Ha viszont Isten igéjét nézzük, akkor az evangélium az nem altat, hanem ébreszt mindig. És ezt nagyon világosan kell látni. Az evangélium nem azt jelenti, hogy jó van úgy, ahogy van, majd csak lesz valahogy az Isten kegyelmes. Ez igaz, mint hogy lesz valahogy, meg az is igaz, hogy Isten kegyelmes, de nekem ott van a személyes döntésem, mert Istennek nincs kétféle szava. Ha most Jónás könyvére gondolunk, ugye ez a 4 fejezet nagyszerűen kifejez valamit. Jónásnak el kell menni Ninévébe, nem szívesen megy. Aztán Isten rászedtél, Uram, így mondja, Babis így fogalmazza, hogy rászedtél, Uram, kiköpi a hal, el kell menni Ninévébe prédikálni. És Jódás ott mit prédikált? Hát szíve minden dühével mondta azt, hogy el fog pusztulni a város. Csak hogy ez az Isten üzenet az emberekben egy más döntést, egy új döntést hozott. És Ninive számára ez kegyelem volt. Jónás ezt nem értette, azt mondta, hogy felette igen haragszom, mint halálig, mert hát nem ítélted meg, hát pedig én mondtam, hogy megítélem. Jónás nem értette azt, hogy Isten szava egyszerre ítélet és egyszerre kegyelem. És rajtam áll, bennem van a kapcsoló, hogy én ítélet oldaláról vagy a kegyelem oldaláról hallgatom meg az Isten igéjét. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ez az, amit ez a példa kifejezett. Marika, tessék, parancsolj!
4: Az a példa jutott eszembe, hogy a korsó az egy, ugye a népet szimbolizálja, és az egy egység. Amikor egybe van a korsó, akkor hívják korsónak. Amikor széttörik, akkor már nem korsónak hívják, és ahogy az Úr a népére ráhozta azt, amit megjósolt, elmondott, akkor már a nép is szétszéled, akkor már nem az az egységes nép, ami volt az Úr terve szerint. Tehát, hogyha mi a korsót egységbe tartjuk, akkor korsónak vagy nemzetnek lehet hívni. Ha a korsó nem tartja meg a funkcióját, az eredetiségét, akkor a korsó összetörik, azt megint a selejtbe dobják, és a sok kis darab az már nem korsónak nevezte.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
5: Szabad egy mondattal tovább vinni, amit az előbb elkezdtem. Szóval, ami nem hajlik, az törik. Tehát, hogyha nekem nem jó a korongon, nem esik jól, hogy Isten újra és újra gyűrkölész, és bejelentem, hogy de én egy szép, iparművészeti remek mű vagyok, és kiderül, hogy mégse így tetszem Istennek, de nem akarom már tűrni a formálását, akkor mi marad? A szép iparművészeti remek mű az már csak összetörhető.
1: Jól akar valamit?
8: Még azért annyit mondjunk el, hogy mi is a szekularizált világban élünk, és a Jézus dicsőséges második eljövetele is közelek, és hogy állunk mi keresztények. Hisz, amint látjuk, az elvilágiasodás veszélye ott lebeg a fejünk fölött, mindenkünk is, tehát ne csak az Izrael népét, hanem mi is nagyon, de nagyon mélyen el kell gondolkodjunk ezen, hogy hol állunk, hol tartunk, és még van-e kegyelem idő, hogy Isten formáljon-e, vagy nem.
1: Zsuzsit kérem, hogy azt az egy mondatot, ami összefoglalja, ezt olvass el.
9: A mélységes hitehagyás közepette a szimbolikus cselekedet segített ráébreszteni a népet a veszélyre, hogy gonoszságuk és lomlottságuk következménye a nemzet összetörése, vagyis pusztulásuk lesz.
1: Igen. Feltetjük a kérdést ezután a mondat után, és ráébredtek? Mert Isten ráébresztette újra és újra a népet, Jeremiás egész szolgálata ez, és ráébredtek? De tegyük ezt fel magunknak, és mi mindezeket tudjuk. És tudjuk azt, hogy Isten törvényszerűségei, ma is éppen olyan törvényszerűségek, mint az Ószövetség idején. Ráébredünk? Én sokszor el szoktam gondolkodni, hogy hány ezer prédikációt hallottam gyerekkorom óta. És abból mennyi valósult meg? Szóval ezek olyan kérdések, amiket újra és újra fel kellene tennünk magunknak, újra és újra meg kellene látnunk az Isten lehetőségét. Edittet kérem.
2: Eszembe jutott, hogy azt mondják a pszichológusok, hogy mindig a negatív példák sokkal inkább megragadják az emlékezetünket, hosszabb távon ott maradnak, és nem tudom, gondoltatok-e arra, de hát bizony, mi már ezekkel a szimbólumokkal nem élünk, de néha jó lenne, hogyha egy-egy alkalommal ez egy ilyen prezentáció biztos, hogy jó, mély nyomokat hagyna bennünk.
10: Jeremiás két irányból hirdetett ítéletet. Egyszer befele a saját népe felé, de hirdetett kifelé is, a nemzetek felé is hirdetett ítéletet. Befelé ugye ez lett volna, ahogy Ésaiás proféta 58. fejezetében megfogalmazza, hogy szádhoz a kürtöt, mint trombita, emelt fel hangodat, hirdesd népemnek bűneit, Jákob házának vétkeit. Aztán nekünk is van egy ilyen üzenetünk befelé, azt úgy hívják, hogy laudíciai üzenet. Aztán van kifelé, a világ felé egy üzenet, gondoljunk akár Máté evangélium a 24. fejezetére, de nagyon jól tudjuk azt, hogy ítéletüzenet mind a kettő, kifelé is és befelé is.
1: Köszönöm szépen. Az utolsó kérdésünk a Lenőf címet viseli, ez egy más kép. Ezt olvassuk el a rendelkezésre álló 5 percben, még ezt nézzük meg, mert ez párhuzamos, illetve folytatja tovább ezt a képet. És kérem Marikát, olvassa Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 7-től 11. versig terjedő szakaszt.
4: Elmentem az Eufráteszhez, megkerestem, és elővettem az övet onnan, ahová elrejtettem. És íme az öv tönkre ment, egészen hasznavehetetlen volt. Ekkor így szólt hozzám az Úr igéje. Ezt mondja az Úr. Így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem nagy-nagy kevésségét. Ez a gonosz nép nem akar hallgatni az én beszédemre. Megátalkodott szívük szerint élnek, és más isteneket követnek, azokat tisztelik és imádják. De olyan lesz ez a nép, mint ez az öv, egészen hasznavehetetlen. Mert ahogyan az ember szorosan a derekára köti az övet, úgy kötöttem magamhoz Izrael és Júda egész házát, így szól az Úr, hogy az én népem legyenek hírnevem, dicséretem és tiszteletem növekedésére, de ők nem hallgattak rám.
1: Köszönöm szépen. Ebbe a példázatban nem tudunk most egy kicsit belemélyedni, nincs már időnk, de az összefoglalását Eszter olvassa el, ezt az egy mondatot.
11: Júda és Jeruzsálem a templommal együtt Isten büszkesége volt. Azonban ez a kötelék, ez az őf használhatatlanná vált, mivel már nem tiszteletet, hanem szégyent jelentett viselője az Úr számára. Ezért Isten levetette őket.
1: Köszönöm szépen. Ez egy félelmes tanulság. A tanulságnak röviden a lényege az, hogy Isten ad egy lehetőséget. Ez a lehetőség az evangélium. Ezzel élhetek és visszaélhetek. És adja Isten, hogy mi azzal a lehetőséggel, amik van, ahová állított, ahol nekünk feladatunk van, éljünk, és akkor az élet a miénk lesz. Én ezt kívánom mindnyájunknak, ezt kívánom a tévénézőknek, rádióhallgatóknak, Isten áldja meg a mi szívünkbe az ő igéjét. Amen.
12: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A válság folytatódik.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

140. zsoltár. A zenészek vezetőjének Dávid zsoltára. Örökkévaló, ments meg engem a gonoszoktól, védj meg az erőszakosoktól, mert szüntelen rosszat terveznek, minden nap viszályt szítanak. Mint a kígyóké éles a nyelvük, mint a kígyó méreg olyan a beszédük. Őrizz meg örökkévaló a gonoszok kezétől, védj meg az erőszakosoktól, mert el akarnak gáncsolni. Csapdát állítottak nekem a büszke gonoszok. Hálót feszítettek, hogy megfogjanak, vermet ástak utamon. Te vagy Istenem, mondom az örökkévalónak, hallgasd meg hát könyörgésemet. Örökkévaló Istenem, te vagy hatalmas szabadítóm, te véded meg a fejem a csata napján. Örökkévaló, ne engedd, hogy tervük sikerüljön, ne add meg a gonoszoknak, amit kívánnak, nehogy elbízzák magukat. Körülvettek ellenségeim, és fejüket emelik. Rájuk szakadjon mindaz a gonosz, amit ellenem terveztek. Izzó parás hújjon fejükre, dobd őket a tűzbe, essenek a mélységbe, ahonnan nincs kiút. Ne engedd, hogy a hazugok gyökeret verjenek földünkön. Üldözze őket a gonosz, amíg ki nem pusztulnak. Tudom, hogy az örökkévaló igazságot szolgáltat a szegényeknek, és felkarolja ügyüket. Az igazság szeretők dicsérnek majd téged, az igazak jelenlétedben élnek örökké.

A nepáli nők élete nagyon nehéz. A lányok korán férjhez mennek, és gyakran annyira boldogtalanok, hogy megpróbálnak véget vetni az életüknek. Vágynak a következő életre, remélve, hogy az jobb lesz, mint a jelenlegi. Ezt gyakran látom a kórházban is, ahol dolgozom. Egy fiatal lány hozzáment egy olyan férfihoz, aki nem volt hűséges hozzá. Sőt, ami még rosszabbá tette a helyzetet, hogy lányt szült neki, nem pedig fiút. A kislány belehalt a szülésbe.

Miután egy nő férjhez megy, többé nem látják szívesen a szülei házában, még akkor sem, ha a dolgok nem mennek jól, vagy ha a férje rosszul bánik vele. Éppen ellenkezőleg. A nőt okolják minden családi problémáért, és úgy tekintik, hogy szégyent hoz a családra. Így a fiatal nő egy ideig kórházban maradt, és végül meghalt.

Halála a sürgősségi kórházon kívül is nagy vihart keltett. A lány családja összeveszett a férje családjával, és mindketten a másikat hibáztatták a lány haláláért. Kihívták a rendőrséget, hogy véget vessenek a verekedésnek. Fájt a szívem azért az anyukáért, és imádkoztam a hasonló helyzetben lévőkért.

egyik nap egy másik nő érkezett a kórházba, aki vajúdott, de a terhesség nem érte el a kihordás befejezését. A nő azonban boldog volt, miután megszületett a fia, bár a kicsi koraszülött volt. A picit, aki olyan kicsi volt, de Isten szemében értékes, inkubátorba tettük és imádkoztunk érte. Sajnos néhány hét múlva a tüdeje már nem tudott működni, és meghalt.

A baba édesanyja teljesen összetört. Majd váratlanul elhagyta a kórházat, és elvitte magával az elhunyt gyermekét. Kerestük, vártuk, hát ha visszajön, de hiába. Amikor nem tért vissza a kórházba, hívtam a rendőrséget, hogy keressék meg. Sajnos soha nem tudtuk meg, hogy mi történt vele, vagy hogy mit csinált a kisbaba holttestével.

Nehéz, néha elviselhetetlen ennyi szomorúságot és ennyi rossz dolgot látni a világunkban. Imádkozom ezekért a nőkért és gyermekekért, és remélem, hogy egy napon találkoznak az élet Istenével és az ő örömével. Az az imám, hogy személyesen ismerjék meg Jézust. Imádkozom azért is, hogy tudják, egy napon hamarosan visszajön, és mindent újjátesz. Addig is arra kérem Istent, hogy segítsen nekem, hogy az ő keze legyek, és gondoskodjak azokról, akik szenvednek és küzdenek az élettel.

Uram, te, aki szereted a gyermekeket, tudom, hogy te gondoskodsz e világ minden gyermekéről. Kérlek, segíts ma, hogy legalább egy embernek megmutathassam, mennyire is szereted őt. Amen.

aztán a karjába vette őket, és kezeit rájuk téve megáldotta őket. Márk evangéliuma, 10. fejezet, 16. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Szeretetek, köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét velünk a Bojki László. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy megtisztelsz a jelenléteddel.
3: Én megint nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Na és Márk is velünk van.
4: Én is örülök, hogy itt lehetek.
2: Nem lőök ki a sorról, mindjárt, amikor meglátjátok a témát is, ugyanis ma a férfiasságról fogunk beszélni, és ebben kértük meg Lacit, hogy készüljön egy-két gondolattal, és ossza meg velünk. Én, ha erre a tematikára gondolok, olyan kettős érzésem van. Az egyik az, hogy nehogy már bemerje valaki magáról valaki mondjuk középkorú, mint én, vagy elmúlt mondjuk 25 vagy 30, hogy ő nem férfi, vagy nem férfias. Hogy kicsit van bennünk, vagy mögöttünk egy ilyen készítés, hogyha már elérsz egy bizonyos kort, akkor muszáj férfinak lenned. Ugyanakkor azt is be kell valljuk, hogy nem mindenki férfi, aki abban a korban van, hogy férfi. Tehát, hogy attól, hogy 25-30 éves, nem biztos, hogy férfias. Szeretném ebben a podcastben erről beszélgetni kicsit, mit jelent férfiasnak lenni, keresztényként férfiasnak lenni, vagy mi az igazi keresztény férfiasság. Segítenétek abban, hogy meghatározzuk először azt, hogy mi az, hogy férfiasság. Mit jelent ez?
3: Én nem tudok ebben segíteni. Tehát definíció szerint nem tudok segíteni abban, hogy mi az, hogy férfiasság. Mert ha azt kérdezik, mi az, hogy hit? Erre van nagyon jó definíciónk, például a Bibliából. De arra, hogy férfiasság, arra nem nagyon van. És szerintem a Bibliában nem csak az fontos, hogy mit mond, hanem az is, hogy mit nem mond. Tehát annak is oka van. És figyeljétek meg, hogy sokszor van az, hogy legyetek férfiak. Legyetek férfiak. Légy férfi. Légy erős. És egyszer sincs benne, hogy légy nő. Vajon miért? Mi ennek az oka? Úgy, hogy a Biblia tele van erős nőkkel egyébként. Tehát nagyon is foglalkozik a nőkkel, és most nem csak, hogy Debóra, vagy ilyesmi, hanem Anna, tehát olyan emberek, akik ott van Anna, egy nagyon erős nő, egy nagyon gyenge férfival szembeállítva, Élivel. És az ő találkozásuk után születik meg Sámuel. Tehát, hogy... Ez egy nagyon fontos dolog. Az erős nő és az erős férfi, és valamiért csak az van, hogy legyetek férfiak. Tehát nagyon fontos a Bibliában a férfiasság, de nem definiálja, hogy mi az, és nagyon jelentős különbség, hogy a férfiaknak mondja, hogy legyetek férfiak, és a nőknek, mintha nem lenne szükségük azt mondani, hogy legyetek nők. Na, akkor ennek mi lehet az oka? Szerintetek? Átvettem a műsorvezetőt. Nem, de tényleg sokat gondolkodtam, és azért dobom be, hogy egy kicsit elmélkedjünk rajta, aztán mehetünk tovább majd.
2: Szerintem a jelentés tartalma is. Tehát az, hogy légy férfi, légy, tehát ez sokkal többet mond, mint hogy most tényleg nem a nők elemeztek, hogy légy nő. Tehát, hogy erős, stabil, aki biztonságot nyújt, akinek van tartása, akinek van látása, aki ragaszkodik az elveihez. Én ezt értem el, és ez egy nőre is jellemző kell legyen, meg jellemző is. Én most hirtelen ezt a választ kapom, de lehet, hogy az is, hogy meg vagyunk sebezve, hogy mi férfiak nem vagyunk a helyünkön. Egyébként sokszor ez az igaz, meg kell valami.
3: Így van.
2: Tehát, hogy nem attól férfiasak a nők, mert hú de oda könnyökölték magukat, hanem nem voltak a helyükön a férfiak. Nem álltak helyt a férfiak. És lehet, hogy ez is benne van. Nem tudom, Márta, hogy látod, de most behúzott bennünket a csőbe.
4: Mondjuk párhuzamot van a kicsit a mai kultúrában, meg 21. századdal, hogy nőiesnek lenni valami szinten könnyebb. Tehát most gondolok arra, hogy kislányok is már kislány korukban ott vannak, és szerették babusgatni a kisbabákat, meg játékbabákat, eljátszani, és a nőiesen viselkedni. De egy kisfiú is szeret kicsit nőiesen viselkedni. Szereti, hogyha babusgatják, szereti, hogyha ápolják őt, meg ilyenek, és ahhoz, hogy férfivá váljál, hogy eltulajdonosítsd magadba azokat a skilleket, amiknek egy férfinek szüksége van, az, az erőt igényel, az, azt igényel, hogy oda tedd magad, hogy koszorú legyél, hogy piszkos legyél, hogy megedzed magad, hogy megszerelj egy autót, hogy sokszor kellemetlen helyzetekbe kerüljél, és az, hogy szerintem ez egy nagyobb kihívás, szerintem.
2: Nekem még eszembe jut valami. Talán a felelősség miatt. Tehát a miénk a felelősség. Amikor rádöbbentem erre, hogy a, most a családomra gondolok, hogy bocs, nem a feleségem, nem a fiam, nem a lányaim a felelősek azért, hogy egy családomnak hogyan alakul a lelkiértelem. Igenis én vagyok ezért a felelős. Tehát én kell az egyek, aki azt mondom, hogy srácok, imádkozzunk, hogy látjátok ezt? Miért nem akarjátok ezt? Tehát, hogy aki lelkileg vezetem. És ugyanígy nyilván lehet lebontani a társadalom többi részére, vagy akár a közösségre is, de először a családomban álljak egy. Tehát a felelősség tudat talán, ez a két magyarázatom lenne, de nagyon kíváncsi vagyok a tiédre, Laci.
3: Jó.
2: Mert szerintem azért tetted fel a kérdést, mert tudod a választ. Csak kíváncsi volt, hogy mi mit mondunk.
3: Most nagyon benne vagyok ebben a témában, körülbelül 15 éve vagyok nagyon benne ebben a témában, és én a következőt gondolom, hogy van egy mondás, ami szerintem nagyon jó, hogy a hím és a férfi közt olyan különbség van, mint a szén és a gyémánt közt. A férfi férfivá válni kell olyan értelemben, hogy ez egy kemény munka. Automatikusan nem válsz férfivá. A nő spiritualitása, nőiessége semmivel se könnyebb, mint a férfi. Semmivel se jár kevesebb fájdalommal. De a szüléshez hasonlítanám. Sokkal mélyebb és sokkal közelebb van az, az elementáris biológiai folyamatokhoz. Tehát egy, a Robert Bly azt mondja a Vasjangó című könyvében, ami a férfi avatásról szól, hogy egy lány a szülés által automatikusan és örökre nővé válik. Attól, hogy ő megtapasztalja, hogy már nem csak magáért felel, attól, hogy fájdalmat vállal, gyakorlatilag szinte a halált vállalja, biológiailag, lélektanilag, az élet célját tekintve, a testét tekintve mindenben és örökre megváltozik, csak azért, mert gyermeket szül. Van egy ilyen afrikai törzs, ahol a lánynak, mikor szül, akkor rendeznek egy temetési szertartást a lánynak, mert most már asszony lesz, elbúcsúzik attól. Na most ezzel azt akartam mondani, hogy semmivel se könnyebb, vagy kevesebb felelősség nőnek és asszonynak lenni, de egy ösztönösebb, mélyebb folyamat, és szinte automatikusan végbe megy. Persze vannak olyan nők, akik minthogyha nem váltak volna igazán nővé, de olyan is van, hogy valaki nem szült, és mégis nagyon nőies nő, tehát most ezt csak egy nagy átlagban mondom, viszont a világ tele van olyan férfiakkal, akik bár már 50-hez közelítenek, vagy azon túl, bár nagy cégeket vezetnek és hatalmas terepjárókat, és mégis a férfi létbe be nem avatott, gyakorlatilag hülye gyerekekként élnek. És szórakoznak a 21. századi férfi játékszereivel, szex, pénz, hatalom. De hogy mit jelent felelősséget vállalni, mit jelent, ha kell az életemet adni azokért, akikért felelősséggel tartozom, hogy mit jelent önként szenvedést és fájdalmat vállalni, arról halvány lila gőzük nincs. Tehát én azt gondolom, azért mondja a Szentírás, hogy legyetek férfiak, mert valóban, ahogy mondtad is, hogy ebben sokkal sebzettebbek vagyunk. És ez a folyamat, ezt vagy vállaljuk, és komoly fájdalmak árán kiküzdjük, vagy nem fog megtörténni soha. Lám, amit mondok, a gyerekek apa nélkül nőnek föl. Nem anya nélkül. Most megint a nagy számokat mondom, mert olyan nyilván van olyan is. De a gyerekek egy hatalmas része apa nélkül nő föl. Az anya ott van. Az apa nincs ott. És így lettünk egy apátlan társadalom. A Szentírás szerintem ezért mondja, hogy legyetek férfiak, mert nekünk ezt meg kell tennünk, meg kell tanulnunk. A nők ilyen szempontból bizony sokkal előrébb járnak.
4: Meg nekem még az jutott eszembe, mikor gondolkoztam ezen, hogy mégis mi egy férfi. Egy közmondás vagy mondás, hogy a hős az, aki mer cselekedni ott, ahol más nem. És hogy tőlünk is ezt várják el férfiak, hogy cselekedjünk ott, ahol más nem. És ez lehet nagyon szépen érteni, meg nagyon vagányul, hogy mikor hadseregbe vonul valaki, akkor hogy milyen bátor, hogy ő macsó, hogy ő ott cselekszik, ahol más nem, és megvédi a hazáját. De sokszor nagyon kellemetlen szituációkat is magába foglal, hogy ahogy te is mondtad, hogy felelősséget vállal. Sokszor szégyenér azért, mert felelősséget kell vállaljál. Sokszor kellemetlen helyzetbe kerülsz, anyagiak miatt, meg különböző dolgok miatt, és ezt várják el tőlünk, meg szerintem az ige is, hogy merjünk kilépni, és merjük oda tenni magunkat, bármi is legyen az elrendnek. És legyünk ilyen szempontból hősök, hogy cselekedjünk ott, ahol mások nem mernek. És hogyha nem teszük oda a vállunkat, családba, közösségbe, a munkába is, akkor onnan kezdődnek azok, hogy összeomlanak azok a bizonyos szervezettségek.
2: Melyik az a korosztály van, akiknek ez fontossá kell legyen, váljon, vagy szíveügye kell legyen? Mert én olvastam egyszer egy ilyen könyvet, hogy hova tűntek a férfiak, ő mondjuk specifikálja ezt a gyülekezetre, de a társadalomban is tűnnek el a férfiak. És ezek az apátlan férfiak, vagy apátlan fiúk, ezek sebzett fiúk a legtöbb. Ismerek is ilyeneket. Tehát, hogy az apa hiány az csúnyán oda teszi a pecsétjét egy-egy férfinak így az életére, hogy mikor kell elkezdjen dolgozni ezen egy fiú, hogy férfiasságról gondolkozzon. Hogy látjátok, hogy melyik az a korosztály, aki erre rá kell álljon? Vagy mit tudom én, van egy időszak, hogy 18 éves koromtól 27-ig dolgozok ezen, aztán felülök a hajóra is megy minden magától?
3: A férfi létnek, ugyanúgy, mint a női létnek, különböző korszakai vannak, és ezeket akárhogy megfogalmazhat, tehát sokféle modell van. Én most egyen dolgozom, azt mondtam is nektek, nem titok, hogy erről írom a következő könyvemet. Tehát mit tudom, hogy Erik Erikson felsorol olyan stádiumokat a személyiség fejlődésben, mit tudom én, 0-3 évig ez, 3-tól az, és akkor ez olyan, mint egy videójáték, hogyha ezt betöltötted, akkor léphetsz át a következőbe. Ha azt is betöltötted, akkor léphetsz át a következőbe, és így tovább. Erik Erikssonról van szó. De mondjuk Jungnak az analitikus mélylélektan szerint egy másik modellje van, amiben azt mondja, hogy különböző archetipusok, lélek, részek azok, amik ugyanígy működnek. Ha betöltötted, lépsz át a következőbe. Mondok egy bibliai példát. Minket elsősorban ez érdekel. Dávid, és Dávid az egyik főszereplőm a könyvben. Dávid egy fiúként jelenik meg. Egy fiú, a legkisebb fiú. Népmesei fordulat. A legkisebb fiú a 8 közül, és mi lesz belőle? Harcos. A harcos, mivel nagyon jó harcos volt, sőt, a legjobb harcos volt Dávid, mi lesz belőle? Király. És mivel Dávid egy nagyszerű király, Dávid egy dicsőséges, nagy országot gründol össze, sok háború és harc árán, egy nagy próféta is egyben, aki olyan szövegeket hagy maga után, amikkel Jézus azonosul, meg Jézus Dávid fiának definiálja maga, nem Ábrahám fiának, Dávid fiának, de nem akárki. Most ez így lefedi. Tehát és ugyanúgy videójáték. Ez a fiú azért lett jó harcos, mert belevaló fiú volt. Volt gyerekszobája, és azért lesz jó harcos, azért megy neki Dávid Góliátnak, mert mondja, hogy nekem van referencia. Nem Barbie-val játszottam, hanem neki mentem a medvének, meg az oroszlánnak is. Mivel jó harcos lett, ugye, megölte Dávid, vagy Saul az ezrét, Dávid a 10 000-ét, kínos, de ugye, mivel ő volt a legjobb harcos, belőle lett a király. És mivel ő jó király volt, belőle lett a proféta. Most ezek a lélekrészek, a különböző korszakok egy férfi életében. Ha nem válsz, tehát ha nincs gyerekszobát, például apa nélkül nősz föl, lehet, hogy nem válsz harcossá. A szomorú, hogy nem is tudod, hogy azzá kellett volna válnod. Mint ahogy nem tudjuk. Én is így jártam. Én nem tudtam. 35 éves voltam, és még nem voltam beavatódva a férfi lét legalapvetőbb dolgaiba. Ugyanis egy fiú, ha nem avatják őt be, idősebb férfiak a férfi létezésbe, nem avatódik be. Kisfiú marad. Tehát engem visszadobott az élet a kisfiú korban. Nekem meg kellett fejtenem, hogy mi történik velem. mert ugye édesapám meg nem volt ott, mert 10 éves koromtól nem volt ott, pont mikor harcossá váltam volna. És nem váltam harcossá. És konkrét kérdésed, én szerintem a fiún kívül, aki még kicsi, 10, 12, mikor van a bar mitzvó, 12 évesen? A bar mitzvó beavatás a zsidóknál. A női padsorból, az anyai világból átül a kölyök a férfi padsorba. Immár olvashat a Tórából, és akkor a bulit csapnak neki a férfiak, hogy megemlegeti egy életen át. Mától férfi vagyok. Mától beleszámítok abba, ugye úgy van a 10 férfi kell, hogy legyen Isten tisztelet. Onnantól ő beleszámít. Addig nem. Tehát a felelősség. Tehát ő azt nem felejti el, hogy átült, de ez az átültetés, ez nincs meg a kultúránkban. Mire 10-12 éves a fiú, már nincs ott az apja. Vagy ha testben ott van, lélekben nincs ott, elérhetetlen érzelmileg. Mert a meló, mert rohangászás, mert igen. És mert az apát se avatta be senki. Kinek szól ez? A fiú után mindenkinek. A harcosoknak, az apáknak, az öreg bölcseknek, a prófétáknak, mindenkinek, hogy avassátok be a fiúkat.
2: Én azt emelném ki, amit mondasz, hogy, tehát, hogy fiúként készülj, tehát engedd, hogy formálódj a férfiasságra, illetve legyen férfi mentorod, tehát aki formál téged, aki vezet ebben téged. A legideálisabb nyilván az édesapánk, de nem mindenkinek.
3: Nem mindenkinek adatik meg.
2: Legyen. Hát én annyira fájdalmasan élem ezt meg itt. Nagyon kevés az a fiú, akinek igaz, tehát van férfi példaképe, akivel beszélget, akivel megosztja az életét, akivel tesz meg mérföldköveket, vagy tesznek le alapokat, tudod? És nem a barátokra gondolok, mert az, hogy korosztályod, bocsi, valljuk be, az nem az, hanem egy idősebb valaki.
3: Legyen a saját korosztály az nem képes erre.
2: És nagyon kevés, nagyon kevés. És nem tudom, mi lesz ennek az eredménye.
3: Én azon dolgozom, hogy ez legyen tudatos.
2: Igen,
3: tehát azon dolgozom, hogy legyen tudatos, hisz ezt meghallgatja egy 45 éves férfi, és azon gondolom, hogy mi van? Mi? Most én hol vagyok? Ez most mi? Mert nem definiáltuk most, de akkor mit jelent harcosnak lenni? Mit jelent királynak lenni? De le van írva a Szentírásban egyébként. Csak nem így van leírva nekünk. És azért nincs definíció, mert ez annyira természetes volt, tehát ami természetes, azt nem írják le. A zenében a Kotta is ilyen. Ami természetes, az a barokk korban, Vivaldi nem írta bele, ami természetes az, hogy a lassú tételben újra, vagy amikor ismétlelsz, a szólóban akkor különböző improvizációkat írsz bele, vagy hogy kadenciát játszol egy klasszikus vagy romantikus darabba. Nem írták bele a klasszikusba, mert ez természetes, mindenki tudja. Azt mindenki tudja. A Bibliában az, hogy a fiú az apja mellett nőtt föl, az természetes volt. Az ipari forradalom óta. Viszont az, hogy apa dolgozik, azt jelenti, hogy nincs otthon. Nem együtt növünk föl az apánkkal. Tehát, és ez még nem is krízis, ez még csak a valóság. Nincs ott, nem látjuk dolgozni, nem látjuk őt izzadni, nem látjuk, hogy sikerül valami, nem látjuk, hogy nem sikerül valami. 1900-as évek legelején még amerikai társadalomban a 90%-a a férfiaknak a mezőgazdaságban dolgozott. Ezért a fiúk látták az apjukat. Ahogy Jézus az apja mellett ácsként látta, hogy az hogy megy, ezért mondjuk, hogy apáról fiúra szállt. A munka, a mesterség. Hát ma mi? Hogyha ügyvéd az apa, pedagógus az apa, autószerelő, akkor egyszerűen csak nincs otthon. Mi száll apáról fiúra? Hogy hullafáradta, megjön, leül, nem tudom, még annyi ereje van, hogy bámuljon, megnézzen egy meccset, vagy a híreket, meg hogy oda morduljon, hogy most ne haragudj, nincs, kérdezd meg anyádat. És nem azért, mert gonosz, nem azért, mert nem törődöm, hanem azért, mert ilyen lett az élet. De hogyha erre figyelünk, de a gyereket bele kell vonjuk az életünkbe, együtt kell legyünk az életünkben, látnia kell engem, akkor egyel közelebb vagyunk a valósághoz. Ezeket szeretném tudatosítani.
2: Igen, illetve a hallgatóinknak is nyugodtan üzenhetjük ezt, hogy ezt tudatosítj, erre törekedj. Akár úgy, mint mentor vagy, vagy akár úgy, akit mentorálni kell. Hogy ott legyünk egymás életében, ez nagyon fontos, és ezen dolgozzunk. Meg lehet tenni.

Én meg amit észrevettem még ezzel kapcsolatosan, hogyha ugye az apa nincs ott, vagy nincsen ott, aki nevelje, akkor ki neveli a gyereket? Hát a média, a szórakozás. Meg a többi vele egykorú fiú. És ami úgy se jó. És ebből, hogyha meg filmekbe észreveszünk, akkor az is nagyon kezd elnősedni. Tehát a feminizmus az egyre inkább érződik. És megnézzünk pár címet, ott van Merida a bátor. Ugye a nő, aki mindenkit elver, Pocahontas, aki a legkirályabb nő, és olyanok akarnak lenni a fiúk. Vagy ott van például Ferdinand, a nagy erős bika, aki szeret virágokat szagolni, akik szeret ugrálni, táncolni és ilyenek. És hogyha hagyjuk ebbe a téfitbe a gyerekeket, akkor egy olyan burkot húzunk köléjük, ami meggátolja őket az, hogy lássák a reális világot, meg hogy milyennek kéne legyenek. De hogyha ott van egy apa, aki oda teszi őket, hogy legyenek koszosak, piszkosak, izzadtak, akkor átérik jobban az életet. Tehát az első kérdésedre válaszolva, hogy mikortól kéne ezt elkezdeni, minél korábbtól. Tehát amíg már gyerek a gyerek, ezt tegyük oda és tudatosítsuk benne.

0: évekre teszem, szerintem, amikor például ez a Vas Jankó megszületett, hogy azóta úgy észbe kaptak férfiak, hogy igazából itt lenne komoly dolog. És hogyha megnézitek, a feminizmus első és második hulláma teljesen jogos dolgokat tűzött zászlóra. Miért? Tehát az, hogy egy nő ne választhasson csak azért, mert nő, ne járhasson egyetemre csak azért, mert nő, ez mi? Ez a gyenge férfi érdekérvényesítő képessége. A gyenge férfi teljesen indokolatlanul ugye agyon nyomja a nőt, pont azért, emlékeztek, Izsák és Rebeka? Hogy Izsák a patriárka. Izsákon van a palást. De Izsák vak. És nem biztos, hogy csak a szemére. Simán adja az áldást a nagyobbra. Miért? Üdv történeti magasság, mert jobban süt. Jobban főz. Tehát totál, és Rebekánál van az igazság, hogy a nagyobbik fog szolgálni, a kisebbiket kell megáldani. Szemben a kor szokásaival. Papa,
1: na hát az ő.
0: Most két eset lehet. Vagy Rebeka el sem mondta Izsáknak, hogy mit mondott neki az úr, akkor ez milyen házasság? Vagy elmondta, de Izsák magasról tett rá, akkor ez milyen házasság? Egyik jobb, mint a másik. De van ez egy gyenge férfi, aki egyszerűen olyan népi, értitek, chips, mogyoró, sör, meccs, kész.
1: Megmondom, hát én vagyok a patriárka.
0: Ábrahám Izsák Jákob, nem Ábrahám Rebeka Jákob, nem asszony? Tehát kb. Most így karikatúra, azért nagyon tisztelem Izsákot. De szerintem nem véletlen, hogy elénk tárja a Szentírás ezt, hogy igaza volt Rebekának. De mit csinált Rebeka? Manipulált, hisztizett, megalázta, kihasználta, és egy ilyen szánalmas, mint egy ilyen szappanopera, ugye ellopta, kihasználva a vakságát, ellopta, és oda így adták a kicsinek. Tehát ami a legrosszabb a férfiban, és ami a legrosszabb a nőben, az sikerült összeadniuk. De a gyenge férfi az, aki azt mondja, hogy ha te mondod, nem úgy lesz. Nálam az igazság. Utkar Esztivel néztünk egy filmet, nem is tudom már, annyira kínos volt, 80-as évek, volt a férfi főszereplő, és a női. És egyértelmű, a női semmi másért nem volt ott, mint biodíszlet, meg csinos, jó az alakja. De amúgy egy hisztis, egy ilyen abszolút nem tényező. És az igazság, hogy ebben jogosan mondták azt a nők, hogy álljunk már meg egy szóra. Persze ma hol tart a feminizmus, ugye, a mai ezében meg már ott tart, hogy minden férfi disznó, meg az csak egy elnyomás, meg majd most jövünk mi lett belőle ez. Ebből csak azt akarom kihozni, hogy a női mozgalmak jogosan hányták a férfiak szemére, hogy miközben erőset játszatok, gyengék vagytok. Mert nem ez a macsóság, meg hogy hú, ez a hátba verős kocsma izé, meg hogy megstírjük a csajokat, hú, de férfiasak vagyunk. Nem ez a férfi, nem ez. Az ige azt mondja, hogy úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy a Krisztus az egyházat. Azt nincs az a feminista, aki ne tisztelni azt a férfit, aki úgy szeret, hogy az életét adja. Az igazság, hogy igazuk volt. Mert a Erik Hoffer mondja, hogy a gorombaság az, amikor a gyenge férfi erőset játszik. És ez a fajta macsóság nem férfi. Nem ez kell. Nem ez kell. Az kell, hogy azt az erőt, amelyik képes vezetni, azt az erőt, amire jó rábízni magam, azt mutassuk föl. Ez lenne a feladat.
2: Így van. Hát említettünk néhány dolgot, de még ha tudnátok említeni a dolgokat, ahol derékbe törnek a férfiak, ahol csorbát szenved a férfiasságuk. Így akár címszavon néhány mondatban említenénk. És ez nem azért, hogy most csúfolkodjunk, vagy feminista képviselőket lelkesítsünk, hogy hú, a férfiak, hanem inkább, hogy figyelmeztessük egymást meg. Másoknak a bukása vagy hibája legyen tanulságunkra, vagy ezekre a dolgokra vigyázzunk. Az egyik, amit említett itt Laci, hogy tehát a társadalmat vagy a trendet próbáljuk lemásolni, az nem férfiasság. Tehát, sőt. Tehát én megdöbbenve nézem azt a korosztályban, Laci, lassan 43 vagyok, hogy

0: akik a trendet próbálták lemásolni, hogy mennyire nem lettek férfiak. Kudarcot vallottak életük számos területén, családról nem is beszélve, vagy hogy mennyire lettek apák, vagy mennyire lettek példák a családjaikban. Egyszer emlékszek rá, hogy fiatalokat kérdeztem meg, hogy mi a véleményük az apjukról, és volt, aki nem akart semmit mondani róla. Vagy volt, aki annyira kifakadt, hogy gyűlölöm az apámat, nem is akarom látni. Tehát ez nem normális, hogy ide jutottak. És azt hiszem, ez fájdalmas is egy apának, hogyha ezzel szembesül, hogy ezt megolja neki a fia. Na de kérjünk vissza a kérdésemre, hogy olyan területek, ahol derékbe törhet, ahol csorbát szenveted a férfiasságon, néhányat említenénk címszalagban.
1: Eleve az apa-fiú kapcsolat. Tehát ott már nagyon rossz vágányra mennek ezek a sorsok. És ezt most különös az apáknak mondom. Óriási a felelősségünk apáknak. Én ezért alapvetően ebben a könyvben az apákról és a fiúkról írok. E köré épül minden más. Gondoljátok el, hogy Isten a Szent Háromságban egy apa és egy fiú kapcsolatában jelentette ki magát, amihez jön hozzá a Szentlélek, de ezt akarta nekünk mutatni.
0: De ezt mondja is az ige. Tehát Pál mondja egy helyen, hogy atyátokká leszek, ti pedig fiaim és lányaim. Tehát ez annyira visszaadja. Ez az a bensőségesség. Ez.
1: Igen. Tehát eleve az apátlanság olyan mélyen sebzi meg a fiút. Bláj azt mondja, hogy az a fiú, aki apa nélkül nő föl, az szégyenben él. A gyerek az mindent, a gyereknek van egy narcisztikus lelke, ami akkor még normális. Tehát az lesz felnőtt korában narcisztikus, akinek ez nem tud beteljesedni, aki itt nem teljesedik ki, aki ebben a videójáték részben megbukik. De az a gyerek az mindent magára vesz. Hogyha jó dolgok történnek, hát az miattam van. De hogyha apa meg anya kiabál, az is miattam van. Minden miattam van. És a gyerek szégyenben nő föl. Nincs itt apa. Az az én hibám. Én nem kellettem. Én nem voltam elég jó. És ez a szégyen, ez beblokkolja. Ez egy mérgező szégyen. Van szégyen, ami jó, ami jogos, és ami mit a bűneinkkel kapcsolatos. Az lehet, hogy életre visz. De ez a szégyen, ez mérgező. Ez hazug. Akkor van olyan is, hogy szerintem még egy nagyon nagy, a Rambo. A Rambo. Tehát aki egyedül nem lehet. Egyszerűen nem lehet. És sajnos itt mi férfiak sokszor suták vagyunk. Tehát a nők, ha krízis van, megbeszélik a barátnővel, van, aki a fodrásszal, a kozmetikussal is megbeszéli. Egyszerűen nekik hazai pálya az, hogy megbeszéli, az, ami benne van. Ez néha minket idegesít. Mit lehet ennyit? Mit lehet? Tudod, a férfi nem így van, hanem valami fáj. Tehát mondjuk van egy foci meccs, a legritkábban ülnek utána le, és hát képzeld, nálunk azért otthon most érzelmileg gáz van. Mert hát ez ilyen nincsen a férfiaknál. Suták vagyunk, nem tudjuk kifejezni magunkat. Ha ki tudnánk is, szégyeljük, és egyedül magányosan megy a legtöbb férfi. Rengeteg férfi ismerősöm van, akinek nincs is barátja. Nincs, apja sincs. Vágyakozik rá, hogy csak egyszer az apja mondja azt, hogy büszke vagyok rád, fiam, de nem mondja, el ne bűzza magát, ha tudod. Vagy eszébe se jut, hogy ezt kéne mondania. És ott van, és ő se tud kapcsolódni senkihez.
0: Vagy sokszor nem is akar. Tudod, miért? Mert szembesítik. Felelősség.
1: Itt is el lehet bukni. Amikor Dávid úgy bukott el, hogy nem volt ott a többiekkel. Betsabéval úgy bukik el, hogy nem volt ott a több. Ott lett volna a helye, ha már. De lélekben semmiképp nem volt ott velük.
0: Nem jut eszembe. Talán, Laci, te tudod, ki írta ezt a könyvet, hova tűntek a férfiak?
1: David Munro.
0: Na, David Munro mondja a következőket, hogy nagyon érdekes Jézusnál, hogy tök egyszerű fickókat válasz ki. Tehát ezek a tanítványi sereg nagy, az így egy elit komandó volt.
1: Kétkezi melósok, egyszerű ember.
0: Egyik hatalomra vágyott, a másik féltékeny volt, a harmadik állandóan beleszólt a dolgokba, mindig okosabb volt, mint a többi. És arra hívja fel a figyelmet, hogy figyeljük meg, hogy tök átlagos fickókat választott ki Jézus Krisztus. És olyan emberek, ki formált őket ez alatt a 3,5 év alatt, mi kapcsolatban volt velük, tehát a kapcsolatot teszi a hangsúlyt, hogy felforgatták az akkori világot. és totál igazon. És azt hangsúlyozza, hogy nekünk férfiaknak szükségünk van férfiakra, akik a kapcsolatban vagyunk, és a kapcsolatnak van egy ilyen átformáló ereje. És ettől veszélyes ez, amit említettél meg te is, Márk, hogy eltűntek a férfiak. Tehát, hogy a gyerekek apátlanakká váltak. Vagy hogy nincsenek férfi kapcsolataink, ahogy mondod, hogy több férfit ismersz, akinek nincsenek kapcsolataim más férfiakkal. Hogy ez brutál. Hogy erre nagyon szükségünk van. Amit én még mondanék, és már kíváncsiak rád is, ha már itt nálam a szó, ezt néha még az én életem is felfedezem, hogy beleesek a hibába, pedig tudom, hogy hiba, hogy azt hiszem, hogy attól vagyok férfi, hogy megmondom a tutit. Vagy hogy erősen megmondom a tutit, indulattal mondom meg a tutit, oda csopok az asztalra. Tehát, hogy én vagyok a leghevesebb, és nem ettől vagyok a férfi. Tehát, hogy ez is lehet egy hiba, hogy azt hiszük.
2: All right. Life.

0: Te mit látsz, Márk?
1: Hát szerintem ott bukunk el a legtöbbször, hogy megszűnik az álhatatosságunk. Tehát semmi rossz nem egyik napról a másikra történik, tehát nem úgy kerülünk fel, hogy egyik nap még kockásunk, a másik nap meg már pocakosak vagyunk, hanem szépen lassan chips, fast food, stb. És a férfiassággal meg a keresztény élettel is ilyen, hogy egyszer egy nemmel kezdődik, hogy én ma nem fogok Bibliát olvasni, én ma nem megedek a Szent Léleknek, én ma nem megyek el egy imaközösségre. És ezek, hogy felgyűlnek, úgy veszítjük el a lelkesedésünket az egész iránt. És ugye ez nagyon általános, de talán ott onnan gyökerezik ki az egész, hogy a férfiak nagyon áldozatnak tekintik magukat. Amit mondtál te is, hogy hazaért munkából tök fáradtan, és hát nekem most jogom van erre az egy órára, hogy én most chipszezzek, filmet nézzek, meccset nézzek. És ilyenkor jogosultnak érezzük magunkat olyan dolgokra, amikre nem vagyunk tulajdonképpen azok. Nem vagyunk jogosultak arra, hogy most a családunkat hátrahagyjuk, és ne figyeljünk rájuk, hanem mi arra lennénk jogosultak, sőt az lenne a mi dolgunk, hogy most még a családunkkal is töltsünk időt. És mikor ezeket félbehagyjuk, és sokkal inkább magunkba fordulunk, meg a mi vágyainkat próbáljuk kielégíteni, akkor veszítjük el ezt a férfiasságot szerintem.
0: Fájó szíve panaszolta nekem nem régiben egy hölgy, nem kívánok közelebbi adatokat mondani, hogy beszélgetett az egyik hölgy ismerősével, hogy hogyan bánik vele a férje. Nem kommunikál vele, nagyon rideg vele, csúnya szavakkal illeti, nem mondja be a terveibe, egyedül megy kirándulni, stb. Stb. Visszajött a beszámolóból az, hogy ebben nem az a hú, az én férjem a macsó, mert ezt meg ezt elérte, vagy motort vett magának, vagy tudom is én, hanem hogy eltűnt a férfi az életéből, és már azon van a nő, hogy nekem nem is kell ez a férfi. Tehát aki kibújik a szerepei alól, a felelősség alól, egyszerűen a férfiasságát is eldobja. Ez fájdalmas, és na, nekünk tanulnunk kell, és úgy gondolom, nem az a feladatunk fiataloknak, elég sok fiatal hallgatunk van, hogy most törjük a pálcát a nagyszüleink, szüleink felsőbb korosztály fölött, hanem nézzünk magunkba, hogy mi hogyan lehetünk tényleg Isten szerint, Krisztus szerint férfiak. Ha egy rátok nézek, meg ismerlek titeket, Lacira jellemző teljesen a leírás márra csak részben, hogy azért négy terület van, amiben forgolódunk. Tehát ott van Isten az életünkben, aztán ott van a család, ott van a munka, és ott van a gyülekezet. Hogy élitek ti meg ennek a fontosságát? Nyilván a család arra értem, hogy Márknak még nincsenek gyerekei, nincs házastársa, nekünk van, neked ott van a családod, akikkel élsz. Hogy tapasztaljátok, vagy mi az a helyes sorrend, prioritás, amit ti felállítottok? Hogyan működik ez nálatok? Mert mindegyikben ott mozogtok, mind a ketten ezekben a területekben, és helyt is kell állni. Tehát nem teheted azt meg, na jó, én nem fogok dolgozni, csak családapa leszek. Vagy én nem leszek családapa, nagyon jó férj leszek. Vagy ezerrel szolgálok, de nem figyelek a családomra. Ennek az egyensúlyát.
1: Nekem erre van egy nagyon rövid válaszom, te ne hagylak téged, hogy erre akkor jöttem rá, amikor két munka között voltam, és ebben nem volt munkám, és azon gondolkoztam, hogy magam elé tettem ugyanezeket, hogy Isten, munka, szolgálat, pénz, mit tudom én, földi javak, és hogy mi az, ami nélkül tudnék élni, és mi az, amit elvesztem, és akkor oké, majd az élet megy tovább. És ebből gondolj bele, hogy képes vagy eddig elmenni, hogy elveszítsd a családodat? Képes vagy eddig elmenni, hogy elveszítsd a munkádat? Melyik fájna jobban a kettő között? Hogyha elveszed Istent, melyiket élnéd túl, melyik fájna a legjobban? És hogyha megvan ez a prioritási lista, akkor ezt kell alkalmazni.
2: Én úgy látom, hogy amikor így sorrendeket csinálunk, az, még ha jó szándék is vezet, sokszor katasztrófához is vezethet. Mert olyan, mint hogyha lenne a legdrágább öltönyöm, a közepes öltönyöm, a üzé, meg a turis. És akkor, hogy, tehát én szerintem ez nem így van, hanem úgy van, hogy ez egyetlen organikus egység. Tehát nem tudom, mondok egy példát, sok olyan van, hogy azt mondja mondjuk a férj, hogy nekem Isten az első, a gyülekezet a második, a feleségem a harmadik, a gyerekek a negyedik. Na most, hogyha rámegy a családja a szolgálatára, és most mondok egy példát, azt mondja a feleség sírva, hogy nem töltünk időt együtt. És ott lenne az egy szem szombat este, és akkor konkordánciák az ágyon, én kincsírok a konyhában egyedül, és nem beszélgetünk, nem vagyunk együtt. És ő mondja, hogy első a gyülekezet, ez így nincs rendben. Ez így nagyon nincsen rendben. És sokkal, sokkal fontosabb, hogy az Istennel kapcsolatom, való kapcsolatom mindent áthasson, a házasságomat is, akkor nem fogom ezt csinálni. Akkor nem. Tehát én úgy gondolom, hogy valahogy inkább nyilvánvaló, hogy az Úrral való kapcsolatom az olyan, mint az órán a felhúzó. Most mondjuk a fiatalabbaknak mondom, hogy nem minden óra digitális. Tehát voltak még jelent, hogy ez érthetetlen. De hogy tehát, hogy felhúzod, és az összes működik. Nem kell külön a másodperc mutatót mozgatni, meg külön, ami a nem tudom mit mutatja, hanem az egész egyetlen gépezet, ami mozgásba lendül. Hogyha ez nincs, ezt nem húzod föl, akkor persze piszkálhatod, mindig rohansz, most a munka, most a család, most a gyülekezet, most a gyerek, most a jaj, már megint elfelejtett, hát ez is széthullasz. Nem, az a lényeg, hogy húzd föl. Az Ószövetségben a király, ismeritek, vannak ilyen ábrák, hogy melyik király volt jó vagy rossz? Fehér meg fekete, ismeritek? Van egy ilyen, hogy Ószövetségi, tök jó. Egyetlen szempont szerint dől el. Milyen kapcsolatban volt a szentélye? Hogy viszonyult a szentélyhez és Istenhez? Ott a Jósiás. Egy Jósiás egy elég béna király volt, politikailag. Ahab pedig, hogy stílszerű legyek, pokolian jó politikus volt. És mégis Ahab fekete, Jósiás pedig megtalálja a törvényt, megtalálja is egy óriási reform, egy rácsodálkozás Isten igényére. Jó király. Tehát szerintem egy férfi, mint vezető, zárója, a férfi lét az az erőhöz, a hatalomhoz való viszonyulás megtanulása. Hogyan veted alá magad, és hogyan gyakorlod. A gyülekezeteink és a családjaink attól szenvednek, hogy mi férfiak, hogyan veted alá magad, és hogyan gyakorlod. A gyülekezeteink és a családjaink attól szenvednek, hogy mi férfiak sokszor sem alávetni, nem vagyunk képesek, mert az túl nagy mondja, hogy te vagy az az ember, akkor nem agyon csapja, hogy mit mondtál, hanem alá, azt mondja, igazad van. Tehát alá is veti magát, de gyakorolni is tudja a hatalmat. Tehát én azt mondanám, hogy az Úrral való kapcsolatunk az nem ez első, hanem abban artikulálódik az összes többi. Igen. Az menjen bele az összesbe. Mert akkor rájövök, hogy én végig szolgálhatom az életem. Nekem azt mondta egy Betániában szolgált idős lelkész, hogy ébredéseket láttam. Olyanokat, hogy nem hiszed el, hogy ezrek tértek meg. Szántóföldeken. Így mondta, hogy Laci, annyit mondtunk, hogy bú meg bá, és megtértek az emberek. Kiáradt Isten. Kiáradt a Szentlélek. És de most ezt az egészet odaadnám, ha három gyerekem közül egy hívő lenne. De nem voltam itthon. Na, én erről beszélek. Hogyha azt mondjuk, hogy ez az első, de ez azt jelenti, hogy nincs benne a másodikban, akkor valami nagyon nem lesz rendben. Tehát azt mondom, úgy első, mint az órán a rugó, vagy a fölhúzó, hogy működtesse a házasságomat, és hogyha az én szolgálatom kezdi szétverni a családomat, akkor figyeljek már oda, akkor nem mondjam az, hogy ez az első, mert aztán nem lesz szolgálatom se, hanem hogy akkor, Istenem, hogy csináljam ezt? És valószínűleg akkor összeszedem a konkordanciákat az ágyról, és behívom a feleségem, aki sír a konyhában, hogy beszélgessünk már egy kicsit, hogy igazad van. És nem, tehát erre gondolok.
0: Nagyon jó ez, amit mondasz, tehát, hogy az Istennel való kapcsolat az mindent hasson át, határozom meg az életembe. És akkor ezt, most, bocsi, nem jó a szó, mint a gondolatmenetet kapcsán, hogy az egyensúlyt akkor megteremti. Igen. Tehát, hogy meg is világ, hogy figyelj, most nem kész szünet kell, most menj el a fiaddal. Igen. Tehát én szoktam néha ilyet csinálni, lehet többször kellene, hogy anyásnap, meg fiúsnap. És akkor én elmegyek a fiúval, Angi, a felesége meg elmegy a lányjal. És akkor mehetünk, ahol mondja ő, nyilván egy kicsit felülírom, de nagyon élvezem. Tökre bénázok a biliárdnál, meg ilyesmi, meg nagyon megvernek ilyenek, de jó. Vagy úszni jártunk együtt, és ott hagytak. Tehát, hogy de hiszem azt, hogy nyomot hagyok az életükben, mert ők is az enyémbe. Tehát, hogy nehogy azt higgyük mi férfiak, hogy ha a minőségidővel ajándékozzuk meg a szeretteinket, legyen az a feleségünk, vagy a gyerekeink, az abból csak ők kapnak. Nem, mi is kapunk.
2: Megbeszélem a fiammal, hogy elmegyünk focizni pénteken, majd szólnak, hogy volna egy szolgálat testvér pénteken. Nem. Tényleg? Igen, focizom. Film. Foci, hát az... Igen, igen. Tehát, hogyha ez nem fontos, tehát én azt gondolom, hogy ez az Úrtól van akkor, hogy nekem ez fontos, mert én nekem az a kötelességem, és egyébként a kiváltságom is, hogy időt töltsek a fiammal, és ugyanígy a lányommal. És természetesen ebben is egy belső vezetés az, hogy ebben az egyensúly meg

legyen. Tehát az se, hogyha valaki egyáltalán nem szolgál, csak azért, mert én meg csak a fiammal, meg izé. Tehát erre mondom, hogy az a lényeg, hogy az Úrral való kapcsolatom így az egészet virágba tudja borítani. És ahol szükség van rám, ott ezért fogok helyt állni abban a dologban, vagy ha nem álltam helyt, hanem kudarcot vallottam, akkor tudom, hogy most kudarcot vallottam. És akkor levonhatom a tanúságokat, meg oda mehetek a kereszthez, hogy ezt, Uram, ezt elrontottam. De legalább tudom, hogy mit rontottam el.

0: hiszem kijött az is a beszélgetésünkből is, főleg itt az utolsó gondolatköröknél, hogy igazi férfi, Krisztus tud bennünket kupálni. Tehát Isten az. És ott van az életünkben, akkor megteremtesz az egyensúlyt, és csodálatos módon minden helyére kerül. És akkor tudod, mikor kell szolgálnod, tudod, mikor kell időt töltened a fiaddal, tudod, mikor kell keresned valakit, aki legyen a te férfi mentorod. Hát Isten segítse mindannyiunkat abban, hogy igazi férfiak legyünk. Laci, én köszönöm, hogy újra itt voltál velünk. Követünk téged a Tűzfal podcastben, meg az előadásaidban, és már neked is köszönjük, hogy beszélgettél majd velünk.
1: Én is köszönöm, nagyon jó volt veletek.
0: Isten áldjon, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd meg fogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását? Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ért minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Péter szemtanúja volt Jézus és a gazdag ifjú találkozásának. Látva az ifjú vívódását amiatt, hogy nem tud elszakadni korábbi életmódjától, megkérdezte Jézustól, hogy vajon nekik, akik mindent elhagytak érte, mi lesz a jutalmuk? Felmerülhet bennünk a kérdés, mi az a minden, amit el kell hagynunk Jézus minél teljesebb követése miatt? Talán régi kapcsolatokat, régi szórakozásokat, rossz beidegződéseket. Olyan dolgokat, amelyek eddig fontosak voltak számunkra, de amelyek miatt csak fél szívvel tudnánk Jézus tanítványai lenni. Milyen a te Krisztus követésed? Nem vagy-e te is olyan, mint a gazdag ifjú, akinek kellett volna, amit Jézus kínált, de nem tudta elengedni azt, ami addig az övé volt, amit már megszokott, amihez ragaszkodott. Ezért a végén inkább Jézus követéséről mondott le, őt engedte el, de úgy, hogy közben fogja maradt mindannak, amije volt. Téged mi tart rabságban? Kinek vagy minek vagy a fogja? Kit vagy mit kell elengedned Jézusért?

Kész vagy-e kidobni az életedből mindent, ami távol tart az Úrtól, ami megakadályoz a Krisztus követésben, ami megnehezíti viszonylagossá, részlegessé, vagy egyenesen lehetetlené teszi a vele való meghitt közösséget? Mit kapsz mindezért cserébe? Jézus elmondta Péternek, és ez rád is érvényes. Aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most ebben a világban. Házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között, az eljövendő világban pedig az örök életet. Amen.

szent életet, amelynek vége az örök élet, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Vagy nem veszitek tudomásul, testvéreim, pedig a törvényt ismerőkhöz szólok, hogy a törvény addig uralkodik az emberen, amíg él. Például a férjes asszony is, amíg él a férje, hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férfi, akkor fel van mentve a törvény hatálya alól, amely a férjéhez kötötte. Amíg tehát él a férje, házasság törőnek számít, ha más férfié lesz, de ha meghalt a férje, megszabadul a törvényes kötöttségtől, és már nem házasságtörő, ha más férfié lesz. Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által, s ezért másé vagytok, azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, a bűnök törvény által szított szenvedélyei hatottak tagjainkban, amelyek a halálnak termettek gyümölcsöt. Most azonban miután meghaltunk, annak a számára, ami fogva tartott minket, megszabadultunk a törvénytől. Úgyhogy az új életben a lélek szerint szolgálunk, nem pedig az írás betűje szerint, mint a régiben. A törvény leleplezi a bűnt, egyben el is ítéli a bűnöst. Krisztus áldozata által szabaddá lehetünk a bűn átkától, a törvény ítéletétől, a kárhozattól. Vannak, akik még a bűn szolgái, és vannak, akik a lelki halál állapotából feltámadva Isten szolgái lettek. Kinek a szolgái vagyunk? Választanunk kell, nem szolgálhatunk két úrnak. Nem lehetünk egyszerre a halál és az élet szolgái. Megszabadulhatunk a halál romlott gyümölcseitől, amelyek megmérkezik az életünket. Lehulhatnak rólunk a félelem, hazugság, vádlás és a szégyen láncai. Krisztussal együtt feltámadhatunk egy új életre, ahol a Szentlélek vezetése alatt a megszentelődés gyümölcseit teremhetjük. Jézus mondta, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. A gyümölcstermés feltétele az élet. Állandó kapcsolatban kell lennünk Jézussal, az élet forrásával. Nélküle semmit nem tudunk cselekedni, benne kell maradnunk, a beszédeit meg kell tartanunk. Isten igéje által megtisztítja az övéit, hogy még több gyümölcsöt teremjenek. Jézus olyan életre hív minket, ahol a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás gyümölcsei dicsőítik az Istent. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Liza Stackpole írta a Wisconsinból, az Egyesült Államokból. Szép emlékek. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsmát. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 36. verse. A sógorom Phil egy nagyon kreatív ember volt. Rajztanár volt, imádta a természetet, szabad idejében ékszereket, fa eszközöket és egyéb kézzel készített csecsebecséket alkotott. Amikor elhunyt, a családunk találóan öltözött búcsúztatására. A gyászszínei helyett én egy madarakat és fákat, Phil kedvenceit, ábrázoló felsőt vettem fel, egyik menye a kedvenc színeit választotta, egy másik azokat az ékszereket viselte, amit ő készített neki. A családom Phil iránti tisztelete eszembe juttatta a mai olvasmányt. Dorcas, egy tanítvány Joppéban meghalt, és a helyi gyülekezet elküldte két férfit, hogy hozzák el Pétert. Mikor az apostol odaért, egy csapat özvegy állt körbe, és sírva mutogatták neki a Dorcastól kapott ruhákat. Az írás szerint Dorcas sok jót tett és sok alamizsnát osztott, ezáltal ösztönzött és inspirált másokat. Isten mindannyiunkat más talentummal ajándékozott meg. Nem mindenki tud gyönyörű ékszereket készíteni, mint a sógorom, vagy ruhákat, mint Dorcas. De mindannyiunkban megvan az egymás iránti szeretet képessége. Ha megnyitjuk életünket a Szentléleknek, Krisztus nevében változást hozhatunk mások életében, amik utánunk is gyümölcsözni fognak. Kegyelmes Istenünk, munkálkodj rajtunk keresztül, hogy az ajándékaidat használva megmutathassuk szeretetedet másoknak. Amen. Napi gondolat: hogyan tudom használni talentumaimat a közösségemben? Imádkozzunk a kézművesekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Páskujné Kovács Erzsébet. Ábrahám imája. Könyörgött Ábrahám az Úr előtt. Ne pusztítsd el, ha találsz 50 igazat. Szólt az Úr. Nem teszem meg, ha 50 még maradt. De nem nyugodott Ábrahám, félt, hogy nem lesz csak 45. S szólt, Uram, ha 5 híja lesz, könyörülsz 45 fölött? És szólt az Úr, igen, könyörülök, mert nagy kegyelmű Isten a nevem. Lehajtott fejjel szólt Ábrahám. Ha 40 lesz, könyörülj meg, kérlek, a 40-et. Ne haragudj, Uram, még mindig kérlek. A 30-at találsz, ugye megbocsájtasz? És szólt az Úr. Igen, a 30 lesz, nem mondom ki a pusztítás szavát. Roskadt már Ábrahám, gyötrődött a lelke, s az Úristen előtt porba hult. Mondd, Uram, ha nem találsz többet, ha nem lesz ott több, ha nem lesz ott csak 20. Látta az Úr a vérző pályó szívet, és felelt. Könyörülök, ha nem lesz ott több, csak 20.

0: Bízzunk Isten szeretetében.
1: Krisztus közel van hozzád. Ne félj, mert én megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ézsaiás 43:1. Gondolatok az ígéről. Próbáink gyakran szinte elviselhetetlennek látszanak, és Isten segítsége nélkül valóban azok. Ha nem támaszkodunk Teremtőnkre, összeroskadunk a felelősségek terhe alatt, amelyek csak szomorúságot és bánatot okoznak. De ha Krisztusban bízunk, akkor nem törnek össze bennünket a próbák. Ha minden sötétnek és megmagyarázhatatlannak látszik, bízzunk Isten szeretetében. Idézzük fel Krisztus hozzánk intézett szavait. Amint én cselekszem, azt te most nem érted, de ezután majd megérted. János 13:7. A Biblia szerint mi vagyunk felelősek a boldogságunkért. Jézusra tekintve hasznos és értelmes életet élhetünk. Mindnyájan vágyódunk a boldogságra, azonban sokan nem találják meg, mert helytelenül keresik. A boldogságért a legkomolyabban kell küzdenünk, igazán törekedve az elnyerésére. Vágyakozásunkat társítsuk hittel, akkor a boldogság szinte észrevétlenül érkezik el hozzánk. Ha a kedvezőtlen körülmények ellenére is bizalommal tudunk pihenni Isten szeretetében, és békében nyugszunk ő benne, akkor jelenlétének érzete, benső, csendes örömet kelt bennünk.

0: Tűzijáték.
1: Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem, még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Bírák könyve 16. fejezet 28. vers. Ennek a rendkívül erős, mégis gyenge fiatalembernek a tragikus története jól ismert. A szánalomra méltó vég kifejlett, amelyet Sámson egy gyönyörű nő iránti oktalan szenvedélye okozott, először hajának elvesztéséhez, majd isteni erejének elvesztéséhez, ezt követően szabadságának elvesztéséhez, végül pedig mindkét szemének elvesztéséhez vezetett, ami öngyilkossági szándékát motiválta. Gyötrelmes kérése a sikolyát jelképezi azoknak az érzéseknek, amelyeket sok ember fog elszenvedni, a szemük brutálisan megsérül, miközben varázslatos dolgokat néznek. A járványügyi központok szerint a kórházi sürgősségi osztályokon évente mintegy 12 000 tűz okozta sérülést kezelnek. A becsült költség több mint 24 millió dollár. Minden ötödik sérülés a szemet érinti, és ezek fele vaksághoz vagy szem eltávolításhoz vezet. A tűzijátékok három típusa a legveszélyesebb a sérülések szempontjából. A petárdák, az üvegrakéták, ezek okozták a sérülések 72%-át, és a szikrák súlyos égési sérüléseket okoznak, mivel több száz fokos hőmérsékletet érnek el, ami az aranyat is megolvaszthatja. 1991-ben a tűzijátékok mintegy 25 000 esetben okoztak tüzet, és több mint 33 millió dollár értékű kárt okoztak a magántulajdonban. Kevesebb, mint egy tucat amerikai államban tilos minden magáncélú tűzijáték, néhányban egyáltalán nincsenek törvények, és a szabálytalan, postai úton vagy csempészés útján történő megrendelések szétszórják ezeket a robbanó anyagokat. Sok sérülés a helytelen használat, azaz a rakétát szándékosan emberek felé dobják, vagy véletlenszerűen dobják el, miután meggyújtják, vagy hibás működés miatt következik be, mint például kaotikus repülés, idő előtti robbanás vagy kemény felületről való lepattanás. A sérülések közel 80%-a július 4-e körül következik be, és több mint fele gyermekeket vagy tinédzsereket érint. A tűzijátékok nagyon izgalmas szórakozást nyújtanak, és olyan vonzó szépségük van, amelyet Sámson is felismerne. Csak túl későn jött rá, hogy a csábító Delila lesz az egyik utolsó dolog, amit valaha is látni fog. Milyen nagy volt az ára, és milyen rövid az öröme. Eszembe jut a következő igevers. Vajon az ember vehet-e tüzet a keblébe anélkül, hogy a ruhája meggyulladna? Példabeszédek könyve, 6. fejezet, 27. vers. Uram, segíts, hogy ne játsszak a tűzzel!
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

június 29-én így szól Isten igéje. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr a seregek Istene. Ámos próféta könyve 5. fejezet 15. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igaznak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Korintusbeliekhez írt 2. levél 6. fejezet 14. verse. Mindkét ige hatalmas igazságokat fogalmaz meg arról, hogy mit vár el Isten tőlünk az ő népétől. Nekünk kell tehát megtartani a törvényt, nekünk kell gyűlölni a rosszat, és tenni a jót, nekünk kell Isten mellett, azaz a világosság mellett kiállnunk. Isten nem mástól, nem a világ fiaitól várja, hanem tőlünk. Nagyon szeretem az ószövetségi József, Jákob fiának történetét. Példaértékűnek érzem, hogy az otthontól távol kerülő, rabszolgaként élő József által áldatik meg Potifár háza. Amikor pedig önhibáján kívül börtönbe kerül, ott is Istenre mutat cselekedeteivel, azzal, hogy cselekszi a jót, és az élő Isten törvénye szerint él. Az új szövetségből pedig hadd emeljem ki Zákeust, aki amíg fogja volt az ördögnek, és így a pénznek is, addig nem tudott jót cselekedni. De amikor Jézus betért a házába, és betérhetett az életébe is, akkor már képes volt jót és jól cselekedni, négyszeresen visszaadni, amit elvett, és vagyona felét szétosztani a szegények között. Mai igénk arra ösztönöz minket, hogy ahol mi élünk, ott Isten akaratának és az ő törvényének megfelelően éljünk, még akkor is, ha ez nem hoz rögtön elismerést a környezetünkben. Isten megjutalmazza hozzá hű gyermekeit. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Mai igéink ismételten arra tanítanak, hogy ne másokon kérjem számon az igazságot, hanem én cselekedjem veled és általad. Köszönöm, hogy Jézusban megmutattad a te igazságodat, aki büntelenül halt meg minden bűnösért. Amen. Tamási Tamásné áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr a seregek Istene. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igaznak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez.

nehéz 7 évet hagyok magam mögött. Idegen országban éltem, és nem rendelkeztem a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy el tudjam tartani magam. Személyes, egyiptomi vadon élményként emlegetem ezt az időszakot. Néhányszor úgy tűnt, hogy felemészt a félelem és a szorongás. Elveszítettem Istenbe vetett reményemet, és elhatároztam, hogy saját kezembe veszem a sorsomat. Ennek eredményeképpen többszörösen átvertek, visszaéltek velem anyagilag, manipuláció áldozata lettem, és bizony többször is elhagytak. Mindez azért történhetett meg, mert elveszítettem a hitemet.

Imádkoztam, de nem vártam meg Isten válaszát. Azt gondoltam, hogy nem fog megbocsátani nekem. Vétkeztem, nyíltan szembeszegültem a törvényeivel, pedig keresztényként jobbnak kellett volna lennem ennél. De Isten nem használja fel ellenünk a bűneinket, ha őszintén megbánjuk azokat. A 25. Zsoltár 6. versében ez áll. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Viszont nekem továbbra is gondjaim voltak. Valahányszor azt hittem, hogy na végre, most jó irányt vettek a dolgok, néhány éven belül újfent mélypontra kerültem. Amikor megértettem végre, hogy semmit sem tehetek a saját erőmből, Istenhez kiáltottam, ahogy azt a zsoltáros is tette a 28. zsoltár elején. Hozzád kiáltok, Uram, én szírtem, ne fordulj el szótlanul tőlem, hogy ne legyek, ha néma maradnál, a sírba szállókhoz hasonló.

hitemet tettekre kellett váltanom. Többnek kellett lennie egy fogalomnál, amit eddig tanultam. Aztán Istennel lehetségessé vált a lehetetlen is. Nyomorúságom idején teremtőmhöz, barátomhoz fordultam. Miután imádkoztam és böjtöltem, új remény kelt szárnyra bennem. És bár nem tudtam, hogyan fog bekövetkezni a változás, dicsőítettem Istent a győzelemért. 2 éven át hangosan imádtam Istent a lakásomban, és hálát adtam neki azért, amit tenni készült.

nyomorúság idején az ember szíve különös módon nyílik meg az isteni jelenlét előtt. A szenvedés egy eszköz, melyen keresztül Isten megszólít, tanít és közelebb vonz magához. A próbák nem Isten elhagyását, hanem az ő szeretetének különös megnyilvánulását jelentik. Isten ilyenkor munkálkodik legmélyebben a szívünkben. Amikor a legsötétebbnek tűnik az út, Isten fénye akkor ragyoghat a legélénkebben. Böjt és ima. Ezek a lépések nem pusztán emberi cselekedetek, hanem a mennyei kegyelem csatornái. A böjt alázatot munkál, az ima pedig kapcsolatot teremt, és a szívünk megnyílik arra, hogy Isten akarata szerint átformálódjon.

nem tudtam, miként fog bekövetkezni a változás. Ez a mondat a hit valódi próbáját mutatja, amely nem a látás, hanem a bizalom bizonyossága, még akkor is, amikor semmi jel sem utal a szabadulásra. Az igazi hit akkor is hisz, amikor minden látszat ennek ellentmond. Ez a győzelem már nem a körülményekre tekint, hanem a láthatatlan, de biztos ígéretekre. Az ilyen dicsőítés már nem emberi érzelem, hanem lelki látás, a hitből fakadó öröm.

Isten jelen van minden válságban. Az ő terve túlmutat a pillanat nehézségein. Ahogy Józsefet börtönbe vitték, Dánielt az oroszlánok közé vetették, Pál viharba került, mindezek a próbák a mennyei terv részei voltak. És minden szenvedés végén ott áll a szabadulás, amit Isten készített elő. A nyomorúság tehát nem a vég, hanem a kezdet, a hit megerősödésének kezdete. Amikor nem tudjuk, miként fog bekövetkezni a változás, Isten már készíti is az utat. És amikor csak a vihar tombol, dicsőíthetjük őt a biztos győzelemért, mert hű az, aki ígéretet tett. Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének 28. verse így szól. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Isten hűséges és végtelen szeretettel szeret minket. Új fejezethez rendeztem be az életem, és tovább növekszik a hitem. Ne veszítsd el a reményt. Ha engem meg tudott menteni Jézus, hidd el, hogy téged is meg tud.

ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Mózes első könyve, 50. fejezet, 20. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika és a falakon kívüli Szent Pál bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a harmadik század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A hitvallással párba állítva. Tematikus évek és országos egyházi programok 2027 és 2030 között. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A központba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket is, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy-egy részletét is. Az alapige így szól. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezete. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabaduló szoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Taliándörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgulódnak tanítványai, így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol előzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta. Ezért mondom nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től. Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt. Uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt nekik. Nem én választottalak-e ki titeket, a 12-t? Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskariótésre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül. János evangéliuma 6. fejezet 60-tól 71-ig.

0: Nézőpont kérdése.
1: Gyakran annyira magával ragad a mindennapi taposómalom, hogy Istenre alig jut egy-egy gondolatom. Ilyenkor csak azokon a feladatokon jár az eszem, amelyeket teljesítenem kell, és azon, hogy miként tudom őket a legjobban elvégezni. Isten számára kevés hely marad. Úgy gondolom, egyedül is boldogulok. A dolgok fontossági sorrendje összekuszálódik, semmi sem sikerül, kapkodó, hangos és kiállhatatlan leszek. Ilyenkor ráébredek, hogy Istent mellékvágányra állítottam. A 63. vers ezért nagyon személyesen szól hozzám. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Ezek a szavak erőt adnak ahhoz, hogy megbirkozzam a mindennapokkal, szembenézzek a kihívásokkal, és hogy a dolgokat a megfelelő nézőpontból lássam. Egy másik gondolat is megérintett és elgondolkodtatott. Bár ezek az emberek olyan sok mindent megéltek Jézussal, a Biblia azt mondja, hogy mégis elfordultak tőle. Jézus azonban nem hagyja ezt annyiban.

kinek a beszédében lehet bízni, és melyik az a beszéd, amely hallatszik ugyan, de mint a füst elszáll. Hol találunk időtálló szavakat? Van olyan gondolat manapság, ami maradandó értéket képvisel a számunkra.

erős Istenem. Az éjszakai pihenéssel fölfrissítettél engem is, és hagytad, hogy a napsugarat újra meglássam, hogy észrevehetem, csodáid körülvesznek nappal és éjjel, hogy erősen munkálkodsz mindnyájunkon, építesz testben, lélekben. Szívemből köszönöm, hogy a hit újra tudatosítja bennem, Jézus Krisztus számomra is megváltást hozott. Kérlek ezért e reggelen, maradj mellettem áldásoddal. Légy oltalmazóm és segítőm e nap minden ügyében. Kérlek, szeretteimnek is add szívébe a megváltottak örömét, nyugalmát. Szeretettel fordulunk hozzád, Atyánk, hogy hívő gyermekeidként meghálálhassuk kegyelmed

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Június 29-e.
2: Ma van Péter Pál napja, az aratás kezdete a magyar hagyományban. Úgy tartják, hogy ezen a napon szakad meg a búza töve. A rost is ilyenkor kezdték vágni. Ha nem érett még meg a búza, akkor csak néhány kaszasuhintást tettek, hogy jelképesen elkezdődjön az aratás. Szerszámaikat a templom oldalához tették,

0: a pap pedig megszentelte.
1: A Nemzetközi Duna Nap is június 29-én van. Számos helyen ünneplik a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig. Egyben fölhívják a figyelmet a védelmére is. József Attilával szóljunk most róla. Mintha szívemből folyt volna tova. Zavaros, bölcs, és nagy volt a Duna.
0: Péter apostol Jézus 12 tanítványának egyike, a katolikusok szerint a korai egyház első vezetője. A keresztény hagyomány azt tartja, Néró császár uralkodása idején szenvedett kereszthalált 67 körül. Két levelet tulajdonítanak neki az Új Szövetségben. A feltámadott Krisztus megjelent előtte, és háromszor is megkérdezte őt, szeretsz engem? Az igenek után Krisztus föloldotta a három megtagadást, hűségre tanította, és pásztori megbízást adott neki. Őrizd az én juhaimat! János 21:15-17. Az alakja köré fonódó legendák adják az alapját Henrik Sienkiewicz Kóvádisz című regényének, illetve az abból készült filmadaptációknak.
1: 1808-ban született Török Pál, a Duna melléki református egyházkerület püspöke. Székács Józseffel megalapították a protestáns egyházi és iskolai lapot. Együtt adták ki a protestáns lelkészi tárt. 1841-ben maga indította az Egyházi Beszédek Tára című gyűjteményt és a Lelki Kincstár című lapot. Buzgó szervezése nyomán 1855. októberében megnyílt a Teológiai Intézet, 1859-ben pedig a Főgimnázium, és szétszóratás helyett a reformátusokhoz kerülhetett a híres Rádai könyvtár.
0: Kossuth Zsuzsanna az 1848-as szabadságharc tábori kórházainak főápolónője, Kossuth Lajos húga. Önfeláldozóan a betegek gondozására vállalkozott a szabadságharc idején. 1849-ben 72 tábori kórház kezdte meg működését munkája nyomán. Ő maga is ápolta a sebesülteket, sőt, lelki vígaszt is nyújtott nekik. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam szenvedéseit alig éreztem. Jegyezte föl. A szabadságharc után keserves sors jutott neki, börtön, üldöztetés, családi tragédiák, számüzetés. Így került New Yorkba, ott halt meg 1854-ben.
1: A Duna melléki Helvét egyházkerület 1855-ben engedélyt kapott teológiai intézet létrehozására. Ez az intézmény volt a Budapesti Református Teológiai Akadémia elődje.
0: A király e napon szentesítette az 1898. évi 14. törvénycikket a lelkész jövedelmek állami kiegészítéséről, a kongruáról.
1: 1941-ben szentelte föl Ravasz László a Csillaghegyi Református templomot. Ugyanebben az évben alakult önálló anyaszentegyház közösségé a Csillaghegyi Református Egyházközség. Kiadványuk Él az Úr!
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. De aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Példabeszédek könyve 11. fejezet 19. vers.

Tudod, mi a poligráfos hazugságvizsgálat? Általában a rendőrség által alkalmazott egyik módszer, mikor poligráf segítségével vizsgálják meg azokat az élettani jelenségeket, amelyek akkor jelentkeznek, ha valaki nem mond igazat. Érzékelőket helyeznek el a vizsgált személy ujjára, karjára, mellkasára, amelyek a pulzust, a bőr ellenállást, a vérnyomást és a légzést mérik különböző kérdésekre adott válaszok esetén. Az általános kérdések után olyanokat tesznek fel, amelyek során várható, hogy azok erős érzelmi változást váltanak ki. Ezt követik az adott üggyel kapcsolatos lényeges témák. Ma egy ennél még biztonságosabb eredményt hozó hazugságvizsgáló kifejlesztésén dolgoznak. Amely az agy szkennelésével fogja megállapítani, hogy igazat mond-e a vizsgált személy, vagy sem. Ha a vizsgálat során bizonyossá válik, hogy ő hazudott, akkor ezt felhasználhatják ellene a bírósági perben.

0: Ha álhatatosan kitartasz az igazság mellett, akkor az a javadra válik, és segít az élet kritikus helyzeteiben. Ha azonban a hamisság útját választod, a vesztedbe rohansz. Sok fiatalt láttam már, aki becsapta a szüleit, megtévesztette a tanárait, hazudott a barátainak. Azt gondolta, hogy mindenkit jól átvert, és nyert ügye van. Azonban semmi nem maradhat titokban. Előbb vagy utóbb minden napvilágra kerül, és akkor nem lennék a hazug bőrében. Válaszd mindig inkább az igazságot.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Győzzünk, amint Krisztus győzött.
1: A mai ige János evangélium a 16. fejezet 33. verse. Azért mondtam ezeket nektek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Gondolatok az igéről. Sátán erősen támadta Krisztust, mint ahogyan minket valaha is fog. A tét óriási volt. Vagy Krisztus, vagy pedig ő diadalmaskodik. Ha Krisztus ellenáll a legerősebb kísértéseknek, és Sátán nem tudja őt bűnbe vinni, Sátán tudja, hogy elveszíti hatalmát, és végül az örökké való büntetésében részesül. Ezért Sátán óriási erővel dolgozott, hogy Krisztus belevigye valamilyen rosszba, mert akkor fölénybe kerülhet vele szemben. Sohasem fogsz olyan elszánt és kegyetlen kísértéssel szembesülni, mint megváltunk. Sátán minden pillanatban ott kísérte őt ösvényén. Megragadja-e az ember az isteni hatalmat, és ellenáll-e Sátánnak kitartó elszántsággal, ahogyan Krisztus példát adott erre, mikor szembeszáll az ellenséggel a kísértés pusztájában. Isten nem menti meg az embert saját akarata ellenére, Sátán fortéjainak hatalmából. Az embernek munkálkodnia kell emberi erejével, Krisztus isteni hatalmának támogatásával, ahhoz, hogy sikeresen ellenálljon és győzzön, bármi árat kell is fizetnie érte. Röviden, az embernek úgy kell győznie, ahogyan Krisztus is győzött. Az a kiváltsága, hogy győzelmét Jézus mindenható nevében vívhatja ki, és a győzelem által Isten örököse és Jézus örökös társa lehet. Ez nem volna így, ha Krisztus maga vívta volna ki a győzelmet. Az embernek is meg kell tennie a maga részét, a krisztusi erő és kegyelem által neki magának kell kivívnia a győzelmét. Krisztus munkatársává kell válnia a győzelem elnyerésének munkájában, és így részesülhet Krisztus dicsőségében is. A megváltó győzött, hogy megmutassa az embernek, hogyan győzhet. Krisztus Isten igéjével válaszolt Sátán minden kísértésére. Mivel bízott Isten ígéreteiben, erőt kapott az Isten parancsolatai iránti engedelmességhez, és a kísértő nem juthatott előnyhöz.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ahogy reggel kikelsz az ágyból, légy tudatában a jelenlétemnek. Lehet, hogy te ekkor még nem gondolkodsz tisztán, de én igen. Kora reggeli gondolataid hajlamosak arra, hogy aggódóak legyenek, egészen addig, amíg velem kapcsolatba nem kerülsz. Hívj be a gondolataidba úgy, hogy a nevemet suttogod. A napod ettől hirtelen ragyogóvá lesz, és könnyebben kezelhetőnek tűnik. Nem retteghetsz egy olyan naptól, amely a jelenlétemtől pezsgő. Úgy nyersz önbizalmat, hogy tudod, veled vagyok, hogy semmivel nem egyedül kell szembenézned. A szorongás abból ered, ha nem megfelelő kérdést teszel fel. Ha ez és ez bekövetkezik, meg tudok majd birkózni vele? Az igazi kérdés nem az, hogy te meg tudsz-e birkózni bármivel, ami történik, hanem hogy te és én együtt meg tudunk-e birkózni bármivel, ami bekövetkezik. Ez a te és én együtt tényező az, ami magabiztosságot ad ahhoz, hogy vidáman nézz a mai nap elé.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ötödik Zsoltár, negyedik vers. 63. Zsoltár, második vers. Filippi beliekhez írott levél, negyedik fejezet, 13. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 21. rész. Jeremiás válaszol a király követeinek. Ezt az igét mondta az Úr Jeremiásnak, amikor Citkijá király elküldte hozzá Pashúrt, Malkijá fiát és Cefanyá papot, Maaszéjá fiát ezzel az üzenettel. Kérdezd meg ügyünkben az urat, mert Nebukadnezar, Babilónia királya háborút indított ellenünk. Talán csodát tesz velünk az Úr, ahogyan máskor, és ő is elvonul tőlünk. Jeremiás így felelt nekik. Mondjátok meg Citkijának, hogy ezt mondta az Úr, Izrael istene. Én visszafordítok a kezetekben minden fegyvert, amellyel Babilónia királya és a káldeusok ellen harcoltok, akik ostromolnak benneteket a várfalon kívül, és behozom őket a város közepébe. Mert én magam harcolok ellenetek kinyújtott kézzel és erős karral, lángoló haraggal és nagy felháborodással. Megverem-e város lakóit, embert és állatot egyaránt, súlyos dögvészben halnak meg. Azután pedig, így szól az Úr, Citkijját, Júda királyát, udvari embereit és a népet, akik megmaradnak-e városban a dögvész, a fegyver és az éhínség után, kezébe adom Nebukadnezarnak, Babilónia királyának és ellenségeiknek, akik az életükre törnek. Kardélre hányja őket, nem szánja, nem kíméli és nem irgalmaz nekik. Ennek a népnek pedig mondd meg, így szól az Úr, én most elétek adom az életútját és a halálútját. Aki ebben a városban marad, az fegyver, éhínség és dögvész miatt fog meghalni. Aki azonban kimegy, és a benneteket ostromló káldeusokhoz pártol, az megmarad, és ajándékul kapja az életét. Mert e város ellen fordulok, vesztére és nem javára, így szól az Úr. Babilónia királyának a kezébe kerül, és ő fölperzseli azt. Jeruzsálem elpusztul. Júda királyi házának pedig mondd meg, halljátok az Úr igéjét, Dávid háza, így szól az Úr. Törvényesen ítéljetek reggelenként, mentsétek meg a kizsákmányoltat elnyomójától, különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteit miatt. Én rátok támadok, akik a völgyben és a fenség szikláján laktok, így szól az Úr, akik ezt gondoljátok, ki törhetne ránk, ki hatolhat be erődjeinkbe, ezért megbüntetlek titeket saját tetteitek gyümölcse szerint, így szól az Úr. Tüzet gyújtok erdőtökben, amely mindenestül megemészti azt.

0: Nehéz, már-már reményvesztett időkben elszánt lépésekre van szükség. Szemmel láthatóan valósággá vált, amire Jeremiás figyelmeztetett a babiloniaik elleni háborúval kapcsolatosan, amikor Nabukodonozor seregével körülvette a várost. Ekkor Sedékiás király küldötteket menesztett Jeremiáshoz, hogy megtudakolja az Úr szavát, amit nem sokkal korábban még megvetett és visszautasított. Nem azért tett így, mert megtért, vagy a szíve átalakult volna, hanem kétségbeesésében, hát ha így kivéthet és túlélheti a katasztrófát. Válaszul, a próféta egyértelmű és velős üzenetet küldött a királynak. A nemzet túl messzire ment, így a végzet és az ítélet fölfokozott üzenete hangzott el. Nincs remény a város, a király és a király szolgái számára, de az Úr megadja a köznép számára, hogy őket ne érintse a támadás olyan súlyosan. Isten azt üzeni Sedékiásnak, hogy minden ösztöne ellenére, ahelyett, hogy harcolna vagy elfutna, inkább adja meg magát a babiloniaiaknak, és így életben marad. Isten lehetőséget biztosít bárki számára, hogy az életet válassza, ha engedelmeskedik. Már-már, mintha kétségbe vonná Jeremiás az ítélet jogosságát, amikor Dávid házára emlékeztet. A királyra és szolgáira, arra, hogy mindannak, ami most történik, az uralkodás rendszerének teljes romlottsága az oka. Isten megragadja az alkalmat, hogy egy szenvedélyes védőbeszéd kerüljön a Bibliába arról, hogy jogossággal, becsülettel és együttérzéssel kell bánni a néppel és irányítani az országot, mert ha nem így történik, annak megvannak a természetes következményei. Ez arra az alapelvre figyelmeztet minket is, amit érdemes elménkben tartani. Hozz jó döntéseket, és jó dolgok történnek. Ha rossz döntéseket hozol, akkor rossz dolgok történnek. Minél több jó döntést hozol, annál több jó dolog történik, és megfordítva. Minél hamarébb kezdesz jó döntéseket hozni a rosszak helyett, annál hamarébb fognak a jó dolgok megtörténni. A jó hír ebben a fejezetben az, hogy Isten szeretete és igazságossága nem engedi, hogy a bűn romlottsága ellenőrizetlenül terjedjen a végtelenségig. Egy nap véget vet az igazságtalanságnak és az elnyomásnak. Akkor majd Isten mindent helyrehoz és újjá tesz.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

hátamat odaadtam a verőknek és orcámat a szaggatóknak. Képemet nem fedeztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint a bárány, amely mészárszékre vitetik, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírok előtt. Ésaiás könyve 50. fejezet, 6. vers, valamint 53. fejezet, 7. vers. Krisztus nagyon szenvedett a bántalmak és sértegetések miatt. Amennyire felette állt az ő igazsága az emberi bűnöknek, annyira múlták felül szenvedései is az emberi kínokat. Olyan emberek hallgatták ki, akik Sátánhoz hasonlóan viselkedtek. Az a gondolat, hogy azonnal elpusztíthatná őket, ha felhasználná isteni hatalmát, csak fokozta súlyos megpróbáltatását. Ő, aki halállal büntethette volna ellenségeit, elviselte kegyetlenkedéseiket. Atya iránti szeretete és az önkéntes elkötelezettsége, hogy magára vállalja a világ bűneit, arra késztették, hogy panasz nélkül tűrje azok durva bánásmódját, akiknek a megmentéséért jött. Jézus megalázottságában rejlett a megváltás egyetlen reménysége. Sátán ellenállásra vagy csodatetre akarta késztetni az üdvözítőt, hogy szabadítsa ki magát. Egyetlen árnyék, amely Jézus emberi életére esnék, elegendő lett volna ahhoz, hogy tökéletlenné tegye Isten bárányának áldozatát, és eredménytelenné a megváltás tervét. Jézus Krisztus azonban teljesítve az isteni akaratot, tökéletes nyugalommal tűrte a durva sértéseket és bántalmakat. Kínzóit a kegyetlenkedés átformálta Sátán hasonlatosságára. Jézust viszont emberi mi volt a fölé emelte a szelídség és türelem. Isten hasonlatosságát tükrözte.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az esendő ember. Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. Tatiosz.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Miért nem szeretjük a változást? Negyedik rész. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog. Prédikátor könyve 7. fejezet 10. vers. Két másik oka is van annak, hogy ellenállunk a változásnak. Első, mivel furcsán és kényelmetlenül érezzük magunkat benne. Mikor fordult elő utoljára, hogy valami újat próbáltál ki? Meg tudod mondani konkrétan, hogy mi volt az? Ha semmi ilyenre nem emlékszel, akkor lehet, hogy beleragadtál a megszokásokba. Láttam egyszer egy falon két feliratot. Az első, amely így hangzott, át volt húzva. Ha nincs eltörve, ne javítsd meg. A második ezzel szemben így szólt, ami nincs eltörve, törd el. A megszokásokból néha csak kitörni lehet. Második, mivel ragaszkodunk a hagyományokhoz. A farizeusok azért nem tudták elfogadni a Jézus által hirdetett igazságot, mert a tradíciók fogságában éltek. Sokan mindmáig ragaszkodunk a hagyományokhoz. Azt feltételezzük, hogy ha valami hagyomány, azaz régóta fennálló, jól bevált viselkedés minta, akkor biztosan helyes is. Ez azonban nem feltétlenül igaz, amint azt a változás két ismert hírnöke, Thomas Edison és Henry Ford példája is igazolta. Találós kérdés. Hány hagyományőrzőre van szükség egy izzó kicseréléséhez? A helyes válasz 4-re. Egyre, aki újra cseréli, és 3-ra, aki azt fejtegeti, hogy milyen jó is volt a régi. A tanulság a következő. A hagyomány jó is lehet, ha összeköt másokkal vagy a személyes múltaddal, de ha nincs így, ideje valami újjal próbálkoznod. A Bibliában ez áll. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak majd meg. Példabeszédek könyve 4. fejezet 18-tól a 19. versig. Neked milyen változásokat kell véghez vinned az életedben?

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben mától június 29-től hétfőn július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen neki korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Országos roma zarándoklatot rendezek Mátra-Verebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról tovább melegedik a nyár. Ma hétfőn gyengén felhős napos száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Péter szemtanúja volt Jézus és a gazdag ifjú találkozásának. Látva az ifjú vívódását amiatt, hogy nem tud elszakadni korábbi életmódjától, megkérdezte Jézustól, hogy vajon nekik, akik mindent elhagytak érte, mi lesz a jutalmuk? Felmerülhet bennünk a kérdés, mi az a minden, amit el kell hagynunk Jézus minél teljesebb követése miatt? Talán régi kapcsolatokat, régi szórakozásokat, rossz beidegződéseket, olyan dolgokat, amelyek eddig fontosak voltak számunkra, de amelyek miatt csak fél szívvel tudnánk Jézus tanítványai lenni. Milyen a te Krisztus követésed? Nem vagy-e te is olyan, mint a gazdag ifjú, akinek kellett volna, amit Jézus kínált, de nem tudta elengedni azt, ami addig az övé volt, amit már megszokott, amihez ragaszkodott. Ezért a végén inkább Jézus követéséről mondott le, őt engedte el, de úgy, hogy közben fogja maradt mindannak, amije volt. Téged mi tart rabságban? Kinek vagy minek vagy a fogja? Kit vagy mit kell elengedned Jézusért?

Kész vagy-e kidobni az életedből mindent, ami távol tart az Úrtól, ami megakadályoz a Krisztus követésben, ami megnehezíti viszonylagossá, részlegessé, vagy egyenesen lehetetlené teszi a vele való meghitt közösséget? Mit kapsz mindezért cserébe? Jézus elmondta Péternek, és ez rád is érvényes. Aki elhagyta házát vagy testvéreit, nővéreit vagy apját, anyját, a gyermekeit, vagy földjeit értem és az evangéliumért, százannyit kap már most ebben a világban. Házakat, testvéreket, nővéreket, anyákat, gyermekeket és földeket, bár üldözések között, az eljövendő világban pedig az örök életet. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 29-e. Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 22. versétől a 7. fejezet 6. verséig.

halottak, amikor ő visszajön, és azt fogják mondani, hogy Uram, de hát a te nevedben prédikáltunk. Még csodákat is tettünk. Hát hogy? És az Úr Jézus azt fogja mondani, hogy nem ismertelek titeket. És ez a nem ismertelek, ez nem azt jelenti, hogy nem emlékszem a nevetekre, nem tudom, honnan jöttetek. Ez azt jelenti, hogy nem volt életközösségünk egymással. Nem voltatok benne abban a lelki családban, amivel én személyesen osztozom erőt, szeretetet, hitet. Ti ezen kívül voltatok. Pál apostol jut eszembe, aki azt mondta, hogy nagyon sokan prédikálnak színből. Hogy lehet színből prédikálni? Ó, hát az ember megtanulja, mit kell mondani. Különösen, amikor az idő is olyan, mármint a körülöttünk levő társadalmi időre tessék gondolni, hogy esetleg netalántán még népszerűségre is lehet szert tenni, pláne egy kis bevételre is lehet szert tenni. Nagyon sokan fogják tudni azt, hogy mit kell mondani. Saul tette, amit rábízott az Úr, és Isten ebben a tekintetben megáldotta. És tessék csak figyelni, mi történik. Egyszer azt mondta Sámuel Saulnak, engem küldött az Úr, hogy népének, Izraelnek a királyává kenjele. Most azért hallgass az Úr beszédére, ezt mondja a seregek ura, számon tartom, hogy hogyan bánt Amálek Izraellel, hogy útját állt, amikor kijött Egyiptomból, most azért indulj, veld re Amáleket, és írts ki mindent, amije van. Ne kiméld, hanem öld meg a férfiakat és a nőket, a gyermekeket és a csecsemőket, az ökröket és a juhokat, a tevéket és a szamarakat. Itt muszáj megállni, mert már vélem hallani a másik oldalról, hogy na ezért nem olvasunk Ószövetséget, mert az Ószövetségben ilyen véres történetek vannak. Meg egyébként is, hogy lehet kegyelmes Istenként beszélni arról az Istenről, aki kiad egy ilyen parancsot? Amikor Mózes vezette a népet, és Józsué átvette a vezetést, Józsué pontosan tudta, hogy Isten azt mondta, hogy Amáleken számon fogja kérni, hogy útját állta a népének. Most nemrég 500 éve. Tessék mondani, 500 év elég idő ahhoz, hogy az ember, mint nép, végig gondolja a dolgát, és megváltoztassa az irányt. Amikor Isten egy nép fölött ítéletet hirdet, akkor azt nem kegyetlenségből teszi. Az azt jelenti, hogy elment Isten a végéig a türelmi időknek. Honnan gondolom? Hát tessenek csak emlékezni Jónás történetére, akinek azt a parancsot adja Isten, hogy menjen prédikáljon Ninivébe, és mondja azt, hogy még 40 nap is elpusztul Ninive. És amikor Isten annak a jelét látja, hogy meg akarnának térni, akkor hiába a próféta lázadása, fölháborodása és szembefordulása a saját küldő urával, azt mondja neki, hogy ne szánjam Ninivét. És még az állatok is ott vannak. Így fejeződik be Jónás könyve. Ami azt jelenti, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, azt akarja, hogy megtérjen és éljen. De eljöhet az életben egy olyan pont, amikor azt mondja Isten, hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok kegyelmi ideje nem volt hasznatokra. És akkor szokott kimondani Isten egy-egy nemzedék, vagy egy nemzetség fölött ilyen szörnyű súlyú ítéletet, amikor műtétet kell végrehajtani az emberiség érdekében. Sodoma és Gomora eseténél is ugyanez volt a helyzet, olyan fertőzöttség volt, nem csak etikai, hanem akkor már biológiai fertőzöttség, hogy úgy döntött Isten, hogy ezt gyakorlatilag fertőtleníteni kell. Mint ahogy az orvos is, inkább amputál egy kezet vagy egy lábat, mint hogy elvesszen a beteg. De ezt mi nagyon zokon vesszük. Egyébként az okonvételhez ne haragudjanak, de engedjenek meg egy megjegyzést, kedves hallgatóim. Valaki azt mondta, hogy hát ezt nem adom a gyerekeim kezébe. Ilyen történeteket az én gyerekeim nem olvasnak. Jó, akkor miért játszanak azokkal a videójátékokkal, amikkel játszanak? Mert ugyanaz az apuka nyugodtan engedi meg, hogy véres videójátékokkal játszanak. Ha ott nem probléma, akkor a történelemnek a véres eseményeit megérteni, hogy elkerülhessük esetleg

0: Azt, ami felé mi megyünk? Miért lenne probléma? Egyébként, ha magyar történelemre gondolok, de bármelyik nép történelmére gondolok, a történelem évszázadai, évezredei hatalmas véres eseményekkel terheltek. De nézzük, mi is történik. Ekkor mozgósította Saul a hadinépet, és megszemlélte Telaimban 200 000 gyalogost és 10 000 embert Júdából. Amikor Amálek városáig hatolt Saul, lesbe állt a folyóvölgyében, de a kénieknek azt üzente Saul, menjetek el innen, távozzatok el az amálekiak közül, hogy titeket is ki ne írtsalak velük együtt. Mert ti szeretettel bántatok Izrael fiaival, amikor kijöttek Egyiptomból. Erre eltávoztak a kéniek az amálekiak közül, Saul pedig vágta Amálekat Havilától egészen a Súrba vezető útig, amely Egyiptomban szemben van, Agágot, Amálek királyát élve fogta el, de az egész népet fegyverrel írtotta ki. Saul és népe azonban megkímélte Agágot, meg a juhoknak és a marháknak a legjavát, azaz a másadellésüket, meg a bárányokat, és mindazt, ami szép volt. Ezeket nem akarták kiírtani, hanem csak a hitvány és értéktelen jószágot semmisítették meg. Ez egy elég tárgyilakos üzenet, ahhoz képest, mint amit az Úr parancsolt, egy picit átgondolták a dolgot. De tetszik tudni, minden azon múlik, legalábbis ma azt gondolják az emberek, hogy hogyan interpretáljuk, mármint, hogy hogyan adjuk tovább. Ha szépen tudjuk elmondani az akármit is, és elég meggyőzően, akkor biztos még Isten is megtapsol bennünket. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr, megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel halagra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuelt, hogy találkozzék Saullal, de akkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlékoszlopot állítatott magának. Aztán megfordult, továbbment, és lement Gilgába. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, azt mondta neki Saul, az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Miről is szól ez? Ugye az elmúlt hetekben újra és újra nézzük Saulnak a megromlását. Saul komolyan gondolta, hogy Sámuel nem fog róla tudni, és az Úr sem fog róla tudni, hogy mit is tett. Egyébként ez az emlékoszlopot csináltatott magának. Ez korábban egyiptomi szokás volt, hogyha valaki emlékszik az obeliszkekre, akkor ott azok a győzelmi emlékoszlopok, vagy később aztán diadalívek lettek belőle már a római kultúrában, Nagy Sándorék után és a perzsák után egyre inkább ezek jelentek meg, de az a lényeg, hogy a mi dicsőségünket zengjék. Igen ám, de hát az Úr nem szokott osztozni a dicsőségen. És nem azért, mert az Úr féltékeny, hanem azért, mert tudja, hogy nagyon rosszat tesz nekünk, amikor megszédülünk attól a dicsőségtől, amit ráadásul nekünk azért adott az Úr, hogy őt dicsőítsük. Ha valaki nem értené pontosan és körülményesnek érzi, miért győzött Saul? Mert ott volt vele az Úr. Megsegítette az Úr, támogatta az Úr. Az más kérdés, hogy utána ő úgy döntött, hogy hát akkor én vagyok a nagy király. Aztán ráadásul Sámuelt megpróbálja egy kicsit megvezetni. Tetszettek hallani a hízelgést? Hányszor tapasztaljuk ugyanezt? Az Úr áldottja vagy te. Bocsánat a személyes megjegyzésért, de az elmúlt évtizedek, mióta lelkipásztor vagyok, megtanítottak arra, hogyha valaki nagyon dicsérni kell, sejtsem, hogy valami nagy disznóság van a háttérben. És már várom, hogy mikor fog kibújni a szög a zsákból. Ráadásul Sámuel már úgy érkezett, hogy ő az Úrtól tudta, hogy miről is van szó. Az Úr áldottja vagy te. Teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Sámuel azonban megkérdezte, akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul azt felelte, az amálekiektől hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb jókat és marhákat, hogy Istenednek az Úrnak áldozza, de a többit kiírtottuk. Tényleg azért kímélte meg a nép? Vagy csak selejtezett? És tetszik gondolni, hogy a bűnt át lehet Isten előtt címkézni? Hát ha már lebuktunk, tudod mit, Uram, legyen a tied. és akkor így mindjárt jó lesz. Akkor azt mondta Sámuel Saulnak, hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott nekem ma éjjel az Úr. Saul így felelt, beszélj. Sámuel azt mondta, milyen kicsiny voltál a magad szemében. És mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Izrael királyává tett téged az Úr. Aztán ezzel a megbízással küldött utadra az Úr, menj és írsd ki a vétkes amálekieket, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak? Miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul azt felelte Sámuelnek, hiszen hallgattam az Úr szavára, és eljártam abban a megbízásban, amiért küldött az Úr. Elhoztam Agágot, Amálek királyát, az amálekieket pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek az Úrnak Gilgálban. Nem tudom, észre tetszettek venni? Ha szorít a cipő, olyan szépen tudjuk áttolni másra a felelősséget. Hát tehet szegény Saul király arról, hogy a nép, az Isten adta nép másképpen működik. Hát nem lehet ezeket csak úgy dirigálni, nem lehet nekik megmondani a dolgokat, hát de majd az Úrnál valahogy ezt elkenjük. Az Úré lesz majd ez az egész. Akkor azt mondta Sámuel, talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szavaira. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás, mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. És erre mondhatja valaki, hogy de jó, hogy az Ószövetség ideje már lejár, és most nem így van. János evangélium a 3. fejezet 36. vers. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Ugye inkább maradjunk a János 3.16-nál. Sokkal szebb. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Csak tetszik tudni, a hit engedelmesség nélkül, olyan, mint a kenyér liszt nélkül. Kicsit érdekes lesz. És mi azt gondoljuk, hogy az elhiszemmel fölcserélhetjük az engedelmességet és az igazi hitet. Mit mondott Sámuelen keresztül az Úr? Vajon ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava irány? Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Azon gondolkoztam, hogy ha az Új Szövetségben ugyanez a helyzet, és az Úr Jézus erőteljesen erre utalt, amikor például azt mondta, hogy ha ti megmaradtok az én beszédeimben, és az én beszédeim megmaradnak ti bennetek, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Akkor vajon hogy állunk mi mai keresztények? Ha az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne, mint a bálványáldozat, akkor ha odaállok az Isten elé, hogy áll az én engedetlen szívemhez? Amikor megmakacsolom magam, amikor azt mondom, hogy hát ezt majd most én eldöntöm. Ez most úgy lesz, ahogy én akarom. Vagy ahogy egy ismerős mondta, most 5 percre elfelejtem, hogy hívő vagyok. Csak tetszik tudni, aki 5 percre el tudja felejteni, az nem számol azzal, hogy Isten meg végleg el tudja őt felejteni. Mit is mondott Sámuel? Azt mondta, hogy többet ér az engedelmesség minden más áldozatnál. Az engedelmesség a hit cselekedete. Az, amiben napvilágra jön, hogy én valóban hiszek. Saul így felelt Sámuelnek, vétkeztem, megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, féltem a néptől, hallgattam a szavára. De bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Hú, hát ez teljesen korrekt, nem? Hát most azt mondta, hogy vétkeztem az Úr ellen, és bocsásd meg, akkor minden rendben van. Csak tetszik tudni, előtte folyamatosan azt magyarázta, hogy nem vétkezett, amikor végképp rábizonyította az Úr Sámuelen keresztül a vétkét, és már nem volt hova kibújni, akkor azt mondta, hogy hát jó, akkor egy ismerősöm szavát hadd idézem, bocsika, De azért most menjünk együtt áldozni, aztán jussunk már ezen túl. Hát győzelem napja van, nem? Sámuel azt válaszolta, nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Erre Sámuel sarkon fordult, és menni készült, de Saul megragadta a köpenye szélét úgy, hogy leszakadt. Ekkor így szólt Sámuel, így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak, nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. Ő pedig azt mondta, vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népem vénei és Izrael előtt, jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult az Úr előtt. Tetszik hallani? Azt követeli a prófétától a király, hogy a méltóságának adja meg a tiszteletet. És Sámuel proféta úgy dönt, hát legyen, csak hogy Isten nem téveszthető meg. Nem ember az Isten. És tetszik tudni, nincs annál borzasztóbb, mint amikor valaki ott tért el az Isten előtt, és a szíve elszakadt tőle. Akkor ez színház. Na de Isten nem azt akarta, hogy színházat játszunk. Nagyon sok kérdés van ebben a történetben. Azért, ha megengednek, egy dolgot muszáj megjegyeznem. Saul nem tudta, hogy ennek az Agágnak, akit ő megkímélt, lesz egy szökevény utóda, és a szökevény utódnak előbb-utóbb, nem sok idő múlva, megint ketyeg majd egy kicsit a történelem órája, és eltelik még bő 500 év, és egyszer csak föllép az agági Hámán, aki azt követeli a királyától, hogy az összes zsidó kiirtására hadd kapjon engedély. Megmentette az Úr akkor a népét? Igen. De tetszik tudni, az engedetlenségünk nem mindig másnap köszön vissza. Néha kegyelem, hogyha másnap rögtön visszaköszön, mert hát, ha lehet vele valamit csinálni. Néha sokadik utódunk arcán csattan az a pofon, amire mi szolgáltunk volna rá. Tessenek gondolkozni ezen. És ne feledjük, a hit nem ellentéte az engedelmességnek, és az engedelmesség nem más, mint a hit cselekedete engedelmességben valósul meg. Amen.
1: Isten az élet forrása, 36. Zsoltár, a karmesternek, az Úr szolgájáé, Dávidé. A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn, nem számít neki az Isten félelem. Sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység. Embert és állatot megtartasz, Uram. Mély drága a te szereteted, Istenem. Szárnyad árnyékában menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bőségében. Örömet árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása. A te világosságod által látunk világosságot. Maradj hűséges a téged szeretőkhöz, igazságos a tiszta szívűekhez. Ne taposson rám a gőgösök lába, ne tegyen bujdosóvá a bűnösök keze. Majd elbuknak a gonosztevők, elterülnek, nem tudnak fölkelni.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Reményik Sándor, egy perc. Egy percre ma úgy néztem fel a csillagokra én, mintha bámuló nagy gyerekszememmel legelőször tekinteném. Egy percre ma gyöngyvirág illat szállt át a szobán. Csodálkoztam, minthogyha legelőször csodálkoznék el édes illatán. Egy percre ma minden oly könnyű lett, s oly egyszerű, s az élet a kezemben engedelmes, jól hangolt hegedű. Egy percre ma megindultam, és nem tudtam, mi az. Messziről, mélyről intett elibém egy elsüllyedt tavasz. Egy percre ma, mint szegény embert, nem húzott az ág. Halkan csengettyűzött a föld alatt sok eltemetett csengettyűvirág. Egy percre ma megpróbáltam a más lelkébe látni. Nem ítélve, és el nem ítéltetve. Bocsánatot nyerni, és megbocsátani. Egy percre ma ragyogtak rám halvány testvérarcok, amelyek elé köd ereszkedett, céltalan hajsza és megutált harcok. Egy percre ma, ó, tiszta, bölcs és boldog látomás, elváltozott, mint Jézus a hegyen, s a mindenség bemás lett. Ó, bemás! Egy percre ma... Nem lehet azt a percet kibeszélni. Hogy is tudna szivárvány glóriás, tündértörékeny teste rímbe férni? Egy percre ma oly boldog voltam, s oly boldogtalan. Tudva, e perc egy percig tart csupán. És aztán vége van. És én ki tudja, meddig várhatok, lesve zugéltem kis partszögletéből, míg újra fölbukkan egy íj vitorla az örökké valóság tengeréből.

0: Egészségpercek.
1: A harag és a gyűlölet érzése nem csak lelkileg, hanem fizikailag is beteggé tesz. Egy most befejezett 10 éves elemző munka szerint a harag kifejezetten veszélyes a fiatalokra, ugyanis náluk koszorú ér elmeszesedést okozhat. 18 és 30 év közötti személyeken végzett vizsgálatokban kimutatták, hogy a felgyülemlett indulatok megnövelik a koszorúér artéria kalcium tartalmát, melynek következtében nagyobb valószínűséggel indul meg a korai érelmeszesedés folyamata. Ezért nem árt komolyan venni Isten tanácsát, amit Pál apostolon keresztül adott. A nap ne nyugodjék le haragot fölött.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 120. rész. Imádság idegen földön. Zarándokének. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te csalárd nyelv? A hős hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, kédár sátrai közt kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek.

0: Mai szakasz, 120. zsoltár. A következő 15 zsoltárt, a 120-tól a 134-ig úgy ismerjük, mint a grádicsok énekét, vagy mint zarándok éneket. Ezeket a dalokat gyakran énekelték azok, akik elzarándokoltak Jeruzsálembe évente háromszor a kötelező ünnepekre. A jeruzsálemi templom épület együtteséhez 15 lépcsőfok vezetett föl. Amikor a fáradt utazó vagy a pap odaért a templomhoz, és fölfelé indult a lépcsősoron, minden lépcsőn megállt, és elénekelt egy zsoltárt, kezdve a 120. zsoltárral az első lépcsőfokon, és befejezve a 134. zsoltárral a legfelső lépcsőfokon. Mi is egy zarándok úton járunk, az örök haza ígérete felé tartunk, és mi lehetne jobb kezdet annál, mint fölismerni, hogy szükségünk van rá, és emlékeznünk kell önmagunkban, hogy ez a világ nem a mi otthonunk, mint ahogy az ének írója írja az 5. versszakban. Az utazás fáradalmait enyhítik utastársaink, akiket Isten küldött az életünkbe. Dicsérjük az Urat az ő irgalmáért és zarándok testvéreinkért, akiket mellénk rendelt az úton.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azért, miképpen mindenben bővelkedtek, a hitben, a beszédben, az ismeretben és minden buzgóságban, úgy e jó téteményben is bővelkedjetek. Korintusbeliekhez írott második levél, 8. fejezet, 7. vers. Mikor a szegényeknek, a lenézetteknek és az elhagyatottaknak segítesz, ne tedd ezt a méltóságod és fensőbséged magaslatáról, mert így semmi jót sem cselekszel. Isten nem csak jótékonyságot vár el tőled, hanem vidám arcot, reményt keltő szavakat és meleg készszólítást. Amikor az Úr elesettjeit látogatod, találsz majd közöttük olyanokat, akik elveszítették a reményt. Vannak közöttük olyanok is, akik az élet kenyerére éheznek. Másokra lelki betegség telepedett, melyet földi balzsam és földi orvos nem gyógyíthat meg. Imádkozzál értük, és vezesd őket Jézushoz. Akadnak olyanok, akiknek hamar lelohad a buzgalmuk, és egy idő után újra elhanyagolják Krisztus szolgálatát. Körültekintően imádsággal kell megfontolnunk a szegények megsegítésének módját. Keressük Isten bölcsességét, mert ő nálunk rövidlátó halandóknál jobban tudja, hogy hogyan kell gondoskodni az ő teremtményeiről. Ne légy közömbös és lekezelő azok iránt sem, akik megrongálták testük templomát. Isten, aki mindeneket teremtett és mindenekért aggódik, részvéttel fogadja őket. A legmélyebbre zuhant emberek sem esnek kívül szeretetén és szánalmán. Jézus igazi tanítványai ugyanezt a lelkületet fogják tanúsítani. Isten hallatlan erőt fejt ki annak érdekében, hogy visszanyerje az embert a törvényszegésből, és bűnből kiemelve, hűségre és engedelmességre vezérelve minden megtérőt.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. De aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Példabeszédek könyve 11. fejezet 19. vers.

Tudod, mi a poligráfos hazugságvizsgálat? Általában a rendőrség által alkalmazott egyik módszer, mikor poligráf segítségével vizsgálják meg azokat az élettani jelenségeket, amelyek akkor jelentkeznek, ha valaki nem mond igazat. Érzékelőket helyeznek el a vizsgált személy ujjára, karjára, mellkasára, amelyek a pulzust, a bőr ellenállást, a vérnyomást és a légzést mérik különböző kérdésekre adott válaszok esetén. Az általános kérdések után olyanokat tesznek fel, amelyek során várható, hogy azok erős érzelmi változást váltanak ki. Ezt követik az adott üggyel kapcsolatos lényeges témák. Ma egy ennél még biztonságosabb eredményt hozó hazugságvizsgáló kifejlesztésén dolgoznak. Ma ennél egy még biztonságosabb eredményt hozó hazugságvizsgáló kifejlesztésén dolgoznak, amely az agy szkennelésével fogja megállapítani, hogy igazat mond-e a vizsgált személy, vagy sem. Ha a vizsgálat során bizonyossá válik, hogy ő hazudott, akkor ezt felhasználhatják ellene a bírósági perben.

0: Ha álhatatosan kitartasz az igazság mellett, akkor az a javadra válik, és segít az élet kritikus helyzeteiben. Ha azonban a hamisság útját választod, a vesztedbe rohansz. Sok fiatalt láttam már, aki becsapta a szüleit, megtévesztette a tanárait, hazudott a barátainak. Azt gondolta, hogy mindenkit jól átvert, és nyert ügye van. Azonban semmi nem maradhat titokban. Előbb vagy utóbb minden napvilágra kerül, és akkor nem lennék a hazug bőrében. Válaszd mindig inkább az igazságot.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Miért nem szeretjük a változást? Negyedik rész. Ne mondd azt, hogy miért voltak jobbak a hajdani napok a mostaniaknál, mert nem bölcs dolog. Prédikátor könyve 7. fejezet 10. vers. Két másik oka is van annak, hogy ellenállunk a változásnak. Első, mivel furcsán és kényelmetlenül érezzük magunkat benne. Mikor fordult elő utoljára, hogy valami újat próbáltál ki? Meg tudod mondani konkrétan, hogy mi volt az? Ha semmi ilyenre nem emlékszel, akkor lehet, hogy beleragadtál a megszokásokba. Láttam egyszer egy falon két feliratot. Az első, amely így hangzott, át volt húzva. Ha nincs eltörve, ne javítsd meg. A második ezzel szemben így szólt, ami nincs eltörve, törd el. A megszokásokból néha csak kitörni lehet. Második, mivel ragaszkodunk a hagyományokhoz. A farizeusok azért nem tudták elfogadni a Jézus által hirdetett igazságot, mert a tradíciók fogságában éltek. Sokan mindmáig ragaszkodunk a hagyományokhoz. Azt feltételezzük, hogy ha valami hagyomány, azaz régóta fennálló, jól bevált viselkedés minta, akkor biztosan helyes is. Ez azonban nem feltétlenül igaz, amint azt a változás két ismert hírnöke, Thomas Edison és Henry Ford példája is igazolta. Találós kérdés. Hány hagyományőrzőre van szükség egy izzó kicseréléséhez? A helyes válasz 4-re. Egyre, aki újra cseréli, és 3-ra, aki azt fejtegeti, hogy milyen jó is volt a régi. A tanulság a következő. A hagyomány jó is lehet, ha összeköt másokkal vagy a személyes múltaddal, de ha nincs így, ideje valami újjal próbálkoznod. A Bibliában ez áll. Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig. A bűnösök útja olyan, mint a sűrű homály. Nem tudják, miben botlanak majd meg. Példabeszédek könyve 4. fejezet 18-tól a 19. versig. Neked milyen változásokat kell véghez vinned az életedben?

A reformáció története 20 és Jeromos 10. rész. Jeromos tehát visszavonta előbbi nyilatkozatát, és a haldokló jogán ünnepélyesen lehetőséget kért a maga védelmére. A főpapok azonban, félve szavai hatásától, követelték, hogy erősítse meg, vagy tagadja meg az ellene felhozott vádak igaz voltát. Jeromos tiltakozott ez ellen a kegyetlenség és igazságtalanság ellen. 340 napig tartottatok bezárva egy rettenetes börtönben, szólt. Szenny, piszok, bűz közepette, és a legnagyobb szükségben majd magatok elé rendeltek. A halálos ellenségeimet meghallgattátok, engem viszont nem engedtek szóhoz jutni. Ha valóban bölcs emberek és a világ világosságai vagytok, vigyázzatok, nehogy az igazság ellen vétkezzetek. Ami engem illet, én csak gyönge halandó vagyok, életemnek nincs nagy jelentősége, és amikor arra intelek benneteket, hogy ne hozzatok igazságtalan ítéletet, inkább a ti érdeketekben, mint önmagamért szólok. Végül helyt adtak kérésének. Jeromos letérdelt bírái jelenlétében, és imádkozott, hogy Isten lelke irányítsa gondolatait és szavait, és semmi olyat ne mondjon, ami ellenkezik az igazsággal, vagy ami méltatlan mesteréhez. E napon Isten teljesítette azt az ígéretét, amelyet az első tanítványoknak adott. Helytartók és királyok elé visznek titeket, érettem, de mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátok lelke az, aki szól ti bennetek. Máté 10:18-20. Jeromos szavai még ellenségeiben is csodálkozást és csodálatot ébresztettek. Egy egész évig börtönbe volt zárva, ahol testileg és lelkileg iszonyatosan szenvedett. Nem volt lehetősége olvasni, sőt még csak nem is látott. Érveit mégis olyan világosan és olyan meggyőzően adta elő, mintha zavartalanul tanulhatott volna. Felhívta hallgatói figyelmét azokra a szent emberekre, akiket az igazságtalan bírák elítéltek. Szinte minden nemzedékben voltak olyanok, akiket, miközben koruk népét igyekeztek felemelni, ellenségeik gyaláztak és kiközösítettek, de akikről később kiderült, hogy megbecsülést érdemeltek volna. Krisztust is igazságtalan törvényszék ítélte el, mint gonosztevőt. Visszalépésekor Jeromos helyeselte 20 elítélését. Most azonban kijelentette, hogy megbánta, és bizonyságot tett a mártír ártatlanságáról és szentségéről. Ismerem gyermekségétől fogva, szólt. A legkiválóbb ember volt, igazságos és szent életű, és ti elítéltétek pedig ártatlan volt. Én is kész vagyok meghalni. Nem fogok meghátrálni a rám váró kínok elől, melyeket ellenségeim és a hamis tanúk készítettek számomra. Egy napon számot kell adniuk a nagyistennek csalásaikról, mert őt nem lehet becsapni. Jeromos, aki vádolta önmagát az igazság megtagadásáért, így folytatta. Ifjúságom óta elkövetett bűneim közül egy sem nyomja úgy a lelki ismeretemet, és nem okoz olyan szívbe markoló bűntudatot, mint amelyet ezen a végzetes helyen elkövettem, amikor a Wycliffe ellen és a Szent Mártír barátom és mesterem Husz János ellen hozott aljas ítéletet helyeseltem. Igen, teljes szívemből megvallom ezt a vétkemet, és mély fájdalommal jelentem ki, hogy gyalázatosan meghunyászkodtam, amikor a haláltól való rettegésemben elítéltem tanaikat.
Ezért kérem a mindenható Istent, bocsássa meg kegyesen bűneimet, és különösen ezt a legförtelmesebbet.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe Felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását? Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ért minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furulyát, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 4. rész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéről jelen időben című sorozatunknak a 4. előadásán. Látogatás a Világegyetem központjába címmel. Mielőtt megkezdenénk ezt az előadásunkat, arra hívom önöket, hogy imádkozzunk közösen. Urunk, most a te igédhez jövünk, és tőled kérünk vezetést, hiszen te adtad a mi számunkra a Szentírást, és te vagy az, aki érthetővé tudod a mi számunkra tenni a Szentírás üzenetét. Kérünk téged arra, hogy adj nekünk elcsendesedést, hogy tényleg tudjunk figyelni a te igédre, erre a különleges fejezetre. Én bízom abban, hogy az előadás sorozat alkalmával erre választ fogunk kapni, hogy miért is van ez a fejezet távol tőlünk, és ugyanakkor mégis annyira közel. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled a te vezetésedet Jézus nevében. Amen. Az elmúlt 3 előadás alkalmával betekintést nyerhettünk, és a hallgatók betekintést nyerhettek a Jelenések könyve első nagy, fogalmazzunk így, látomás sorozatába, amelyet a 7 gyülekezetnek írt levél mutat be a Jelenések könyvében. Ma a 2. nagy látomás sorozattal foglalkozunk, hogyha nem kiasztikus szerkezetben vizsgáljuk a Jelenések könyvét, hanem így folyamatában néznénk, akkor azt mondhatnánk, hogy 4 nagy látomás sorozatot tartalmaz a Jelenések könyve, és mindegyiknek van egy bevezető része. Az első nagy látomás sorozatnak is volt egy bevezető része, Szigeti tanár úr ezzel kezdte az ő előadását, az első előadását, erről a bevezető részről szólt. Aztán a 2. és 3. fejezet a Jelenések könyvében mutatja be az első nagy látomás sorozatot, amely gyakorlatilag a kereszténység történetével foglalkozik, de a kereszténység történetén túl természetesen foglalkozik azzal, hogy a 7 gyülekezetben milyen nehézségekkel néztek szembe akkor a keresztények, és vigasztalást, reménységet, bátorítást próbált adni ezeknek a gyülekezeteknek János apostol. És aztán a 4., 5., 6. és 7. fejezetek a 2. nagy látomás sorozathoz tartoznak. Azt mondhatnánk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy a 4 vázlat profécia közül a 2. érkezünk el, és azért is különleges ez a látomás sorozat, mert itt már a földi szintérről tovább megyünk a mennyei szintére. Itt lehet látni a gyülekezeteket, amelyekről szó volt az első előadás alkalmával, első 3 előadás alkalmával, ugye a Patmos szigete, itt található, ahol kapta a Jelenések könyvére szóló kinyilatkoztatását János apostol, hogy ez közel van a mai Görögország, és az pedig a mai Törökország területe, tehát a Görögország és Törökország között található Patmos szigete. Biztos, hogy tetszettek arról hallani az előadás sorozat alkalmából, hogy ez egy börtönsziget volt János apostol korában, és elsősorban politikai foglyokat szállítottak erre a szigetre, így került ide János apostol is.

hosszú idő óta, mondhatni, hogy évezredek óta foglalkoztatja az a kérdés a történészeket, és a mai napig nagy viták vannak afölött, hogy miért döntött úgy a Római Birodalom, hogy lecseréli a több száz vallását egy vallásra. Tehát, hogyha azt mondanánk, hogy a Római Birodalomban élő emberek, akik nem keresztények, vagy a pogányoknak tekintették ezeket az embereket, vagy akik nem zsidók, pogányoknak tekintették őket, de a mai kifejezésmóddal élve egészen más jelent a pogány kifejezés, mint ugye jelentett abban az időben. Ha akkor azt mondtuk volna egy embernek, hogy ő pogány, akkor azt mondta, hogy legalább 5 vagy 10 istent imád. És ki imád nála több istent? Mi az, hogy ő pogány? A Római Birodalomban az emberek szabadon választhattak a vallások között, de általában nem elhagyták a régi vallást egy új kedvéért, hanem az új vallást beillesztették a régiek közzé. Éppen ezért, amikor azt mondta a római császár például, hogy a császársághoz hozzátartozik a császár kultusz, akkor az emberek nem elhagyták a vallásaikat, az isteneiket, és elkezdték imádni a római császárt istenként, hanem beillesztették, azt mondták, hogy eddig volt 10 istenünk, hát a császár kultuszhoz lesz 11. Ezzel szemben jön a kereszténység, és azt mondja, hogy egyetemlegességre törekszik, és egyediségre. Értsük jól, megkövetelte azt, hogy a többi vallást elvessék az emberek, és csak a keresztény hit szerint éljenek. A római gondolkodás szerint a politika, a vallás és a társadalom ebben az időben teljesen összefonódott. Tehát nem ismertek olyat, hogy lelkiismeret és vallás szabadság, és külön választani a vallást meg az államot, a társadalmat. Tehát ez elképzelhetetlen volt. Nem véletlen, a római nyelvben egyébként a vallásra és ilyen értem a politikai életre nincs külön kifejezés. Miért? Mert a rómaiak hite szerint az égi istenek adták nekik a kormányzásnak a lehetőségét a birodalomban, és az ő feladatuk az, hogy ezen a földön ezeknek az égi isteneknek a tiszteletét elérjék birodalom szerte, és biztosítsák. És ha ez a kettő egyensúlyban van, tehát az égi istenek győzelmeket adnak a római hadseregnek, a római birodalomnak, és ők pedig tudják biztosítani azt, hogy ezen a földön a római isteneket imádják az emberek, a kettő harmóniában áll, kérem szépen, akkor a birodalom erős és növekvő lesz. Érkezik a kereszténység. És a kereszténység azt mondja, hogy mi minden régi istenséget elvetünk. Egyedül Jézus Krisztus az Úr. Ez kihívás volt a római birodalommal szemben, nem csak vallási oldalról, hanem társadalmi oldalról is. Itt érthetjük meg, hogy miért tekintettek úgy az első században a keresztényekre, mint társadalomra veszélyes szektára, amely kihívással fordul az egész római birodalom felé, hiszen megzavarja az erőegyensúlyt, hogy az égi hatalmak győzelmeket adjanak Rómának, és Róma eléri azt, hogy az égi hatalmakat imádják ezen a földön. És ha ezt nem tudja elérni a római birodalom, akkor az égi hatalmak nem adnak győzelmet, magyarul Róma káoszba süllyed. És János apostol nem véletlen tehát, hogy politikai foglyoknak fenntartott szigetre kerül fogolyként, Pátmosz szigetén,

0: ismerni. Efézusba, Szmirnába, Pergamumba, Tiatirán, Szárdisz, Filadelfiába és Laodiceába. Ugye ez a kis-ázsiai terület, majd Törökországhoz tartozó terület, mindegyikben élő keresztény gyülekezet volt, és ezeknek a keresztény gyülekezeteknek írja János a levelét. Van benne bátorítás, van benne feddés, van benne reménységre utalás, de mindegyik levél Krisztus központú levél. És ez nagyon fontos. De ugyanakkor ezeknek a leveleknek van egy távlati perspektívája is. Ez az első nagy proféciai sor a Jelenések könyvében, amely elárulja nekünk a kereszténység történetét egészen az adventtől a második adventig. Az első adventtől a második adventig. És így érkezünk el a negyedik fejezethez.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

A negyedik fejezet egy új fejezetet nyit a történésekben. Lezárult az első nagy történelmi vázlatrész, kezdődik a második. És mint mondtam, mind a négy nagy volumenű vázlat proféciát, látomássorozatot egy bevezető rész előz meg. Ez a bevezető rész a mi mai témánk. Következőképpen hangzik a Jelenések könyve negyedik fejezete. Ezek után láttam, tehát véget ér az első nagy képsorozat, az első nagy látomássorozat. Ezek után láttam, hogy ímé nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a korneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusból villámok törtek elő, hangok, mennydörgések, a trónus előtt pedig 7 lámpás égett lobogó,

hullánggal, az Isten hét lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen négy élőlény, elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második bikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A négy élőlény, amelynek egyenként hat szárnya volt, körös körül és belül tele volt szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Így hangzik tehát a negyedik fejezet. Három részre bontottam a Jelenések könyve negyedik fejezetének a tanulmányozását. Az elsőnek azt a címet lehetne adni, hogy betekintés a mennybe, a második a mennyei trónterem képe, a harmadik pedig a mennyben folyó istentisztelet. Először tehát betekintés a mennybe, a negyedik fejezet első része szól erről, ezek után láttam, hogy ímé nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól, jöjj fel ide, megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam mélyen. Ezzel a szakasszal kapcsolatban nagyon sok félreértés látott napvilágot. Ez igaz a Szentírásra, hogy nagyon sokféleképpen magyarázzák, és ha a Szentírásra igaz, a Szentíráson belül a Jelenések könyvére meg főleg igaz. Rengetegféle elgondolás van a Jelenések könyvével összefüggésben. Azt mondhatnánk, hogy az első látomás sorozat bevezető részében a megdicsőült Jézus Krisztus először, hadd fogalmazzak most így, megmutatta magát János apostolnak a földön, és ebben a részben meghív őt a mennybe. És ettől kezdve a könyv mennyei jeleneteket mutat be. A harmadik és a negyedik látomás sorozatnak is majd a bevezető része itt játszódik. Elindul a földön, de a látomás sorozat a mennyben folytatódik. János Patmos szigetén ül, kap egy látomás sorozatot, és elragadtatott onnan. Mit tetszene gondolni, hogy fizikailag eltűnt a szigetről? Nem. Azt tetszene mondani, hogy nem. Akkor mit jelent az, hogy azonnal ott voltam? Lélekben, látomásban. Van erre bibliai példánk? Hogyne? Természetesen. Ugye Ezékiel is hol volt, amikor kapja a látomás sorozatot? Például a mezőn, de földrajzilag hol volt? Babilonban, az akkori Babilon területén. És a látomásaiban hol jár? Jeruzsálemben például, így van. És azt mondja, hogy majd elvitetett előtte, előle ez a látomás sorozat, és ott látja magát a Kébá partján, továbbra is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy János fizikailag eltűnt a szigetről. Nem olyan régen láttam egy dokumentumfilmet, ami pont erről szólt, vagy ezt is mutatta be, hogy János nagyon torzomborz haja volt, és egy ilyen daróc ruhába volt öltözve, és egy barlangban, mint egy őrült rohangált, és a barlang falára írogatott kriszkrasz szövegeket. Tehát úgy nézett ki, mint akinek súlyos mentális problémái vannak, és aztán egyszer csak eltűnt. És azt mondta a narrátor, hogy hát most éppen a mennyben jár. És akkor bejöttek a katonák, és keresték, hogy hol van a János, és nem találták, és az egész szigetet tűvé tették érte, és amikor véget ért a látok, visszakerült a barlangba, még torzomborzabb ábrázattal. Szóval döbbenetes volt ez a kép, és ezt úgy végignézni, és nem akarom megnevezni a csatornát, de egy olyan csatorna, amit sokan néznek egyébként, és általában tudományos filmekkel van tele. Elgondoltam, hogy az emberek, akik úgy isszák magukba ezeket a dolgokat, valószínűleg ezt is nagyon sokan úgy él nélkül beveszik. A második gondolatom az volt, hogy vajon azok a tudományos filmek, amiket én itt szoktam nézni más témában, ezek is hasonlóak? Szóval, hogy akkor mennyire is bízhatom én meg abban, amit látok? Hogyha ebben a témakörben
ezt kell látnom? Nyilvánvalóan nem erről volt szó, hogy ő eltűnt a szigetről, és a katonákat mindenhol keresték János apostolt, és ő nem volt meg, mert ilyen értelemben elragadtatott fizikailag.

De azt mondja, hogy ő látja a mennyet, azt mondja, hogy elragadtatott és bepillantást nyert a mennyei világba. Ami egy valóságos hely János leírása szerint, bár nagyon keveset tudunk róla a bibliai kinyilatkoztatás által. A Szentírás valóságos helyként beszél a mennyről, még hogyha, hadd fogalmazzak így, olyan magasrendű valóságok is léteznek ott, amit az emberi beszéd kifejező eszközeivel nem tudunk szavakba önteni. Tehát olyan magasabb rendű valóságok léteznek, amelyeket szinte lehetetlen emberi kifejezés eszközeivel leírni, vagy felfogni. És azt másoknál is látjuk. Így például Ezékiel, Ézsaiás, Dániel, vagy éppen Pál kapott látomást, és látomását, hogy a betekintést a mennybe. Mindegyiknél van különbség, de mégis írásaik összhangban állnak, de egyik sem tudja tökéletesen visszaadni azt, amit látott, és nem is akarják azt mondani, hogy ők tökéletesen visszaadják. Hát azt lehetne mondani, hogy olyan magasabb rendű valóságot látnak meg, ami meghaladja a mi emberi képzeletünket, képzelőerőnket, leíró képességünket, mert mi csak viszonyítani tudunk. Tehát mi viszonyítani tudunk ehhez a földhöz, nem? Hát nézzük meg, amikor elmondja, hogy hogyan látja a mennyei tróntermet. Azt mondja, hogy hasonlónak látszott a jáspiszhoz, karneolhoz, meg volt ott szivárvány is, meg tehát az, hogy olyan hasonló volt, de nem tudja ezt a magasabb rendű valóságot teljes egészében átültetni nekünk. Csak azt tudja elmondani, hogy valami olyan volt, amiről ez jut az eszébe, olyan fényes volt, és dicsőséges, és gazdag, és hatalmas, és fenkölt. És szeretné elmondani János, hogy a menny egy valóságos hely, és gyönyörű, amit látott a mennyei trónterem, de az emberi beszéd kevés ahhoz, hogy ezt el tudja mondani, hogy valójában milyen. Csak hasonlatokban tud erről beszélni. És azt mondja a Szentírás, amikor betekint a mennyei trónterembe, János a következőt mondja el, hogy először is a mennyei világban egy királyi széket, vagy trónteremben egy királyi széket pillant meg, ami mindennek a középpontjában áll. És azt mondja, hogy ímé egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy valaki ott ült. Ez visszacseng, amit olvashatunk Dániel könyvében, Ezékiel könyvében, sőt a Timótoshoz írt levél is beszél erről. Ugye azt mondja Dániel könyvében az ige, ezután ezt láttam, trónokat állítottak föl, és egy nagy öregkorú helyet foglalt, az eredeti arámban az, hogy valaki, egy öregkorú valaki, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Ő sem tudja igazán megfogalmazni, ha figyeljük. Vagy azt mondja Ezékiel, a fejük fölött lévő boltozaton felül egy zafírfényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Valaki. Timótos az itt levélben azt mondja Pál, övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, nem is láthat, övé a tisztelet és az örökké való hatalom. Pál is nagyon szépen körbeéri ezt a valakit. Tehát látjuk azt, hogy bár különbözőképpen beszélnek róla, ugyanarról beszélnek mégis. Aztán azt mondja itt a Szentírás, hogyha tovább nézzük, hogy jelen van a trónus körül 24 trón, a trónusokon 24 vén, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona volt. Ezek valóságos személyek. Valóságos mennyről beszél, nem egy álomról beszél János, egy valóságos mennyről. Nem tudja teljes részletességgel elmondani, hogy milyen is ez a menny, mert nem találja meg ehhez az emberi szavakat, mert lehetetlen emberi szavakkal leírni azt a világosságot, fennköltséget, dicsőséget és hatalmat. De azt mondja, hogy lát 24 királyi trónt, és ezen a 24 vént látja, akik ott ülnek fehér ruhába öltözve, fejükön aranykorona. A fehér ruha az az erkölcsi tisztaságnak, a győzelemnek a szimbóluma. De a korona az nagyon érdekes, mert az eredeti görög a Stefánosz kifejezés használja, ami győzelmi koszorút jelent.
Abban az esetben, hogyha a királyi koronázásra gondolunk, az a diadém. De nem ezt látja, hanem győzteseket lát magyarul. Lát 24 valóságos szemét, akik győztek.

Miért éppen 24-et? Az Ószövetséget nézzük, ugye volt 12 törzs, az Új Szövetségben pedig, az Új Szövetségi Egyház alapításakor volt 12 apostol, így van. Júdás halálával 11-en maradtak, és ugye megválasztották Mátyást maguk közül, maguk közé, de ténylegesen ki volt a 12. apostol? Pál apostol. Ténylegesen ő volt a 12. apostol megtérése után. Isten maga hívta el erre a szolgálatra apostoltársait is, és ahogyan az apostoltársai elfogadták ezt a megbízást, Pál is elfogadta ezt a megbízást. Hadd mondjam, hogy Jézusnak volt egy ígérete a tanítványok felé. Máté evangéliumban jegyzi fel a 19. fejezetében, amikor azt mondja, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének trónszékébe, ti is 12 trónszékbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse fölött. Nem azt mondja az ige, hogy amikor újjászülettek ti magatok, hanem amikor ez a világ megújul. Mire értette vajon Jézus, hogy megújul a világ? Hogy újjá lesz a világ? Hogy megbukik a római birodalom? Amikor a bűn története véget ér. Amikor Jézus dicsőséggel visszatér az égnek felhőben, aztán megtisztítja majd ezt a földet, és azt mondja, szent megújult ez a föld, nagyon különös, hogy azt mondja, hogy majd akkor. Tehát nem azt mondja, hogy most az apostolok vannak ott. Az apostolok meghaltak. A Biblia szerint, ha valaki meghalt, akkor az nem gondolkozik, nem érez, nem lát, nem ítél, nem hal. A Biblia azt mondja, hogy olyan, mintha az álomba merült volna. Az alváshoz hasonlít ilyen értelemben. De majd vízen visszatérünk, hogy akkor kiből áll a 24 fő. De tessenek megnézni, hogy a Szentírás mennyire mutatja az Új Szövetség azt, hogy Pál apostol valóban oda tartozik a 12-höz. Hogy vele kiegészült az apostolok sora. Akik itt voltak a Bibliai Szabad Egyetemen, amikor az apostolok cselekedetéről beszéltem, akkor említettem azt, hogy az első fejezet 8. verse, a kulcsvers az apostolok cselekedetében, erre van felfűzve az egész. Hogy ugye a tanítványok majd elmennek, és bizonyságot tesznek, és azt mondja, hogy Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, majd a föld végső határáig. És azt mondja, hogy az első fejezettől a 12 fejezeten keresztül azt mondhatnánk, hogy az apostol cselekedete Péter cselekedeteiről szól. Jeruzsálemben elindul a misszió, először a zsidók között, Júdeában, Samáriában, majd a 13-tól a 20. fejezetig jut el a pogányokhoz. Ez pedig már Pál cselekedeteiről szól, hogy hogyan jut el a föld végső határáig az evangélium. És az apostolok cselekedete írója Pétert és Pált egymás mellé helyezi ezáltal, mert azt szeretné bemutatni, hogy Pál ugyanolyan jogkörű apostol, mint Péter, hogy megvan a 12. Az első rész az apostolok cselekedetében az első 12 fejezet, a második rész a 13-tól a 28-ig, az elsőben Jeruzsálem a központ, Péter a főszereplő, másik helyen Antiókia a központ, és Pál válik főszereplővé, és ahol Péter bebörtönözve, úgy fejeződik be ez a rész, Pál is bebörtönözve lesz. Tehát rengeteg párhuzamot láthatunk arra nézve, hogy az apostolok cselekedete írója próbálja mutatni azt, hogy egyrészt az apostolok azt a munkát végzik, amit Jézus végzett, ez nagyon fontos, és a második fontos szándék, hogy bemutassa, hogy Pál apostol ugyanolyan jogkörű apostol, mint a másik 11. És így megvan a 12. Ha megtetszenek nézni a Bibliából ezt a részt, a Lukács evangélium és az apostolok cselekedete között nagyon komoly hasonlóság van. Nyilván most nem az apostolok cselekedetéről beszélünk, csak azt mutatnám meg, hogy mennyire fontos volt az írónak az, hogy ezt végigvezesse, és amit számunkra fontosabb most, Péter és Pál, hogyha Péter életét nézzük az abcsel szerint, megkapja a Szentlélek ajándékát, megtartja a pünkösdi prédikációját, meggyógyít egy születés óta Sántát, Péter prédikál, szembeszáll Simon mágussal, feltámasztja Dorkászt, missziót folytat a pogányok között, elutasítja az imádatot, megvédi a missziót Jeruzsálemben, és Pétert bebörtönzik, és megszabadul majd. És aztán tessen megnézni, hogy mit mond Pálról. Ugyanebben a sorrendben mondja el.
Ha így egymás mellé tetszene tenni az apostol cselekedetét, megkapja a Szentlélek ajándékát, prédikál Pál, meggyógyített születés óta Sántát, Pál magyarázata, ő Elimász mágussal áll szembe, feltámasztja Eutikoszt, Pál missziója a pogányokhoz, elutasítja az imádatot, megvédi a missziót Jeruzsálemben, és bebörtönzi. Péter és Pál. Tehát nem véletlen, hogy a Biblia írója, így a Szentlélek által ennyire próbálta mutatni, még a sorrendben is, ha tetszenek nézni, hogy Pál oda tartozik a 12-höz, apostol. Megvan az apostoloknak a száma, megvan a 12. De hogyha most nem az apostolokat látja, hogy János apostol, bár megvan ugye az apostolok száma, akkor kiket lát?

0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, két elképzelés is létezik ezzel kapcsolatban. Az első, amely szerint azokat látja, akiket Jézus magával vitt erről a földről. Így hangzik Máté evangéliumának leírása ezzel kapcsolatban. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott és kilehelte lelkét. Hát Jézus halálánál járunk. És ímé a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, a sziklák meghasadtak, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Semmi többet nem mond róluk a Szentírás. Azt tudjuk, hogy nem földi, hanem megdicsőült testben támadtak fel, és ők már Jézus kereszthalálának gyümölcseként támadnak fel. Talán velük kapcsolatban mondja Pál apostol azt, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával. Ez egy messiási jövendőlés volt. Isten, ami szabadító Istenünk, az Úr, ami Urunk kihoz a halálból is, látták, ó Isten, hogyan vonultál be, Istenem, királyom a szentébe. Szóval Máté megörökítette ezeknek az embereknek a feltámadását, Pál beszél a mennybe menetelükről, János pedig látja őket. Valóban fogalmazhatunk ki, ugye azt mondta Pál, hogy felment a magasságba, foglyokat vitt magával. Valóban foglyokat vitt magával. Csak nem úgy, ahogyan sokan képzelik. Láttam olyan művészeti ábrázolásokat, hogy Jézus vonul a mennyei Jeruzsálembe, és úgy viszi magával a foglyokat, mint a római császár vitte a foglyokat, akik össze vannak kötözve vagy láncolva, és úgy viszi a foglyokat. Nem erről van szó. Jézus úgy visz foglyokat, hogy megszabadította őket. Minek a fogságából? A legnagyobb, a halál fogságába, feltámadtak ezek a személyek. Így vitt foglyokat, tehát nem úgy vitt foglyokat, hogy ő megláncolva vitte magával a foglyokat. Nem akartak menni a mennybe, muszáj volt, mert Jézus felvitte őket oda láncolva magához, hanem olyanokat, akiket felszabadított Krisztus. A bűn fogsága, a halál alól felszabadította őket. Ilyen értelemben voltak ők foglyok. A halálnak a foglyai voltak, de Jézus kiszabadította őket, és magával vitte őket. És nagyon érdekes, hogy a Máté beszél a feltámadásról, Pál apostol beszél arról, hogy hogyan mennek fel a mennybe, a Zsoltár beszél arról, hogy ez egy megdicsőült jelenet, egy óriási örömújongás, amikor a megdicsőült Krisztus megjelenik a mennyben, és hozza magával az ő feltámadásának, kereszthalálának a gyümölcseit, azokat az embereket, akik úgymond első zsengeként feltámadtak, és az egész mennyet öröm tölti be. Erről pedig a Zsoltár beszél, és mindezt pedig látja János apostol. Így válik a Szentírás tanítás, hogyha az apró mozaikokat így összerakjuk, teljesen érthetővé. Illetve három szemét szoktak még említeni, hogy ott van a 24 személy között, ugye Énok, Illés és Mózes, Énok és Illés elragadtattak erről a földről, illetve a Júdás apostol levele alapján, a 9. vers alapján Mózes viszont feltámasztotta őt az Úr, és szintén elragadtatott. Valószínűleg ők is ott vannak ezek között, a személyek között. Őket látja János apostol.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

És aztán végezetül a mennyei istentiszteletről tesz bizonyságot a negyedik fejezet. Elmondja azt, hogy ezek az élő lények hogyan imádják a Teremtőt. Tehát beszél arról, hogy elkezdődik egy új látomássorozat, bemutatja a mennyet valóságos helyként, ez nem egy utópia, ez egy valóságos hely. Elmondja azt, hogy hogyan néz ki, bár csetlő-botló emberi módon nyilván, hát ahogyan ő el tudja mondani, hogyan is látja ezt. És aztán beszél arról, hogy kiket lát. Végül elmondja, hogy hogyan zajlik a mennyei Isten tisztelet. És nagyon különös ez az Isten tisztelet, beszél arról, hogy jelen vannak élő lények, zoon, szó szerint élő lény, nem tudja megnevezni János, hogy kik ők. Egy olyan kifejezést használ, ami szó szerint azt jelenti, hogy élő lény. Nem tudja azt mondani, hogy hát oroszlán, vagy farkas, vagy élő lény. Különleges lények. Valószínűleg azokról beszélünk, akiket hol a Biblia kéruboknak nevez, hol szeráfoknak nevez. Ő élő lénynek nevezi őket. És azt mondja, hogy itt vannak ezek az élő lények, akik imádják az Istent együtt, együtt imádják a 24 előjáróval. A 14. vers kulcsfontosságú. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget, erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Ez minden Isten tiszteletnek az alapja. Az Isten tisztelet két irányba vezeti el a mennyi Isten tisztelet a gondolatainkat. Az egyik a teremtettségre, a másik a megváltásra. Ennek a Bibliában két szimbóluma is van. Az Ószövetségnek hol találjuk a szimbólumát, vagy hol találjuk meg a teremtettségünknek és a megváltásunknak a szimbólumát? 10 parancsolatban. Hol találjuk meg az Új Szövetségben? A keresztnél. A 10 parancsolat és a kereszt nem egymással szemben állnak. Mind a kettő beszél a teremtettségünkről, arról, hogy Istenhez tartozunk, hogy mit tesz értünk az Isten, és a 10 parancsolat is arról beszél, hogy Istenhez tartozunk, mit tesz értünk az Isten, mit tett értünk az Isten, és hogy teremtettünk. Nem véletlenül vagyunk ezen a földön, minden embernek küldetése van ezen a földön. Én úgy gondolom, hogy ennek ma különleges jelentősége van. Mert kevés olyan korszak volt az emberiség történelmében, mint ez a mai. Ahol szó szerint minden értéket megkérdőjeleznek sokan. De szó szerint. Ahol tényleg azt lehet mondani, hogy már csak a rossz híreknek van hírértéke. Ahol én azt látom, hogy annyi depresszióval, kiégéssel, szorongással sújtott ember él, ami az én megítélésem szerint és tanulmányaim szerint, bármilyen nehéz is volt az emberiség sorsa a második világháborúban, az első világháborúban, a római birodalom, stb., de nem éltek ennyien. Nagyon sok ember éri teljesen kilátástalan az életét. Ha van üzenet, amit én úgy gondolom, hogy ebben a mai világban képviselnünk időzőjelbe kell, mert ez nem egy kell dolog, ez egy örömteli dolog, hogy képviselhetjük, akkor az, hogy Isten szemében értékesek vagyunk. Nem csak úgy jöttünk valahonnan és megyünk valahová, célja van, tartalma van az életünknek. Ha nincs az életünknek rövid távú és hosszú távú célja, akkor minden pillanatunkat a tűzoltó munka fogja lekötni. Mindig oda rohanunk, ahol éppen úgy érezzük, hogy szükség van ránk. És ennek mi a vége? Kiégés, mentális problémák, mentálhigiénés problémák, szorongás és más egyéb. Szükségünk van arra, hogy legyenek rövid távú céljaink, és hosszú távú céljaink az életben. És én úgy gondolom, hogyha azt keressük, hogy miben találjuk meg a tartalmát ezeknek a céloknak, akkor ez egy nagyszerű üzenet az Istentől. Szigeti tanár úrnak van egy, hát több könyve is, egy olyan könyv, amire hivatkoznék, ami a szombatról szól, mert a teremtettségben benne van ugye a szombat. És az a könyve úgy kezdődik, hogy az embernek, most fogalmazzunk így, legalább két irányba néz az ember, vagy két
arca van. Az egyik egy Istenre néző arc, most fogalmazzunk ki, tehát nem két arcúságról beszélek, hanem egy Istenre néző arc, és van egy emberre teremtett világra néző arca. És ha nézzük, akkor ez a kettő az Ószövetségben megjelenik hol? A 10 parancsolatban. Az Istenre néző arc és a teremtett világra néző arc. Mi a hosszú távú célom, mi a rövid távú célom? És megjelenik az Ószövetségben hol? A keresztnél. Mit tett értem az Isten? Egy Istenre néző arc és egy emberre néző arc, hogy mire kötelez engem mindaz, amit az Istentől kapok. Milyen lehetőségeket tár fel előttem mindaz, amit az Istentől kapunk.

És végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék utalni arra, hogy mennyire veszélyes a hamis, kiüresedett vallás, amelyik nem a helyes Isten tiszteletet állítja a középpontba. De látjuk a mennyben az igaz Isten tiszteletet, hogy az Úrnak, mint teremtőnek, mint megváltónak tesznek, vagy adnak köszönetet, és tesznek hódolatot. A kiüresedett, hamis vallás az mindig örömgyilkos vallás. Az ilyen vallásoskodó gyakorlat és az evangélium tanítása éles ellentétben áll mindig egymással. Az örömgyilkos vallás jellemző, hogy arról beszél, mit kell megtennem, hogy eljussak az Istenhez. Az evangélium viszont arról tesz bizonyságot, hogy mit tett Isten értem, hogy eljusson hozzám. És erről szól a negyedik fejezet is. Mit tesz Isten, és az ezt követő fejezetek különlegesképpen. Mit tesz Isten, hogy ő eljusson hozzám? Nem az a kérdés, hogy nekem mit kell tennem. Ha mindig azt nézem, hogy nekem mit kell tennem, hogy eljussak Istenhez, akkor előbb-utóbb bele fogok fáradni. Isten mit tesz azért, hogy eljusson hozzám? Az örömgyilkos vallás azt üzeni, hogy jó vagy, és azt teszed, amit Isten elvár tőled, akkor szeretni fog. De ki az, aki jónak tartja magát? Már nagy baj van, aki mindig azt mondja, hogy hát én nagyon jó vagyok. Ki az, aki úgy mindig megvan magával elégedve? Az evangéliumok tanítása az, hogy az én engedelmességem és szeretetem válasz lehet Isten szeretetére. Én nem tudom őt megelőzni a szeretettel. Nincs olyan, amivel előidézhetem azt, hogy ő szeressen engem. Mert ő már előbb szeretett engem. Az örömgyilkos vallásosság mindig íratlan szabályokra épül. Míg az evangélium Isten kinyilatkoztatására. A teremtettségre. A keresztáldozatra. Az evangéliumra. Az örömgyilkos vallásosság rólam szól, az evangéliumok viszont Jézusról. Az egyik azt helyezi a középpontjába, hogy én mit teszek, és mások ehhez képest mit nem tesznek, míg az evangéliumok Krisztus szolgálatát emelik fel, amit értünk, tett. Az örömgyilkos vallásosság éppen ezért örömtolvaj, mert kegyelemgyilkos vallásosság. Érdekes kérdés lehet, hogy ennek tükrében milyen a mi Isten tiszteletünk? Kiről szól a mi Isten tiszteletünk? Megtaláltuk-e a mi Isten tiszteletünkben ezt a most, tessenek jól érteni, kétarcúságot? Az Istenre való figyelést, a teremtettségre, a teremtett világra, az embertársamra való figyelést. Vagy pedig valami egészen másról szól ez az Isten tisztelet. A Jelenések könyve 4. fejezet, amely bepillantást enged nekünk, a mennyei Isten tiszteletbe, a mennyei trónterembe, ezzel zárul. Hogy öröm van a mennyben, boldogság van a mennyben, hálát adnak a teremtett lények az Istennek, imádják őt szabadon, és nem azért, mert ezt kell, mert muszáj, hanem boldogan, mert megszabadultak a halál fogságából például azok, akik a szentekhez tartoznak, a 24 vényhez tartoznak, többek közül a halál fogságából szabadultak, mert hogy ne lennének boldogok. És boldogok azért, mert tudják, hogy Krisztus győzött, ők ennek élő tanúi, és azt is tudják, hogy győzelmet hoz el a világra. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes foglalkozni a 4. fejezettel, mint a mennyei Isten tisztelet példájával. Adja Isten, hogy a mi Isten tiszteletünk ehhez hasonló legyen.

Köszönjük neked, Urunk, hogy betekintést adtál a mennybe, amely valóságos hely. Nem tündérmese, nem lázálom, egy hagymagőzös elgondolása néhány olyan embernek, akik nem tudtak boldogulni a földi életben, és ezért kerestek valami kapaszkodót a földön túliban, és úgy gondolták, hogy ha ezen a földön nem sikeres az életük, akkor majd hát, ha sikeres lesz máshol, hanem a menny az valóság, mint hogy te magad valóság vagy. És ma, amikor betekintést nyertünk ebbe a valóságba, az Isten tiszteletbe, olyan különös, Urunk, mert ez egyszerre szól rólad, és ugyanakkor szól arról, amit te tettél. Mert ez a kettő teljesen szétválasztatlan a Jelenések könyve szerint. Ahol te jelen vagy, ott mindig jelen van a szereteted. A szereteted az elbukott emberek iránt. És amikor megjelent előttünk a mennyei trónterem és Isten tisztelet, akkor megjelentek előttünk azok az emberek, akiket te feltámasztottál a halálból, akiknek életet adtál, és örök életet, Urunk. Mert te akkor érzed jól magad, igazán, hogyha a szeretet, ami benned van, ezt te tovább tudod adni mindazok felé, akik elfogadják. Ez a legnagyobb örömöd, Urunk. És köszönjük, hogy ennek példáját láthattuk ezen a mennyei Isten tiszteleten. Arra kérünk téged, add, Urunk, hogy ezt a szeretetet el tudjuk egyrészt fogadni, másrészt meg tudjuk egymással osztani. Köszönjük, ezt kérhetjük tőled Jézus nevében. Amen.

így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika, és a falakon kívüli Szent Pál bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a harmadik század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A hitvallással párba állítva. Tematikus évek és országos egyházi programok 2027 és 2030 között. A hitvallással párbaállítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A központba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket is, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy-egy részletét is. Az alapige így szól. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja a Rómabeliekhez írt levél első fejezete. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy zeng-bong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabadulószoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Talián-Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az esendő ember. Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. Tatiosz.

0: Takarítsd ki!
1: Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat, és a fejéhez verték. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Máté evangéliuma, 27. fejezet, 30. 31. vers.

Ez bosszantó. Megint törmelék szökött a szemembe. Jaj, veszékelt Kálmán. Miért nem tettél szemüveget? Kérdezte tőle Misi. Azért, mert folyton bepárásodik, és semmit sem látok. Ráadásul az arcom és a karjaim is tele vannak törmelékekkel. Nézd meg! A hajam is poros, ez felháborító. Miért kínlódunk ennek a romos háznak a felújításával? Ákosnak lassan elege lett a panaszkodásból. Nos, építész úr, azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Ezt Misi is helyben hagyta. Kálmán, előre tudtuk, hogy mire vállalkozunk. De bármit is kijavítunk, a vakolat úgy is lehull, zúgolodott tovább Kálmán. Ezek az emberek akár maguk is kitakaríthatnának. Miért kellünk mi ehhez? Azért, válaszolta Ákos, mert segítség nélkül nem tudnák elvégezni. Én feladom, jelentette ki Kálmán, és leült a földre. Ebben a csapatban van néhány szorgalmas ember, aki a lusta társai helyett is keményen dolgozik. Én csak a tehetségemet pazarlom itt veletek, mondta Kálmán.

Jézus Isten volt. Mégsem úgy viselkedett, mint akinek túlságosan magas beosztása lett volna ahhoz, hogy segíthessen másokon. Gyermekként született, egy ásmester inasaként dolgozott, felnőtt és jót tett mindenütt, ahol csak járt. Betegeket gyógyított, tömegeket táplált, csodákat tett, osztozott az emberek örömében és fájdalmában, de ennél többet is tett. Kínhalált szenvedett értünk. Bár értünk, balga és haszontalan emberekért halt meg, mégsem zúgolódott amiatt, hogy végtelen hatalmát ránk kell pazarolnia.

0: amikor túl jónak képzeled magad ahhoz, hogy bizonyos embereken segíts, olyasfajta felsőbbrendűségű érzést tanúsítasz, amit Isten fia határozottan elutasított. Jézus nem tagadta meg fenségét, nem titkolta isteni voltát, ellenben csodálatos jósággal igyekezett segíteni minden embernek. Nem kell alábecsülnöd magad, viszont határozd el, hogy többre fogsz értékelni másokat magadnál. Ne csak önös érdekeidet tarts szem előtt, segíts azoknak is, akik a segítségedre szorulnak. Ezt tette Jézus is.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ma Taliska Zoltán igehirdetését hallgatjuk meg, amelyben rámutat arra, hogy Pál apostol tanításában Isten igéjének megértése és megcselekvése elválaszthatatlan egymástól. Ez persze csak akkor sikerülhet nekünk igazán, ha az Úr Jézus uralma alatt élünk.
2: Testvéreim, az ige hirdetés a Kolossé-beliekhez írott levél első részéből, a 9. verstől, Isten szent lelke ezt mondja Pál apostolon keresztül. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében

Földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Testvéreim, az efézusi és a kolossei levél első fele körülbelül nagyon mély és komoly lelki dolgokat tisztáz. Miközben nem téveszthetjük szem elől azt, hogy hitre jutottakhoz szól az apostol, aközben mégis azt látjuk, hogy tisztázza a hit egyetlen alapját képező krisztusi váltságmunka egyedülálló és páratlan voltát, és mindent megtesz azért, hogy a Krisztus által Istennel megbékéltek, megerősödjünk és növekedjünk. Isten ismeretében így az Úrhoz méltóan élhessünk. Testvéreim, miért fontos a Krisztusban bízók életében a bölcsesség és a belátás? Ugye ezt a két szót használja itten az apostol. Könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Egy nagyon fontos dolgot kell itt látnunk. Pál tanításában Isten akaratának a megértése és a megcselekvése elválaszthatatlan egymástól. A megértése és a megcselekvése. Ha Krisztus az életünk vezetője, az értékrendünk meghatározója, az nem jelenti azt, mintha nem ebben a világban élnénk. Persze, hogy könnyebb lenne hitre jutni, hitre jutással ebből az ilyen, olyan, amolyan erőszakos, gonosz, ellenséges, önző, stb. Milyen világból eltűnni rögtön az Isten világába. De itt élünk ebben a világban, éppen ezért testvéreim Pál apostol számára is, és azt gondolom, hogy mindenkor Krisztus követő embere számára nagyon fontos kérdés az, hogy miként jelenik meg Isten akarata az életünkön keresztül, ebben az összetett világunkban, a mindennapi életünk dolgaiban. Hogyan élhetünk az Isten nélkül önhatalmúan a nagy világot, a makrokozmoszt, meg a kis világunkat, személyes világunkat, a mikrokozmoszt a maga akarata szerint berendezni akaró környezetünkben, mert a világ mindig beszeretné rendezni a mi életünket, tehát hogy élhetünk itt valóságosan Isten gyermekeiként? Mindebben Pál azt mondja, és ez nagyon fontos dolog, Isten nem hagyott minket magunkra. Nem nekünk kell erőlködnünk, nem nekünk kell küszködnünk, nem nekünk kell izzadnunk. Isten nem hagyott minket magunkra. Lelki bölcsességgel ajándékoz meg, és a lelki összefüggéseket feltárja gyermekei előtt, hogy mindezt megérthessük és megcselekedhessük. Ez nem néhány nagy koponya kiváltsága, nem professzoroké csupán, hanem minden Krisztust követőnek elkészített isteni ajándéka. Egyúttal természetesen felelősségünk is, és tegyük fel a kérdést, hogy méltóan élünk, méltóan élsz, méltóan éleke dicsőséges megváltónkhoz, Urunkhoz, Krisztushoz. Csak azt nevezhetjük keresztjén életnek, krisztusi, Krisztushoz tartozó életnek, amelyik Krisztushoz hasonló. Mi nem vagyunk Krisztus, ez teljesen egyértelmű dolog, ilyet soha ne gondoljunk, de ami Krisztushoz hasonlít egyre jobban bennünk, az Krisztushoz méltó. És az egész életünknek ez a küldetése, úgy élnünk a körülöttünk levők között és előtt, hogy abból felragyoghasson, ha kell szavakkal, de ha kell szavak nélkül is, hogy mi az Isten örök terve, rendje azzal az emberrel, akit Krisztusban megváltott, az önmagának élésből, abból, ami a lelkünket örökre elpusztítaná. Csak a megváltott életekből ragyog fel a kegyelem csodája. Ez a kegyelem számomra mindig a legnagyobb dolog Krisztus által. Megragad bennünket,
és nem enged tovább.

0: menni. A magunk feje, meg a magunk gondolatai, meg a magunk időnkénti butasága, vagy nem tudom mi minden után. És a kegyelem nem csak megragad, hanem visz bennünket. A kegyelem visz. A kegyelemben van egy olyan Istentől küldött erő, amelyik minden emberi erőnél hatalmasabb. És ez a kegyelem meg is tart minket az Istennek kedves életben. Ha ezt megértjük, és meg akarjuk cselekedni, akkor ez nyilvánvalóan úgy megy végbe az életünkbe, hogy szívből alárendeljük az életünket és a döntéseinket megváltó Urunknak, Krisztusnak. Mert akkor lesz az életünk Krisztushoz hasonló, Krisztusnak tetsző. Azonban nem olcsó kegyelmet hirdetünk. A Biblia sehol nem mondja azt, hogy ez a kegyelem olcsó. Sem azért, mert Krisztus az életét adta érte, sem azért, mert ez egy olyan harcmentes, rózsaszín, egyszerű dolog, ami csak úgy megy egyből, csettintése, nem testvéreim. Ez harcban állhat azzal, ami nekünk tetszik. De megint csak azt mondom, hogy itt is Krisztus jön a segítségünkre, mert ezt a harcot Krisztusunk győztesen megvívta. A Gecsemánéban is ne az én akaratom legyen meg, hanem úgy legyen, ahogy te akarod, és a Golgota keresztjén is, ahol már mindenben az Isten akarata ment végbe az ő életével, és ő győzött, ezért vele mi is győzünk. A magunkra való nemet mondás kegyelem nélkül nem megy. Kegyelem nélkül nem megy. És a magunkra, a kívánságainkra, elvárásainkra való nemetmondás az a tisztogatás, amiről az Úr Jézus a János 15-ben beszél, hogy az Atya a gyümölcstelen dolgokat kivágja az életünkből, mint a metszőollóval levágják a gyümölcstelen szőlővesszőt, mert az nem terem. Csak Isten egyre gazdagabb megismerése táplálja és erősíti értelmünket, lelkünket abban, hogy Isten szerint cselekedjünk, amit a Szentírás gyümölcsnek és a hitből fakadó háládatosság jó cselekedeteinek nevez. Mindez Isten megismerése, a tőle való bölcsesség és belátás nélkül lehetetlen. De miért lehetséges így élnünk, ahogy Pál apostol mondja? Azt mondja, erre ő maga felel, azért, mert Isten Krisztus áldozata árán megszabadított a sötétség hatalmából. Megszabadított. Hányan éltük már át a saját teljes tehetetlenségünket, amikor az ember valamiből szeretne kijönni, valamit már régen ott szeretne hagyni, valamire már gondolni se szeretne, nem akar vele többet találkozni se. Na üszd ki ezt a fejedből, meg a lelkedből, ha tudod. Én testvéreim, a saját életem tapasztalatából tudom, hogy semmi. Tehetetlen vagyok ezekkel a dolgokkal szemben. De nekem is egyszer felragyogott Isten szabadítása. Isten tökéletes szabadságát Krisztusban láthatjuk meg. Mert testvéreim, Krisztus azt mondta magáról, hogy nincs bennem a világ fejedelmétől semmi. Szabad vagyok a világ fejedelmétől. Aki szabad a világ fejedelmétől, az szabad a világ kívánságaitól és befolyásától. Aki szabad önmagától, azt nem tudja lelkünk igazi ellensége, a sötétség fejedelme a saját ördögi akarata szerint rángatni, hiszen Krisztus megszabadította kötelékeinkből. Ő vitt át minket szeretett fia országába. Nem a bűn uralma alatti területen él a hívő ember, hanem Jézus Krisztus uralma alatti területen. A gonoszságnak, önzésnek kiszolgáltatva éled még az életedet? A dicsőségvágynak és a hiúságnak kiszolgáltatva éled még az életedet? Nem gondolod, hogy ha azt mondod, hogy átvitt engemet az ő szeretett fia országába, akkor a te életed ennek teljesen ellent mond. Teljesen ellent mond. Miért nem élsz Isten gyermekeként Krisztus szeretett szabadságában? Miért nem élsz? Oda teszel-e mindent Krisztus kezébe? Mert tudod, hogy hozzátartozol örökre és elválaszthatatlanul. Amilyen tökéletes Krisztus mindenek fölött való uralma, a mennyei világ ezt nem vitatja, ez csak a föld vitatja, az ember vitatja. De most gondoljunk abba bele, hogy ez a tökéletes valaki egy ugyanilyen tökéletes munkát vitt véghez itt a földön. Ez a megváltás munkája. Ugyanolyan tökéletes munkát vitt véghez itt a földön. Ezért nincs miért aggódnunk, kétségeskednünk, félnünk, és hadd ne soroljam most ezeket a dolgokat, attól, hogy valóban szabadok vagyunk-e, akik a Krisztus váltság halála által nyerünk szabadítást, váltság halála és élete árán leszünk Isten gyermekeivé, és akik őt szeretnénk követni. Azért nem kell félnünk és aggódnunk, mert Krisztus váltsága tökéletes. Mivel Istenként vitte véghez, ezért csak a hitetlen ember tud a váltság elégséges és örökre érvényes voltában kételkedni. Az Atya megerősítette minden módon. Amikor elkezdte a messiási munkálkodását megkeresztelésekor, azt mondta az Atya, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Amikor ott van az Úr Jézus a kereszten, akkor meg kimondhatja azt, hogy elvégeztetett. Isten azt, hogy a váltságmunka örök, tökéletes isteni mű, mivel pecsételt el? Krisztus feltámasztásával. A feltámadás a pecsét azon, hogy Krisztus váltságmunkája, a bűnbocsánat, az örök ítélete helyett gyermekeinek örökre megkegyelmező Isten a kegyelmébe vett minket. Hát testvéreim, ez egy örök, tökéletes, elégséges és örökre érvényes váltságmunka. Boldog örömmel valhatjuk akkor azt, hogy minden esetben, amiben én benne élek, ahogy a hétköznapjaimban harcolom az életem harcát és benne a hitem harcát is, minden esetben a győztes Krisztus a bizodalmunk és a reménységünk.
1: Tariska Zsoltán elhangzott tanítása alapján megérthettük szép és egyben igencsak nehéz küldetésünket, miszerint úgy kell élnünk, hogy a környezetünk számára felragyogjon a kegyelem csodája. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, és természetesen visszavárjuk Önöket a MERA műsorai elé azok hallgatására. Áldott hetet kívánnak Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió Misszió műsora. Lélekhangoló.

amikor már teljesen absztinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk. Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: A Lélek hangoló adásának mai vendége Engi Sándorné Erika néni, aki 78 évével egy igazán életvidám tekintettel néz itt velem szemben a stúdióban, a Békés Csabai Kékkeresztkörnek a vezetője. Mit is jelent ez a Kékkeresztkör? Az emberek nagy többsége talán a Vöröskeresztre gondol elsősorban, amiről azért a legtöbben tudják, hogy az egészségügyhöz, a gyógyításhoz van köze. Van-e valami ilyen kapcsolódása a Kékkeresztnek a gyógyuláshoz?
1: Annak idején, mikor még nagyon mélyen volt az alkoholizmusba a férjem, akkor kaptuk meg a Kékkereszt telefonszámát. Nehéz volt dönteni abban, hogy ő is partner legyen, hogy ő is akar gyógyulni, mert neki kellett bejelentkezni. Ez megtörtént, és mai napig hálásak vagyunk, mert ötszöri pszichiátriai kezelés után sem gyógyult meg. Felkerültünk Dömösre 2004. május 10-én, és a harmadik napon egy ének hatására, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, erre megtért, végig sírta az éjszakát, és ez elhozta a változást. Igen, ha tudunk sírni a bűneink felett, akkor minden másképp lesz, jobb lesz. Én már akkor Istenhez fordult ember voltam, és hittem benne, de tudtam, hogy őt is meg fogja szabadítani. Ettől a borzalmas dologtól együtt sírtunk, ő azért, hogy megszabadulhasson, én azért, hogy Isten elvégzi azt a csodálatos munkát, amit bárkiben el tud végezni.
0: Mire ide eljutottak, hány év házasságuk volt már addigra?
1: 1971-ben kötöttünk házasságot Kárpátalján. Férjem odavalósi, ott született. Én is onnan származok. Akkor még egyetemista volt a férjem. 75-ben megszerezte a diplomát, azután települt át. A debreceni konzervgyárban kaptunk végzettségének megfelelő állást, és Istennek hála, hogy én is a konzervgyárban bérszámfejtőként dolgoztam. Ott kezdődött az életünk, albérletbe költöztünk, de mondták, hogy csak akkor mehetünk, ha nem lesz gyermek. Hát ez a gyermek rögtön megfogant, de nem küldtek el az albérletből. Később kihelyezték férjemet egy alma előfeldolgozó telepre. Én is oda költöztem mindnyájan. Nem mondtam fel a munkát, de Isten megajándékozott bennünket egy második gyermekkel is. Még a gyermeket szoptattam, a hurok feltevése után is terhes lettem. Az orvosok azt mondták, hogy ezt elveszik, mert ez az ő hibájuk. Én nem engedtem. Azt mondtam, ha Isten megadta, szó se lehet róla. Mivel az első gyermeket is úgy hordtam ki, hogy feküdtem, férjem szolgált ki, és itt is azt mondták, hogy megtarthatom, de a 24 órából 23-at kell feküdnöm. Ez elképzelhetetlen volt. Egy éves se volt pár hónapos gyerek mellett. Bejártam a konzervgyárba, Debrecenbe, és csak rácsodálkozni tudok most is, hogy a második emeletre úgy mentem fel, hogy egyik karomon a gyermek, meg a szatyor, amiben az iratok voltak, és a másik kezembe pedig az összecsukott babakocsi.
0: Azért ez nem kis teherbírás lehet.
1: Nem, de akkor is azt mondtam, ha Isten akarja, akkor biztos, hogy életképes lesz. Mm-hmm. Szülés előtt egy hónappal oda költöztünk vissza édesanyámhoz, a nagyobb gyermekkel, mert férjem nem tudott. Másnap jelentkeztem, hogy szülésére vegyenek. Másnap reggel, 7:30-kor megindult a szülés. Egyedül voltam otthon, de tudtam mentőt hívni, és előkészíteni se tudtak a szülésre. A nővédelmi gondozóból hívtak egy orvost, és ő vezette le a szülést. 3850 grammal született. Már ez is csoda volt, és folyamatosan mindenre rá tudunk csodálkozni, hogy Isten megtartó kegyelme és szeretete hogyan vezetett bennünket első pillanattól.
0: De gondolom akkor voltak nehézségek is, nem csupán ilyen örömteli pillanatok.
1: Nagyon sok nehézség volt, igen. Debrecenbe 5 év múlva kaptunk volna lakást, de megpályázott a férjem, Gyoma Endrődön épülő halfeldolgozó üzem, üzemvezetői állását, és 3 hónapos volt a kicsi gyermek, amikor oda költöztünk, és nem csak állást kapott a férjem, hanem a újonnan épült lakótelep utolsó lakása is fent volt nekünk tartva.
0: Kész ajándék akkor.
1: Még akkor nem tudtuk, hogy Isten a rendező, de most már tudjuk, hogy mindent ő rendezel.

0: Mi volt az a pillanat, amikor elkezdtek más szemmel nézni a saját életükre?
1: Igazán, amikor jöttek a problémák, először is szerették volna őt olyan helyzetbe belevinni, amit a férjem nem vállalt el. Ezért megszüntették a munkahelyét, Békés Csabán lett új állása, ott üzemvezető volt, 3 műszakban járt a 2 kicsi gyerek mellett. Én már akkor kerestem Istent, de nem is én kerestem, hanem ő keresett engem. Ezt biztosan tudom.
0: Ugye a problémák elkezdtek jelentkezni az életükben, ez vezetett ahhoz, hogy Isten segítségét kereste? Az alkohol problémák már ekkor kezdtek jelentkezni?
1: Az alkohol problémák akkor kezdtek jelentkezni, amikor 92-ben munkanélküli lett, és ő ezt nem tudta feldolgozni, hogy egyetemi végzettséggel, 3 gyermekkel az utcára kerül. És én dolgoztam, gyerekek ugye óvodába voltak, iskolába, és unalmas volt otthon, és keresett valami értelmesebb helyet, és sajnos betévedt a kocsmába. Az alkohol probléma már gyomán is kezdődött nála olyan formában, hogy hát akkor még nagyon reprezentáció. A főnökökkel együtt ment, és már akkor belecsúszott ebbe.
0: Velük inni kellett akkor, gondolom. Nyilván ez egyfajta lejtő, amin az ember elindul, és egyre rosszabb és rosszabb.
1: Igen, az alkoholbetegnek az a legnehezebb probléma, amikor ő nem ismeri el, hogy ő alkoholista. Mert senki nem tud rajta segíteni, addig még ő be nem látja. Mi kerestük a megoldást, 5-ször volt pszichiátrián, mindig visszaesett. Én, mikor mentem látogatni, mindig azt kérdezte, hogy mennyi pénzt hagyok ott, apró pénzt, mert ott a közelben volt egy borozó. Amikor a legutolsó alkalommal mentem, azt kérdezte, hogy itt van a Bibliám. Én akkor tudtam, hogy minden megváltozik.
0: És akkor az ige ereje ekkora változást idézett elő, hogy megfordította a férjének az életét, meg rajta keresztül akkor az önét is?
1: Hát nehéz volt felkerülni 2004. május 10-én Dömösre, abba az intézménybe, ahol az ige szól, és azzal gyógyítanak. Ő is tudta, hogy valami mumus az a Biblia, mert amikor én 5 órakor felkeltem, és be kellett húzódnom a spájzba, hogy olvassak, de amikor felkelt, azt mondta, hogy a tűzbe dobja. Én akkor már tudtam, hogy itt valami más lesz, nem az, hogy a tűzbe kerül.
0: És akkor, amikor a férje is a kezébe vette a Bibliát, tudja-e, hogy mit olvasott először? Mi volt az az ige, ami igazán megfogta őt?
1: Amit az igére épülve tudok elmondani, hogy amikor Dömösre felkerültünk első alkalommal, ott mindenki kap egy-egy igét. Én azt kaptam, légy csendben, és várj az Úrra. A férjem, békességet hagyok néked, az én békességemet adom néked. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ez...
0: Teli találat.
1: Teli találat volt, így volt. A dömösi misszióban még többször felmentünk, gyógyítóra is, hitmélyítőre is, de emellett Szarvason volt egy mentőmisszió szintén. Első alkalommal, mikor oda elmentünk, ugyanezt az igét kapta. Nem véletlen, de első alkalommal ott meg akart szökni. Úgy kellett utána menni a buszmegállóba. De a Sárkány Angyalka néni, a misszió vezető, azt mondta a evangélikus szolgáló lelkésznek, Selmeci Lajos, Lajoskám, ne menj utána, majd vissza fog jönni. És így is volt, utána oda is jártunk, és Dömösre is jártunk. Ki volt kövezve az utunk.
0: És akkor innentől kezdve tényleg problémamentesen elindult a visszaváltozás, vagy azért itt voltak továbbra is próbatételek?
1: Volt komoly visszaesése, de amikor már teljesen abstinens volt, az 2006 karácsonya, amikor bocsánatot kért tőlem és a gyerekektől, és megbocsájtottunk.
0: Megható pillanat lehetett.
1: Bocsánat és megbocsátás, ez a kegyelem. Kegyelmet kaptunk.

0: Most, amikor beszélgetünk, 2026 nyara van, és a férje tavaly decemberben hunyt el. Hogy emlékszik vissza arra a pillanatra, vagy azokra a napokra, amikor el kellett búcsúzni a férjétől?
1: Súlyos beteg volt az utóbbi hónapokban. Én mellette voltam. Egy nagyon nehéz szakasza is volt életünknek, amikor én lettem beteg születésnapom előtt egy nappal. Olyan súlyos beteg lettem, hogy 240 volt a vérnyomásom és 120 a pulzus. Bekerültem a kórházba. Végül is Szegeden volt egy doktornő, aki elvállalt és kezelt. Ott kaptam vérplazmát. 3 hétig semmit nem tudtam magamról. A férjem majdnem minden nap jött. Hol Gyula, hol Csaba, hol Szeged. És a kezében a Szentírás, és mindig megkérdezte, hogy olvassak. Volt, mikor csak bólogattam, vagy ráztam a fejemet, hogy nem. De annyira hűségesen járt, ez az a felebaráti szeretet, amikor eljutunk Isten vezetése által ide, akkor semmi nem fontosabb. Soha nem gondolt arra, hogy én nem épülök fel. Míg a kórházban megtanultam inni, enni, ülni, de már ő tanított meg járni, nem akartam enni se, de az ige biztatott. Azt mondta az ige, kelj fel, egyél, mert erőn felüli út áll előtted. És ez így igaz. Most is azt mondom, hogy a tőle kapott erő, ami tovább visz bennünket ezen a Jézusi úton, mert emberileg lehetetlen idáig eljutni, mert szintén az ige azt mondja, hogy mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Igen, én is így járok. Hetekig, hónapokig teljesen mozdulatlanul voltam, mert ez a betegség, ez súlyos izomgyengeség. És utána egy gerinc probléma jött, ami nagyon-nagyon nagy fájdalommal járt. Ott is láttam Isten gyógyító segítségét, nem tudtam elképzelni, egyáltalán fogok járni, és most járok.
0: Ez olyan, mint amikor Jézus mondja, hogy nézzétek meg a körülöttetek levő csodákat, hogy bénák járnak.
1: Itt van, igen, ezt ő, Istennél minden lehetséges.
0: És gondolom az Isten segítségét legfőbb támaszként a férjének a segítésén keresztül értem.
1: Igen, én mellette voltam az alkoholizmusban, és ő pedig teljesen, önzetlenül mindent azért tett, mert ismerte Istent. Megismerte Jézus Krisztus szeretetét, hiszen ez Dömösön megtörtént. Amikor Dömösön beléptünk, a ajtó fölött a ige az, hogy ha tehát a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. És amikor jöttünk ki, megfordították a táblát, és az volt, ha meggyógyultál, többé ne vétkezz. Ezt komolyan kell venni, mert már akkor nem úgy éljük az életünket, ahogy mi akarjuk. Mi csak teremtmények vagyunk. Isten tudja, hogy nekünk mi a legjobb.
0: Nem csak a saját életüknek a megjobbításán kellett innentől kezdve dolgozni, hanem segíteni másoknak is. Erről szólnak most a Kék Kereszten keresztül.
1: Igen, igen.
0: Mindennapok.
1: Én is beléptem, férjem is belépett. Számomra fontos volt az, hogy láttam, hogy a férjemnél sikeres volt a gyógyítás, amit az ige által történt, és láttam, hogy mennyire sokan vannak ebben a nehéz helyzetben, és akkor döntöttem úgy, hogy én is meg kell, hogy tegyem azt, amin átvezetett Isten bennünket. Amikor befejeződött a gyógyító, a 2 hetes gyógyító alkalom pénteken, következő szombaton már a Békés Csabai csoportba mentünk, azután folyamatosan jártunk 2 hetente, mert tudtuk, hogy nekünk ott a helyünk. És amikor a Békés Csabai csoport vezetője a mennyei hazába költözött, akkor választottak meg engem 2012-ben a csoportvezetőjének. azóta is nagy lelkesedéssel teszem, mert látom, hogy nem csak a családot bízta rám Isten, hanem egy olyan feladatot, amit még ő ebben a korban rám tud bízni, és ezért lehetünk hálásak, ha még ebben a korban van terve velünk.

0: Engi Sándornét Zsíros András lelkész kérdezi műsorunkban.
1: Embereknek a derékba tört életét visszavezetni a helyes útra, és olyan változást előidézni, ami az Isten erejével lehetséges csak, és abban az ember pusztán egy gyenge eszköz lehet, azért ez sokszor lehet nehéz küzdelem. Hogyan éli ezt meg a mindennapokban? Lát-e sokszor leküzdhetetlennek tűnő akadályokat, ami aztán végül mégiscsak sikerül?
2: Voltak nehéz helyzetek, ott volt a férjem öccse, aki szintén alkoholista volt. Ő is Dömösön szabadult, 10 évig volt mentes az alkoholtól, de már anyósom betegsége alatt visszaesett. És mikor anyuka 2014-ben elköltözött a földről, nagyon nehéz helyzetbe került, és itt szintén a férjem, ő járt ki hozzá, mindent rendbe tett, és mikor jött vissza, megígérte, hogy nem fog inni. Még haza se ért, már az unoka húgom telefonált, hogy megint ott ül a sarkon. Rengeteg adósságot csinált. Mondtam a férjemnek, hogy az Úr Jézus érte is meghalt, és hazahoztuk. Velünk élt 2018-tól, őt hamarabb hazahívta a Teremtő. Nagyon komoly feladat volt ebben is a férjemnek. Elviselni megint egy olyan alkoholistát, és látni annak, aki ő kijött, de a másikkal nem tudok mit kezdeni, ha ő nem hozza meg a döntést, hogy akar változást. És amikor egyszer olvastam arról, hogy ne Jézusról beszélj neki, hanem Jézusnak beszélj róla. És akkor jött el a változás.
1: Milyen érdekes.
2: Érdekes helyzet az, hogy 5-ször nősült, 4-ször vált el. Nem a Jézusi utat választotta, hanem csak azt, ami neki jó. És mikor megsimogattam már a betegsége alatt a kis fejét, azt mondta, hogy ne simogass, nem vagyok én kutya, és megrázta magát. Az utolsó 2 hét volt nála nagyon-nagyon küzdelmes, erőtlen volt, és 2 hétig volt a kórházban. A halála előtt már közel kellett hajolni, ő se nagyon beszélt, én meg halkan mondtam neki, és mikor eljöttem az ágyától, megpuszíltam a kopasz fejét, megsimogattam, és akkor kinyújtotta a kezét, és azt is megsimogattam. Itt fordult meg bennem az, hogy biztos, hogy a Teremtőhöz tért vissza. Elfogadta azt, amit eddig nem kellett neki.
1: Akkor ezek szerint a kitartó szeretet meghozza a maga gyümölcsét.
2: Igen, igen.
1: De ez borzasztó nehéz lehet azért, akár éveken keresztül kitartóan megmaradni a szeretetben.
2: Hát Istennél is lehetetlen. Emberileg lehetetlen egy alkoholista mellett megmaradni, csak ha a család és partner ebben. Én annak örülök, hogy együtt mentem fel a férjemmel Dömösre. Már akkor én Istent ismertem, de mégis őnek is kellett az, hogy együtt halljuk az igét. És utána a mi életünk zsinórmértéke a Szentírás lett. Ő is teljes békességre jutott halála előtt.
1: Mesélne ezekről az utolsó napokról, hogyan élték meg?
2: Nagyon szoros kapcsolat volt, ahogy bocsánatot kért a gyerekektől. Már teljesen abstinens volt. A fiam utána Ausztriában dolgozott, és amikor beszélt vele, úgy köszönt el minden alkalommal, hogy szeretlek, fiam. A mostani elmenetele is, én nem voltam ott a betegágynál, mikor hazaköltözött, de a fiam hívta Németországból, mert ők ott élnek. A fiam azt mondja, mindent elmondott, ne sírjatok a temetésen, és az utolsó szava az volt, szeretlek, fiam. Hát ez az a szeretet, amit senki el nem vesz tőlünk. Ehhez kell az az Isten, aki megtisztítja a mi szívünket, hogy beépüljön az ige által, hogy meglegyen a vetés és az aratás, és legyen gyümölcstermés.
1: nem ért véget a küldetés azáltal, hogy a férje hazaköltözött. Vannak még feladatai, mekkora út áll ön előtt?
2: Azt én nem tudom, azt csak a Jóisten tudja. De ha vele tervezek, akkor biztos, hogy minden sikerül. 3 gyermekem van, ahogy mondtam, és 5 unokám. Sokat tevékenykedtem náluk, különösen a középső gyermekem Zita lányomnál, mert ikerunokák születtek ott, és koraszülöttek voltak, 880 és 900 grammal születtek. De Isten hatalma az, hogy egészségesek, elevenek, most már 10 évesek múltak. Mindenben Isten jóságát és szeretetét látjuk az életünkben.
1: És a Kék Kereszt körben ott is várnak még feladatok önre?
2: Nagyon sok testvérrel beszéltem, kékkeresztes keresztény testvérrel, aki azt mondta, hogy ő már 70-en felül ezt nem tudja bevállalni. Istennek hála, én bárhová elmegyek még, Pilis Csabára is elmentem, Szeverényi János alkalmára, Németországba kimentem, mert ez az életem. Van még feladatom a csoportban, hiszen én most úgy láttam, hogy előregedett a csoportok, előregedtek, sokan betegek, és mi hálát adunk Istennek, mert 2 fiatal is jött a csoportba. Egy 40 éves mentős, és egy fiatal asszony. Ő erről is gondoskodik, az utánpótlásról. Nem tudom, meddig ad Isten ehhez feladatot, de szeretettel teszem, hiszen tanítványokként a szabadító szeretetet vinni kell, mert erre éhes a világ. Hiszük azt, hogy eljön az az idő, hogy ráébrednek arra, mint ahogy a Szentírásból is, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, ami a világot legyőzte, a mi hitünk.
1: Hát nagyon sok olyan tapasztalatot kívánok még, ahol ezt az ismeretet, ezt a meggyőződést, ezt a bizonyságot át tudja adni másoknak is, és láthatja a saját szemével is, hogyan visz véghez az Úristen mások életében is hasonlóan pozitív változásokat. Sok erőt és jó egészséget kívánok ehhez a további szolgálathoz is.
2: Hálásan köszönöm, úgy legyen. Amen.

Engi Sándorné, Erika néni, a férje alkoholizmusból való szabadulásáról és az ezután szolgálatban, hitben eltöltött közös életük áldásairól tett tanúságot Zsíros András evangélikus lelkész mikrofonja előtt. Erika néni a Békés Csabai Kék Kereszt kör vezetője. A Magyar Kék Kereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése Isten szabadító erejének megismertetésével. Információkat találhatnak erről a szolgálatról a honlapjukon, ékezetek nélkül kékkereszt.org. Ezt a beszélgetést és korábbi interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Követhetik, hallgathatják a Lélek hangulót a Spotify-on is. Az Evangélikus Rádió Misszióban a következő címre várjuk leveleiket: evmis@luteran.hu. Kedves hallgatóinktól szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos többgenerációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben mától június 29-től hétfőn július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsora istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Országos roma zarándoklatot rendezek Mátra Verebély Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra Verebély Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Napok Dunántúli Fesztiválnak, amelynek Veszprém adott otthont június 26-a és 28-a között. Ehhez is kapcsolódik az a beszélgetés, melyet június 24-én tartottak, Csendben szól, az érzések helye az imádságban címmel, ahol a vendégek Kovács Endre lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője, és Sóskuti Zoltán református lelkész voltak. A műsorvezető Balázs Bóna Judit. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják, kedves hallgatóink.
1: Az elhadart imádság nem sokat ér, amit ajkad mond, azt érezze szíved is, csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást. Máel Ferenc erdélyi költő szavaival köszöntöm a Csendben szól című podcast sorozat második adásának nézőit. Harag, dű, kétségbeesés, félelem, boldogság, ima közben sokféle érzésünk lehet. De vajon tudjuk-e ezeket az érzéseket befolyásolni, és fordítva, ezek az érzések hogyan befolyásolják a mondani valónkat? Erről is beszélgetünk a mai adásban, de természetesen az elfojtás is felmerül. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Kovács Endrét, aki lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője.
2: Áldás békesség!
1: És velünk van Sóskuti Zoltán, Budapest Rákoskeresztúli Református Egyházközség lelkipásztora. Áldás békesség, szervusz!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az érzésekről beszélgetünk, nagyon személyes ez a dolog, ezért is egy személyes kérdéssel hadd kezdjek. Milyen érzésetek van, amikor Istenre gondoltok? Meg lehet-e fogalmazni ezt az érzést? Endi?
2: Kettő jut eszembe, tágasság, meg édesség, mondjuk így. A tágasság az, hogy nagyon sok hely van, lehet levegőt venni, lehetek az, aki vagyok, van hely. Az édesség meg valahogy az atyai természetéhez, személy vonásaihoz kapcsolódik, hogy törődik, figyel, gyengéd, jelen van, részt vesz a kicsiny részletekben is, és ismer.
1: Zoltán?
3: Nekem talán a meghittség jut eszembe, az a meghittség, amit minden kapcsolatomban keresek, és így vagy úgy megtalálok azért. De az a mély meghittség vagy szabadság gyerekkorom óta, amikor imádkozom vagy Istenre gondolok, akkor ez így megvan, hogy valami van köztünk, ami semmivel össze nem téveszthető, és ahol szabad vagyok. Valami, mondjuk ha nagyon bibliásan fogalmazik, az atyai ház, vagy az atyai melegség, talán ez jut eszembe, biztonság.
1: Emberi kapcsolatokhoz hasonlítod, mégis azért sokkal mélyebb ez, és állandó? Változhat?
3: Az Istennel kapcsolatos érzésem?
1: Igen.
3: Hát az érzések azok jönnek, mennek, én pedig elég impulzív vagyok érzések terén, hatalmas magasságok, mélységek, úgyhogy változik, igen, és sok minden van benne. Volt már harag Isten felé, magam felé. Ha csak arra gondolok, hogy maga a bűnbánat is egy érzés, mert ha nincs bennünk bűnbánat, akkor tehát igazi érzés se tudok Isten elé állni, és a bűnbánat az egy igazi érzés, ott van benne, hogy bánat. Meg amikor hálát adok, az is tele van örömmel. Tehát ha csak ezeket a legegyszerűbbeket nézem, akkor is rengeteg hullámot, változást él át az ember, amikor Istenre gondol.
1: Endi, rendben van az, hogy sokféle érzésünk van imádság közben? Teljesen természetes dolog?
2: Ez a rendben van megfogalmazás megüti a fülemet. Persze mondhatjuk, rendben van, azt hozzuk Isten elé, ami bennünk van. De miért van az, hogy mégis nagyon sokan újra és újra feltesszük ezt a kérdést, hogy mit szabad, mi helyes, mit szabad érezni, mit szabad kifejezni, mi az, ami rendben van, mi az, ami nincs rendben, mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes. És ezt nekem azért üti meg a fülemet, mert ez egy kicsit azt a kérdést veti fel, hogy kinek a szempontjából van rendben. És úgy hiszem, hogy nagyon sokszor, már elnézést kérek, de az Istenre, meg másokra, meg mások érdekére hárítjuk azt, ami belül kellene, hogy eldőljön. Tehát magyarul sokunk számára nincs rendben, hogy nyíltan, mezítelenül, őszintén Isten előtt kitárva imádkozzunk. És akkor ezt olyan kegyes, Hát letakarjuk, és úgy hangzik, hogy mások érdekét, meg az Isten tiszteletét akarjuk elősegíteni. Közben nagyon sokszor nekünk túl fájdalmas magunkkal szembenézni. Úgyhogy miközben azt kell mondanunk teológiai, meg lelki értelemben mindenképpen, hogy helyes bármi, ami belülről jön, valódi, oda az imádságba jöhet. Ténylegesen mégiscsak szembe kell nézni azzal, hogy sokszor nem tudjuk kifejezni, nem tudjuk felhozni, és azt hiszem ebben a legfontosabb tényező az nem az, hogy kívülről mit hagynak jóvá, kívülről ki épül általa, vagy nem épül, vagy az Isten megengedi, vagy nem, bár általában erre hivatkozunk. Hanem az, hogy én magam belülről kész vagyok-e a legnagyobb sötétségeimmel, vágyaimmal, nyomorommal, örömömmel, ujjongásommal szembenézni, annyira közel engedni magamhoz, hogy aztán ezt ki is mondjam, még akkor is, ha csak ketten, úgymond a titkos szobában, az Isten jelenlétében teszem, akkor is ez valahol egy belső engedély, belső szempontból múlik, azt hiszem sokkal inkább, mint külső objektív engedélyen. Annak ellenére, hogy legtöbbször azt feltételezzük, hogy ez a mások érdekét kereső kérdés, hogy rendben van-e, építem a közösséget, a gyülekezetet, meg Istennek való tetszést kereső kérdés, hogy helyén van-e, rendben van-e. Azt hiszem, mélyebbre nézünk, akkor az a kérdés is felmerül, hogy nekem rendben van-e, hogy felvállaljam magam úgy, ahogy vagyok. Mert ha igen, akkor fordulhatok csak Isten felé azzal.
1: Akkor az is egy nagy bátorság, hogyha a félelmemben, a fájdalmamban le tudok borulni, Isten elé tudom vinni a problémámat. És a következő kérdés meg az, hogy tényleg csak félelmünkben, fájdalmunkban kérjük-e őt, hogy segítsen, vagy amikor boldogok vagyunk és hálát érzünk, akkor is eszünkbe jut-e mondjuk megköszönni, vagy egyáltalán csak elmesélni Istennek a jókedvünket, az örömünket.
3: Hát nem tudom máshogyan vele, nyilván inkább a bajban, de az nagyon nagy dolog, amikor az ember ki tudja önteni az örömét Isten, tehát ezek az újongások, hálaadások, ezek nagyon fontos része az Istennel kapcsolatnak. Szerintem azon dől el a dolog, hogy Istennel élem-e a napjaimat, mert abban van öröm, meg bánat. És ha az egész napomat, vagy egész életemet megpróbálom minden dolgát az életemnek vele élni, akkor természetes, hogy ezeket mind megélem vele. Egyébként szerintem még egy visszább váltanék, ha lehet, hogy miért van az, hogy felmerül bennünk, hogy mit lehet Istennel megosztani, mit nem. És talán azért, mert a keresztények általában az érzésekkel szemben gyanakodnak. Tehát azok mind a gonosz, a csábítás, a kísértés, az érzésekben nem lehet megbízni, és eleve negatív színben vannak az érzések, holott azokon nem tudunk elsőre uralkodni, azok jönnek. És pont az imádság az a hely, ahol be tudom terelni ezeket Isten elé, és ott Isten ezekkel valamit tud kezdeni. A másik kérdés pedig, pont egyszer Andyvel beszélgettünk, még emlékszem a Margit-szigeten, az embernek az Isten képviségéről, hogy ott van egy nulladik pont megint, hogy mit gondolok arról, hogy az érzések, azok az Isten képviségünk részei, vagy nem? Én azt mondom, hogy igen. Hát Isten is érez. Emlékszem egy történetre, amikor fiatal hívőként meghívtak egy másik gyülekezetnek a kirándulására, és a hegytetőn volt egy áhítat, és egy lelkész arról beszélt, hogy az Isten nem érez. Ezt csak mi vetítjük rá, hogy tudjunk róla beszélni, hogy ugye emberi érzésekkel ruházza föl a Biblia Istent, hogy megértsük, hogy ő kicsoda, de nem szomorkodik, nem haragszik, hát ha Isten, akkor ilyet nem csinál. És emlékszem, hogy akkor még ilyen zabolátlan voltam, és fölháborodtam, és magamból ki kell, mindenki csodálkozott, hogy mertem ellenmondani a neves lelkipásztornak, úgyhogy én nem is voltam lelkipásztor, meg senki sem voltam, meg most se sok mindegy, de hogy ott elkezdtem mérgeskedni, hogy mondhat, érte a Zsoltárok könyve tele van avval, hogy Isten

0: gondolatainkat, meg a tetteinket, ugye? Mert hogy mi lenne akkor, hogyha minden érzést kieresztenénk? Azt hiszem, a Biblia is szól erről, hogy az okos nem ereszti ki teljesen az érzelmét, a bolond teszi, hogy teljesen átadja magát, és enged az érzelmeinek. Akkor mégiscsak van egy határ, nem, Andy?
1: Engedtessék meg, hogy lépéssel hátrébb lépjek.
0: Nyugodtan.
1: És azt kérdezem meg, hogy minek az érdekében tesszük fel azt a kérdést, hogy melyik érzés helyes vagy nem helyes, mit engedjünk ki, mit ne engedjünk ki, mit fogalmazzak meg, mit verbalizáljak, mit ne. És azt gondolom, hogy ez azért fontos feltenni, mert a kérdésre adott válaszunk függvényében egész másfele indulunk el. Az egyik feltevés az, hogy azért érdemes ránézni arra, hogy mit kezdjünk az érzéseinkkel, hogy Isten országa növekedjen. Most direkt használom ezt a kánaáni nyelvet, azért használom, mert Jézus üzenetének valahogy ez volt a magja. Ez volt a középpontjában, hogy elközelített az Isten országa, és valahogy az egész újszövetség ennek fényébe kerül elő. Tehát annak a vágynak fényébe, hogy Isten uralma, Isten érvényesülése, az ő akaratának a megvalósulása már elkezdődött, és Jézusban ki is csúcsosodott, mi meg arra hivattunk el, hogy ezt megéljük. Na most, hogyha ez az egyik válasz, hogyha ennek fényébe kezeljük az imádságot, meg az érzéseket azon belül, akkor úgy vetődik fel a kérdés, azt hiszem, hogy hogyan imádkozzam az érzéseimet úgy, hogy tudatosítsam, hogy fejezzem ki Isten előtt, hogy az ebbe a folyamba beleilleszkedjen, abba a folyamba, hogy Isten országa megvalósuljon. Bennem is, körülöttem is. Viszont van egy másik fajta válasz is, ami meg a tisztán humanista emberi válasz, és most ez alatt nem azt értem, hogy az rossz vagy jó, hanem a megközelítés más, amikor azt keresem, hogy én hogy érzem magam, mitől érzem magam hitelesnek, autentikusnak, beteljesedetnek, hogy tudok a szememben nézni, tehát hogy kezeljem az érzéseimet annak fényében, hogy most egyszerűen mondva jól érezzem magam. És ez két különböző szempont, és amikor azt vesztjük fel azt a kérdést, hogy milyen érzéseknek van helye, akkor fontos, azért mondtam, hogy hátralépni egyet, mert egy másik kérdéssel kezdeni először úgy vélem, ami az, hogy minek érdekében teszem fel ezt a kérdést, mert hogy a válaszaim is mások lesznek. Hogyha az a fő szempont, ami a Szentírás szempontja, és amire Jézus mindenképpen hívja az őt követőket, hogy úgy imádkozzak, hogy ebbe az Isten országának a megvalósulásába illeszkedjek bele, abba kapcsolódjak bele, folyjak bele, abba vegyek részt, akkor az egy irányba fog vinni. És egész más irányba fog vinni, hogyha az a feltételezésem, hogy az érzésekkel való megbirkózás vagy bánásmódnak az a fő célja, hogy én jól érezzem magam. Vannak átfedések, de nagyon fontosnak tartom ezt, és nyilvánvalóan a jézusi tanítás, az evangélium abba az irányba hív, hogy úgy imádkozzak, hogy az a kapcsolatot építse, elmélyítse és építse az Istennel való kapcsolatomat. Mit tehetek azért, még a legnagyobb fájdalmammal, gyötrelmemmel és a legmélyebb vágyaimmal és bármiről is van szó, annak érdekében, hogy valahogy, ahogy imádkozom, bekapcsolódjak abba, ami így is történik, abba a folyamatban, hogy Isten ország egyre teljesebb legyen bennem és körülöttem.
0: Igen, és akkor megint egy nagyon laikus kérdés, de szerintem nyitottak lesztek rá, hogy azt gondolom, hogy van egy erkölcsi iránytű. Kell a tudatomat behoznom, és nem elnyomnom feltétlenül, de valamit is kezdenem ezzel az érzéssel, vagy tovább megyek, és itt jön be a mi beszélgetésünk, meg a Jóisten. Akár imádkozhatok azért, hogy egy bizonyos érzésem, mondjuk a haragom, az irítségem elmúljon?
2: Ebben a zsoltárok szerintem eligazítanak bennünket, mert hogy nem tudjuk elfojtani és megölni az érzéseinket, hanem inkább ki kell önteni Istenet. Tehát az emberek előtt nyilván az a határ, hogy ne bántsalak meg. Uh-huh. A szeretet a határ, hogy figyeljek a másikra is. De Istennél úgy tűnik nekem a zsoltárok könyvéből, hogy ott teljesen felvállalhatom magam, ha mondjuk a 37. zsoltárra gondolok, ami pont arra indít, hogy azt mondja Isten, nyugodjál le, de hát előtte az embernek ki kell önteni a szívét, de amikor a 73. zsoltárra gondolok, ahol végig örjönk, hőzöng a zsoltár, de én, és a végén olyan szép, ahogy megnyugszik, hogy de én bementem az Isten házába, és ott megnyugodtam. Tehát szerintem valahogy úgy van, mint egy emberi kapcsolat, hogy ha beszélgetnénk egymással a kettesben is, én tele lennék haraggal vagy örömmel, akkor érkezek meg, ha azt az érzést kiöntöm és elmondom, hogy most én itt ez vagyok. És nyilvánvalóan utána jöhet az a szempont, hogyha én kiöntöttem eléd a te jelenlétedben, vagy Isten jelenlétében, akkor az ősz, ha tényleg nem csak

0: bocsánat, ezt a szóért mi szoktuk használni, hogy kihányom, ami bennem van, hanem tudatosodik bennem, hogy ezt Isten jelenlétében teszem, akkor az Isten jelenléte hat rám, és az ő jelenlétében ezek az érzések formálódnak, alakulnak, elhalnak, új jelentést kapnak, vagy épp megerősödnek, megtelnek. Tehát, hogy valahogy, ha Isten előtt őszinte vagyok, már pedig nem lehetek más, éppen Enditől tanultam azt, hogy az imádságban, meg a régiektől tanultuk, hogy a lényeg az, hogy Istent elismerjem annak, aki, és én is az legyek, aki. És hogy ebben őszintén találkozunk. Isten készszer az őszinte találkozunk, úgyis tudja, hogy mi van bennem. De ebben a beszélgetésben, jelenlétben, amikor azzal, aki vagyok, megjelenek, akkor ott formálódok. Mert ha egy barátság ilyen, hogy a jelenlétében a barátomnak formálódik, hát még Isten, akinek csodálatos személye van. Ha tudatosítom, én nem csak úgy a falnak imádkozom, hanem egy olyan személynek, aki az én atyám. És ott van előttem, ő megjelenik bennem, hogy Istennel beszéltek, akkor ez igenis hat, és akkor nem erkölcsi szempont van, hanem az a kapcsolat, amit Istennel élek át, és ez a kapcsolat fog megszűrni, fegyelmezni, átformálni.
1: És mi van akkor, hogyha megvan az érzés, de nincsenek szavaink?
2: Hallom ezt a kérdést, de az előző még a szöget ütött a fejembe, ez az etika, tehát ha úgy tetszik, a társadalmi, akár egyházi, akár nem egyházi, akár keresztény, akár nem keresztény elvárások, és ahogy mondjuk a spiritualitás viszonya. Azért érzem ezt nagyon fontosnak, mert van egy olyan kimondatlan elvárás nagyon sok körben, azt hiszem legtöbbünkben ez megjelenik, hogy az, hogy hogyan kell imádkozni, az, hogy egy ilyen külső erkölcsi mértékrendszer határozza meg. És hogy ha ahhoz igazodom, akkor azon belül egyébként nem árt, hogyha az őszinte is. Most kicsit leegyszerűsítem a dolgot. De nagyon fontos ezt, azt hiszem, kicsit feszegetni, mivel hogy ha valóban az Istennel való kapcsolat az elsődleges célja az imádságnak, akkor a végső mérce az nem lehet egy moralizmus, egy etika, egy bármilyen logikai vagy metafizikai rendszer. És tudom, hogy amikor ezt most mondom, ezzel nagyon könnyen vissza lehet élni, és félre lehet értelmezni. Mégis azt hiszem, nagyon fontos kérdés, hogy azt tette tönkre a farizeusok imádságát, hogy ők annyira akartak egy bizonyos gondolati, meg szokás, meg hagyomány rendszerhez ragaszkodni, hogy közben eltávolodtak a saját szívüktől, és Jézus azzal szembesíti őket, hogy a szívükből imádkozzanak. Úgyhogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a nagy kérdés, hogy amikor én bennem gonosz vágyak, vagy indulatok vannak valakivel szemben, akkor úgy kell, hogy imádkozzam, hogy azokat megszűröm, és csak a legszebbeket viszem Isten felé, és majd azzal kezd, amit tud. Vagy éppen fordítva, azt imádkozom, ahol éppen vagyok, és neki adom meg az esélyt arra, hogy átalakítsa őket, ha erre teret adok rá. Szóval, hogy melyik a legfontosabb, a végső cél, azt gondolom, nem a külső-belső elvárásrendszer, legyen az erkölcsi vagy teológiai, akármilyen furcsának is hangzik ezt kimondani, hanem az, hogy az élő Istennel legyek kapcsolatban. Amikor Jézus megkérdik, hogy miért cselekszi ezt, meg mondja azt, akkor azt mondja, én azt cselekszem, amit az Atya cselekszik, meg azt mondom, amit az Atya mond. Tehát ő abba a kapcsolatba akar, abba a belső kapcsolati térbe akar visszatérni, és onnan szól, cselekszik és imádkozik. Úgyhogy egy nagyon érzékeny egyensúly az, hogy mit jelent nagyon mély tisztelettel komolyan venni az emberek megbecsülését, a közösség, ebben nyilván benne van az egyház etikája és a társadalmi etika, egyáltalán az etika az nem is a 10 parancsot alapján, hanem egyházi vagy társadalmi, egy mélyebb kategória, de úgy, hogy ezzel párhuzamosan és e felé helyezni az Isten országát, hogy ne egy elvárás rendszer, egy szoros mederbe próbáljam beleszorítani magam, hanem arra figyeljek, hogy a folyó merre megy. És mondom, ez egy nagyon érzékeny viszony, mivel hogy az etika éppen abból fakad az Isten kapcsolatból jó esetben, tehát nagyon szoros az összefüggés, de fontos, hogy ne az első kérdésünk azt hiszem, ne az legyen, hogy mit szabad, mit helyes Isten elé vinni, hanem azt, hogy Isten elé vittem-e már. És aztán nézzem, hogy mit csinál vele. Szóval nagyon érzékeny a kettő közti viszony, de azt hiszem nagyon fontos, hogy az első az legyen, hogy keressétek először az Isten országát magatokban. meg magatok körül.
1: Továbbra is érvényes a kérdés, hogy mi van akkor, amikor a szándék megvan, az érzés megvan, Isten elé akarom vinni, de nincsenek szavaim. Imádkozás-e az, amikor sírok, és közben Istenre gondolok?
0: Na ne.
1: Imádkozás-e az, amikor félek, de közben a Jóisten hívom? Ugyan megfogalmazni nem tudom, hogy mitől félek, vagy nem akarok szembesülni vele talán, tehát hogy csomó önismereti kérdést felvet ez.
0: De talán pont az az érdekes az Istennel kapcsolatban, hogy amikor nincsenek szavak, akkor lesznek. De azok, azt én megtanultam pont együtt, az együtt töltött időkből, imádságos időkből, Andy-vel, hogy pont a csendben születnek meg az igazi szavak. Hogyha hagyunk időt arra, hogy van sírás, meg van valami, amit nem tudok megfogalmazni, de hogy Isten jelenlét az ihlet. Én kicsit ilyen íróember is volnék, és pont azt fedeztem föl, hogy születtek dalok vagy sorok abból, hogy én az Isten jelenlétében időzök. Csak ahhoz az kell tényleg, hogy az ember lehalkuljon, és legyen rá téridő. Vagy ha nincs téridő, akkor is valami belső szabadság, megállás. De egyébként meg az a jó, arra is gondolok, ugye a 139. Zsoltár gyakran szoktuk idézni, hogy nyelvemen sincsen a szó, te egészen érted azt. Tehát, hogy abban a biztonságban vagyok, hogy ha Isten jelenlétében vagyok, akkor szavak nélkül is ért. Tehát neki nincs szükség szavakra, a kapcsolatunknak, meg nekem van szüksége szavakra, ő olvas az én lelkemben. És ez viszont hatalmas biztonságot tud adni. Tehát szerintem a sírás és imádkozás, igen.
1: Említetted, hogy alkotó ember vagy, a Szeléné Műhely honlapot ajánlom figyelmébe azoknak, akik érdeklődnek a te írásaid és zenéid iránt, mert hogy dalokat, klippeket írsz, novellákat szerzel, lelki olvasmányokat lehet olvasni a honlapodon, és hadd idézek róla, mert amikor megfogalmazod, hogy miért is ez az oldal, akkor így írsz. Sok mindent lehet olvasni ezen az oldalon, mindnek egy a célja, utakat keresni önmagunkhoz és magunkon át Istenhez. Aki foglalkozik önismerettel, az tudja, hogy nem is mindig olyan könnyű felismerni az érzéseinket. Ugye? Tehát, hogy az imádkozás ilyen szempontból lehet egy alkotási folyamat is, egyáltalán megkeresni, hogy mit is érzek, megtalálni, hogy mi van a másikkal kapcsolatban bennem, mi van önmagammal bennem, mi van Istennel kapcsolatban bennem.
0: Igen, ez igaz, és egyébként, ha nem lennék hívő ember, és Istent ebben az egészben nem néznék, akkor is hasznos, hogy a csendben keresi az ember, hogy mit érez, mit gondol, mi van bennem, milyen folyamatok. Ehhez ugye a lélektan értés sok segítséget ad. De pont az a többlet, nem is többlet, az a lényeg, vagy szépség hívő emberként, hogy én nem Isten előtt, tehát alibi az imádság, hogy igazából önismeret az imádság, csak hát ott van Isten is valahol, hanem pont a kapcsolatból fakad az, hogy vele töltök időt, és az ő, nem tudom, ahogy az előbb is mondtam, nem tudom másképp mondani, hogy Isten ihlető, megszólító jelenlétében valami kivilágít. Mondok egy példát, amikor töltöttünk együtt egy ilyen csend hétvégét, és ott kinéztem az ablakon, egy kővágóörsön, és azt látom, hogy ilyen hosszú tűlevelű fenyőfa volt, és egy madár mindig le akart rá szállni. És mindig lehajlott alatt, ugye ez nem egy komoly fa, vagy nem ilyen erős fa, és mindig rá, kis madár rászállt, és nekem, ahogy ezt néztem a csendben, az jött eszembe, na ez vagyok én, hogy nem tudok egy helyet, ahol megnyugodhatok, és ezt nézve lettek szavaim arra, hogy mit élek most, tehát mi az, ami hiányzik az életemből. Szóval nem tudom, a madarat meg a fenyőfát Isten küldte el, de én úgy fogadtam, hogy Isten jelenlétében ebből a látványból, ennek a szemléléséből kiviláglott valami rólam. És ebből lett aztán imádság meg ének is.
1: Na hát akkor ez valószínűleg egy meghallgatott imádság volt, és akkor itt csatolok vissza Mael Ferenc szavaira, aki azt mondja, és akit ugye a felkonferálásomban is idéztem, amit ajkad mond, azt érezze szíved is, csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást.
2: Igen, ugye mi a meghallgatás akkor?
1: Így van. Felmerül a kérdés.
2: Igen. És az előbbiek alapján azt hiszem nyugodtan mondhatjuk meg, hát sokkal inkább, ezerszer inkább a Szentírás alapján, hogy a meghallgatott imádság az imádság, ami kapcsolatba visz, a kapcsolatot mélyíti, igelli az élő Istennel. És ez ugye nagyon érdekes, mert, és itt hadd jegyezzek meg egy olyat, hogy az imádság éve kapcsán nagyon sok szó esik az imádságról, és engem sokszor aggaszt egy jelenség, nevezetesen az, hogy úgy vélem, hogy nagyon sokat tudunk az imádságról. Tehát amikor az imádság téma szóba jön, akkor a legtöbb embernek van valami tanítani valója. mondani valahogy, hogy figyelj, így kéne imádkozni, a három alapelv, a két tapasztalás, ez az öt könyv, ez az okos ember, és akkor majd segít, én majd segítelek téged. És van bennem egy gyanakvás, hogy túl sokat tudunk mi, túl sok ember túl sokat tud itt. Azért túl kevés az, aki csak elhalkul, és azt mondja, hogy taníts minket imádkozni. Vagy ugye most nyilván gondolok azokra a tanítványi szavakra, ami alapján az Úr Jézus, amire válaszként elmondja az Úrtól tanult imádságot. Szóval, hogy ez a bizonyos kapcsolati tér, amiből aztán fakadnak a szavak, ez megelőzi a szavainkat. És hogy azt hiszem, ez azért nagyon fontos, hogy a meghallgatott imádság valószínű az az imádság, amit Isten felé fordít, vagy Isten felé fordul. És ez az eleje, vagy közepe, vagy vége az imádságnak, azt én nem tudom, de ha ez nem történik meg, az nem egy meghallgatott imádság, most lehet, hogy egy kicsit kitekert érvelésnek tűnik, de az imádságnak az a mércéje és célja, hogy az Istennel való kapcsolatot erősítse, azzal az Istennel, aki végtelenül szeret, átalakít, azokat a kapukat is kinyitja, amik örökké zártnak tűntek, azokat a falakat is áttöri, vagy azt a jeget is felolvasztja, ami állandóan ott van. Tehát ő végtelen nagy erővel dolgozik azon, hogy minket bevonjon ebbe a szeretet kapcsolatba. De nekünk kész kell lenni arra, hogy belépjünk. Szóval azt hiszem, akármilyen indirektnek is tűnik, ez egy lényegi válasz, hogy az a meghallgatott imádság, én legalábbis úgy találom, úgy tapasztalom, úgy értem, hogy az a meghallgatott imádság, ami bevon az Istennel való kapcsolatban. És egyébként jó példára, még az előző kapcsán is felmerült bennem a Lukács evangéliumában az a története, példázata Jézusnak, hogy bemegy két ember imádkozni, a profi vallásos, aki tudja, hogy kell, aki aztán nagyon, tehát erről könyveket tud írni, meg előadásokat. Tehát a farizós ezt tanulmányozta egész életében, meg ez a szegény, ágról szakadt vámszedő. És az egyik elmondja, hogy milyen jól csinálja a dolgokat, és mennyire tudja, a másik meg csak annyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. És akkor Jézus, ugye a hallgatók számára meglepő módon az utóbbi pártjára áll, azt állítja a tanítványoknak példaképül. Azt, aki azt mondja, sokkal inkább megigazulva ment el onnan, mint az előző. Mert az előző túl sokat tudott. A másodiknak meg az éppen az Isten felé fordulásában születtek meg a szavai. És nem sok szava volt, csak hogy Uram, bajba vagyok, légy irgalmas, nekem ámen. Most nyilván szabadon parafrázist adva. De hogy helyezzük ezt előtérbe, hogy a kapcsolatba lépjünk bele, engedjük meg, hogy ott az történjen, meg történjen kell, és akkor van a helyen az imádság. Úgy tűnik ez a példázat erre hív.
1: És szerintem az is fontos, hogy és vegyük észre, hogy ez megtörténik, mert hogy amikor azt mondjuk meghallgatott ima, akkor a gyarló ember azt várja, hogy a beteg gyógyuljon meg, a bűnös kapjon irgalmat, tehát hogy valamiféle olyan jelre vár, ami mutatja, hogy az ő imádságát meghallgatták. Miközben az jut eszembe, ahogy hallgatlak, hogy az is egy meghallgatott ima, hogy mondjuk a félelem egy picit csillapodik, átmegy egy kis megnyugvásba. Szóval, hogy az imádság alatt változhatnak az érzéseink.
0: Egyébként a meghallgatott imádság, ugye valahogy úgy halljuk ebből, hogy ha meghallgat azt, hogy kérek valamit, és csináld meg. Uh-huh. Tehát ez a kérő imádsághoz kapcsolódik valahogy, és ebben azért én nagyon sokat küzdöttem az elmúlt években. Tehát sokszor csalódtam én is, hogy hát hányan imádkoztak érte, nem pedig ott van, ami kérjetek. Tehát ebbe bebetörjük a fejünket, de azért ilyen értelemben a meghallgatott imádság az, hogy Isten odafordította a fülét, és hallotta, amit mondunk. Egyébként pedig a kérő imádság kapcsolatban nagyon szerettem Viktor Jánosnak a szavait, aki azt mondta, hogy sosem tudhatjuk, hogy az imádságink szálaiból Isten hogy szövi az ő akaratát. Tehát ilyen értelemben is lehet meghallgatott, hogy nem direkt módon történik meg, hanem vagy beleszövi az akaratába, de fontos, hogy beszélünk hozzá. Egyébként nem tudom ebben az idézetben az elhadart imádság pontosan mit jelent, de arra gyanakszom, hogy itt amikor csak a szánk van ott, és a szívünk nincs ott. Tehát talán
1: hát én úgy tudnám... Hát mondjuk egy mi elmondás, anélkül, hogy belegondolnánk,
0: igen,
1: hogy mondunk.
0: Igen, de még abból is lehet valami, szóval olyan titokzatos, hogy Isten mire fordítja oda a fülét, az biztos, hogy van itt egy titok, és Isten a szívünket keres, én így tudnám összefoglalni, amit Andy mondtál, hogy Isten egyszerűen a szívet nézi, amikor felé fordulunk, hogy milyen szívvel fordulunk fel, és ebben nekem nagyon fontos volt, amikor egyszer így felhangosodott a boldog mondások elején, hogy boldogok a lelki szegények. És az ott esett latantusz, amikor láttam az őrsön a koldus kezét, amelyik kinyújtja a kezét, nincs semmi, nem ad semmit, Bár egyszer megvicceltem, hogy koldust mondta, hogy adjál pénzt, mondtam, adjál te, és adott egyébként. Na mindegy, néha meglep Isten is bennünket, de hogy
1: visszaadtad?
0: Tessék?
1: Visszaadtad?
0: Nem, dehogy is, még fiatal voltam. Na, szóval a koldus kinyújtott keze, amiben már nincs semmi dicsekvés, semmi önhitség, az, hogy fölvállom, hogy üres a kezem. Na, nekem itt valahol kezdődik valami, ami egy mély kapcsolat Istennel. Jó lenne ilyen értelemben, nem tudom, koldusnak lenni.
1: Percegettétek már ezt a témát, de még talán magáról a szóról nem beszélgettünk, az elfojtásról, mert hogy abban az értelemben, ahogyan eddig beszélgettünk, abszolút semmi értelme elfojtani bármit is, hiszen Isten mindent lát, mindent érez, pontosan tudja, hogy mit gondolunk és mit érzünk. Ehhez képest azért gyakori, hogy a keresztény ember...
0: Hát a közösség várja el tőlünk, ez a baj. Tehát van ez a keresztény szubkultúra, amiben próbálunk megfelelni egymásnak, és ott elnyomulhatni mindent, de ez meg is ölje az igazi közösséget közöttünk. Tehát van egy külső elvárás rajtunk szerintem, amiért ennek próbálunk, és pont ebben szabadít fel az imádság, mert ha az Isten előtti térben önmagam vagyok elfojtások nélkül, akkor tudok belépni mások fel is bátorság, hiszen már legnagyobb előtt megértem, akkor mit szégyek rajta előtted, ha már az Isten előtt kitártam, hogy ennyire nyomi vagyok, akkor miért ne tudnék előtted, vagy ennyire örülök, vagy boldog vagyok. Ez az egyik oka az elfolytása.
1: Nagyon veszélyes a mai társadalomban.
0: Az biztos, de...
1: Kitárkozni a másik ember előtt. Még akkor is, hogyha ez egy közösségben vagyunk.
0: Nyilván meg kell gondolni, tehát nem azt mondom, hogy mindenki előtt vetkőzünk, de azért megvannak azok a terei az embernek, ahol önmaga lehet. Én például azt szeretem a gyülekezetünkben, hogy kezdettől fogva megélhetem, hogy önmagam lehetek. És azt hiszem, hogy ha egy közösségben ez elindul, annak van egy hatása a többiek, és nyilván összetörjük egymást, de mégis ad egy biztonsági hálót. Meg az Isten képen múlik, hogy az elfolytás mögött az is lehet, hogy Istenről gondolom, hogy ő egy rendőr, vagy szigorú tanárnő, vagy egy kegyetlen apuka. Eszembe is jutott, hogy mondjam, hogy ha igaza van a lélekbúvároknak, ugye az apakép nagyon összefügg az Isten képpel, én nem tudom, hogy igaz ez, de az én esetemben nekem egy nagyon meleg szívű apukám volt, aki tudott, olyan atya volt, aki tudott érezni, és így nekem sokkal könnyebb Istenről elhinni, hogy ő akkor is szeret, ha én így vagy úgy beszélek, viselkedek, ad egy biztonságot, és akkor minek folytsam el önmagam, ha ő szeret.
1: Mi a teendő ekkor, hogyha az elfojtásomat elvárják, én pedig már érzem magamban, hogy Isten elé vinném. Ez egy elég erős ellentmondás lehet a lélekben.
2: Hát én két irányba vinném a dolgot. Egyrészt vegyük komolyan azt, hogy a közösség várja el, zárójel, ez nagyon sokszor nem, ez sokszor egy ürügy. Uh-huh. Vagy meg tényleges sérültségekből fakad. De tegyük fel, hogy ez igaz. És ezt különítsük el attól, amikor a saját belső sebzettségeimtől való félelemből fakad az az erő, az az ellenállás, hogy ne tárjam fel magam. Ami az elsőt illeti, valóban, tehát annál mélyebben semmi nem tud minket sebezni, mint a mellettünk állók, akik minket leginkább szeretnek, és az legyen család, felnövekedésünk, jelenünk, múltunk, akár keresztény közösségünk, munkatársi körünk. Tehát ebben a tekintetben nagyon fontos az, hogy kialakítsunk egy olyan közösséget, ami biztonságos. Tehát egy olyan közösséget, egy olyan kört, ahol idézőjelben bizonyos játékszabályok vannak, hogy figyeld, én kitárom magam előtted, a szívemet, kérlek, ne vidd azt innen ki, senkinek nem mondd el, nincs kivétel. Ugye ezt, mivel hogy legtöbbször nem éljük meg, ezért elmegyünk egy terapeutához, aki ezt megadja. És furcsa módon, hogy a keresztény közösség, ahol el kellene, hogy kezdődjön, ott ez sokszor nem történik meg, és pletyka, bántás, stb. Lesz belőle. Na hát ez egy nagy témakör, de ez az egyik, hogy hogyan alakítsunk olyan közösséget, és az lehet két-három ember is, tehát most nem nagy körök, meg tömegekre gondolok, de egy olyan légkört, ahol meg lehet osztani valódi önmagunkat úgy, hogy az ne sebződjünk meg, és hogy ne bezárulás legyen a vége. Ez az egyik, ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés, és szerintem nagyon sok tanulnivalónk van. A másik viszont az, hogy úgy hiszem, nagyon sokszor ez csak egy ürügy. Hát nem teljesen ürügy, mert ha bántottak, ki az az őrült, aki újra megnyitja magát, az előtt, aki bántotta őt mondjuk háromszor, ötször, jó, hogy védi magát. De ez csak az egyik fele. A másik az, hogy nem csak azért nehéz kitárni magunkat, vagy felvállalni magunkat, nem csak azért nehéz nem elfojtani magamat, mert ezzel mások visszajönnek. Ez egy nagyon valódi szempontból, nem akarom bagatellizálni. De van egy másik ok is, az, hogy nekem túlságosan fáj saját fájdalmaimat közel engedni magamhoz. És ezért ez nagyon szentül hangzik, hogy figyeld, én téged védelek, ma a közösséget, ezt most ugye nem hozom be, ez nem tárul. Ez, hogy feltárjam, ez nem rátok tartozik, ez titeket nem épít. Jól lehet, ez lehet, hogy így van, tehát a közösség épülése egy nagyon fontos dolog, hogy most ne fecsegjek mindenről, ami őket esetleg lerombolja, ez egy fontos szempont. Csak azt akarom mondani, hogy van egy olyan ok is, amit nem a közösség hoz létre, egy olyan gátló tényező, ami nem másoktól függ, hanem belülről fakad. És az, hogy ezzel mit kezdek, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez éppen, hogy csak az imádságban állhat helyre. Akkor, amikor azelőtt, aki engem feltétlenül úgy is ismer, anélkül, hogy már még nyelvemen sincs a szó, mondanám, és ezzel együtt feltétel nélkül el is fogad, hogy azelőtt kitárjam magam. Mert ezek a belső sebek ugyanúgy, ahogy közösségben kaptak, csak közösségben állhatnak helyre. És az Istennel való közösség az a biztonságos tér, ahol a gyógyulás megtörténhet. Szóval az imádságban nagyon fontos az, hogy azzal is szembenézzek, ami nagyon fáj. És nyilván vannak ennek korlátai, tehát ha traumákról van szó, régi olyan eseményekhez való visszamenetelhezről, ami elviselhetetlenül nehéz, akkor megvan annak a jogos korlát, hogy nem megyek vissza, mert ez elpusztít. De ugyanakkor sokkal több azoknak az eseteknek a száma, azoknak a lehetőségeknek a száma, ahol mi épülünk azzal, hogy feltárjuk a múltunkat, szembenézünk a fájdalmunkkal. És ez, mondom újra, ez valahol az imádság légkörében meg kell, hogy történjen. Ha a hívő ember életében ez nem történik meg, és nagyon sokszor nem történik meg, az imádság légkörében, ha nem tárom fel azt a legmélyebb szorongásomat, bizonytalanságomat, zavarodottságomat, sejt, akármi, az élő Isten előtt, és ez egy hosszú távú eltemetett állapot, egy hosszú távú szokás, akár évtizedeken át, akkor ez egy olyan dolog, mint egy ilyen becsukott kis szoba, bezárt szoba a szívemen. A lényemnek egy olyan szeletét elkülönítöm, hasítom, mindenfajta okoszak, tehát a lélektanban a kifejezés vonatkozik erre, elszakítom, levágom magamról, mintha nem lenne, és determinálom arra, hogy ez gyógyulatlan, változatlan maradjon, feldolgozatlan. Úgyhogy azt hiszem nagyon fontos, hogy az imádságban legyen egy olyan tér egymással is, de egyénileg az élő Istennel is, amikor válogatás nélkül mindent kitálok az Isten előtt, azt is, ami fáj, és ehhez először azt a döntést kell meghozni, hogy megér-e nekem annyit az Istennel való kapcsolat. És a válasz sokszor, hogy nem ér meg, azért nem csinálom. És akkor az emberek javára hivatkozom, közben arról van szó, hogy nem szembesülök magammal. Úgyhogy ez a másik fele, hogy ahhoz, hogy ezek a gátlások bennem megszűnjenek, azzal szembeni gátlások, hogy fájó, nehéz területeket is feltárjak, és érzéseket az Isten előtt, ahhoz nekem kell meghozom azt a döntést.
1: És bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak eszembe jut itt a lelkipásztori hivatás, mint felelősség, hogy szerintem optimális esetben, ha a közösség elvárja, vagy ha úgy érzem, hogy elvárja a közösség, hogy én valamit elfogytsak, azért ott kulcs szerepe van a lelkésznek, hogy egy privát beszélgetésben fordulhatok-e hozzá, kitárulkozhatok-e neki, ezzel akár elkezdődhet egy olyan folyamat, amelyben később akár a közösség előtt is vállalhatom önmagam.
0: Igen, de lelkipásztorként hagyj tágítsam a kört, hogy maga az egész közösségnek a légköre meghatározó, és ez mindig oda-vissza. Tehát a lelkész meghatározza a közösséget, a közösség a lelkipásztort is.
1: Igen, nagyon ritkán lehet, hogy a lelkész nyitott, és közben a közösség meg valamit elvár.
0: Igen, ugye? Igen. Szóval ez egy oda-vissza dolog. Egy légkörnek kell kialakulni, amiben mindenkinek szerepe van, de elfogadom, hogy a lelkipásztornak a jelenlétével, avval, hogy elfogadja a hívőket olyannak, akik ahogyan igét hirdet, ahogyan szereti őket, ennek kulcsfontossága van. És azt hiszem, hogy erre törekszünk nagyon, például Rákoskeresztúron, és biztos más lelkésztársak is ugyanígy teszik, hogy ezt a légkört, ezt az elfogadást sokféle módon áték, ahol szabad lehetek arra. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot erre, hogy ugye a gyülekezetben nagy elvárás, hogy szolgáljon mindenki, mint az atom. mert a szolgálatokat el kell látni, az Isten országát építeni kell tőlük. Igazi hívő ember szolgál, aki nem szolgál, nem is hívő ember, meg ilyen mondatokat
1: meg
0: is hallottam már.
1: Meg hát is erről szólnak, hogy imádkozás az a szeretetből jön a tett.
0: Igen, és akkor csináljátok. Ha beledög lesz, akkor is. Na, és nálunk például van egy szabály, hogyha valaki úgy érzi, hogy az adott szolgálatban, ahol van a gyülekezetben, elfáradt, más szeretne kipróbálni, vagy egy kicsit el szeretne vonulni ebből, és csöndbe akar, és nem akar semmit csinálni, erre van joga, és minden szégyenérzet, minden magyarázkodás nélkül megteheti. Ez egy leírt szabály nálunk, amit nem csak hogy számunk. Tehát ezért van például, hogy amikor én szombatfélévre elmentem, akkor senki nem morgott, hogy mi az, hogy elmegy szombatfélévre, hát milyen dolog ez, hogy nem dolgozik. Megértették, hogy elfáradtam.
1: Szívem szerint megkérdeztem volna, hogy valaki mer ezzel élni, és akkor ezek szerint mernek élni.
0: Igen, és nagyon klassz, és megújulva jön vissza az ember. Ebben is úgy érzem, hogy példát kell adnunk, hogy el lehet fáradni, lehet szünetet kérni, és ebben a szabadságban oldódnak dolgok, hogy nem kell ilyennek vagy olyannak lenni, amiről az elején beszélgettünk.
2: És itt hadd kapcsolódjak ehhez, ismerve a Zolit, meg a gyülekezetük például, és hogy azt nem fogja mondani magára, de a személyisége is ilyen, de hogy ebben a lelkipásztornak az a példaadás is szerepe, hogy beszéljen a saját törékenységéről. Uh-huh. De ne csak beszéljen ilyen példaképszerűen, meg egy ütős illusztrációként, ahogy ez szokás, mert ettől még hatékonyabb az üzenet, nem erről van szó, hanem egyszerűen emberként éljen a gyülekezet előtt, és Zoli személyisége is olyan, azt hiszem, meg, de a belső szándéka is olyan, hogy ne rejtsük el az emberek előtt, akik igazán vagyunk. És az érdekes az, hogy nagyon sokszor hallottam teológiai tanároktól ezt mondani, hogy a lelkipásztor viselkedésében elvárt dolog az, hogy elrejtse a saját törékenységét, mert akkor egy bizonyos egészséges határvonalat húz maga és a gyülekezet között. Most nyilván ennek megvan az erőssége, vagy gyengesége ennek az érvelésnek, az figyelmen kívül hagyom most, de az tény, hogy ez egy olyan torz képet vetít a gyülekezet tagjai felé, amit ha ők maguk is utánozni fognak, akkor nagyon nagy bajba lesznek. És hogy ilyen szempontban nagy a lelkipásztornak abban is a szerepe, hogy nem csak, hogy hogyan befolyásolja úgymond a gyülekezeti szubkultúrát, ami nagyon fontos, hanem de abba is, hogy ő maga feltárja azt, hogy erőtelen, gyenge. Gondoljuk meg Pál apostolnál, mindig elámulok azt, hogy írogat, ugye a korintusi levélbe össze-vissza tépik egymást, veszekednek, marcangolják, és akkor teszi ilyen megjegyzéseket, hogy egyébként én is így és így jártam, mondja, felsorolja, kívül harc, belül félelem. Még a saját életünk felül is kétségbe voltunk. Tehát a teljes kétségbeesettséget, hol van a nagy hit, a Krisztus, feltámadott Krisztusban való hit ott? Amikor erről le, akkor sehol értve, hát pontosan ott van az alatt, de ez már nem gátolja meg az őszintességét. Szóval ez a fajta szubkultúra, amit ott például a Pál kifejez, hogy nyitott könyvként van jelen érzelmileg és a gyülekezet élén, vagy a gyülekezet előtt, mint példa, az nagyon nagy mértékben visszahat arra, hogy a gyülekezeti tagok mennyire tartják legitimnek azt, hogy őszinték legyenek. Mennyire tartják feljogosítottnak arra magukat, nem azért valami nagy lelki leckét adjanak, hanem csak azért, mert éppen maguk alatt vannak, hogy kimondják, én magam alatt vagyok, kifáradtam, nincs erő, üres vagyok, pangok. Szóval, hogy a lelkésznek ebből is nagyon nagy a szerepe, hogy milyen példát állít a hívők elé.
0: És ebben ehhez még egy...
2: Meg a presbitereknek éppen úgy.
0: Arról is beszél. Szóval még egy dolog eszembe jutott, hogy ha már a gyülekezet és imádság és érzések valahogy összekapcsolódott bennem, hogy milyen érdekes, hogy amikor ugye a reformátusok erősek vagyunk a bűnbánatban, azt nagyon tudjuk, nagyon szép bűnbánó imádságaink vannak úrvacsoránál, és akkor kilépünk egymás el, és ott játsszuk a tökéletest. Uh-huh. Tehát, hogy valahol tényleg minden, azért fontos az imádság, amiről beszélgettünk e tekintetben, hogy minden ott dől el, hogyha Isten előtt önmagam fölvállalom, akkor tudom mások előtt is, de hogy e között egészségtelen lenne, ha azt mondjuk, hogy jó, Isten előtt őszintén, töredékességünket felvállalva, mások előtt meg. De, és olyan szép, amikor ez a törékeny cserépedény lét, hogy a kincs a lényeg, nem az edény a lényeg, de hogy az edény az tényleg törékeny. Egyébként ezt is annak idején Enditől tanultam, amikor először találkoztunk, és elmentem hozzá, és elkezdett beszélni a gyengeségeiről. És én nem is kérdeztem. Tehát így, nem, akkor beszélgettünk először igazán, és megdöbbent, hogy elsőre nem dicsekszik, nem mondja el, hogy ő mekkora májára, hanem így elmondja, hogy milyen küszködései vannak. Ez olyan felszabadító volt, hogy el sem tudom mondani. Utána már könnyű volt az enyémről beszélni.
1: Könnyű volt, azért ezt gyakorolni kell, nem?
0: Igen. Ez nyilván egy... Tehát azelőtt, aki fölvállalja maga törékenységét, ott én is föltöm, mert lelkészkörbe tapasztom a rendszert. Amikor sok lelkész együtt van, igen, ott mindenki poénkodik, eljátsz, hogy mennyire csodálatos, de ha kettesével beszélgetünk, ott nagyon mély beszélgetések vannak, és az egyik vállalja maga törékenységét, kiről a másiknak is megvan. Tehát itt pont a kapcsolatok tudnak így felszabadítani. És hát az Isten kapcsolatom meg végképp az a hely, ahol ez nagyon csúnya, hogy így mondom, de begyakorolhatom, vagy megélhetem, vagy elkezdhetem.
1: Lehet, hogy nem értetek egyet, de én úgy vagyok vele, hogy oké, hogy az érzések önmaguktól jönnek, de például a hálát, azt teljes mértékben lehet gyakorolni. Tehát figyelmeztethetem magam arra, hogyha most boldog vagyok, most valamilyen örömért, akkor azt ne felejtsem el megköszönni a Jóistennek. És akkor egy idő után...
0: Én nem vitatkozom ezzel, elfogadom, mert erre nyilván nevelni kell magunkat. Nevelni. Hálás ember, a boldog ember, de azért miért nem jön magától? Tehát, hogy akkor valami elakadás van. Tehát ezen a csövön nem jön víz, akkor valahol elakadt. Tehát ennek tök természetesen kéne jönni, hogyha valaminek örülök, akkor árad belőlem a hála.
1: Hamarosan véget ér a beszélgetésünk. Egy dologról még nagyon fontosnak érzem, hogy szóljunk. Ez pedig az, amikor, ha egyáltalán van ilyen, majd megerősítitek, vagy nem, amikor megvan a szándék, hogy Isten elé tegyem bármilyen problémámat, önmagamat, egész egyszerűen azt, amiben éppen vagyok, mégsem jön az érzés. Tehát amikor megvan a szándék, de az érzés nincs, Andy, neked volt hasonló eseted a szívműtéted után?
2: Hát nem hiszem, hogy egyedülálló vagyok ebben. Igen, azt éppen
1: valószínűleg leírtam. Mindenkinek volt, de te mondjuk hajlandó is voltál róla írni. Vállaltad ezt a könyvedben.
2: Tehát hogy az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha megvan a szándék, de nincs az érzés?
1: Így van.
2: Hát ez egy nagy kérdéskör, nem is tudom, hogy
1: röviden. Türelem? Vagy akkor kell igazán imádkozni? Akár csak hadarni a szavakat, és várni azt, hogy jöjjön az érzés?
2: Szóval az a baj, hogy olyan kultúrában élünk az egész kérdésfelvetés kapcsán, amikor két ellenerő találkozik, az egyik mindent az érzések köré akar építeni, és követeli tőlünk azt, hogy átéljünk mindent, a másik le akarja ezeket tiltani. Mm. És tulajdonképpen az érzés nem egyenlő a kapcsolattal. Tehát a kapcsolat egy sokkal mélyebb, tágabb, nagyobb dimenzió, mint az érzés. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyobb kérdés az, hogy mi kell a kapcsolat mélyítéséhez, mint az, hogy érzem magam. Ebből ezt egyáltalán nem úgy értem, hogy szabad mellékessé tenni az átélés szerepét. Egyáltalán nem úgy értem, hanem az, hogy alá kell vetni annak a célnak, hogy a kapcsolatot építi, vagy nem. Nagyon sokszor azért nem élem meg a kapcsolatot, mert az rólam szól. Lehet, hogy van élő kapcsolat, de a saját narratívám, a saját múltam, a saját állapotom, a saját belső életem, akármi miatt nem vagyok képes arra, hogy megéljem azt, hogy ez a kapcsolat ott van, él és kölcsönös. Tehát nem érzem, de attól még valódi. Ilyen Isten és az ő népe közötti kapcsolat, nagyon sokszor csomó ilyen példa van erre, hogy Isten keres, ott van, hív, a nép pedig, de egyénekkel is így van, én egyénileg ezt nem nagyon észlelem. Tehát sok mindenről szólhat, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a kapcsolat építése fényében nézzük meg ezt az egész hatalmas témakört, hogy az érzések megvannak, vagy nem. Miről szól? És talán még egy dolog, hogy a kapcsolatokban az érzések azok nem csak katalizátorok, hanem indikátorok is. Tehát magyarul nem csak építik jó esetben az érzések, mélyítik a kapcsolatot, vagy azoknak a hiánya gátolja ezt, hogy jön ugye az emberrel, mint Istene, hanem az is igaz, hogy indikátorok, tehát magyarul jelzik, valamit jeleznek a kapcsolatokról, rettentő sokat jeleznek meg rólam, az én saját érzéseim. Úgyhogy ez egy külön kérdéskör, hogy mit jeleznek, hogyan olvassam, hogyan értsem meg, hogyan értelmezem akár Isten jelenlétében imádságosan az érzéseimet. Ugye ez a 139. Zsoltár dilemmája, hogy vezess engem. Vizsgálj meg és vezess engem. De hogy, szóval ez egy nagyon nagy kérdéskör, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kapcsolat igenlése, hogy feltárjam magam teljesen az Isten előtt, és kitárjam magam előtt, ez két külön mozzanat, vagy hát egyszerre történik. Tehát felvállaljam magam, és kitárjam magam előtte. És ez néha érzésekkel jár, néha nem. Néha rossz érzésekkel jár, néha jó érzésekkel. és azokra fontos akkor ránézni, hogy mit jelentenek, de a lényeg az az irányulás, hogy Istennel kapcsolatba kerüljek, vagy azok már meglévő kapcsolatban mélyüljön, hogy ez megtörténik, vagy ne, ez a fő szempont.
0: Nekem két rövid válasz jutott eszembe, az egyik a régiek tapasztalata, hogy fontosak az érzések, meg az élmények Istennel, de a hűség és az, hogy előtte maradjak, az még fontosabb, igen. És hogy nem baj, ha éppen ott nincsenek hozzáérzések, mondjuk pont a szerzeteseknek a rendezett élete tanít erre bennünket, és lehet, hogy azzal majd egyszer jön az érzés is, de közben az Isten hűsége tart. Tehát ez az egyik. A másik, ami meg eszembe jutott, az az, hogy ez a szándék megvan, de az érzés nincs. Maga a szándékban is érzek érzést. Tehát, hogy sokszor a vágyakozás arra, hogy vágyjak, a vágyakozás arra, hogy Isten legyek, az elég, hogy van, és meg kell elégedjek ezzel, és a többit bízzam Istenre, mert nem tudok mindig. Ez olyan, mint a házasság, hogy van egy parázs mindig, és abból mindig lehet lobogás, de nem hal el, de hogy nem lehet mindig lobogni Isten iránt sem különben. Tehát nincsen ember, aki mindig lobogna.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Esetleg van-e valamilyen zárszó, amivel még hozzátennétek bármit a műsorhoz?
2: Nekem egy dolog ugrott most be, azon túl, hogy ezért veszélyes minket összeereszteni, nem tudjuk abba hagyni.
1: Én majd teszek róla.
2: De az, hogy amiről most Zoli beszélt, arról az jutott eszembe Jonathan Edwards, aki egyesek azt mondják, hogy az amerikai Calvin, tehát a protestantizmus legnagyobb teológia csak a Calvin mellett, egyszer azt mondja, hogy az akarat meghosszabbított érzés. Uh-huh. És csodálatosan visszaadja a szem ezt a dilemmát, egyébként Bernátra meg Ágostorra építve mondja ezt, azt a dinamikát, hogy ahhoz, hogy valamit akarjak, ahhoz vágynom kell. És a kérdés, hogy az a vágy megszületik-e. És annak a meghosszabbítása aztán, hogy akarom is, az kell. Tehát az akarat ilyen szóval több, mint a vágy. Vagy hát nem is mondom, többi, de legalábbis meghosszabbított kifejezése. Szóval ezt tenném ide, hogy nem áll annyira messze egymástól tulajdonképpen az akarat és az érzés, és fontos az érzést is komolyan venni, de talán még fontosabb az, hogy beletorkollik-e abba az akarásba, hogy Isten felé fordítson.
0: Zárszóként egy vicces történet, hogy részt vett egyszer egy imakurzuson, és utána azt mondtam az imakurzus tartójának, nem mondom meg, hogy ez Andy volt, hogy én nem tudok imádkozni. Azt mondja, akkor jó helyen vagy. Szóval, hogy tanulni kell, nem tudunk imádkozni.
1: Na, az én zárszavam meg azt, hogy akkor én is jó helyen vagyok, mert akár ezt én is mondhattam volna. Viszont ezekkel a podcast sorozatokkal, meg a mély beszélgetésekkel, amiket akár adáson kívül, akár az adáson belül folytatok veletek, ezek mind megerősítenek abban, és köszönöm ezt a megnyugtató választ mindenre, hogy nem baj, az is rendben van, ha az ember azt gondolja, hogy nem tud imádkozni, mert az már egy jel arra, hogy viszont szeretne, vagy viszont akar, vagy Isten elé akarja tenni önmagát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Csendben szól második adásában Kovács Endre lelkiségi teológussal, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzőjével, és Sóskuti Zoltánnal, Budapest Rákos Keresztúri Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgettem, aki egyebek mellett a Szeléni műhely alkotója, szerzője is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Isten áldását kívánom életetekre és munkátokra.
0: Köszönjük, hogy itt láttam.
2: Köszönjük szépen, Isten áldja.
1: A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is, adásainkat megtalálják a YouTube csatornán. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 29-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten, a napi áhítat címe, felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet, 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását? Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ért minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika és a falakon kívüli Szent Pál bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a 3. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos többgenerációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben mától június 29-től hétfőn július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen neki korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Várják a jelentkezőket a Nagykálói Országos Cigánypasztorációs Lelki Gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30-kor kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e.
1: Kulturális programajánló.
2: Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furuját, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy itt zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabaduló szoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Országos roma zarándoklatot rendezek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebélyi Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebélyi Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Kórházlelkészi konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-e a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendeznék meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeik kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón 3 előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Biztonságban a gyermek és ifjúsági táborokban. Az evangélikus egyház gyülekezeteiben szervezett gyermek és ifjúsági táborok előkészítéséhez, lebonyolításához és dokumentálásához nyújt gyakorlati segítséget az a kézikönyv, melyet a személyiségvédelem munkaága állított össze a gyermekvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. A kiadvány bevezetője szerint a gyülekezeti táborok különleges lehetőséget jelentenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek bizalmi közösségben találkozzanak egymással és Istennel. Sok gyermek számára ezek a közösségi alkalmak jelentik az első olyan élményt, ahol megtapasztalhatják az elfogadást, a figyelmet, a közösség erejét és a hit személyes valóságát. A gyermekvédelem és a személyiségvédelem nem pusztán jogszabályi kötelezettség. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy komolyan vesszük a ránk bízott gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, a biztonságukat, emberi méltóságukat és jóllétüket. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Még tovább erősödik a nappali felmelegedés. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. A jövő hét során egyre erősödő meleg várható keddig, majd szerdán érkezhet egy hidegfront, mely mögött feltámad az északi, északnyugati szél, és ez enyhülést hoz.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most részletek következnek Csajkovszkij Hattyúk tava című művéből.

0: Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Részleteket hallgathattak Csajkovszki Hattyúk Tava című művéből. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi Duna nap. A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 dunamenti ország június 29-én rendezte meg 2004-ben az első Nemzetközi Duna napot. A hagyományteremtő ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a 10 nemzet által naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Nemzetközi Duna napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját a Fekete erdőtől a Fekete tengerig. A nemzetközi szlogán változatlan, hiszen a Tégy a folyókért felhívás üzenete hosszú távon és mindenki számára érvényes, mely aktív környezet és vízvédelmi magatartásra bíztat. Az élővizek megőrzése, védelme a hivatalos és civil környezetvédelmi, vízvédelmi szervek feladatán túl mindannyiunk közös ügye és felelőssége is. Biztonságban a gyermek és ifjúsági táborokban. Az evangélikus egyház gyülekezeteiben szervezett gyermek és ifjúsági táborok előkészítéséhez, lebonyolításához és dokumentálásához nyújt gyakorlati segítséget az a kézikönyv, melyet a személyiségvédelem munkaága állított össze a gyermekvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. A kiadvány bevezetője szerint a gyülekezeti táborok különleges lehetőséget jelentenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek bizalmi közösségben találkozzanak egymással és Istennel. Sok gyermek számára ezek a közösségi alkalmak jelentik az első olyan élményt, ahol megtapasztalhatják az elfogadást, a figyelmet, a közösség erejét és a hit személyes valóságát. A gyermekvédelem és a személyiségvédelem nem pusztán jogszabályi kötelezettség. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy komolyan vesszük a ránk bízott gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, a biztonságukat, emberi méltóságukat és jóllétüket. Kórházlelkészi konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-e a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendeznék meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeik kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Jeremiás próféta című Biblia tanulmányunkat hallják. 11. rész. A szövetség. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik a rádió hullámain keresztül, vagy az interneten figyelnek bennünket. Immár 11. hete vesszük át Jeremiás könyvének egy-egy fontosabb szakaszát, és úgy gondolom, hogy egyre inkább megerősödünk abban, hogy Jeremiás hatalmas munkát végzett, bár az eredménye nem volt sikeres, nem tudta megmenteni népét attól a nehézségtől, amelyet megtéretlenségük következtében az Úr hozott rájuk. És most az a pillanat, amikor a népnek újra kell gondolnia a szövetséget, hiszen a szövetségben ők vakon hittek, és tudták, hogy az Úr kiválasztottjai, tudták azt, hogy az Úr népe. És egy picit most akár az Ó, akár az Új Szövetség szemüvegén keresztül vizsgáljuk meg, hogy milyen fontos a szövetség, de minden keresztény ember, így mi adventisták is abban a hitben, reményben vagyunk, hogy az Úr velünk is kötött egy szövetséget. Tehát amikor fogjuk nézni a bibliai szövetségeket, akkor ebben egy kicsit ott érezzük magunkat mi is. Ott van a mi szövetségünk is, kimondatlanul, az a 9. lesz, kimondatlanul is ott lesz ez a szövetség. Nagyon, igen?
2: Hát kérdezzek már még mielőtt az alapigét felolvassuk, hogy azt mondtad, hogy Jeremiás munkája nem volt sikeres.
1: Emberi mércével
2: igen,
1: nézve.
2: Igen, persze, hanem hogy érdekes, hogy akkor ezt miért írták le? És miért van a Biblia tele sikertelen dolgokkal? Az Úr miért nem egy olyan könyvet iratott az emberekkel, amiben csak a jó dolog van benne? Mi például az evangélium szerzői, Máté, Márk, Lukács, János, saját magukról is leírták, amik hibák követtek el. Hát gondoljuk el, hogy ma, ha lenne egy társaság, vagy valamilyen szervezet is magáról kérne történelmet írni, szerintem csak pozitív dolgok lennének benne. Ennek komoly üzenete van, nem? Hogy miért volt az Úr hajlandó leíratni azt,
1: És
2: miért voltak az emberek hajlandók még a saját hibájukat is leírni?
1: Én csak egy szóval válaszolnék, és már is adom Szigeti Jenő testvérnek a szót, szerintem a tanúságképpen, mert ezekből tanulhatunk, de bővebben.
3: Mert hogyha mindig csak jó lenne a Bibliába, akkor mi elveszítenénk a hitünket, mert a mi életünkben nem mindig jó van. Tehát a Biblia, a világirodalom, így szoktam mondani, diákjaimnak első realista alkotása. Nem képzelhető el, hogy a Laci gondolatát folytassa, mondjuk Árpádról írnának egy könyvet, és leírnának egy olyan epizódot, mint mondjuk Dávidról leírnak a Becsabé esetet. Nem biztos, hogy nem írnák le, mert egy negatív dolog. De a Bibliában Dávidról nem csak a Becsabé eset van, hanem az, hogy ebből a mély gödörből ki tud
1: a Zsoltárokban, amit megír.
3: Az 51. Zsoltárt idézzük, hogy egyedül te ellened vétkeztem, Uram, és cselekedtem azt, ami rossz. Éppen ez a Bibliának a nagyszerűsége, hogy a mélység és a magasság egyszerre van benne.
1: Szóval egyszerűen a tanúság, mert mi pedig mélységekben vagyunk, és ha rájövünk arra, hogy jé, egyszer Izrael is volt mélységbe, egyszer a Jeremiás proféta is olyan mélységbe volt, hogy azt mondta, Uram, rávettél és rávétettem, akkor ezek is épp olyan hozzánk hasonló emberek voltak, akkor az én mélységemből is van kiút, és ahogy elolvassuk őket, tanúságképpen az Úr megszólít, mert a Biblia ugyan egy befejezett, zárt egész, de az a Szentlélek, aki ihlette a Bibliát, a Biblia olvasása közben ihlet bennünket is a megtérítésre, a megjobbításra, teljes szívvel való Istenhez fordulásra, a szövetség megújítására. És lényegében erről fogunk most szólni, és hadd mondjam azt, hogy mi keresztények hangoztatjuk azt, hogy a Biblia második része, a kisebbik része, az első 39 könyv az az Ószövetség, és a másik 27 rész az az Új Szövetség, ez egy kisebbik rész. Az Ószövetséghez képest egy harmadnyi terjedelmű. De mégis azt tudjuk mondani, hogy ezt nem mi találtuk ki, nem keresztények találták ki, bár a keresztények fedezték föl a Bibliában, abban a Bibliában, amit egy zsidó szerző írt a honfitársainak, méghozzá Jeremiás írt a honfitársainak, és hogy mit írt, azt a 31. fejezet 31. versében Tóth Erzsikét kérem meg, hogy olvast föl.
4: Íme eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda házával.
1: Nagyon fontos. Miért kellett új szövetséget kötni? Hát nem volt elég a régi szövetség, az Ószövetség. Valószínűleg azért, mert ezt az Ószövetséget valamelyik fél nem tartotta be. És abban a pillanatban a szövetség jogi szempontból elveszíti hatáját, érvénytelenné válik, és ekkor egy új szövetséget kell megfogalmazni, és itt hallunk arról, hogy új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem azt mondja az ige, hogy Izrael új szövetséget köt Istennel, hanem Isten új szövetséget köt, és ez egy nagyon érdekes kérdés, Szigeti Jenőtől kérdezem, Izrael házával és Júda házával. Izrael háza már több mint 100 éve, vagy 150 éve majdnem nem létezik. Akkor ezt hogy értsük? Hiszen csak a déli ország rész Júda létezik.
3: Van még itt két dolog, ami talán magyarázza ezt. Az egyik az, amit kellene látni, hogy ma két egyenlő fél köt szövetséget. Isten szövetségével fogad bennünket. Ez más. Mert van egy, aki a szövetséget garantálja, ez az Isten. De azért szövetség ez, mert én mondhatok nemet. A másik pedig az, hogy igaz, hogy Júda háza van már csak, és Izrael az északi országrész elbukott 722-ben Samária ostroma után, de marad a nép. És ha megnézzük Ezékiást, amelyik 150 évvel durván később van, a reformját kiterjeszti az északi ország részre is. Tehát ezeket hittestvéreknek tartja. Tehát a szövetség az mindenkinek szól, aki kész elfogadni ezt a isteni kegyelmet, hogy szövetségével fogad engem az Isten. És még egy érdekesség, ha már nálam az.
1: Tehát túlnő Júda szemüvegén ez az egész dolog.
3: Túl mindnyáján lehetünk ennek része. Még egy érdekesség, a kárat börít, ugye ez úgy mondják héberül.
1: Szövetséget
3: vágni. A kárat az vágni, káró az vágni, azt jelenti. És ez visszamegy az ábrahámi szövetségre, Mózes első könyve 15. fejezetére, amikor ketté vágta az állatokat, és mint egy tűzoszlop úgy megy végig ezen az áldozaton az Isten. És ez a kép mindig ott ért a zsidókban, hogy Isten elfogadja az én áldozatomat. Nem én veszem meg az Istent, hanem Isten elfogad úgy, ahogy vagyok, ha odaáldozom az én életem. És ez Izraelre, Júdára és a 21. századi emberre is egyformán érvényes.
1: Köszönöm szépen, László.
2: Az egyik gondolat, amit meg szeretnék erősíteni, amit az idézetben van, hogy Izrael népével kötött új szövetséget. Hiszen az addigi szövetségek azok mindig más, ugye Ádám Évával kötött szövetséget, aztán kötött Noéval szövetséget, Ábrahámmal kötött, Izraellel kötött,
1: Sínai
2: hegyen, és most velük köt újra szövetséget, tehát ez az egy olyan eset, amikor ugyanazzal a néppel megpróbál az Úr két szövetséget, a többi az mindig ilyen történelem lépésekben, fejlődésben halad előre. A másik, amit Jenő is említett, hogy szerintem is egyébként mindig a szónak az értelmét, azt mindig át kell gondolni, mielőtt elkezdünk róla beszélni, hogy biztos, hogy egyformán gondolkozunk azon, hogy mit jelent az, hogy szövetség. Szerintem a szövetség

0: ő is előnybe akar részesülni, mert annyira szeret bennünket, hogy meg akar menteni, és ez neki az ő vágya.
1: Így van, tökéletes. Marian?
2: És még egy nagyon fontos dolog a szövetségkötésnél, hogy a szövetségkötésnél, én szerintem ez nem hangzott el, de ha igen, akkor bocsánatot kérek érte, hogy Isten elkötelezi magát valamire. Tehát ő azt mondja, hogy ő hűséges fog maradni, és az Isten szava igen és ámen, ő nyilván nem fogja megváltoztatni. Ezt a kegyelmi ajándékot azt végülis el lehet fogadni, és el lehet utasítani. De minek után az Isten nem ember, hogy hazudjon, éppen ezért csak az ember részéről lehet a szövetségnek a felbontása, a szövetségkötésnek a felbontása, vagy cserbehagyása, vagy felbomlása. Tehát ez csak az ember rész, megszegése, ez csak az ember részéről lehetséges. Az Isten az hű marad az ő szavához.
3: Milyen érdekes, milyen szép ez a szó, hogy megszegése, ugye, hogy gondoljunk csak bele, hogy ahogy a kenyeret megszegjük, ugye, és megtörjük. Tehát ez egy nagyon szép, régi, ősi magyar kifejezés. Menjünk a következő gondolatunkhoz. Isten szövetsége az egész emberiséggel. És úgy gondolom, hogy ez egy picit figyelmeztet bennünket arra, hogy ne a kiválasztottság szempontjából figyeljük önmagunkat és a világot, mert az egész világ Istené. És mi hajlamosak vagyunk, csak kicsit szűkített értelemben, Izraelen keresztül, új szövetségen keresztül, a názáreti Jézuson, akik megkeresztelkedtek, akik követik, és mindig valahogy ezt a szövetséget szűkítjük, Isten pedig tágítja, lehet-e ezen a világon csak egyetlen fűszál, nem ember, nem nép, nem törzs, csak egyetlen fűszál, amit nem az Isten hozott létre. Ugye nincs? Tehát Kivel köt szövetséget? Az emberiséggel. Az egy másik részhez tartozik, hogy az emberiségnek egy jelentős része ezt a szövetséget nem tartja be. Mi lett volna Izrael feladata az Ószövetségben? Hát, hogy emelkedjen ki a pogány nemzetek közül, és tartsa azt a világosságot, azt a magaslatot, hogy mindenki vágyódjon Istenhez, és vonzza az embereket az értelemmel, bölcsességgel, alázatossággal, és Uram, bocsán, még a gazdagsággal is, az Isten áldásának gazdagságával is, hogy kívánatosak legyenek az Isten közelébe élő emberek, hogy mindenki ilyenné akarjon válni. Tehát Isten az egész emberiséggel köt szövetséget, és megkérem Esztert, hogy Mózes első könyve, 9. fejezet, 8. versétől 11. verséig olvast fel.
4: Isten azt mondta Noénak és fiainak, íme szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, meg minden élőlénnyel, amely veletek van, madárral, jószággal és minden szárazföldi vaddal, mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel. Szövetségre lépek veletek, és egyetlen élőlény sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet.
3: Ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Nem lesz többé özönvíz. És minden olyan özönvíz, ami helyi vonatkozású, egy kicsit felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten kegyelme az, amely az özönvíznek gátat szab és gátat parancsol. Az Isten kegyelme az, amely noha vannak pusztító özönvizek, és tényleg, amikor halljuk, hogy Indiában, Ázsiában mosszum esők, sárlavinák városokat pusztítanak, emberek tucatjai, százai tűnnek el, semmisülnek, halnak meg, ilyenkor mindig úgy bennem mozog, és milyen lenne, ha az egész világot így elsöpörni egy óriási, hatalmas, nagy áradat. Az Isten kegyelme felfoghatatlan mélységű. Azt mondja, hogy kikutathatatlan az Isten mélysége. Jakó Gyula testvér.
5: Még azért itt azt is mondjuk el, hogy az utolsó idő és a végidő össze van hasonlítva Noé napjaival. Amint a Noé napjaiban, úgy lesz a világ végén is. Tehát itt tapasztalunk a Bibliában először és utoljára egy világméretű ítéletet, és eljön az idő, amit Jelenéseknél olvasunk, hogy ott is tapasztaljuk, hogy

0: amit a Noé napjaiban, úgy lesz a Jézus dicsőséges második eljövetelében is.
1: Köszönöm szépen. Azért eszembe jut az, hogy a kereszténység az első jeruzsálemi zsinaton nagyon vitatkozott, és ott felmerül a Noé szövetsége. Szigeti Jenő testvér, kérdezem, hogy mi is volt ott akkor erről, milyen összefüggésben esett szó?
2: Igen, minden szövetségnek van egy törvényes háttere. Mindig valamire kötik a szövetséget, amit törvényben
1: mérnek el. Mindig van egy hatája, ugye, egy időtartalma.
2: És ez a Noé szövetség, ez a zsidó első században már meglévő zsidó jogban megvolt, ez a Sevá Micvót, Bené, Noá, ez a Noé törvény, a micvót, mondja, parancsolata, Noé micvája, parancsolata. Ez a Noé hét szabály, az lényegében az ember biológiai életére vonatkozott. Megváltozott a földdel való kapcsolata az embernek, a bűn következtében messzebb kerültek az állatok. Isten az étkezésről beszél, a vérnek a tiszteletéről beszél, ebben az élet tiszteletéről,
1: a
2: vérevésének a tilalmáról, és az élet tiszteletéről, mert ez összeesik, egybeesik az élet tiszteletével. És hát lényegében ez a bálványimádásnak is az első számú tilalma, erről is érdemes beszélni. Ez a szövetség, ez mindenkire vonatkozik, és a zsidók tudták, hogy ez vonatkozik mindenkire. Tehát az első jeruzsálemi zsinaton, ami zsinatnak mondjuk 49-ben van, Apostolok cselekedete 15. fejezetében van leírva. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem az ábrahámi szövetséget kérjük számon az új keresztényektől, de a Noé szövetség, amiben a minden emberre vonatkozó szövetség van, természetesen érvényes.
1: Azt is mondhatnám, az alapszövetséget, ugye?
2: Ez az alapszövetség, így van.
1: Köszönöm szépen, László, aztán utána Marika és Marian.
3: Tehát a lecke azt mondja, hogy itt nem volt az emberiség részéről feltétel a szövetségkötésnek. Én inkább úgy értelmezném ezt, ez így ilyen személyes, hogy ezt azért kötötte és azért ajánlotta föl az Úr, mert Noé megtette előtte azt, amit kért. Én szerintem előtte ő már megtette egy olyan dolgot, amit az egész világ nem tudott elfogadni, és ezért azt mondta az Úr, hogy na akkor, mivel végrehajtottad azt, amit kértem, és pontosan úgy történt minden a 40 nap alatt, ezért innentől kezdve folytatjuk azt, amit megterveztem, és ezt jelentette ez a szövetség.
1: Visszaadjuk a szót.
4: És Isten ezt a szövetséget egy látható jellel szimbolizálja,
1: köszönjük,
4: a szivárvánnyal. Tehát a szövetség ígérete jusson eszünkbe, hogyha látjuk a szivárványt, mert olyan csodálatos és olyan nagyságú, amit átível az égen, hogy bennünket a Jóisten ugyanígy átölel.
1: Szigeti István.
5: Csak egy gondolatot ehhez, hogy az ige azt mondja, hogy mennyire nyitott ez a szerződés. Ugye azt olvasok az igében, hogy én magam kötök most szövetséget veletek, és az összes utódaitokkal. És az összes állattal, amik a bárkából kijöttek, és amelyek majd ezután fognak élni a Földön. Tehát nem egy zárt jellegű szövetség, hanem egy nyitott szövetség, és ami még egyre utal, és jobb megmagyarázza az emberiség fogalmát, nem csak az emberrel, hanem a természettel és az állatokkal kötött szövetségről is szó van ebben a igében.
1: Köszönöm szépen, János!
6: Meg volt emlegetve, hogy az utolsó időben is olyan lesz a világ, mint a Noé napjaiben. Sokszor elhangzik ez, hogy mi volt az elkőstelenség, meg milyen bűnbe jutottak. De én meg arra gondolkoztam el, mikor ez van, ez tényleg ez így van, és így is lesz, és látszik is, hogy ugyanarra felé tartunk. De tulajdonképpen volt a hitetlenség is. Mert jában mondta Noé az, hogy 120 év után el fog veszni a világ özönvízzel, nem hitte el a nép, igaz? Máma meg mi a mit hirdetünk? Az Úr Jézus el fog jönni, és el fogja pusztítani a világot tűz által. Elhiszi a világ máma? Hát én még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondja, hogy hát én is úgy hiszem. Na most ha tegyük össze, ők nem hitték el azt, hogy el fog pusztulni víz által, mi meg nem nagyon hisz, nem mi, hanem a világ, a kereszténység nem nagyon hiszi el azt, hogy Igenis, Isten elfogja.
1: Tehát van egy ilyen párhuzamosítás.
6: Ilyen párhuzamot vontam én le. Köszönöm
1: szépen. Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolatunkhoz, hétfőhöz. Az Ábrahámmal kötött szövetség, és nézzük meg, hogy ez Pálnál a Galata levélben hogyan tükröződik vissza. Halász Editkét kérem, Galata 3, 6-tól 9-ig és a 16. verset olvast föl.
7: Így van megírva. Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódának, nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha a sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus.
1: Ez egy fantasztikus zsidó gondolkodású, zsidó háttérből, ige magyarázatból, érvelésből, logikából született ember tudja. Saját korának, zsidóságának, hogy ki volt Krisztus, és hogyan kell egy ősi ábrahámi jövendőlést a páli napokra, a kortársak számára értelmezni, interpretálni és magyarázni. Szóval fantasztikus mélység jelenik meg benne. Marian?
8: Arról tanultunk az elmúlt hetekben, illetve egész pontosan jól emlékszem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, hogy a Jósiás királyról ugye tanultunk, igen, és hogy milyen családba született, és hogy Manassé volt ugye az édesapja, egy nagyon elvetemült uralkodó,
1: a pogány bárványimádó,
8: vagy papája, nagypapája, igen, bocsánat, igen. És Ábrahámról van szó, és gyakorlatilag Ábrahámról is azt olvashatjuk, hogy babonás pogányság közepette nevelkedett fel. Tehát ugye az édesapja
1: teljes pogánynak,
8: igen, igen, hogy ugye voltak még azért Jákve iránti őszinte vonzalmak, meg egyebek, tehát azért tartották azt is, de azért összességében teljesen bekeverezte, úgymond a pogány hitvallás. És azt olvashatjuk róla, hogy ennek ellenére hű tudott maradni az Istenhez. Tehát ugye nem kell, hogy determinálja azt, hogy milyen közegben van. Jó, hogy nyilván megvan az esély, hogy esetleg bedarálódik ő is, de itt mégis hű tudott maradni az igaz Istenhez. És nagyon érdekes különben, mert amit már az előbb is összem a Szigeti testvér mondott, hogy amikor a szövetségkötés megtörténik, akkor Istennek azt olvashatjuk, hogy olyan volt a szövetségkötés Ábrahámmal, ahogy a barátok vagy az emberek egymás között megteszik ezt. Tehát, hogy annyira emberközpontúvá tette ezt gyakorlatilag.
1: Emberközelivé
8: tette, hogy ez is egy nagyon fontos momentum, azt gondolom az Isten rész, hogy leereszkedik az emberhez, és olyan szintre gyakorlatilag, ami teljesen egyértelművé teszi azt, hogy teljesen azonosulni tud vele, és teljesen meg tudja őt érteni.
1: Köszönöm szépen, László.
3: Ábrahámmal is azért kötött az Úr szövetséget, mert ő előtte megtette azt, amit kért. Azt mondta, hogy menj ki a városból, és minden feltétel nélkül ment, és megtette, és mikor rengeteg mindent meg végigvitt, utána kötött vele az Úr szövetséget. Így tehát van. Azért mindig van előfeltétele.
1: Így van. Ábrahám megtéréséről a Talmud beszél, hogy 12 évesen hosszú éjszakákat töltött el az égboltozat tanulmányozása közben. Ugyanis abban a városban, ahol ő született, csillagokat imádtak. És aztán nappal is figyelte, nézte, hogy nappalra eltűnik az összes csillag, és csak egyetlen erős fény lehet látni, egyetlen erős fény jelenik meg. És ő úgy azt interpretálta a 12 éves Ábrahám, hogy a sok Isten a csillagok, éjszaka a hold, nappal pedig a nap, tehát a sokból eljut az egybe, és azt mondja, hogy nem sok Isten van, csak egyetlen egy Isten. És 12 éves korában bölcseket hívnak hozzá, hogy hát elveszíti az ősei hitét, és a bölcsek kikérdezik Ábrahámot, és olyan válaszokat ad, hogy a bölcsek le vannak döbbenve, hogy honnan tudja ezeket a válaszokat ez a fiatal gyerek, És itt látjuk a párhuzamot, Jézus is a 12 éves korában a jeruzsálemi bölcseknél, a templomnál találják meg a szülei, az elveszettnek hit Jézust, és hatalmas nagy beszédeket tart Jézus, mert kérdezik a bölcsek, és teljesen egy szinten van velük tudás, tudomány, gondolkodás vonatkozásában. Kezeket láttam, István.
5: Laci említette ezeket a feltételeket. Ugye itt a feltétel és az ígéret együtt jelenik meg, ugye, mert a feltétel, amit minősítettünk keménynek vagy nehéznek, az volt, hogy hagyj el az országod, rokonaidat és apád családját, menj arra a földre, amelyet mutatok neked. Tehát ez volt a feltétel, de feltétellel szorosan kapcsolódott az ígéret is, amit arról szólt, hogy nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, nagyját teszem lépedet és áldását teszem. Teszlek téged. Tehát ez együtt jelentkezik. A másik gondolatom pedig, hogy itt a szerződés konkretizálásáról is szó van, mert ugye a mózesi ige megmondja egyrészről azt, hogy az Istennek mi a része a szövetségből. Ugye azt olvassuk az igében, hogy sok népek atyává teszlek, örök szövetséget kötök feleg, és Istened leszek. És megmondja az Ábrahámnak is a részét, hogy te részed a szövetségből, ez pedig ez a körülmetélésről szóló dolog, és megmondja konkrétan a jellet is, amiről már beszéltük az előbb, ez a szivárvány.
1: Köszönöm szépen. Szigeti testvérhez fordulnék. Miközben nagyon jól tudjuk, hogy a 10 parancsolat az erkölcsi tanítás. De vajon a 10 parancsolatot fölfoghatjuk, mint Isten különleges szövetségkötésének egy alkotmányos, látható formáját?
2: Igen, ha megnézzük, a zsidó néppel is megköti a szövetséget, tovább megyek a keddi leckére.
1: Igen. Csak egy picit így van.
2: Megköti a zsidó néppel a szövetséget, mikor? Amikor adta a szövetség okmányát, a 10 parancsolatot. A 10 parancsolatnak az a lényege, hogy a 10 parancsolat az előbb volt, mint ahogyan kihirdették. És ez a 10 parancsolat tulajdonképpen nem más, mint a mi erkölcsi tervrajzunk, így lehetne mondani. Előbb volt, mint az ember. Ahogyan Isten megteremtette a világot, és benne fizikai törvények vannak, ugyanúgy az erkölcsi lét alaptörvényét.
1: A zsidóság azt mondja, hogy 10 dolog volt a világ és az ember teremtése előtt. Az egyik a Tóra, a másik pedig a 10 parancsolat. De nézzük a hétfői gondolatunk lezárását. Rózsika, légy olyan kedves, az összefoglalást olvast föl számunkra.
7: Az Ábrahámmal kötött kegyelem szövetsége alapvető az egész megváltás történetében. Ezért magyarázza Pál a megváltás tervénél, hogy ez Jézusban valósult meg.
1: Igen, amiről beszéltünk a Galácia beliekhez, és már lényegében, köszönöm szépen, és már lényegében itt vagyunk a keddi alkalmunknál, Mózes második könyve 24. fejezetének első 3 versét és 8. versét, Csepec Erzsébetet kérem olvast fel.
9: Azután így szólt Mózeshez: jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihó, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését. Az egész nép pedig egyhangulag így felelt: megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. És a 8. vers. Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezeknek az igéknek az alapján.
1: Köszönöm szépen. És van egy másik, ennek egy új szövetségi vetülete, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 2. verse, Magdikát, Meilinger Magdikát kérem.
10: Mert nékünk is hirdetetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.
1: Szóval a sínai hegyi szövetség, és azt gondolnánk, talán, ha figyelnénk, hogy nem is kellene ide már több szövetség, hiszen a sínai hegyi szövetség tartalmazza mindazt. Már kiterjesztett formában, hogy mindaz, aki ezt el akarja fogadni, hozzá tud férni. Nem egy szűk, nem egy zsidó szemlélet, egy nemzeti, nacionalista szemlélet módon keresztül közelíti meg a Jóisten, hanem kiterjeszti a határokat. És mégis valahogy úgy látjuk, hogy Isten ezeket a szövetségeket terjeszteni akarja, a népe pedig szűkíteni akarja. De mielőtt azért rájuk követ dobnánk, vajon mi keresztények nem ugyanezt tesszük? Amikor ezt a szövetséget mindig valamilyen módon mi szűkíteni akarjuk, az Isten pedig azt mondja, minden nyelvnek, népnek, ágazatnak, és akkor mi hozzáteszünk. Jól van, Uram, igen, de aki betartja, és akkor innentől fősorolunk a Bibliában nagyon fontos dolgokat, amelyek nekünk tényleg nagyon fontosak, csak az a kérdés, hogy nem ugyanazt folytatjuk, mint az ószövetségi nép, hogy húzd meg, eresztem, ahogy nekem jó, ahogy nekem a legjobb, csak Isten ettől a szűk, patriarkális szemlélettől nagyon távol van. Marian?
8: Amit mondtál, az csak annál is inkább, ugye, hogy minden benne volt, hiszen nem csak a dekalógus hangzott el, hanem a megváltási terv is elhangzott gyakorlatilag, ugye ezt Ellen White-nál olvashatjuk. És nagyon szépen fogalmaz, mert az első mondata úgy hangzik, hogy az ember teremtése óta még sohasem nyilvánult meg Isten dicsősége olyan hatalmasan, mint a Sínai hegyen, a törvényadás alkalmával. És még egy gondolat csak, hogy Mózes arcáról sugárzó dicsőség azokat az áldásokat mutatja, amelyeket Isten parancsolatainak megtartói Jézus Krisztus közvetítése által nyernek. Annyira szép gondolat azt.
1: Igen, itt meg is állhatunk egy pillanatra. Mózes lejön a Sínai hegyről, sugárzik az arca, nem mernek ránézni a honfitársai, mit csinálnak, kihúznak egy fehér lemvászont, mögé állítják Mózest, és akkor így a lemvászonon keresztül kiabálnak. Láttad az Istent? Láttam. És milyen volt az Isten? Mondd el nekünk! És akkor Mózes azt mondja, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. De mi nem erre voltunk kíváncsi, van szakála? Hát egy zsidó ember mit kérdezhet? Hát persze, olyan, mint mi? Persze, mi olyan vagyunk, mint ő, ő olyan, mint mi. És akkor erre Mózes azt mondja, nagy irgalmasságú és nagy igazságú. És olyan helyén mondott ige, mint az aranyalma ezüstányéron, ahogy Mózes ezt meg tudja itt, ekkor fogalmazni. László?
3: Azt tenném még hozzá, hogy itt is volt egy előzménye. Mindig minden szerződésnek van. Nem csak az, hogy kijöttek, hanem ahogy a Sínai hegy elé kellett álljanak. Ugye megkérte Mózest, hogy egy kicsit próbáld meg őket rendezni, mossák meg a ruhájukat, úgy menjenek, mint hogyha Isten tiszteletre mennének, és úgy álljanak elénk, és akkor lehetséges lesz, hogy szövetséget kötünk velük. Aztán persze lett ennek következménye is, de feltétele mindig van az Úrral való kapcsolatunknak, mindig van. Még ha ilyen kicsi is, hogy mossuk meg a ruhánkat.
1: Így van, mert ott a népnek nem volt más ünneplő ruhája, csak a tisztaság. Minden tisztaság az Úr ünneplését jelenti, az Úr előtt való ünneplést jelent. Nagyon érdekes, néhány évvel ezelőtt voltunk feleségemmel a Sínai hegynél, és akkor ott elindultunk fölfele, és a Katalin Kolostor mögött van egy világosan látható árok. A mai napig nem tudni, hogy azt az árok hogy van ott. A hagyomány azt mondja, hogy ez az az árok, amelyet Mózes húzott, hogy ezen túl senki nem léphet, mert ezen túl már az Istennel való találkozásnak a színhelye. És a Jóisten ezt valahogy évezredek távolságából is ránk hagyományozta, hogyha elmegyünk a Sínai hegyhez, lássuk azt a vonalat, ahol Izrael népe állt, és azt a vonalat, amelyen túl nem volt szabad lépni. És ez így van a szövetségkötés területén. Vannak vonalak, vannak határok, amelyet az Isten, a Jóisten a mi életünkbe is kijelölt, ezeket nem léphetjük át, addig a vonalig hittel, tiszta ruhával, tiszta jellemmel, imádsággal elmehetünk, de a többi már az Úr területe. Oda nem mehetünk, majd ha az Úr hív bennünket. Marika?
4: Az a gondolat jutott eszembe, hogy a nép, amikor azt mondta, hogy igen, megtartjuk az Úr törvényét.
1: Amen, azt mondta rá, így van.
4: Előtte Mózes felolvasta, vagy elmondta az Úr beszédét. Tehát nem úgy bólintott a nép rá, hogy ne tudta volna, hogy mit fogad el, az más napra tartozik, hogy meddig tartotta be a fogadalmát, de ez a törvény, amit az Úr nekünk adott, ez abba az időbe is igaz volt, meg a mai napig igaz.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat a szerdai, Jeremiás 31. fejezet 31. versétől. Kérem Nyári Pistát, hogy olvast fel számunkra, ez a nagyon szép új szövetségnek a gondolata.
11: Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk, így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
1: Köszönöm szépen. László?
3: Csak annyit, hogy ez a két szövetség között óriási különbség van szerintem, miközben a célja ugyanaz. Az egyiknél azt mondta az Úr, hogy egységesen álljanak elém a sínai hegy elé, és nem azt kérte, hogy többségben szavazzátok meg, egységesek legyetek. Itt meg azt mondja, hogy mindenkinek én a saját szívébe teszem bele, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy egységesnek kellene lennünk, de ezt az egységet már az Úr irányítja. Ott a népet nem tudták egységbe tartani, hogy a szövetséget betartsák, viszont itt most azt mondta az Úr, hogy innentől kezdve a szívünkben van egyénileg, de attól mégis ugyanaz a szövetség, ezért egységesnek kellene lennünk.
1: Köszönöm szépen. A szerdai összefoglalást ifjú Csepec testvérnőtől kérem.
12: A legnagyobb válságban, a babiloni megszállás küszöbén, a megsemmisülő és határán Isten Jeremiáson keresztül biztatta a népet, hogy ami rájuk következik, az nem a vég. Eljön majd egy új lehetőség számukra, egy új szövetség, amely megőrzi a közösséget Istennel, és reményt ad a jövőre.
1: Köszönöm, csak egy gyors megjegyzés. Nincs olyan isteni szövetség, amelyet az ember át ne tudna hágni, vagy át ne akarna hágni. Az új szövetséggel is vissza lehet élni? Természetesen. Az új szövetséggel is épp úgy vissza lehet élni, mint az óval. Jézus nevével is vissza lehet élni? Igen. Uram, Uram, nem a te nevedben? Nem ismerlek titeket, távozzatok ti gonosztevők. A csütörtöki gondolatra pedig a Korintusi első levél 14. fejezet 24., 25. és 26. versét Szigeti Marika olvassa.
4: Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön.
1: Tökéletes, köszönöm szépen, és az összefoglalást Tokics Marikától kérem.
13: Az új szövetség ígérete Jézus messiási szolgálatára vonatkozik,
7: akinek halála érvényre juttatja a szövetséget, és ezáltal megváltoztatja az emberek és Isten közötti kapcsolatot.
1: Nagyon szép, köszönöm szépen. Marian, egy záró gondolat?
8: A záró gondolat, hogy jobb-e az Ószövetségtől az Új Szövetség? Természetesen igen. És mitől jobb? Mert ezt Krisztus vére szentesítette.
1: Így van, köszönöm szépen. És az Úr áldja meg a mi szíveinkben az elhangzottakat. Csak egyet szeretnék kérni mind a jelenlevőktől, mind a rádióhallgatóitól. Figyeljünk oda az Istennel kötött szövetségünkre. Az Úr kegyelméből. Amen.
13: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: Vissza Egyiptomba.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Kérjetek, és adatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 7. vers. A megváltó háromszoros ígérettel bíztat a kérésre, nehogy a hitetlenkedésre, félreértésre és félremagyarázásra alkalmat adjon. Azt szeretné, ha mindazok, akik Istent keresik, hinnének is benne, ezért, akinek minden lehetséges, hozzáfűzi. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Más feltételhez nem köti Isten ezeket az ígéreteket, mint hogy kegyelmét éhezzük, tanácsát kérjük, és szeretete után vágyódjunk. Kérjetek! A kéréssel bizonyítjuk, hogy felismertük ínségünket, s amennyiben hittel kértünk, meg is kapjuk kérésünket. Isten zálogul adta szavát, tehát bizonyosak lehetünk, hogy megtartja ígéretét. Ha őszinte töredelemmel közeledünk hozzá, nem kell attól félnünk, hogy merészségnek tartja, ha ígéretének teljesítését kérjük. Ha azokat az áldásokat kéritek, amelyekre szükségetek van, hogy jellemeteket Krisztus képmására alakíthassátok át, akkor olyasmit kértek, ami összhangban áll Isten ígéretével, tehát teljesíti is kéréseteket. Bűnös voltatok felismerése és tudata elégséges alap arra, hogy Isten kegyelmét kérhessétek. Hogy Isten elé járulhassatok, annak nem a ti szentségetek a feltétele, hanem az az óhaj, hogy megtisztítson benneteket minden bűntől és minden erkölcstelenségtől. Amit állandóan felhozhatunk Isten előtt, az nagy nyomorúságunk és végtelen gyámoltalanságunk. Ezért szorulunk teljesen Isten megváltó hatalmára. Keressetek! Ne csak Isten áldása után, hanem Isten után is sóvárogjatok. Ismerkedjetek meg Istennel, és csendesedjetek el. Keressetek, és találtok. Isten keres titeket, s a ti iránta érzett vágyakozásotok lelkének vonzása. Engedjetek a lélek vonzásának. Krisztus, a megkísértettek, tévejgők, s a hűtlenek képviselője, arra törekszik, hogy őket önmagával közösségbe hozza. Hogyha őt keresed, megtalálod. 1 Krónika 28.9. Zörgessetek! Különleges meghívás folytán járulunk Istenhez. Ő már vár reánk, hogy bennünket fogadó termében üdvözölhessen. Az első tanítványok, Krisztus követői, nem elégedtek meg azzal, hogy útközben rövid ideig vele beszélgessenek, hanem megkérdezték tőle, Rabbi, hol lakol? Elmenének és megláták, hol lakik, és nála maradának azon a napon. János 1.39-40. Ugyanígy juthatunk mi is a legbensőbb közösségbe és a legbizalmasabb kapcsolatba vele. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Zsoltárok 91.1. Kopogtassanak tehát a kegyelem ajtaján mindazok, akik Isten áldása után vágyakoznak, és mondják el meggyőződéssel: Uram, te megígérted, aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Jézus a körülötte álló emberekre tekintett, s szívének egyetlen vágya az volt, hogy az egész sereg megismerje Isten kegyelmét és szeretetét. Egy éhes gyermeket állított képzeletben szemük elé, aki földi atyától kenyeret kér, hogy így értesse meg velük ínségüket, s azt, hogy Isten mindig kész kielégíteni hiányukat. Avagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad néki. Jézus itt az atyai szívnek gyermeke iránt érzett természetes szeretetéről beszél, s így folytatja: Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Egyetlen szerető atya sem tudná éhes gyermekét elutasítani, ha kenyeret kérne tőle. Az ember pedig Istenével szemben mégis bizalmatlan, és nem hiszi, hogy Isten meghallgatja gyermekei kérelmét. Elképzelhető lenne Istenről, hogy gondatlanul bánjon gyermekével, s kínozza, és csak azért csigázza, hogy végül is kiábrándítsa őt. Hogyan gondolhatjuk, hogy Isten csak ígéri az embernek a jó és tápláló eledelt, hogy azután követ adjon neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Isten helyettese a Szentlélek a legnagyobb adomány. Minden jó ajándék benne foglaltatik, és a Teremtő Isten sem adhat ennél többet és jobbat. Ha az Úrhoz fohászkodunk, hogy legyen irgalmas irántunk ínségünkben, s hogy vezéreljen bennünket szent lelke által, lehetetlen, hogy imánk elől elzárkózzék. Az előfordulhat esetleg, hogy a szülők elfordulnak éhező gyermeküktől, de Isten mindig meghallgatta a szükségben lévő és hozzávágyakozó szívjai kiáltását. Csodálatosan gyengéden közli velünk szeretetét. Akik azért a komor napokon úgy vélik, hogy Isten megfeledkezett róluk, szívleljék meg Ézsaiás próféta üzenetét. És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr. Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Ímé az én markaimba metszettelek fel téged. Ézsaiás 49.14-16. Isten igéjének minden egyes ígéretét imánkba foglalhatjuk, amennyiben Isten adott szavára támaszkodunk. Bármilyen lelki áldást óhajtunk, kiváltságunk, hogy Jézus nevében kérjük. Egyszerű szavakkal, gyermeki hittel tárhatjuk fel Isten előtt szívünket. Amennyiben szükséges, táplálékért és ruházatért is könyöröghetünk hozzá. Épp úgy, mint lelki ínségünkben az élet kenyerét és az igazság öltönyét is tőle kérjük. Mennyei atyátok jól tudja, hogy nektek mindenre szükségetek van, s ezért felszólít benneteket, hogy jöjjetek és kérjetek. Csak Jézus nevében nyerhetjük el mindezen áldásokat, hiszen...
2: Kinek milyen a felelősségvállalása a többiek felé?
3: És ez már igazából a busz jelenetben előjön. Az annyira megfogott engem, amikor a 10. percben utazik a lány a buszon, nincs nála jegy, és ahogyan kisegíti őt az a valaki, az egy ismeretlen utas, egy jeggyel, és úgy nyilván elgondolkodik az ember, hogy ez ugyanúgy megtörtént volna Budapesten is 1987-ben. Ezek izgalmas dolgok, hogy miben más, illetve mitől román ez a történet.
2: Nagyon aprólékosan vezet be minket tulajdonképpen a pokolba, ez egy pokoljárás, és a film 30. percéig nem is hangzik el az abortusz szó. Érdekes kérdés, hogy melyik néz őnek mikor kezd leesni, hogy mi a ménykűre készülnek ezek a nők. Egy ilyen hát fekete piaci jelenettel kezdődik, amikor árukat vásárolnak, de vajon mire kellenek majd nekik ezek az áruk? És egyre mélyebben kerülnek bele az illegalitásba, most akár fekete piacnak, akár szürke zónának is nevezhetjük. És mi is velük együtt merengünk azon, hogy hová vezet ez a pokoljár.
3: Kivéve, hogy mindannyian tudtuk, hogy ez a abortuszról szól a régi Romániában. Ez szerintem nagyon fontos nézői állapot, hogy azért ezt tudjuk. És innentől kezdve ez egy horrorfilm, ez akár az én egyik erős állításom lehetne, mert végig a horrorfilmes hatásmechanizmusban vagyunk, vagy legalábbis addig, amíg ez meg nem történik, de aztán utána jön egy új valaki, akit féltünk, de ezt majd később megbeszéljük, hogy ugye az egyik nagy kérdés, hogy hány ember fog belehalni ebbe a sztoriba.
4: Igen. A rendező többször dolgozik azzal, hogy két fiatal nő sorsát mutassa be. 2012-ben a Dombokon túl című film, ami a Cannes-i fesztiválon a legjobb forgatókönyvdíját elnyerte, ugyancsak két fiatal nő sorsát mutatja be. Itt azért amellett érvelnék, hogy a főszereplő nem az abortuszon átesett lány, és nem is feltétlenül... Uh-huh. Ez van a központban, hanem az abban segítkező barátnő Otília drámáját bontja ki, ha már itt a fekete piac és a valuta feljött, hogyan jutunk el odáig a film elejétől, hogy a női test, az ő teste lesz az a valuta, amivel megváltják az abortuszt. De a barátnője hazugságokkal, látszólagos...
3: Ez nagyon fontos.
4: Tehetetlenségével, vagy a barátságra való hivatkozásával élete legdrámaibb, legmegalázóbb és legmocskosabb helyzetébe sodorja a barátnőjét. Tehát ha a barátságról szól, akkor ez nekem egy újabb kérdés, hogy mennyire tekinthetjük
3: ezt barátságnak. Barátság és árulás?
4: Én ezt
3: mondanám. Egyik részről egy önfeláldozó állapot, a másik részről egy megfelelőtlenség is.
2: Igen, kezdünk belesodródni a film fő kérdésébe, hogy ki mit tud, és nem tudom, hogy hányadik percben hozakodjam elő a legfontosabb csavarral, mert az is lehet, hogy Otília, hogy mondjam, teszteli az abortusz folyamatát Gabica tragédiáján keresztül, mert esetleg ő magának is szüksége lesz rá hamarosan.
3: Mert ugye van egy hányós jelenet a végén,
2: Igen. Ami
3: tovább lök bennünket. Még akkor erről a Romániáról egy picit, tehát azt látjuk, hogy mindenki csencsel, főleg cigivel. Ugye a cigi az egy szépen...
2: Nyugati cigivel.
3: Igen, értékes. Valószínűleg van olcsóbb keleti, mondjuk Snagov, vagy Kárpátsz nevű cigi is, csak annak kisebb az értéke, és ez tényleg egy, ha nem dohányzik valaki, akkor is ezzel lehet bizniszelni, tényleg mérhető értéke van. Aztán látjuk ezt a kopottságot, szegénységet, a lerohadt dácsiákat,

jó magamnak is volt szerencsém Kolozsvárról, nem Tordáról úgy menni Torockóra, de három Dacia-val jutottunk el, mert mindegyik tönkrement. Volt, amelyik a váltója nem volt jó, vagy a

0: Berettát is ahogyan oda csúsztatja a portásnak, és nem is, csak egy mozdulat, amit vagy egy amerikai nem biztos, hogy észrevesz, és a bizalmatlanság és a hazugság folyton folyvást mindig átszövi ezt, amiben vannak viszont segítők, akik ezt segítenek túlélni ezeket a szituációkat.
1: Te nosztalgiának hívtad, én azt mondanám, hogy otthon éreztem magam, kicsit szégyenkezve mondom. Egyrészt akkoriban is látogatta az ember Erdély országot, másrészt talán
0: hát azért
1: a Magyarország,
0: nem.
1: De én igen, de talán az akkori Magyarország, vagy a 10 évvel korábbi Magyarország, az is sokban hasonlít erre, de mi is az az aranykor? Én bevallom, nem ismertem korábban ezt a fogalmat, és volt szerencsén Kolozsvárat Erdély barátainktól megkérdezni, hogy ez most komolyan egy aranykor, vagy ez egy ironikusan az aranykor, természetesen a másodikról van szó, tehát ugye ebben az évtizedben, a 90-es években hát omlik össze Románia gazdaságilag, és mit tudom én, most akkor lehetne sorolni, látjuk is a filmen, tehát hosszas sorban állások történnek, meg nagyon nagy a szegénység, meg áruhiány van, meg üresek a polcok, és már akkor, de főként az emlékezet így aranykorként őrzi meg, azért is, mert Ceausescu így próbálta a állami propagandában előadni ezt a kort, ami még fokozza az iróniát, és természetesen ma így rögzül aranykorként a tényleg a legsötétebb korszak.
2: Igen, tehát a bolsevik propaganda által állítólagos aranykornak bemutatott Ceausescu rezsim utolsó 15 éve az, amiben zajlódik ez a történet. Én ezt a filmet édesapámmal néztem meg, zárójel, én 90-es években születtem, tehát már a rendszerváltás után, és nagy élmény volt megélni azt a film közben is, ahogy édesapám, aki a kommunizmus szörnyűségeit megélte, felsóhajtott, hogy milyen ismerősek ezek a képek és történések. Tehát jól megidézte ezt az időszakot.
1: És tehát az állam is hímnemű, mondják radikális feministák, a totális állam nyilván totálisan hímnemű, a film alkotói is hímneműek, mi is, akik itt elemezzük, hímneműek vagyunk. Ezt nem kritikaként vagy önkritikaként mondom, hanem helyzetként ezt szereti a rendező, két nőt rak bele ebbe a hímnemű amfiteátrumba, ilyen többszörös alkotói, értelmezői, meg állami amfiteátrumba, és ez érdekli őt, mint ilyen kísérleti egerek vannak a mi női főszereplőink jelen itt, és vajon megtalálják-e az autonómiájukat, vagy szokták tévesen mondani, hogy a szuverenitásukat, tehát hogy hol van az ő döntési szabadságuk, hol vannak ők ebben az elnyomó gépezetben.
2: Úgy aztán a morális kompromisszumok kérdése is felmerül, de már sodródunk a történet mélyébe. Ezért feltenném a kérdést nektek, hogy mit jelent a cím?
0: Hát azt gondolom, hogy amikor az ember gyermeket vár, akkor ha normális az alaphelyzet, akkor is számolgatja a hónapokat, meg a napok, a heteket is. Hát főleg a heteket szokás egyébként számolni. Igen. Én arra tippeltem, hogy ezzel kapcsolatos, hogy mennyi idő telt el a menstruáció óta, és ez a terhesség megszakítása szempontjából kulcsfontosságú kérdés.
2: De azért van egy érdekesség annak, hogy visszafelé jönnek a számok, nem?
1: Hát ez is egy számolgatás, akkor ezek szerint, tehát 4-3-2, és akkor robban az egyes, a film egyik legmegrázóbb 14 másodperce, amikor a fürdőszobában látjuk magát, a szemét, a frissen abortálkozatot.
2: Az én állításom, hogy a rendező mesterien játszik az idővel, tehát az időből csinál morális és fizikai nyomást, és a néző is belekerül ebbe a szorításba, és mintha ez a visszaszámlálás utalna arra, hogy utólag kiderül, hogy már rég késő van. Igen. Főleg az elején 3 pontba szedném össze. Az egyik, hogy az előre haladott terhesség miatt tudjuk azt, hogy elkéstek. Már régen túlhaladta a 2 hónapot. A második az elpazarolt idő kérdése, amikor ott ül Otília a vőlegényének családjával, és látjuk, hogy ő fejben gabicával van, hogy mi történhet vele, hát az a fontos, igen. Lehet, hogy életveszélyben van ez az elpazarolt idő, benne ragadt idő, és van az esemény utáni üresség, a következmények ideje, amikor lelassul és nagyon kiürül az idő, és elhangzik az ominózus utolsó kérdés, amit majd Szabolcs biztos felhoz, de amikor azt hiszük, hogy látszólag minden

0: nek vége, akkor igazából minden ott kezdődik, az elhallgatás és az önvád visszaszámlálója indul.
1: Szép, igen, abszolút.
2: Még azt nem említettük, hogy... Akkor mindenképpen visszamennék a fürdőszobába is, de azért említsük meg a filmnél, egyrészt, hogy szokás egy román új hullámról beszélni. Ez nyilván a francia...
1: Én is ide akartam. Tényleg? Igen. Meg hogy az aranypálmát nyeri ez a film, első román film, meg az Európa filmdíjat nyeri első román film.
2: Hogy van itt egy csomó fantasztikus román rendező, akiknek a nevét vagy ki tudjuk ejteni, vagy nem. És ezen román rendezőknél, ami kulcsfontosságú, hogy szinte majdnem mindig a közös téma ez a bizonyos Ceausescu-féle totális diktatúra. Tehát van ez a Mongiu, aztán van a Cristi Puiu, akinek a Lazarescu úr halála 2005-ben egy nagy robbanás.
1: Corneliu Porumboiu.
2: És akkor még van a Radu Jude, remélem, hogy őt is jól ejtettem. Szóval itt van 3-4-5 nagyon-nagyon jó film, a Mindenki a mennybe megy, vagy az Aferim, az utóbbi rendezőtől, mint két film. Jó román filmeket nézni, és ami jellemzi őket, egyrészt az operatőr itt is,
1: Oleg
2: meg többen
1: Mutu.
2: Is, vagy Mucu, lehet, hogy úgy kell, mert ott van az a T alatti vonalka, és ő mi, hogyan dolgozik, ami egyből föltűnt nekünk, az ugye a kézikamerázás, aztán...
1: A vágásnak a hiánya.
2: Igen, azt hiszem egy jelenet az egy snittel készül.
1: És kerüli a közeli képeket, tehát
2: de
1: leállítja
2: azért,
1: a kamerát, és akkor ott történjenek a dolgok. Ez különösen akkor szembetűnő, amikor hatan ülnek a vacsorázó asztalnál, és akkor így egymás fele kell hajolniuk, hogy végig beleférjenek a kép.
2: Ez tök jó, nem is figyeltem erre. Aztán nekem inkább azt tűnt fel, hogy megyünk a sötét folyosókon, aztán belépünk egy világos szobába, de hogy a természetes fényeket kedveli, ha ott nincs fény, akkor nincs fény, akkor sötétség van. És akkor még, amit ki lehetne emelni, várjunk, mi az, amit emeljünk ki, a mélységben komponált képek.
1: A hallgatás is fontos szerepet jut.
2: Ugye és az, hogy nincs
1: a film
2: zene.
1: Nincs zene, a film utolsó mondata is a hallgatásra utal, de hát már előtte is az elhallgatást felfedeztük, ahogy mondtam, a 30. percben hangzik el, hogy voltaképpen miről is van szó, és igazából sosem magyarázkodik senki. Tehát egyetlen egy erkölcsi indokot se hallunk, se pró, se kontra, egyetlen egy történeti elemet se ismerünk arról, hogy hol van apuka, hogy esett
2: meg,
1: kivel jár, ezek mind hát adottnak veszi, illetve azt veszi adottnak, hogy nem erre fókuszálunk, hanem ilyen nagy hallgatásokból áll az élet.
2: Na akkor nézzük már meg, tehát akkor igazából mit tudunk? Itt van ez a Gabica, ez a barna hajú csaj.
1: Igen, és hogy 4 hónap, 3-2 napos terhes, ami jócskán túl van
2: az
1: a
2: nagyon,
1: 3 hónapos határon, már az is tilos, az abortusz, de utána meg még sokkal nagyobb büntetési tétel rá.
2: És eleve Romániában, tehát be van tiltva ekkoriban
1: abszolút,
2: az abortusz.
1: Abszolút, 1966-ban betiltják, nem keresztény okokból, ez nagyon fontos, meg nem is emberi jogi, vagy humánus, vagy nem tudom milyen okokból, nem is feminista okokból, semmilyen okokból, nem is maszkulinista okokból.
2: Nacionalista okokból.
1: Igen.
2: Romániában...
1: Ami fura egy kommunista rendszertől, de kommunista
2: nacionalizmus. Ez ilyen hibrid rendszer volt ebben azért ideológiailag, hogy nagyon erős volt a nacionalizmus, és nagyon érdekes, hogy 1900 körül volt az, hogy a románok meg a magyarok majdnem ugyanannyian voltak, picit azért akkor is többen voltak, de mintha ez egy ilyen tudatos szándék lett volna, amit én annó tanultam, a Mussoliniben volt ilyen nagy program, hogy leelőzzük népességben a franciákat, itt meg az, hogy meg sokszorozódjunk, és a magyaroknál dupla annyian legyünk, akkor ebben van az erőnk.
1: És biztos, hogy vannak totalitárius szempontok is, ez az ellenőrzés. Az ellenőrzés a fogamzás, a szexuális élet, az abortusz, az állapotos várandóság és a szülés felett az állami ellenőrzés az egész folyamatban, és hihetetlen áldozatokkal több 10 000 édesanyáról beszélnek, aki illegális abortuszban halt meg.
0: És körülbelül 500 000 áldozatot is mondanak, akik ilyen hotelszobában elvégzett abortusz
1: én
0: miatt haltak meg.
1: Csak ugye ez nehéz, így van. De ezek becslése.
2: Aha. És akkor itt van ez a szőke barátnő, Otília, akiről, ami nagyon érdekes
1: jó,
2: volt.
1: De ott fölmerül, hogy miért eddig, miért nem ment abortuszra? Gabicad. És ez, az én tippem az az, hogy eddig volt párkapcsolata, tehát csak most szakított vele a pasia. Vagy eltűnt a pasia, vagy bejelentette, hogy ő nem vállalja fel a történetet innentől.
0: Igen, de a lány nagyon tehetetlen, mondanám, hogy álnaív, nagyon esetlen, nem tudja elintézni a hotelszoba lefoglalását.
2: Azért az nem könnyű egy diktatúrában a hotelszobát csak úgy telefonon lefoglalni. Ezek ilyen apróságok, amik nem feltétlenül tűnnek nekünk föl.
1: Az adminisztráció is állami ellenőrzés.
2: Tehát a hotelportás az nyilvánvalóan jelent.
1: Igen. Beszedi a személyedet. Igen. Innentől fogva érdekes, hogy a
2: mi
1: Vlad...
2: Mi lesz a Dokival?
1: Igen, tehát a Bebe doktor, akit Vlad Ivanov játszik, ő ott felejti a személyét. Nekem erős a gyanúm, hogy ő nem az az ember, talán még nem is orvos. Különben, miért, különben nem felejteni ott a személyét.
2: Zárójel, pont Romániában az elmúlt évben volt egy ilyen sztori, hogy egy olasz autószerelő az rájött, hogy műteni szeretne, és Olaszországban is kipróbálta magát, de Romániában ez sokkal szuperebb volt, és elég sok műtétet lenyomott orvosi végzettség nélkül. De amúgy lehet, hogy ez a csávó nem orvos. Én egyébként számítottam egy ilyenre az étkező asztalnál, a családi asztalnál, hogy aztán kiderül, hogy ismerik ezt a Bebét.
1: Igen, mert hogy ott csupa orvos
2: ül. Zárójel. Ez is nagyon érdekes, hogy milyen szép nagy könyv, majdnem olyan szép könyves polcuk volt, mint neked, Szabi. És ott kiderül a lányról, amelyet az Otiliáról, hogy nem érzi komfortosan magát legalább háromszorosan, mert egyrészt nem akar most ott lenni, lélekben nem is ott van.
1: Nem abból a társadalmi osztályból származik, hanem a faluról.
2: Igen, és mi derül ki erről a lányról? Mi az édesapja? Katonatiszt. És ott van egy nagy hallgatás, egy katonati, ővé az Steaua a Bukarest, úgy tudom, igen, a Dinamo az a belügyeseké. Szóval, hogy lehet, hogy az édesapja például tudott volna segíteni, de az is benne van a pakliban, hogy őt is bajba sodorhatja ez a sztori.
0: Amit mondunk, az mind aláhúzza azt, hogy Gabica, a terhes lány, egy passzív szereplő, egy kiszolgáltatott szereplője ennek a filmnek, míg a szobatársa, Otília az, aki vállalja a cselekvés terhét és az abortusznak, amúgy a fizikai és a lelki következményeit is sok tekintetben, tehát ő lesz a főhőse ennek a filmnek, de valóban a diktatúra, a torz hatalom és a kiszolgáltatottság mind átszövi ezt a történetet. És eljutunk Bebéhez, milyen szép beszélő név, hogy egy Bebe nevezetű itt orvos fogja az abortuszt véghez
2: vinni.
0: És
2: nem vinni. Csak azt viszi véghez.
0: Még mit?
1: Nem csak azt, és valószínűleg az anekdotának ez a magja, nem? Hogy két fiatal lány abortuszért ment, és megerőszakolták őket.
2: De csak az egyiket, nem?
1: Vagy prostituáltak. Mind a kettőt.
2: Erről én volt? Olvastam erről, hogy mind a kettőt, én a másikat nem láttam.
1: Hát egyiket se látjuk, hála jó Istennek.
2: Hát itt azért látjuk a nyomokat, meg a következményeket, és az utalásokat.
0: Itt erőteljesebb az utalás, igen.
2: Hát itt egyértelmű.
0: Igen, az Otília.
2: Miért a másiknál mi?
1: Ugye a fürdőszobába megy először Otília az első, és igen, az altestét kimossa, ami egy ilyen megtisztulási szertartás, ugyanakkor meg fogamzásgátlási szertartás is nyilván, undorodik magától, hogy próbálja eltüntetni, és közben a háttérben zajok vannak, akkor erőszakolják meg Gabicát, és utána jön be ő is a fürdőszobába,
2: ez, na,
1: és váltják
2: föl,
1: egymást.
2: Mert az egyébként zseniális jelenet, tehát ott van az eleve ez a kék csempés fürdőszoba, zöldben Otília, és akkor ahogyan az 51. percnél félmeztelenül, de alulról félmeztelenül beszalad, és megmosdja magát ott, és nem sok előzménye volt, ugye visszateker az ember, és akkor látja, hogy a doktor levette a cipőjét, és a másik meg kiment. Hát az egyébként eléggé állatias helyzet lehet. Tehát nem értem az orvost, hogy ez miért
1: így. Az orvost egyáltalán nem értjük, tehát ő ugye nem fogad el pénzt, ő csak a szexet akarja.
2: De semmi pénzt nem fogad el?
0: Nem.
1: Nem.
2: Hát se tűnt
1: Tehát ő valahogy neki az a fontos a történetben, hogy két fiatal lányjal lehessen.
0: Akaratuk ellenére,
1: akik közül az, legalább az egyik állapotos. Tehát ő egy eléggé sátáni figura, most már kimondhatjuk, Vlad Ivanov. Nagyon jól játsza, nagyon tetszik nekem ez a figura. Mindent olyan természetességgel közöl.
2: És abban a vasúti jelenet, vagy nem mindjárt mondom, miért vasúti jelenet, az a veszekedés, alkudozás, hiszti, nekem román kalauzokkal volt szerencsém így alkudozni, amikor le akartak szállítani a vonatról, mert diákjeggyel utaztam, és ugye magyar diákigazolványom volt, és akkor fizessek ennyit meg annyit, és micsoda szenvedélyes veszekedések alakultak ki, amik végén általában meg tudtunk alkudni.
1: Mi nekünk sikerült rávenni a román kalauzt, hogy a biciklinket a WC-be zárja be fölállítva, és szedje a kilincset az ajtóról, igen.
2: Az igen, szépen
1: évek Románia.
2: Őrület.
1: De nem ingyen volt, de szerencsére ő nem ezt kértem.
2: Értem. És bennem azért felmerült az a kérdés, hogyha ezek a csajok, vagy legalábbis Otili ezt ilyen simán megcsinálta, hát egyrészt a pasia akkor jogosan volt bizalmatlan. Másrészt meg akkor lehet, hogy máskor is ezzel fizetünk, amikor ennyire kiszolgáltatottak vagyunk. Harmadik, lehet, hogy ez a történet is ezzel indult, hogy valahogy ezzel a jó testével mondom. Fizetett.
1: Mi most a megerőszakolást Gabit... használjuk, de a prostitúciót is behozhatjuk. Tehát a testtel fizetni, az, vagy tárgyiasítani a testet, az hordozza ezt magában. A lányok tudatában vannak, hogy ezzel elérhetik ezt a dolgot. Szóval mi lehetett az alapanekdota? Nem az, hogy két nő abortuszra ment, és az orvos megerőszakolta őket fizetségként. Valószínűleg ez az alapanekdota. Nekem ez a tippem.
2: Nekem nem elég.
1: Nem elég?
2: Nem elég romános, vagy nem tudom, ez...
1: Ugye a fordulatot azt tartogatja, hogy sok minden arra utal, hogy Otília is várandós.
2: Bocsánat, szerintem az a történet akkor inkább, hogy két nő ment, és a prostitúcióval fizettek. Tehát szerintem a megerőszakolás...
1: Az abortusz. Tehát itt
2: az
1: abortusz, van egy...
2: prostitúcióval fizettek.
1: Nagyon kemény paradoxonok vannak itt a magjában a történetben.
2: És akkor ez szerintem a film egyik erős jelenete, amikor 1:00 perckor eltűnt, vagy távozik a doki.
0: De bocsánat, azt még fejtegessük, tehát, hogy két dolgot nem értek. Az egyik, hogy melyik az a doktor, aki elmegy abortuszt, van egy felesége, van családja, elmegy illegálisan...
1: Látjuk is a feleségét egy jelenetben.
0: Elmegy illegálisan abortuszt elvégezni, és nem is pénzt kér, hanem hát az ő szempontjából akkor használjuk ezt a szót, hogy megerőszakol két lányt, akik nem akarnak vele együtt lenni. Tehát melyik az az orvos, aki ezt így szeretné elvégezni, és nem a pénzt választja, vagy nem értem a motivációt.
2: Igen,
0: a másik pedig a barátnő kérdése, tehát hogy ez valahogy az önfeláldozását kiemelhetjük, de melyik az a barátnő, aki szó nélkül azt mondja, hogy igen, akkor én felajánlom magam azért, hogy ezt az abortuszt elvégezzék, és maga a történet is, ahogy kifut arra, hogy ezt bevállalják ezek a fiatal diáklányok, én kérdéseket vet fel bennem, hogy olyan hirtelen a veszekedésből mindenki megérti, hogy az orvos mit szeretne, és nagyon gyorsan megvan ez a döntés, hogy és utána be is zárul.
1: Mögé megyek, a Gabicának ajánlották ezt az orvost. Egy kollégiumi társnője ajánlotta, akinek nyilván magának is szerencséje volt már doktor bebéhez. Na most kérdés, hogy hogyan ajánlotta? Úgy, hogy ez igazán olcsó, csak egy apró szívességet kell tenni, vagy ezt a részletet elhallgatta? Én gyanítom, hogy inkább az első. Én gyanítom, hogy Gabicát nem éri meglepetésként, ahogy ezzel kell fizetniük. Az egyetlen, akit meglepetés kér, él az Otília.
0: Viszont akkor egy másik sátáni szereplőnk van.
1: Így van, Gabica. Aki belerángatja egy nem akart szexuális aktusba a barátnőjét. De akkor, ha már pokolba járunk, mert szenté is avathatjuk Otíliát, én elfogadom, de az is lehet, hogy ő várandós, és az is lehet, és ez egy válasz kérdésedre, egyetlen egy barátnő van, aki ezért hajlandó a barátnőjére, az, aki egy szívességet fog kérni a barátnőjétől két hét múlva, hogy jöjjön el vele, és csinálja végig ugyanezt.
2: Vagy csúnyán fogalmazom, 3 hónap, 2 hét, és nem tudom, vagy 3
1: igen.
2: Múlva. Két hét múlva, és 1 nap múlva.
1: Ezek itt innentől kemény dolgok. Persze nyilván most a mi jó vagy rossz indulatunkon múlik ez, vagy értelmező képességünkön, de hát a rendező tehet mindenről, és ez dicséret, tehát ő ezeket nem árulja el. Ő hagyja, hogy ezeket a részleteket mind végig gondoljuk.
2: Szerintem ez a fürdőszoba jelenet, ez ilyen szempontból, de ti is ott tudtátok meg, nem? A fürdőszobánál, hogy most itt mi történt.
1: Minden csak jöten... sejtetve van.
2: De ott tényleg azért összeáll ez a sztori, már hogy legalább az egyikkel megtörtént, de akkor mindkettővel, és akkor elmegy a doki, csend, És akkor ugye érdekes, hogy túl vagyunk rajta. És akkor olyan, mintha így, mintha számolgatnának, hogy így mínusz egy, plusz egy, szóval, hogy most egy beindul egy abortusz, még nem történt meg, és viszont lehet, hogy most megfogant egy. Szóval ez nagyon furcsa állapot.
1: Ez az anekdota lényege, hogy szerintem...
2: Mérlegen játszunk.
1: Szerintem ő ezen merengett a rendező éveket, sőt évtizedeket, hogy az élet, meg a foganás, meg az élet elvétele, hogy ki az a sátáni agy, doktor Bebe, akinél ezek összekapcsolódnak, ezek a dolgok, vagy ő erre izgul.
2: És akkor még van az a jelenet, amikor szalad a szajréval a lány, direkt fogalmazom így,
1: hova rejtse.
2: És mi történik velünk? Elkezdünk neki szurkolni.
1: Abszolút, persze.
2: És ez, szerintem ez ugyanaz a mechanizmus bennünk, nézői mechanizmus, mint ami a mechanikus narancsnál, hogy a gonosznak szurkolunk, amikor azt a csúnya ének az esőben énekelve.
1: Jó, de itt már nem, tehát ő már nem tehető jóvá a tragédia, tehát ő csak elrejti a bűnjelet.
0: Illetve Ottilia a gonosz. Tehát a morális kompromisszumok kérdése, ami természetszerűleg följön a filmben, a saját határok átlépése, a jó választás, és most idézőjelben a jó, hogy van-e jó választás, a két lány kapcsolata, meddig megy el egyik, meddig megy el a másik, a barátság és felelősség. Most arra akarom kifutani, hogy Ottilia most önfeláldozó baráti szeretetből ezt megtette, vagy követjük Szabi felvetését, és tudja, akkor ő is egy sátáni szereplővé válik, hiszen tudja, hogy viszonzást vár, vagy nem a baráti kapcsolatot nézzük, hanem a vőlegényét, és a következő epizód ott fog zajlódni a vőlegényének a családjában.
1: Aki a pénzt adta az egész akcióhoz, nem tudván, hogy mire ad pénzt.
0: És ott egy nagyon kemény beszélgetés is van, és miközben mi tudjuk, hogy megcsalta, vagy egy erőszakon van túl, amit nem oszt meg a vőlegényével, tehát ez a kapcsolat is kvázi kifut az őszinteségből, az őszinte kapcsolat mélységéből, és akkor a barátság és
2: felelős... Igen, mert szerintem még haragszunk a fiú, erre a Macron arcú fiúra, hogy milyen bizalmatlan a barátnőjével szemben.
1: Én azért a végén is haragszom. Tehát ő olyan pasi, aki szere szemmel láthatóan nem lehet rábízni egy kapcsolatot. Azt hiszem a Roger Ebert írja, hogy a Ottilia helyében soha többé nem találkoznék a Gabival, és azonnal kiadná a pasiának az útját. Tehát olyan emberek veszik kicsit körül Ottiliát, akik mindig a saját pecsényüket sütögetik.
2: De miért ez a csávó most mit? Ő csak szeretné, hogyha barátnője ott lenne.
1: Ugye ő felelő, ott elhangzik, hogy ők együtt voltak, a fiú és a lány, és akkor bezzeg a fiút nem érdekelte a fogamzásgátlás. Tehát felelőtlenül viselkedik a nemiségben. És aztán ne, tehát hogy ez tényleg a férfi, tehát így, amikor öröm van, élvezet van, akkor ez neki csak ennyi, akkor erre figyel, a bonyodalmaknak a terhét azt a nők kénytelenek vállalni ebben a társadalomban különösen.
0: És ugye Ottilia itt aggódik Gabicáért, nem is éri el telefonon, és nagyon érdekes, mint megtudjuk, Gabica elaludt, kimerült.
2: Hú, de félünk.
0: Igen, hogy történhetett még egy tragédia, tehát ő is életveszélybe kerülhetett. Aztán majd, ha ugrunk az utolsó képjelenetre, az is, hogy megéhezett, és lemegy vacsorázni, és majd itt fog véget érni, de nem szaladok előre.
1: És mit kapnak vacsorára?
2: A lagziról.
1: Egy lagziról megmaradni. Ez az élet nagy határhelyzete.
2: Ja, jó, finom kaja van a lagziban, honnan van, az na mindegy.
1: Bár vegetárián is két kidületszövekkel hallgattam, tehát csak ilyen állati belsőségeket,
2: igen.
1: bizarr dolgokat, ami különösen is bizarr, miután láttuk az abortált magzatot. Tehát egy kicsi, lehet, hogy egy ideig most nem akarnánk ilyen belsőségeket látni.
2: Igen, értem.
0: És úgy, hogy állóképpel több másodpercig nézzük a jól kivehető magzatot, hiszen már négy hónap, három hét, két napos. Az is egy nagyon megrendítő.
2: Szerintem itt azért olyan, mintha ítélkezne is, vagy szóval itt azért valahova rakja a voksot a rendező. Itt nem egy kis emberhez se hasonlítható férget látunk, hanem ez már egy csomó szempontból emberformájú.
1: Én nem az ítélkezés szót használnám, hanem a szembesítést. Tehát az elénk rakja valóban, hogy ez élet magyar hazátok, erről van szó, ez a tárgy, ez az alany, gondolkodjatok.
0: Az, hogy minimalista eszközökkel dolgozik, az itt nagyon szépen megmutatja a puszta valóságot, és ez nagyon, nagyon mélyre megy, megrendítő ez a jelenet. És a vacsorával összekötve, amikor bárányt ajánlanak föl, akkor számomra rögtön az áldozati bárány jutott eszembe. Nem biztos, hogy ez tudatos, de ez nagyon szép áthallásra ad okot.
1: És a film pedig azzal a mondattal zárul, hogy erről soha többé nem fogunk egymással beszélni. 4 hónap, 3 hét, 2 nap. Krisztián Mungiu, 2007. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
0: Én Fenyves Krisztián.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
3: Te m'aștetat de atâtea ori, din miez de noapte până în zori, dar tu nu ai venit. De gândul meu îndrăgostit și amintiri ce te-au iubit, de toate ai fugit.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élvezné a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
2: Talán a rádióhallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik, és tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írta az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
1: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
2: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Benda József, aki az örömmel tanulni és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzora atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint 40 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finországban volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikáé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátrahőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt olyan személy mondta nekem, Jukka Sinem, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
1: amikor kint jártál Finnországban. És tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani, ugye az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatáspolitikát évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
2: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt szót használnám, hogy életre, valóságra való nevelés.
1: Hát ez az életre nevelés, amit szoktunk mondani.
2: Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, az nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, az sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód? Vagy Juka Színem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választhatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választhatok, aki ismeri az osztályt, olyat választhatok, aki jól tud számolni, olyat választhatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választhatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Juka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a mateka órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztályközösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finn oktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
1: Igen, elbarangoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika és a falakon kívüli Szent Pál bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a harmadik század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A hitvallással párba állítva. Tematikus évek és országos egyházi programok 2027 és 2030 között. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A központba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket is, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy-egy részletét is. Az alapige így szól: mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja a Rómabeliekhez írt levél első fejezete. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy itt zeng-bong, zsibong évek óta minden évben a tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabaduló szoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Talján-Dörögdön a tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma a hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

100 kérdés Jézusról. Mi az igazi sírás? Jézus 8 boldog mondását kutatjuk, az úgynevezett 8 boldogságot, amely a hegyi beszéd legelején szólalt meg. Jézus világossá akarta tenni, hogy azért jött erre a világra, hogy boldoggá tegye az őt követőket. A boldogsághoz egy törvényszerű út vezet. Nem vaktában lehetünk boldogok. Nem szerencse kérdése a boldogság. Nem igaz az a közkeletű vélekedés, hogy ne hát te boldog vagy, mert ezt meg azt megkaptad az élettől, de én milyen boldogtalan vagyok. Nem, mindenki lehet boldog ember, aki komolyan veszi Jézus 8 boldog mondását. Mindenki tudatosan is törekedhet a boldogságra, ha mindig maga elé idézi a hegyi beszédnek ezeket az első mondatait. Az első mondat így hangzott: boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Kiemeltük azt, hogy azért kezdődik így a boldogsághoz vezető út, mert büszke emberként, önelégült és érdemekre hivatkozó embereként soha nem lehetünk boldogok. Az élet kegyelem. A bűn utáni világban az élet kegyelem. Aki elfogadja a kegyelmet, aki beismeri azt, hogy kegyelemre szorul, aki beismeri azt, hogy nincsenek érdemei, nem kiváló emberi tulajdonságokkal született, vagy nem önmaga hozta létre az életében ezeket a kiváló tulajdonságokat, hanem mit van, amit ne kaptál volna, ami jó van bennünk az Isten kegyelmének a gyümölcse. És aki ezt beismeri, az indulhat el a boldogsághoz vezető úton. De a boldogsághoz vezető úton az első felismerés után szinte együttemben rögtön kell, hogy következzék a második. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Jézusnak egyik legkülönösebb kijelentése ez. A magyar költészetben Pilinszky János hangsúlyozta, nagyon sokszor visszatért erre a mondatra, hogy aki ilyet mond, az valami olyasmit mond, amit más embertán nem ért. Mert mi nem a szegények között keressük a boldogokat, nem is a sírók között keressük a boldogokat, hanem a gazdagok között, meg hát az örömtől kicsattanó, vagy magukat boldognak mondó emberek között. Aki ismerte az emberi életet, aki ismeri, hogy milyen az életünk, csak az fogalmazhatott így, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Miért? Mit jelöl meg ez a boldog mondás, a második boldog mondás? Jézus itt arról szólt, hogyha beismerjük gyengeségünket, erőtelenségünket, akkor nagyon gyorsan rá kell, hogy jöjjünk, hogy ez a gyengeség és erőtelenség nagy részben a mi hibánkból következett be. Van ugyan egy születésbeli rendellenességünk is, amit a keresztény egyházi szóhasználat eredendő bűnnek szokott nevezni. Megjegyzem, hogy ez nem szerepel a Bibliában, és elég félrevezető kifejezés, úgyhogy én nem is használom. Eredendő gyengességet mondhatnánk, bűnt azért nem, mert egy csecsemő bűn nélkül jön a világra, ártatlanul jön, de nem romlatlanul. Gyenge persze a világra született ember kezdeti lépéseitől fogva, de a gyengeség igazában akkor tetőződik, amikor már látjuk a jót, akarjuk is a jót, és észrevesszük, hogy a jót akarva is a rosszat tesszük. És aki elismeri, hogy rosszat tett, aki elismeri a hibát, a bűnt, a vétket, az az ember lesz boldog ezen a világon. Aki nem csak a gyengeségről beszél, hanem néven nevezi a konkrét hibáit is. Persze megint csak nem fellengzősen és nem dicsekedve, hanem a szomorúság, a fájdalom gesztusával, mint aki szabadulni akar ezekből, mint aki meg akarja haladni ezeket az esendőségeit, mint aki valóban elfogadja a Krisztus hozzá lenyújtott karját. Igen, a második boldog mondás az igazi megbánásról szól. A sírás a megbánásnak a metonimiája. A sírás, amely persze a Biblia szerint kétféle lehet, mint mindenben, van hamis sírás és van igazi sírás. Mi a hamis sírás? A hamis sírás az, amikor de nem igazán a bűn miatt érzek fájdalmat,
hanem a bűn következményeitől rettegek, vagyis attól, hogyha ez kitudódik, akkor majd mit szólnak erre az emberek, hogy fognak rám nézni, és én is minek tekinthetem magamat. Ez a hamis sírás. Ez a Kain sírása, amit elmondott a gyászos bűntette a gyilkossága után. Ez a Saul sírása, amikor Dávid hárfajátékát hallotta. Ez a Júdás sírása, aki azt mondta, hogy vétkeztem és elárultam az ártatlan vért. Hát látszólag igazat mondott, de nem a szív megtörtségével, nem a bűnnel fordult szembe, csak a büntetéstől retteget. Júdás attól retteget, hogy Jeruzsálemben majd mit mondanak felőle, milyen hír kerekedik ki az ő személye körül, hogy a tanítvány elárulta a mesterét. Nem igazában önmagával, önmaga rossz tulajdonságaival fordult szembe, amelyek eredményezték azt, hogy elárulta a mesterét, tehát hogy felülbírálta.

megtalálta Jézust, hogy megsértődött Jézus betániai vacsora során mondott szavaira, visszautasította Jézusnak a megbánással való készletését a lábmosás idején, ő maradt kőkeményen, megmaradt az elhatározásában, hogy ő Jézust kézre fogja adni. A hamis sírás tehát nem a bűn miatti fájdalom, hanem a bűn következményétől való rettegés. Aki hamisan sír, az nem a rosszal fordul szembe, csupán a rossz következményeitől fél. És mint ilyen nem számol le a rosszal, továbbra is ott van a rossszal lelkében, csak fájlalja, hogyha ez a rossz kitudódik, majd mennyivel rosszabb színbe fog állni ő az emberek előtt. De van igazi sírás is. Az igazi sírás az, amikor valaki azt mondja, hogy álnok dolgot tettem, gonosz dolgot tettem, mint Dávid mondja az 51. Zsoltárban, hogy azt cselekedtem a szemeid előtt, ami bűnös dolog, és egyedül ellened vétkeztem, Istenem, mert te nem azért adtad az életet, hogy én rosszat kövessek el, nem szükségszerű a rossz elkövetése. Te erőt adtál volna a szent lelked által, hogy ne kövessem el a rosszat, és én mégis elkövettem. Ez az igazi sírás, amikor valaki néven nevezi a bűnt, elhatárolódik a bűnétől, és Istentől erőt kér, hogy legyőzhesse a bűnt, tehát hogy holnap-holnap után ugyanaz a bűn újra ne köszöntsön be az életembe. Ez az igazi sírás. És nyilvánvalóan Jézus ezeket nevezte boldogoknak, nem a hamis sírás embereit, nem a Kain, a Saul, a Júdás féle magatartás formát nevezte boldogságnak, hanem az igazi sírást, a Dávid sírását, a Péter sírását, amikor találkozott Jézus tekintetével, azoknak az embereknek a sírását, akik szégyelték magukat a rossz miatt, mint Illés vagy Jónás, akik fájdalmat éreztek, hogy miért követtek el ilyen rossz dolgot, és miért követtek el újra ilyen rossz dolgot, ezeket nevezte Jézus boldogoknak. Goethének van az a híres kijelentése, hogy kevés ember jut fel arra a csúcsra, hogy meg tudja alázni magát. A sírás az csúcs. A sírás az nem mélység, az nem egy völgy, az egy csúcs, hogy valaki önmaga fölött pálcát tud törni, valaki elmeri ismerni, hogy nem volt igaza, valaki bevallja azt, hogy tévedett, bevallja azt, hogy vétkett, bűnkövetett el, az élet ünnepélyes pillanata. Pilinszky János beszélt a sírás ünnepélyéről. A sírás ünnepélyes dolog. Úgy, hogy Arany János is mondja, hogy a könny nem éget már, de ragyog. Vagyis van helyes sírás gyermekeknél is, amikor szepeg, szipog a gyermek, mert bánja, tényleg őszintén bánja. Utána talán amikor lecsillapodik, szavakkal is kifejez, hogy ő nem ilyen akar lenni. Van igazi sírás a felnőttek világában is, bár ott már ritkább, mint a gyermekeknél, de ott is látunk igazi sírást, ahol elismerik, kendőzetlenül elismerik a bűnt. Szokták mondani, hogy a Biblia szerint az igazi megbánáshoz három dolog szükséges. Az első dolog az, hogy őszintén elismerni a rosszat, amit elkövettem. A második dolog valamennyire, amennyire csak lehet jóvá tenni azt a rosszat, ha jóvá tehető. Nyilván, ha valaki valakit meggyilkolt, Dávid úriás életét már nem tudta visszahozni. De amennyire jóvá tehető, mondjuk, hogy elmondja a népe előtt, hogy én ebbe belekeveredtem, és vigyázzatok magatokra, ti ilyen útra ne lépjetek. Tehát amennyire csak lehet, tegyük jóvá a bűnt. És a harmadik, hogy ismerjük el, hogy Isten ellen vétkeztünk igazán, nem csak az emberek ellen, persze hát az emberek ellen vétkezünk a hétköznapokban, hogy úgy mondjam, elsődleges érvénnyel, de mégis azt kell mondani, hogy elsődleges érvénnyel inkább az Isten ellen vétkezünk, mert Isten nem azért adta az életet, hogy vétkezzünk. Isten nem azért teremtett, hogy bűnöket kövessünk el. Isten szándéka a boldog, békés, örömteli, fejlődő élet volt, ebből léptünk mi ki, és ezért mondta Dávid is az 51. Zsoltárban, hogy egyedül ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami utálatos a te szemeid előtt. Egyedül Isten ellen vétkezünk, és ha ezt Istennek elmondjuk, és oda megyünk a másik ember elé, amit, ahogy előbb mondtam, primér módon, hát ővele vétkeztünk,

Ez kell tehát az igazi megbánáshoz. A Biblia szerint ez az igazi sírás három feltétele. Tehát kendőzetlen bűnbeismerés, néven nevezni a bűnt és nem mentegetni. A második a jóvátétel vágya, mint Zákeusnál is, hogy visszaadja, akikre emlékszik, négy annyi formájában az elrablott értékeiket, akikre pedig nem emlékszik, a vagyona felét szétosztja a szegényeknek. Ez igazi jóvátétel. Zákeusról elfogadjuk, hogy Lukács evangéliuma följegyzi ezt a könyvének a 18.-19. fejezetében a péreai szolgálat ideje alatt, hogy mi történt ezzel a bizonyos vámszedővel. Hát neki elhisszük, hogy igazán megbánta a bűneit, mert azért a vagyona felét szétosztotta, és akit ettől elvett patvarkodással valamit négy annyit adott érte cserébe. És a harmadik rész a igazi bűnbánatnak, ez pedig az, hogy megalázzuk magunkat, és elismerjük, hogy Istenünk, megint nem rendeltetésszerűen használtuk az életet, megint nem arra fordítottuk az életet, amire adtad, megint ellened vétkeztünk először, de azután másokkal szemben is, és hogyha tőled bocsánatot kérünk, mi odaállunk majd más emberek elé, és azoktól is bocsánatot kérünk. Én azt gondolom, hogy a Bibliának nagyon részletes tanítása van az igazi sírásról. Mert még beszélnünk kell arról, hogy mi előzi meg az igazi sírást, és mi jön az igazi sírás után. Az igazi sírás előtt ott van mindig az Isten törvényével való szembesülés. Abból következik a bűn ismeret,

A bűnismeretből következik a bűnfelismerés. A bűnfelismerésből következik a bűntudat, és a bűntudatból következik a bűnbánat. Ezek mind megelőzik a bűnbánatot, jelzi ez a hosszú sor, hogy mi mindennek kell létrejönnie ahhoz, hogy mi igazi bűnbánatra jussunk, de a bűnbánatnak vannak következménye is. Ez a bűnvallomás, hogy mások előtt is elmondom és vállalom ezt, és a bűnvallomás után van az igazi bűnbocsánat, amikor Isten a szabadulás örömével vesz körül mindannyiunkat. Ez a boldogság útjának második lépcsője. Elég széles lépcső. A sírás elég széles lépcső. Sokat kell gondolkoznunk ezen, mert nagyon ritkaság számba menő emberi dolog ez az életben. Nagyon kevés ember bánja meg igazán a bűneit. Nagyon kevés ember tudja azt, hogy mit is ad Isten a bűnbánatért cserébe. Nagyon kevés ember tudja azt, hogy Isten tulajdonképpen csak egy dolgot kér tőlünk, az igazi megbánást, az őszinte kendőzetlen bűnbeismerést, a jóvátétel vágyát és az Isten előtti megalázkodást. Ha ez megvan az életünkben, akkor Isten csodákat tud művelni. Erre a kicsinek látszó dologra vár az Isten, hogy csodákat tudjon művelni. De sokszor ez nem teljesedik be az ember életében, mert az ember makacsul tartja magát ahhoz, hogy neki igaza van, nem ő vétkezett, a másik vétkezett, és ráfogjuk még ki mindenki másra azt, hogy ők a felelősek, mi nem, vagy egyáltalán nem. Az igazi megbánáshoz ezért idő is kell. Dávid is a szörnyű bűne után csak egy évvel később tudott igazi megbánásra jutni. Hány és hány hang szólalt meg addig az életében, a lelkében? Hány és hány önigazolás, önsajnálat és egyéb más sziréni hang tartotta vissza attól, hogy ő előre tekintsen és Istenre nézzen? Az igazi megbánás nagyon ritka dolog. A Zsoltárok könyvében talán a 67. Zsoltár beszél erről megrázóan. Az Úristen könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket, világosítsa meg az ő orszáját mi rajtunk. Így kezdődik ez a Zsoltár. Isten mindenkin meg akar könyörülni, Isten mindenkinek meg akar bocsátani, sőt előre már megbocsátott, így is mondhatnánk a legkorrektebb kijelentés hangján, a bibliai tanításokat összegezve. Mielőtt mi még megbántuk volna bűneinket, mielőtt mi még sírtunk volna, Isten már megbocsátott nekünk. Éppen ezzel is szerette volna könnyűvé tenni számunkra a megbánásnak az útját. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a megbánás hatalmas érték. A megbánás egy csúcs. A megbánni tudással bizonyítjuk, hogy még nem veszítettük el a Szentlélekkel való kapcsolatunkat. Amikor ez a kapcsolat elveszítődik, amikor a Szentlélek már nem tud megközelíteni bennünket, amikor bezárulunk, azt a Biblia már megkeményedésnek nevezi. A megkeményedésben már nincs sírás, vagy ha van, akkor a hamis sírás, amit Pál apostol így mond a zsidókhoz írt levél végén, hogy Ézsau is könnyhullatással kereste az áldást, de már nem találta a megbánás helyét. Áldásokban csak akkor részesülhetünk az életben, ha a megbánás helyét megtaláljuk, ha az igazi megbánás a bűnbánat új alapokra helyezi az életünket. Ézsau ezt már nem találta. Látszólag ő is sírt, de csak úgy sírt, mint Kain, úgy sírt, mint Saul, úgy sírt, mint Júdás. Nem igazi megbánással sírt. Az igazi megbánás az mindig a bűnnel való szembefordulás, és Isten erejébe kapaszkodva a bűnből való kimenekülés. Isten ezért adta a zsidóknak a csodálatos szertartást a páska ünnep előestéjén, hogy amikor megterítették az asztalt és a sült bárányt keserű füvekkel és salátával, illetve kovásztalan kenyérrel az asztalra helyezték, a családfő megállt az asztallal szem közt,
és jelezte azt, hogy ezek az ételek és szimbolikus értékű tárgyak mit jelentenek. Ugye a bárány, a megöletett bárány Jézus jelképe. A keserű fű a bűnbánat, a megbánás szomorúságának a jelképe. A kovásztalan kenyér az, hogy az igazi megbánás után erőt kérünk Istentől, hogy bűnt legyőző, bűntől megtisztított életet élhessünk. Ennyit jelent a kovásztalan kenyér, hiszen a kovász ilyen összefüggésben a bűn egyik jelképe. És a családfő, hogy megállt, fel volt övezve a dereka, sarú volt a lábán, pálca a kezében, tehát gyorsan menekülni a bűn területéről. A páska előestéjén, ahogy a zsidók ezt Mózes második könyve 12. fejezete alapján végrehajtották, azután következett be az egyiptomi kivonulás, tehát ahogy elfogyasztották ezt a vacsorát, és már összecsomagoltak, egy több mint 2 milliós nép, az éjnek ideje, és hajnal hasadta előtt elindult, hogy a rabsága földjét elhagyja. Minden embernek így kell elhagyni a rabságának a földjét. Minden ember, hogy el tudja hagyni a rosszat, meg kell szomorodni a rossz miatt. Nem csak sírni kell a rossz fölött, de meg kell utálni a rosszat. El kell vetni, ki kell vetni a szívünkből a rosszat, és mindez haladéktalanul kell tenni. Föl kell állni pálcával, sarúval és szíjjal körülövezve, és el kell hagyni a rossz felség területét. Milyen csodálatos kijelentések vannak erről a Bibliában, és milyen csodálatos szemléletes jelképek és hasonlatok, hogy az igazi megbánás milyen sokat ér. Mi a különbség Júdás és Péter között? Júdás és Péter közel hasonló súlyosságú bűnt követtek el. Júdás elárulta a mesterét, Péter viszont megtagadta a mesterét. De ez a tagadás se volt kisebb. Szolgálólány és egy katona előtt átkozódva és esküdözve azt mondani, hogy soha nem ismertem ezt az embert, akit néhány órával előtte még messiásnak mondott, az élő Isten fiának nevezett még hónapokkal azelőtt. Péter bűne is iszonyatos volt, de Jézus őt is kereste, mert hogy az apostolok cselekedetei 4. fejezete mondja, Jézus Krisztus nem csak bűnbocsánatot ad, de a Szentlélek által bűnbánatot is ad. Ad bűnbánatot, hogy adhasson bűnbocsánatot. És Jézust, amikor kivezették Kajafás kihallgatási terméből, és kereste Péter tekintetét, és Péter is az udvaron ott állva, és a meleg rőzserakás mellett azért a hajnali hidegben egy kicsit dideregve, de föltekintett az így jelentkező zajra, és látta, hogy Jézus most kikísérik már a kihallgató teremből, és a két tekintet találkozott. És hogy Jézus kereste Péter tekintetét, és Péter hagyta, hogy találkozhasson ez a tekintet az övével, Péter keserves sírásra fakadt, és elhagyta a főpap udvarát, és ez az a sírás volt az, ami Péter életét megmentette. Az igazi sírás életmentő, nem csak boldogságot szerző, és ahogy mondtuk a sorozatunk kezdetén, élet és boldogság tulajdonképpen egyértelmű és egyenértékű fogalom. Amikor találkozott a két tekintet, akkor kezdődött Péter igazi megtérése. Akkor hagyta el a főpap udvarát, akkor vetett számot életével, akkor látta azt, hogy a gyengesége beismerése után nem volt meg az az igazi megbánás, túl sokat gondolt azért magáról, újra visszajött a fölényeskedő, magabízó magatartás, újra visszajött az, aminek később a levét kellett meginni, a keserű levét, hogy a tulajdonmesterét elárulta. És Péter lelkében helyreállt a rend. Péter elnyerte azt a békességet, amit csak az igazi megbánás és bűnvallomás idézhet elő az ember lelkében, és ezzel a békességgel tudott már felelni Jézusnak a Galileai tengernél, amikor Jézus a tanítványok közé újra visszaiktatta Pétert 3 kérdésével, és ez a 3 kérdés a szeretetet érintette: Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Simon, Jónának fia, szeretsz engem? És aztán újra, szeretsz engem? Csodálatos dolog az igazi megbánás.
Csodálatos dolog a bűnvallomás. Csodálatos, de sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az emberi világban elég ritka dolog. Egyes emberek között is, nemzetek között is, hogy amikor a németek bocsánatot kértek a zsidó származású emberektől a holokausztért, már évtizedek megalapozott és komolyan vendő bocsánatkéréssel nyomán, vagy ahogy Magyarország is és Szerbia egymástól bocsánatot kért 2013-ban, akik odafigyelnek az ilyen eseményekre, láthatják, hogy ünnepi alkalmak ezek, a sírás ünnepéje, ahogy Jézus Krisztus nyomán ezt egy magyar költő, Pirinszky János megfogalmazta. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. De mi következik a második boldog mondás után? Mivel folytatta Jézus ezt a matematikai egyenletet? És mi a harmadik boldog mondás, annak tartalma és üzenete a mai ember számára? Ezzel fogunk majd foglalkozni a következő műsorunkban.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon? És miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a családi problémákban. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Szülők, ébresztő! Zsoltárok könyve 78. fejezet 4. verse azt mondja, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Szülők, ébresztő! Nyilván nem engednétek, hogy pornómozi nyíljon a szomszédban, mégis az ellenség kihasználva korunk információs technológiáit egyenesen a gyerekszobába juttatta a szennyet, méghozzá legálisan. Ha meg akarjuk menteni gyermekeinket, vigyáznunk kell rá, hogy amit mondunk, összhangban legyen azzal, amit teszünk. Nem teheted meg, hogy becsukod a szemed és reménykedsz a legjobbakban. Nem háríthatod át a felelősséget a gyermekvédelmisekre, a tanárokra, a cserkészparancsnokra, de még a gyülekezet ifjúsági vezetőire sem. Nem oldod meg a problémát azzal, hogy még több dolgot vásárolsz a gyermekednek. Nem áldozhatod fel őket a karrieredért, feltételezve, hogy ha nincs felszínen semmilyen probléma, akkor minden rendben van. Nem. A legjobb védekezés a támadás. Figyeld meg a következő verseket a Szentírásból. Az elsőt a pedofil és pornográf alakoknak címezték. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Máté evangélium a 18. fejezet 6-tól a 7. versig. A második a szülőknek szól. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől véghez vitt. Zsoltárok könyve 78. fejezet 3-tól a 4. versig. Noé megmentette a családját. Tedd ezt te is. Imádkozz így. Atyám, segíts, hogy óvjam gyermekeimet a világban lévő bűnöktől, hogy bölcsen ügyeljek rájuk, mit néznek és hallgatnak, milyen könyveket olvasnak és milyen barátokkal lógnak. Soha ne legyek lusta, ha arról van szó, mi éri őket, Uram. Atyám, adj bölcsességet akkor is, ha olyan események történnek a családban, amelyekkel még nem találkoztunk, vagy amelyekre nem tudom a választ. Jézus nevében.

Mindenki a családban. Mózes 5. könyve, 4. fejezet, 40. verse azt mondja, tartsd meg rendelkezéseit, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak. Időről időre szükségünk van egy kis zökkenőre, ami ráébreszt, hogy nem éppen a legjobban bánunk családtagjainkkal. John Maxwell beszél egy emberről, akit az ígéret megtartói szervezeten keresztül ismert meg. Egy nap a férfi első osztályos kislányát arra kérte tanítónője, hogy rajzolja le a családját. A kislány nagyon szeretett rajzolni, ezért örömmel látott neki a feladatnak. Aznap este büszkén vitte haza és mutatta meg szüleinek a műalkotást. Amikor az apa ránézett, megkérdezte, mit ábrázol ez a kép? A lányka válaszolt. Ez mi vagyunk is a házunk. A tanítónéni arra kért, hogy rajzoljuk le a családunkat. Az apa jobban megnézte a képet és felfedezte, hogy mindenki rajta van, kivéve őt. Édesem, kérdezte, rajta vagyok én ezen a képen? Nem, felelte a kislány. Miért nem? Kérdezte tovább az apa. Mert ez a kép minket ábrázol itthon, és te sosem vagy itt. Mintha egy malomkövet dobtak volna rá. A kislány csak egy tényt közölt, minden rossz indulat vagy bűntudatkeltés szándéka nélkül. Ez volt az a nap, amikor az apa eldöntötte, visszafordítja a szekeret, és visszamegy a családjához. Ha te is a siker felé vezető úton haladsz, de közben elhanyagoltad a családod, itt az ideje, hogy visszafordulj. Térj vissza, és vedd fel azokat, akik a leginkább számítanak. Kötelezd el magad, hogy csak olyan úton haladsz, ahol ők is veled utazhatnak.

Otthoni probléma megoldás. Prédikátor könyve 9. fejezet 9. verse azt mondja: élvezd az életet feleségeddel és férjeddel együtt, akit szeretsz. Benjamin Franklin mondta: ami fáj, az nevel. Ha szeretnénk családként növekedni, és itt is olyan sikeresnek lenni, mint más területeken, akkor meg kell tanulnunk, hogyan birkózzunk meg az otthoni nehézségekkel. A házasságok szerelemből kezdődnek, de elköteleződésből folytatódnak. Íme néhány javaslat az otthoni probléma megoldáshoz. Elsőként, a problémát célozzuk meg, ne a személyt. Mind egy csapatban játszotok, ezért ne szabadítsd rá személyes frusztrációdat szeretteidre. Másodszor, minden tényt vegyél figyelembe. Mielőtt megoldást ajánlasz, vagy erőltetsz, bizonyosodj meg arról, hogy valóban érted a problémát. Gondolkozz, mielőtt beszélsz. Nincs annál károsabb, mint elhamarkodott következtetéseket levonni. Harmadszor, vedd sorra az összes lehetőséget. Így ingadozó érzelmek helyett tárgyilagos tudsz maradni. Ha munkahelyi problémád lenne, így tennél. Akkor miért ne alkalmaznád ugyanezt otthon is? Negyedszer. Keresd a pozitívumokat. Scott Peck írja: csak is a problémák miatt növekedünk szellemileg és lelkileg. A konfliktusok és megoldásuk fájdalmán keresztül tanulunk. Nem számít, milyen rosszul állnak a dolgok most, minden helyzet rejt valami jót, úgyhogy keresd benne. Ötödször. Sose fogd vissza a szeretetedet. Nem számít, milyen rossz dolgok történnek, sose tartsd vissza szereteted kimutatását. Helyén való elmondani a családnak, hogyan érzel, egészen addig, amíg jó indulattal teszed, és biztosítod őket arról, hogy a problémák ellenére feltétel nélkül szereted őket. Miért? Azért, mert ha az emberek szeretve és támogatva érzik magukat, bármiféle nehézséget képesek legyőzni. Imádkozz így: Uram, segíts, hogy soha ne legyek haragtartó, de ha már össze is állítottam egy listát a sérelmeimről a házasságunk során, hadd engedjem el, és soha ne emlékezzek rá vissza. Segíts, hogy a pozitív dolgokra építsünk, a rosszakat pedig legyőzzük, hogy nagyszerű kapcsolatunk lehessen egymással, családunkkal és a barátainkkal. Jézus nevében. Ámen.

Tartalmas beszélgetés. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Egy átlagos pár körülbelül heti 37 percet tölt tartalmas beszélgetéssel. Tévénézéssel pedig 5-ször ennyit naponta. Nem csoda, hogy bajban vagyunk. Sok más dologhoz hasonlóan a jó beszélgetés sem csak úgy történik, fejleszteni kell, ez pedig időt és erőfeszítést igényel. Szeretnél jobban kommunikálni? Íme hogyan teheted? Elsőként teremts lehetőséget a kommunikációra. Légy kreatív. Menjetek el együtt az egész család sétálni. Hívd fel a párodat napközben. Próbáljatok meg hetente egyszer együtt ebédelni. Vidd el a gyerekeket a foci edzésre, hogy útközben tudjatok beszélgetni. A kommunikáció bárhol történhet. Másodszor, légy úrrá a kommunikáció gyilkosain. A tévé és a telefon a fő bűnösök. Korlátozza rájuk szánt perceket, és meg fogsz lepődni, mennyivel több időtök marad egymásra. Harmadszor, bátoríts őszinteségre és nyitottságra. A véleménykülönbségek egészségesek és normálisak bármely családban. Bátoríts minden egyes családtagot, hogy szívéből szóljon, és ha így tesz, ne kritizálj és ne vágj vissza. Negyedszer. Sajátíts el pozitív kommunikációs stílust. Légy tudatos abban, ahogyan a családoddal kommunikálsz. Talán akaratlanul is felvettél egy olyan stílust, amely megfojtja a kommunikációt. Ennek leggyakoribb módjai a. a visszavágás, ezzel megalázol másokat, b. a leuralás, aminek megfélemlítő hatása van, c. az elszigetelődés, amikor magadban puffogsz, ami igen frusztráló. Ehelyett inkább működj együtt, ez bátorítólag hat. Ha az együttműködés helyett az említett kommunikációs stílusok valamelyikét szoktad használni, azonnal kezdj el dolgozni a változáson. Meg kell tenned, ha jó kapcsolatot szeretnél építeni a családoddal.

Szövetségi kötelék. A Sámuel első könyve 18. fejezet 1-től a 4. versig elmondja, hogy miután Dávid megölte Góliátot, Isten természetfeletti munkát végzett és összekötötte Jónátánnak, Saul fiának szívét és lelkét Dáviddal, Izrael későbbi királyával, Saul utódával. Jónátán lelke összefort Dávid lelkével, és úgy szerette őt, mint önmagát. Ez prófétai előképe annak, ami Jézus, a zsidók királya, Dávid leszármazottja és minden keresztjén között alakult ki. Jónátán, aki a keresztjéneket jelképezi, szövetségi kötelékbe lép Dáviddal, aki Jézust jelképezi. Jónátán mindenét, amije van, Dávidnak adja, a ruhákat, amiket visel, az alsó és felső ruháját is, ami ma kabátnak és ingnek felel meg. Míg a kardját, nyilát és övét is Dávidnak adja, amelyek alapvető védelméről gondoskodnak. Ez kiszolgáltatottá és sebezhetővé tette Jónátánt, ilyennek kell lennünk nekünk is Jézus előtt. Benne kell bíznunk, hogy megvéd minket és harcol értünk. A szövetség fogalmát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Isten szövetséget megtartó Isten. Ő mindig betartja az egyezmény ráeső részét. A szövetség kölcsönös tiszteleten, hűségen és bizalmon alapszik, és amikor ezek a tulajdonságok megvannak, a szövetségesek egy mély, bizalmas és csodálatos kapcsolatot kapnak áldásként. Bár az Ószövetség Istentől kapott csodálatos ajándék volt, mégiscsak az izraeliták Istennek való engedelmességétől függött. Minden egyes alkalommal, amikor a zsidók engedetlenek voltak Istennek, égő áldozatot kellett bemutatniuk, hogy helyreálljon az Úrral való kapcsolatuk. Isten számos prófétája jól tudta, hogy a nép bűnei miatt sosem lesz eléggé engedelmes ahhoz, hogy elnyerje Isten kegyelmét. Ezért Isten egy új szövetség üzenetét adta ezeknek a prófétáknak, amely feltétel nélküli kegyelmét kínálja minden ember számára. Amikor Jézus Krisztus a földre jött, megvalósította Isten új szövetségét. Az ő halála és feltámadása gyökeres változást hozott a régi szövetséghez képest. A régi szövetséget kőtáblákra írták, az új szövetséget az emberek szívébe. Az Ószövetség állatáldozatot kívánt, az új szövetségben Jézus halála biztosította a tökéletes áldozatot minden bűnért egyszer s mindenkorra. Az Ószövetséget Isten csak Izrael népének ajánlotta fel, az új szövetség pedig mindenki számára elérhetővé tette Isten kegyelmét. Az új szövetségben mindenkinek bensőséges kapcsolata lehet Istennel Jézus Krisztus által. Jézus a beteljesítője Isten mindkét szövetségének. Jézusért lehet mindenki meghívott a hívők közösségébe. Minden egyes embernek megvan a lehetősége, hogy elfogadja vagy elutasítsa ezt a szövetséget Istennel. Ezen nem tudunk változtatni. Ha úgy döntünk, hogy elutasítjuk Istent és önmagunknak élünk, akkor ő nem fogja megtartani ígéretét, miszerint törődik velünk. Ám ha hiszünk Isten ígéreteiben és hűségesek vagyunk hozzá, Isten azt mondja nekünk, hogy minden engedetlenségünket megbocsátja, és vétkeinkre többé nem emlékezik. Egy szövetségi kapcsolatban mindkét fél mindenét odaadja a másiknak. Így kell lennie ennek férj és feleség között, és így kell lennie Krisztus és a keresztjének között is. Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta, hogy a pohár, amelyből ittak, az új szövetség pohara az ő vére által. Ezt a szövetséget, amelyet Jézussal megkötünk, ő kezdeményezte azáltal, hogy életét és vérét adta értünk. Nekünk ugyanezt kell tennünk, hogy megerősítsük és megpecsételjük a vele való szövetségünket, fel kell készülnünk rá, hogy életünket adjuk érte szellemileg, de fizikailag is, ha szükséges. Késznek kell lennünk odaadni az Úr Jézus uralma és fennhatósága alá mindent, amink van, mert úgy szeretjük őt, mint saját magunkat. Le kell vetkőznünk külső önmagunkat, felső ruhánkat, és a benső világunkat is, az alsó ruhánkat, és oda kell adnunk minden védőfelszerelésünket, kardot, nyilat és övet, hogy gyengék és védtelenek legyünk magunkban és magunktól, és ezért Jézusban kelljen bíznunk mindenért. Úr Jézus, kérlek segíts mindenünket, amink csak van, neked adni, ahogy te is mindenedet nekünk adtad.
Amen. Írta Peter Stanway.

Érett szeretet. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet 8. verse azt mondja, a szeretet soha el nem múlik. Az 1 Korintus 13 írja le az érett szeretetet, amely képessé tesz két embert arra, hogy hosszú távon is együtt legyenek. Rendszeresen el kell olvasnod ezt a fejezetet. Elmondja nekünk, hogy elsőként az érett szeretet elfogadó. Tudja, hogy a kapcsolat egy csomag, élvezed benne a jót, és növeled a türelmedet azáltal, hogy megtanulsz együtt élni a még fejlesztés alatt álló dolgokkal. Másodszor, az érett szeretet sohasem irigy. Megérti, hogy a valódi megelégedettség onnan ered, hogy tudod, Istennek terve van mindannyiunk számára, és amit neked készített, azt nem fogja senki másnak odaadni. Harmadszor, az érett szeretet udvarias. Egy olyan világban, ahol nagy hiány van a jó modorból, az érett szeretet tudja, hogy azzal fejezheted ki valaminek az értékét, ahogyan bánsz vele. Negyedszer. Az érett szeretet nem sértődős. Tudja, hogy ha érzéseidet állandóan mások tudomására juttatod, akkor minden pénzed papírzsebkendőre költheted majd. Figyeld csak meg pár szavait az érett szeretetről egy mai fordításban. A szeretet soha nem adja fel. Többet törődik mással, mint magával. Nem akarja azt, amilyen nincs. A szeretet nem büszkélkedik, nem pökhendi, nem erőlteti rá magát másokra, nem akar mindig ő lenni az első, nem hirtelen haragú, nem tartja számon mások bűneit, nem ünnepel, ha más a padlón van, örül, ha az igazság virágzik, bármit elvisel, mindig bízik Istenben, mindig a jót keresi, soha nem néz hátra, mindvégig kitart. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 8. versig. Kérd ma Istent, hogy ilyen szeretetet adjon neked. Imádkozz így. Uram, segíts folyamatosan figyelnem családom szükségeire. Segíts azonnal felismernem, mikor kell több energiát fektetnem a kapcsolatunkba. Hadd töltsek mindig elég időt mindenkivel is add, hogy túlcsorduljon bennem a szeretet. Őrizd meg a családomat a gonosztól, Uram, hogy együtt erősödhessünk meg az Isten dolgaiban. Ámen.

Istenfélő szülők, istentelen gyermekek. Királyok második könyve, 21. fejezet második verse azt mondja, azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ezékiás volt az egyik legigazságosabb király Izrael történetében. Mégis a fia, Manasszé, bűnre csábította Isten népét, és még gonoszabb dolgokat követtek el, mint azok a népek, amelyeket kipusztított az Úr Izrael fiai elől. Királyok második könyve, 21. fejezet 9. vers. Miért nem szállt az apa igazsága a fiára? Íme három ok, melyet érdemes fontolóra venni. Elsőként, a jó szülőknek olykor tékozló gyermekük van. Ne engedd, hogy bárki is bűntudatot ébresszen benned a gyermekeid miatt, vagy úgy éreztesse veled, vesztes vagy. A te példád még mindig tud hatni a gyermekeidre, imáid még mindig formálhatják őket, és szereteted nyitva tarthatja az ajtót Isten előtt, hogy munkálkodhasson az életükben. Másodszor. A rossz társaság megronthat egy jó jellemet is. Manasszé nyilvánvalóan gyenge jellemű volt, és könnyen befolyásolni tudták rossz emberek. Tanítsd meg a gyermekedet, hogy a társaság, ahová tartozik, formálni fogja a viselkedését, személyiségét és végső soron a sorsát is. Harmadszor. Ez az apa túl elfoglalt volt. Ismerősen hangzik? Amíg még egy fedél alatt laktok a gyerekeiddel, szakíts időt a közös imádkozásra, játékra és beszélgetésekre. Na, és miről beszélgessünk? Kérded. Mondjuk a személyes felelősségről. Egy olyan korban, ahol a hárítás művészetté vált, tanítsd meg őket, hogy vállalják a felelősséget döntéseikért. Hangsúlyozd előttük az erózió elvét, magyarázd el nekik, hogy a gonoszság egyre a. rosszabb, b. ügyesebben álcázza magát, c. könnyebben lehet belekeveredni, d. nehezebben lehet belőle szabadulni. Bármi történjék is, soha ne mondd le róluk.

Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a családi problémákban című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos többgenerációs csendes hét lesz Pilis Csabán a Bételben mától június 29-től hétfőn július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Országos roma zarándoklatot rendeznek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban az emberiség eredetével foglalkozunk. 20 éve tanulmányozom ezt a kérdést, és az a tapasztalatom, hogy ez a téma gyakran rendkívül erős indulatokat vált ki az emberekből. Ezért döntöttem úgy, hogy először ezekkel a felszínre törő indulatokkal foglalkozom. A mai vendégem dr. Gulyás Kálmán, mediátor, békéltető. Szándékosan választottam egy mediátort és lobbistát a vendégemnek. Biztos vagyok benne, hogy elméleti, de főleg gyakorlati szakemberként használható tanácsokat fogunk hallani tőle. Először kérlek, beszélj magadról. Kérlek, mutatkozz be.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat, Gulyás Kálmán vagyok. A hallgatók egy része, akik a korábbi rádiót hallották, vagy ide szoktak esetleg a rádióra, már hallottak róla, mert én is csináltam műsorokat ebben a rádióban, és hát most is fogok. Végzettségemet tekintve jogász vagyok, de van egy szociológiai diplomám is. Mindenfélét tanultam az életem során. Világéletemben egy olyan alkatú ember vagyok, aki, hogy is mondjam, mindig a nehéz helyzetekbe kerülve megnyugszik. És azt hiszem a békéltetőnek, vagy konfliktuskezelőnek az egyik fontos jellemzője, tulajdonossága, aki tényleg csinálja, hogy a nehéz helyzetben hirtelen elcsendesedik, és nem ragad rá a környezetének a feszültsége, az idegessége, a konfliktusokból adódó mindenféle mély válság, hanem igyekszik leültetni a feleket egy asztalhoz, és mindegyik felet meghallgatva, ha természetesen kérik ezt a segítséget, akkor megpróbálja azt a kommunikációs szakadékot, ami a felek között kialakult, valahogy újra, hogy is mondjam, összekötni, egy hidat teremteni, és hát a vége az általában egy ilyen konfliktus kezelésnek, hogy mondjuk egy megállapodással zárul, az egy jó konfliktus kezelés. Hát ha nincs megállapodás, akkor, vagy csak részben van megállapodás a felek között, hát akkor tovább kell folytatni ezt a párbeszédet. Tehát a lényeg az, hogy ha mondjuk magamról kell beszélni, túl sokat nem tudok, annyitok még, mert már nem magamról beszélek, hozzátenni, hogy hát nem vagyok a legfiatalabb, de fiatal vagyok, és hát az ország minden területén éltem gyakorlatilag életem során, de a családom egy része a székely, szász eredetű, a másik, tehát anyai ág, az apai ág, az a Partiumiban, ott vannak a gyökerek, és hát most elértem abba a fiatalkorba, hogy megpróbálom a családfát is lassan összerakni, mert azért jó lenne tudni, hogy honnan jöttünk, ha a címed, műsora címe az eredet, akkor az ember önmagába is kíváncsi, hogy a saját eredete, a saját gyökerei, azok hol vannak, honnan gyökerezik egy név. Hát a nevünket is ugye viszonylag sok a Gulyás, de azt kell mondanom, sok a Szabó, de sok a Juhász. Hát mert ezek mind valami foglalkozásból edődő nevek, és aztán így lettek családnevek, de valószínű, amikor az én első ősöm Gulyásként neveztette magát, valószínű azért volt ez a neve, mert ő hajtotta a marhákat valahol, keletről nyugatra, nyugatról keletre, vagy csak az egyik faluból a másik faluba. Ezeket én még nem nyomoztam ki, megmondom őszintén, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy azon kívül, hogy ezt tudom, hogy honnan jöttek a szüleim, mélyebben nem néztem még utána, de rajta vagyok, hogy megtudjam.
0: Köszönöm szépen. Már említettél a békéltetésről dolgokat. Engem most az fogott meg, hogy azt mondtad, nehéz helyzetben elcsendesedik, megnyugszik. Ezt hogy csinálod?
1: Hát konkrét példákat tudok mondani, mert általában ugye az ember nem úgy kezd egy konfliktus rendezéshez, hogy a villamoson két ember összevitatkozik oda, és az békéltető vagyok, na most akkor én itt rendet fogok csinálni. Föl kell kérni a békéltetőt, a mediátort. Ennek van egy törvényi háttere. Mint jogász egyébként is mindig ebből indulok ki, hogy azért nézzük meg, hogy milyen jogi támogatása van egy foglalkozásnak, egy szakmának. Erre van egy külön önálló törvényünk, ez a közvetítésről szóló törvény, és abban le van írva ennek a protokollja, hogy hogyan kell egy ilyen folyamatba belépni, de mindig a felek maradnak az ügynek a urai. Tehát azt kell mondanom, ha engem fölkérnek mind a két fél, akkor megyek oda. természetesen. Ugye a szakmán belül vannak különböző felfogások, én szeretem megismerni a konfliktus eredetét, hogy miből adódik a konfliktus. Tehát, hogy ha tudok, akkor utána nézek, mielőtt találkozom a felekkel, vagy az első találkozó alkalmával ezt próbálom kideríteni, mert ha már ismerem a konfliktusnak az eredetét, akkor azt is el tudom dönteni, hogy ez kezelhető-e a alternatív vitarendezés, a mediáció segítségével. Léteznek olyan konfliktusok, amik nem rendezhetők. Tehát, hogy mondjuk nagyon szigorú példát mondok, mert ugye ez nem igazán egy ilyen, ez már inkább egy szakmai, szűk szakmai beszélgetéshez tartozna, egy közigazgatási határozattal szembe, ha valaki fel akar lépni, akkor ott nem lehet mediátort igénybe venni a közigazgatási szerv és a fél között, mert az nem rendezhető ezzel. A törvény kizár bizonyos köröket, amik nem rendezhetők az alternatív vitarendezéssel, ilyenkor a bírósági út nyílik meg, és a bírósághoz lehet fordulni, és a bírósági utat, hát mindenki ismeri Magyarországon, legalábbis az én korombeli, az már biztos, hogy volt egyszer bíróságon.
0: Beszéljünk egy kicsit azokról az ügyekről, amelyekben békéltető voltál. Ezek közül talán a Verespataki közmeghallgatás volt a legjelentősebb.
1: Ez egy nagy ügy volt, hozzá szeretném tenni, ugye, mert nem tudom mennyire ismerik a hallgatók, de ugye a Verespatak nem Magyarország területén van, Romániában van, és jelentkezett egy kanadai befektető, aki azt vállalta, hogy a már korábban bezárt aranybányákat ő újra nyitná. De technológiát olyat gondolt bevezetni, ami egy nagyon veszélyes technológia. Hát csak a tiszai szennyezésre próbálok utalni, hogy vannak olyan vegyi anyagok, arzén és cián, amivel ki tudják nyerni a kőzetből, a kibányászott földből az aranyat. Na most ezeket valahol tárolni kell, ezeket a anyagokat, és ugye ez volt az, amikor átszagadt egy gát, belefolyt a Tiszába, stb. Tehát a Verespataki befektetés, az úgy tűnik, hogy fölmérték a terepet, úgy látták, hogy ez egy gazdaságos, de ezt a technológiát akarták használni. És ugye ez annyiban érintette Magyarországot, hogy Magyarországon keresztül szállították volna akár a vegyi anyagot, akár a kitermelt olyan földet, amit megsemmisíteni, tehát tározókba kell elhelyezni, tehát egy útvonal lett volna Magyarországon keresztül. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ott is a folyóvizeket féltették, és a folyóvizek meg óhatatlanul átfolytak volna Magyarországra, külön a Tiszán például ismételten, a különböző, vagy a Körösön, vagy a Tiszán, amelyik éppen Magyarország felé tart. És ezért érdekes volt, hogy a akkori környezetvédelmi miniszter engem kért meg, ismertük egymást, és ő tudta, hogy én konfliktuskezeléssel foglalkozok, de ez igazán, hozzá szerettem tenni, ez nem konfliktuskezelés volt. Ez egy moderálási feladat volt, amikor egy vitát kell moderálni. Mert ott volt a befektető, a kanadai képviselet, ott volt a román állam, ott volt a magyar környezetvédelmi csapat, és hát két városba, és erre törvényi előírás van, hogy közmeghallgatást kell ilyen esetben tartani. És a közmeghallgatás levezetése volt az én feladatom. Az egyik az lent Szegeden volt, a másik itt Budapesten az egyetemvárosban, egy óriási előadó terembe gyűltek össze. És ugye hát az indulatok nagyon-nagyon szélsőségesek voltak.
0: Előzőleg rendőri intézkedése is sor került.
1: Hát azon a két helyszínen biztos, hogy nem, de előtte lehet, hogy volt, meg ott helyszínen, Verespatakon ott elképzelhető. Azt kell mondanom, hogy valószínű azért esett rám a választás, mert én a 90-től egész 96-ig az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak voltam a kormányzati titkára. Ez a kormányzati szó, ez nem a pártkötődés jelenti, ez azt jelentette, hogy a kormányzati csapatot képviseltem, akik részt vettek az érdekegyeztető tárgyalásokon. És én voltam az elnök nagyon sokszor, aki egy nagyon komoly tárgyalássorozatot vezetett le. És ott is az volt a lényeg, hogy az indulatokat mérsékelni, és valahogy megállapodni, a megállapodás felé elvinni a vitát. Tehát a feleket közelíteni egymáshoz, kommunikációban, szakmai kérdésekben, és a végén eljutni egy megállapodáshoz, ami mindegyik fél számára elfogadható. Verespatakon ott az volt, hogy kézbe kellett tartani ezeket az indulatokat. Tehát szabályokat kellett alkotni, hogy hogyan fogjuk megtartani. Tehát példát mondok, tehát bemutatkoztam, hogy aki hozzá akar szólni, az adja le a hozzászólási papírját rögtön az elején. Meg gondolom azért jött oda, hogy elmondja a véleményét, szakmai, emberi, bármilyen véleményét. És aki nem adta oda a véleményét, az nem kapott szót. Tehát itt nem lehetett azt csinálni, hogy közben kiabálni, akkor azt kell, hogy itt vége, tessék vissza leülni, ön nem adott hozzászólást, most nincs olyan, hogy bekiabálunk meg a másik. És ha az ember nem...
0: Mennyire...
1: Határozottnak kellene, ez a lényeg. Uh-huh. És itt nem kell határozottság, nagyon sokszor azt hiszik, hogy a határozottság az ilyen nagyon szúrós tekintet, lehetőleg fölemelt hang, és ilyen nagyon a metakommunikációban ilyen leszek. Ez nem igaz. Tehát mosolyogva is lehet nagyon határozottnak lenni. Volt ott egy esetem,

0: potens valaki volt, a környezetvédelemet lehet, hogy csak szagolta, vagy lehet, hogy az sem, mert a földet biztos látott, meg termőföldet, meg tiszta vizet, de ezt nem lehet megengedni egy ilyen meghallgatáson, mert akkor az káosszá válik. Na most a káoszba kell, mert egy ilyen meghallgatás azért közel a káoszhoz közelít, de ez a meghallgatásoknak, vagy egy ilyen moderációs feladatnak az, hogy kézbe tartani, moderálni a feszültségeket nyugodtan, tehát én nem ragadhat rám az a hangulat, ami ott kialakult, hogy hú, meg kell védeni a magyar földet, hú, meg kell védeni a magyar vizet, hú, meg kell védeni a Romániába a Verespatakon élő embereket, rám ez nem ragadhat rám. Érzelmileg én, magyarán mondva, egyik félel sem nyilvánosan, ennek az én szerepem semleges. Minden ilyen békéltetés, moderálás, közvetítés, az én szerepem semleges. Ezt nevezzük függetlenségnek, egy moderátor, egy mediátor, egy békéltetőnek a egyik legfontosabb jellemzője, a már említett emberi jellemzőn kívül, a semlegessége, a függetlensége. Nem tartozom egyik félhez se. Egyik se fizet meg engem. Tehát, hogy ezt aki be tudja tartani, akkor elképzelhető, hogy lesz belőle mediátor, vagy alternatív vita rendező.
1: Hogy lehet semlegesnek maradni, amikor itt az indulatok elszabadultak? Hát például magyar részről 15 000 ember megélhetése került veszélybe. Tehát itt olyan indulatok voltak, hogy tudtál itt mégis nyugodt maradni?
0: Hát muszáj volt nyugodtnak maradni. Hát nem lehet, ha én beállok valamelyik táborba, akkor a másik tábor azt fogja mondani, hogy én elfogult vagyok. Tehát egyből azt mondják, akkor ők fölállnak és hazamennek. Tehát én nem állhatok be harcosnak, egyik oldalra se, mert én vagyok az, aki nem vagyok harcos ebben az esetben, hanem én vagyok az, aki nyugodt vagyok, higgadt vagyok, észnél vagyok, kézbe tartom a tárgyalást, rendet csinálok, időkeretek vannak. Tehát nekem szólni kell, ha valaki, megállapodunk az elején, hogy ennyi a hozzászólás időkeret, akkor azt nem nagyon lehet túllépni. Persze mindig vannak gőzös fejűek, bozontosak, gondolatban is, meg formára is tekintve, és ők aztán neki. És akkor szólni kell, hogy bocsánat, uram, bocsánat, hölgyem, ez volt a megállapodás. Ha tiszteljük egymást, és egy tárgyalás során tisztelni kell a másik felet, ha már itt ebben a rádióban beszélünk, ugye az emberi méltóság az, ami velünk születik. Tehát mindenkinek jár az emberi méltóság, a cigány embernek és a milliárdosnak. Mind a kettőnek a emberi méltósága ugyanaz. Nincs két emberi méltóság, egy emberi méltóság, mert ha az eredetről beszélünk, az Úr nem úgy teremtette az embert, hogy neked ilyen az emberi méltóságod, neked meg olyan az emberi méltóság. Nem. Egy. És egy ilyen meghallgatáson nem lehet. Tehát én meg kell tartani. Ja, hogy az ember hogy tud érzelmileg? Megint egy olyan tulajdonság a mediátoroknak, nem úgy, mint most itt a rádió stúdióban, póker arc. De az én arcomról ne lehessen leolvasni az indulatokat. Nem szokás ilyet mondani, de lehet, hogy a fenébe kívántam éppen azt a valakit, de mosolyogtam.
1: Köszönöm szépen, sok hasznos dolgot mondasz, és egyre több gondolat fogalmazódik meg bennem. Az egyik dolog, amire szeretnék így visszatérni, az, hogy minden embernek jár a tisztelet. És hogy nincs kétfajta emberi méltóság, hogy a felsőbbrendű, meg az alsóbbrendű ember, hanem az ember. És bizonyos fokig, akár a válás során is, te voltál válásokban is, bértárgyalásokban is, hát itt is nagyon sok indulat, ezekben a helyzetekben is nagyon sok indulat és személyeskedés szabadul el. És mondod, hogy tisztelet. Még annak az embernek is jár a tisztelet, aki elkövette a bértárgyalás során, vagy előtte a hibát. Még annak is jár a tisztelet.
0: Így igaz, szóval, hogy igen, amiket mondasz, pontosan éppen nem olyan régen volt egy ilyen, a mediátor nem választ el embereket. A mediátor a válláshoz kapcsolódó anyagi természeti ügyekben, tehát közös lakás használat, közös vagyonnak a kérdése, a magánvagyon, a gyermekláthatás, a kapcsolattartása a válás után a gyerekkel. Ezekben a kérdésekben tud részt venni, erre lehetőséget ad a törvény, hogy megállapodjanak a felek

0: a feleség és a férj ezekben a kérdésekben. Indulat? Hát a legutóbb ilyen esetben első volt a 20-valahány éves praxisom alatt, hogy a feleség nem voltak hivatalosan összeházasodva, neki rohant a bolt élettársának fizikálisan. És akkor azt mondtam, hogy itt vége van a dolognak. És erre, de ilyen hangon, de nem kiabáltam, nem mondtam azt, hogy azonnal műjön le, nem mondtam ilyet, hanem azt mondtam, hogy itt vége van a dolognak, így halkan. És erre a nő egyből magához tért, és visszaült a helyére, és mondta, hogy elnézést kér, de nem bírta magába tartani. És ezzel lezártuk ezt a részét a dolognak. Tehát, hogy most én beállottam volna, mondjuk, mert tisztelem a nőket, beállottam volna rögtön, hogy megvédem a nőt, és de nem tehetem meg. Én semleges vagyok ebbe az ügybe. Teljesen. De megmondom őszintén először, én is meglepődtem, mert mondom, a hosszú praxisom alatt ilyen még nem volt. Hogy nem verbálisan támadtam a másikat, hanem fizikálisan neki megyek. Hát ilyenkor csak egy lehet, hogy az ember, ha még folytatódik, és nem tér magához, akkor azt mondja, hogy kész, visszaadom a megbízást, menjenek ki az utcára, öljék meg egymást. Más nem tud az ember ilyenkor mit mondani, vagy hív rendőrt, hogy kérem szépen itt tetlegelés.
1: Tetlegelésre kerül sor. Na hát, mennyi józanság kell itt ehhez a munkához? Mennyi önfegyelem kell ehhez a munkához? Nos, hogyan készülsz fel egy konkrét esetre? Beszéltél már róla, hogy utána nézel annak, hogy mi a forrása, eredete az egyes konfliktusoknak. Hogy ez hogyan történik?
0: Hát van ugye több lehetőség van. Mondok példát. Ha egy gazdasági ügybe kérnek föl, azt hiszem, hogy a honlapomon lehet, hogy megtaláltad a szexádugusipari sztrájkot például.
1: Igen.
0: Egyik nap, azt hiszem, vasárnap volt, délután hívtak föl a felek, hogy engem szeretnének közvetítőnek a két nap, vagy két napja tartó sztrájk lezárásához. De annyit tudtam az egész konfliktusról, ami a sajtóban, a tévében, a rádióban elhangzott. De igazán nem tudtam a konfliktusnak az igazi okát. És akkor fölhívtam őket telefonon, miután elfogadtam ezt a felkérést, hogy minden olyan papírt, ami levelezés volt köztük a konfliktus kapcsán, azt tegyenek le külön-külön zárt borítékba, a szállodába, mert ez este volt, mikor megérkeztem Szexárdra a szállodába, hogy legyen időm átolvasni az éjszaka során, hogy másnap reggel a tárgyalásnál nekem már ebből legyen ismeretem. Tehát tudjam meg, hogy mint tört ki a balhé a gyárba. És oda tették a két borítékot, éjszaka egy részét azzal töltöttem, hogy fölbontottam, elolvastam a levelezést. Egy-egy konfliktusnál azért ezt lehet, hogy majd te is tapasztaltad, vagy fogod tapasztalni, nincsen ember konfliktus nélkül, meg nincsen élet konfliktus nélkül, fogod tapasztalni, hogy a kommunikáció mennyire beszűkül konfliktus esetén. Tehát annyira beleássák a saját álláspontjukban magukat a felek, hogy egyszerűen nem értik a másikat, és minden mondatukat eleve támadásnak élik meg, míg azt is, ami a konfliktus megoldására vonatkozó mondat lenne. Itt jellemző volt például Szexárdon, hogy egy épületbe dolgozott a szakszervezeti vezetés, meg a vállalati vezetés. De csak leveleztek egymással, akkor még e-mail nem volt, faxoltak egymásnak, de nem is köszöntek egymásnak, tehát olyan mélyre süllyedt a kapcsolattartás, hogy nem, egyszerűen nem is köszöntek egymásnak. És azért mondom, hogy az első dolog, hogy mikor megismerem ezeket, akkor megpróbálom összekötni, hogy újra tudjanak egymással beszélni. Így szoktam megismerni a dolgokat, aztán vannak olyan helyzetek, hogy nincs rá mód, akkor meg leülök a felekkel, és akkor van egy óra arra, hogy az egyik is kap fél órát, a másik is kap fél órát, mind a kettőnek be kell tartani a hajszál pontosan ezt az időt, nem szólhat bele az egyik a másikba be a fél órába, azért van előtte papír, ceruza, hogy írja föl, ha valamit reagálna az elmondottakra, de nem szólhat, hogy egy folyamatban, ezt mi úgy hívjuk, hogy megszakítás nélküli időben, mondja el mind a két fél, hogy mit gondol a konfliktus okairól. És akkor ott én tájékozódom, és mondjuk egy mediátor azért, akinek már van tapasztalata, le fogja szűrni, hogy tulajdonképpen mit kéne tenni.
1: Értem, ezek nagyon hasznos dolgok. Tehát beszéltél róla, hogy beszűkül a kommunikáció, és csak egy bizonyos dolgot lát. Ez egy kicsit olyan, mintha azt látná, amit látni akar? Vagy mire gondolsz még itt?
0: Hát jól mondod egyébként, mert tényleg az csak annyira beleásta a saját álláspontjába magát, annyira úgy gondolja, hogy neki van igaza, ezt megpróbálja igazolni magának is, önmagának is megpróbálja igazolni, de egyszerűen nem veszi észre, hogy a másik félnek is vannak méltányolható érdekei. És ezeket a méltányolható érdekeket nem veszi figyelembe. Tehát követelhetem én, hogy adjanak többért, de közben a gyár meg azt mondja, hogy nem tudom eladni azt a terméket, amit gyártottál. Tehát, ha nem tudom eladni, te gyártottál, te dolgoztál, de nem lehet eladni. Tehát nincs bevételem, akkor én nem tudok neked bért adni. Tehát mit kell csinálni? Meg kell változtatni a gyártást. Eddig gyártottunk, bocsánat a kifejezésre, rózsaszínbilit gyerekeknek, de a rózsaszín szín nem megy ma, csak a zöld megy, mert ilyen környezettudatosak vagyunk, és innen kezdve zöldet kell, mert azt fogják vinni, mint a cukrot. És akkor már is tudok bért adni neked, mert olyan a termék. Ilyen nagyon leegyszerűsítve.
1: Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetést. Várom Önöket. Köszönöm az eddigi figyelmüket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést dr. Gulyás Kálmánnal, mediátor ő. Az előző részben beszélgettünk néhány ügyéről, akár a Verespataki nagy katasztrófáról, illetve bértárgyalásokról, illetve házassági konfliktusokról. Ebben a műsorban folytatjuk tovább az ilyen fajta beszélgetésünket, és egy kicsit rátérünk majd bibliai témákra, és majd kicsit később az eredettel kapcsolatos dolgokra. De még maradjunk a honlapodnál. A honlapod egyik nyitó mondata az, hogy nincs élet konfliktus nélkül. Az emberi élet alapvető tapasztalata a konfliktus. Ez nagyon igaz. Hogyan szoktad például a magánéletben kezelni ezeket a konfliktusokat? Azt mondod, hogy az élet alapvető tapasztalata a konfliktus.
1: Hát nem tudom, te nős vagy?
0: Igen.
1: Szóval, hogy nincs olyan család, én legalábbis nem ismerek, olyan családot, ahol nincs konfliktus. Ezek a konfliktusok különbözőek, nem mindenki biztos, hogy úgy éli meg. Ilyen hétköznapi dolgok ezek természetesen, hogy megállapodunk valamibe, és én nem csinálom meg, hogy én legyek mondjuk az, aki a rossz ebbe a felállásba, én mindig magamra vállalom ezt a szerepet, hogy hát megbeszéltük, hogy te főzöd a kávét reggel. Én? Velem? Te? Nem is beszéltünk róla. De azt mondtam, hogy te főzöd a kávét. Miért nem kapom én meg? Én sietek, akkor el akarok menni. Már egy konfliktus helyzet van. Egyébként is előtte mársz a kocsival, tessék, igyekezzél, mert egyébként én nem tudok kiállni. Konfliktus, de még mennyire. De én ezeket mosolyogva kezelem, és azt mondom, igazad van, tényleg ez volt. Ha még nem ez volt, akkor is. Mert lehetne ezt továbbvinni, és akár verekedésig fajulva, a kávét nem főzöm meg, nem állok előled ki a kocsival, úgy mész el, ahogy akarsz, stb. Stb. De ha nincs belátás, és az ember nem érzékeli saját életébe és saját partnereibe azt, hogy mi az, amit képesek elfogadni és megérteni, akkor inkább visszavonul az ember, én ilyen vagyok, és azt mondom, hogy megadom magam, kész, megfőzöm a kávét, kiállok a kocsival, hogy el tudjál menni, és ezzel megoldottam a reggeli konfliktus például. De lehet a gyereknevelés kapcsán, a gyerek és a szülők között megállapodtunk, hogy moziba megyünk, de színházjegyet vettél, de én utálom azt a filmet, meg se akarom nézni. Ez mind-mind konfliktus. Születésünk pillanatától kezdve folyamatosan konfliktus. A lányomon látom, hogy stresszes. Miért vagy kislányom stressz? Nem készültem föl. Hát már kellett volna megcsinálnom meg ezt, meg azt. És miért nem készültél föl? És akkor persze lehetne a gyereknek azt mondani, hogy ilyen vagy, olyan vagy, buta vagy, hülye vagy, bármit mondhatok. Ezzel én nemhogy oldom ezt a konfliktus helyzetet, benne elültetek olyan dolgokat, ami nem jó, mert ha túl gyakran mondok valamit, akkor azért nem csinálja meg. Hát egyébként is mindig leszúrnak érte, hogy nem csináltam meg. Tehát ezek azok a helyzetek, amik mindenkit végkésülnek az élete során. Beérek a munkahelyemre, eltették a székemet. Miért tették? Hát mert nem is abban a szobában dolgozol. Ja, és kint? Hát nem. A főnök azt mondta, hogy ide ül a Pista. Te meg Kálmán vagy, tehát nem ülhetsz a Pista helyére. Már is egy óriási idegi, belső, kapcsolati konfliktusok lehet felosztani. Amikor azt mondjuk, hogy egy embernek önmagával van konfliktusa, ilyenkor lépnek szintre nem a mediátorok, a pszichiáterek és a pszichológusok. Tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy orvoshoz kell fordulni, vagy olyan szakemberhez, aki az embernek a belső konfliktusait tudja kezelni. Tehát ez nem ember és ember között, hanem nekem vannak démonaim, nekem vannak félelmeim, nekem vannak olyan stressz helyzeteim, amiből én nem tudok megoldást találni magamnak, stb. Aztán vannak ezek a kapcsolati konfliktusok, amikor az ember a családon belüli kapcsolat, munkahelyen belüli kapcsolat, a villamoson a kapcsolat, amikor az emberrel valami kontakt, mi most, hogy itt kapcsolatban vagyunk, és közben azon ugye stúdióban, hogy mennyi idő van, még beleférünk, nem. Ez is egy belső feszültséget generál, és ez is konfliktus helyzet. Aztán vannak a szervezeti konfliktusok, amikor ott vannak, hogy például egy intézményen belüli szervezeti egységek között. Az a szervezeti osztály miért kapott többért a január 1-én, mint a másik szervezeti osztály. Itt van például konkrét a kereskedelemben a különböző áruházak között kialakult konfliktus helyzet, hogy a Aldi az nagyon magas bért ad a dolgozóinak, a Tesco nagyon alacsony bért ad a dolgozóinak. Ennek nagyon sok olyan hatása van, hogy a Tesco-ból elindulnak az emberek az Aldi felé, és oda mennek, mert ott többet fognak kapni. Tehát ezek már egy szervezetközi konfliktus. És aztán ott vannak, hogy a területi egységek között. Ha azt mondjuk, hogy Kelet-Magyarország kevésbé fejlett, mint Nyugat-Magyarország, természetesen konfliktus helyzet bekerül az ország két fele. Az egyik egy európai jellegű, a másik meg egy leszakadó jellegű terület lesz. Van konfliktus a két terület között? De komoly konfliktus van. Ennek aztán ott vannak a oktatási, a foglalkoztatás, nagyon sok minden. És aztán a legnagyobb, amikor azt mondjuk, hogy országok közötti konfliktus van, és akkor annak ugye megoldása a tárgyalás, az ENSZ, akit most illik szídni, vagy másik nagy világszervezet, és ha nincs megoldás, akkor ott van, hogy a háború. És hát nézzük meg, hogy a világ teli van háborúkkal, nem véletlenül mondja Ferenc pápa, hogy tulajdonképpen benne vagyunk a harmadik világháborúba, csak ez olyan, hogy régiókba zajlik, de gyakorlatilag ugyanennyi ember hal meg ezekbe a régiós konfliktusokba, mint mondjuk a második világháború során, 20-30-40 év alatt, tehát a második világháború óta. És ebben van igazság. Tehát konfliktusokat lehet így felosztani, de mi mediátorok, mi igazán a ember-ember közötti, szervezeten belüli, szervezetek közötti, gazdasági ügyekben, családon belüli konfliktusok rendezésébe veszünk részt. Nagyon nehéz, ezek mind érdekkonfliktusok, ez egy másik felosztás, és vannak az értékkonfliktusok. Mondok példát, a legjobb az értékre, itt ülünk ebbe a stúdióba. Mondjuk ide jönne egy unitárius lelkész, és ide jönne egy katolikus pap. A katolikus pap egyik pillanatban megszól, és rászól az unitáriusra: te figyelj ide, te vallod, te mondod, hogy keresztény vagy, te nem vagy keresztény. Miért nem vagyok én keresztény? Azért, mert te nem vallod azt, amit mi vallunk, hogy hiszek a feltámadásba. Mondom, ja, igen, mi nem valljuk, hogy feltámadhatunk. Azt ti valljátok. Van, ez egy értékkonfliktus. Ezt nem lehet mediálni. Ez feloldhatatlan. Sajnos, ha mondjuk a napi életünket nézek, ilyen értékkonfliktus a iszlámon belül, mondjuk a szunita és a síta felfogás. Ki mit követ a két irányzat közül? Ez a lényege, ugye, hogy Mohamed után kit követ a két irányzat. És ebből adódik egy olyan konfliktus, hogy emberek milliói halnak meg. Ezen belül még mondhatnám tovább, hogy a szunitán belül mondjuk, vagy a sítán belül ott vannak az alaviták. Kinek a kezében van ma a hatalom például Szíriában? Egy kisebbségi alavita csoportnak. Hát, és a többség az persze síta, és nem véletlenül Irán támogatja őket, a jelenlegi hatalmat. De hogy ugyanakkor meg szunita gyűrűbe vannak az egész terület, tehát a síta terület egy szunita többségű terület veszi körül. Tehát, hogy ezek az értékkonfliktusok nem nagyon rendezhetők, mert hitbéli dolgokról van szó. De ez olyan lenne, mint ha neked azt mondanák, hogy ne így Istenbe holnaptól. Hát persze, hogy ezt nem tudod megtenni, mert ez nem egy racionális kérés a másik fél száma részéről. Tehát ezek értékkonfliktusok, de még profánabb a dolog, hogy ki milyen írót szeret. Vagy milyen újságot olvas, milyen zenét hallgat. Ezek is értékbeli eltérés jelentenek, és a értékbeli eltérés, értékkonfliktus, hát mondjuk ezek azért jobban kezelhetők, mert azt mondom, hogy jó, hát ha te azt mondtad, hogy vagy én mondtam neked, hogy olvasd el az eredetet, de nem biztos, hogy el fogod olvasni, mert belelapozol, és azt mondod, hogy a te értékeiddel ez nem fér össze, akármennyire jó könyv. Lehet ilyen. És ez egy értékkonfliktus. Ez már nem mediálható. Ez nem rendezhető egy alternatív vita rendezése, és nem rendezhető egyébként a bíróság előtt se. Tehát azt mondom, de érdekkonfliktusokkal sem rendezhetők bíróság előtt, mert a bértárgyaláson, hogy mennyi bér lesz, azt a bíróság nem mondhatja ki. Vagy az a butaság, ami bekerült a sztrájktörvény módosításba, hogy ha nem tudnak a felek megállapodni, hogy mennyi az elégséges szolgáltatás, ahhoz, hogy sztrájkot kezdjenek, ez a BKV-nál például ilyen dolog, ahhoz, hogy sztrájkolni tudjanak, ez meg kell állapodni nekik az elégséges szolgáltatás mértékében. Ki tud megállapodni ebbe? Szakember. De mivel betették a sztrájktörvénybe, hogyha nem tudnak megállapodni, akkor döntsön a bíróság. A bíróságon van olyan szakember, közlekedési, forgalomszervezési, ott bírók vannak. Hogy a csodába tud dönteni egy ilyenbe? Nem tud dönteni. Tehát gyakorlatilag 2011 óta nézd meg, nincsen sztrájk Magyarországon. Úgyhogy ilyen egyszerű a dolog, hogy az érték és érdek konfliktusokban nagyon nehéz, és az érték konfliktus ki van véve a mediációs körből.
0: Köszönöm szépen.
1: Lehet, hogy hosszú voltam, bocsáss.
0: Nem gond. Nagyon jó volt, nagyon tartalmas dolgokról beszéltél, csak szeretném, hogyha visszatérnénk rá, és egy kicsit részleteznénk, hogy egy kicsit összefoglaljuk a dolgokat. Szó volt arról, hogy a családban te hogyan kezeled a konfliktusokat. Nagyon jó, hogy elmondtál gyakorlati példákat, konfliktusokat. Valóban konfliktusokból is áll az élet, de megfogalmazhatjuk úgy is, hogy a probléma megoldásokból áll.
1: Nagyon jó azt mondod, hogy probléma megoldás, ez egy kiváló mondat volt, mert a mediációnak nem a kompromisszum a lényege, hanem a probléma megoldása a lényege. Tehát nem arra kell törekednem, hogy egy kompromisszumos megállapodás hozzak létre egy konfliktus rendezése során, hanem a lényege az, hogy problémát oldjak meg. A probléma megoldása ez egy hosszú távú eredményt jelenthet, míg a konszenzusos megoldásra egy rövid távú békét jelenthet. De megmaradnak ugyanazok a feszültségek vagy konfliktusok, amik korábban voltak. Tehát nagyon jó, amit mondtál, hogy egy alternatív vitarendezéssel foglalkozó szakember arra törekszik, hogy problémát oldjon meg.
0: Én katonatiszt voltam régebben, és ott mindegy, a Szovjetunióból jöttek vissza.
1: Most már emlékszem rád, bocs. Hol találkoztunk, jó? Megvan.
0: És Szovjetunióból jöttek vissza katonák, és ők még fegyelmezettebbek voltak, mint mi. És kérdeztem tőlük, hogy miért hajtjátok ilyen pontosan, precízen végre a parancsot. Azt mondták, hogy megtanulták azt, hogy előbb vagy utóbb úgyis így kell megcsinálni. És rájöttek, hogy egyszerűbb, hogyha egyszer csinálják meg, de jól. És ez belém vésődött, én is így csináltam. És ezért lettem sikeres a seregben is. Mert tényleg egyszer megcsinálni valamit jól, és azt működtetni. Tehát a probléma megoldása, a hosszú távban való gondolkozás. A másik dolog, amit mondtál, hogy te a békére törekszel. Tehát nem betörni az asszonyt, mint egy lovat, hanem a békére, békességre törekszel, és látszik, hogy akkor működik a házasságod.
1: De valljunk be őszintén, csak közbevetem, hogy ez a béke ma Magyarországon a társadalomban nagyon fontos lenne, mert nincs béke, ezt látni kell. Igen ám, de ha azt nézed, hogy kik tehetnék meg azt, hogy sugallják a békét, az például a kommunikációban profiként dolgozó írott sajtó, elektronikus sajtó, tévé, rádió. De gondolj bele egy olyan újságíróba, aki esteké beül a tévébe, és azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, ezen a területen fantasztikus béke van. Nem tudok mit mondani, itt mindenki mosolyog, mindenki jók. Na most meghalna természetesen a sajtó ebből adódóan. De ugyanakkor haragszom rájuk, mert csak konfliktust tudnak generálni, és csak békétlenséget tudnak szítani. Úgyhogy vannak olyan műsorok, amik arra utaznak, hogy kiszólja el magát valahol, és már is arra repülnek rá, és hívják be a feleket, és mondják, hogy Hát de itt nincs valami rendben, és már is szikrázik minden, és a béke helyett csak konfliktusról fogsz hallani egy esti műsorba, a másik esti, és minden nap. És ez nem jó.
0: Igen, egy film jutott eszembe, a Csoda a Hudson folyón. És itt arról, a film arról szólt, hogy egy pilóta letett egy gépet a Hudson folyóra.
1: Ez egy megtörtént eset
0: volt. Igen, megtörtént eset. Igen. És azt mondta a pilóta, hogy több mint 40 éve repülök, és most az utolsó 2,5 perc repülésemből fognak megítélni.
1: Igen.
0: Hát ez igen. Kemény. Igen. Ezért javaslom én azt, hogy tényleg a teljes embert nézzük, igen. És a teljes helyzetet nézzük. Nagyon jó volt, hogy felsoroltad ezeket a konfliktusokat, hogy van, akinek önmagával van problémája, tehát ez egy belső konfliktus, és hogyha valaki ilyen belsőleg bizonytalan, akkor az kivetíti, hogy bizonytalanságát a másik emberre, és ilyen emberrel valóban nagyon nehéz vitázni, vitatkozni. Beszéltél arról, hogy ország-ország közötti háborúkról. Van egy olyan könyv, én katonatiszt ezt említettem már, és az a könyvnek a címe, hogy az emberiség története a háborúk története. Uh-huh. És tényleg úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a háborúk kisebb-hosszabb békékkel. Kemény. Kemény igen. Az emberiség igen. Története, de történelme.
1: De gondolj bele abba, hogy a mondjuk a teremtésre csak egy pillanatra, hogy amikor Káin és Ábel konfliktusa, és ennek egyik gyilkossága vége, ugye, és a, most ha azt mondom, aki életben maradt, az a gyilkos. Akkor magyarázható például az emberiség rossz természete, hogy valamennyien a gyilkostól származunk?
0: Hát ez kemény. Ez ebbe belegondolva így kemény. Kemény.
1: Mert hogy csak a Bibliát, amennyire én ismerem, tehát én mondom, nem vagyok teológus, de hát az is egy csomó konfliktus hátán. Tehát ha csak az Ószövetséget nézem, ugye, hát nincs olyan, hát a Mózes történetét, vagy, hogy Mózes gyilkos?
0: Igen.
1: Ugye, most mindegy, hogy indulat alapján, itt a, mondjuk a bíróságon mondanák, hogy felindult állapotba követte el, mert, de hát akkor is gyilkos. Tehát, hogy, szóval, hogy igen, szóval, hogy valahogy az emberi, amit te mondtál az emberiség történetében, végighúzódik a konfliktusok, végighúzódnak. Tehát ezért mondom, hogy nincs konfliktus nélkül, társadalom nincs konfliktus nélkül. És az is igaz, hogy olyan boldogok vagyunk, hogy a második világháború óta Európában nincsen háború, ugye, de hát a világban meg rengeteg háború van.
0: Igen, konfliktusokkal van tele az élet. A kérdés az, hogy hogyan kezeljük ezeket. Problémákat teremtünk, vagy próbáljuk megoldani azokat. Beszéltél róla, hogy van érdek és érték konfliktus. Na most az eredetben ez akkor inkább érték konfliktus.
1: Érték konfliktus, biztos.
0: És mondtad, hogy néhol itt nincsen megoldás.
1: Hát főleg az értékkonfliktusokban nincs megoldás. Tehát az értékkonfliktusok hitkérdés, nem megint csak azt tudom mondani. És hát biztos tudod, hogy én foglalkoztam egyházi kérdésekkel.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért mondjuk nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk én nagyon szeretem a krisnásokat, de van, aki egyszerűen nem tudja őket elviselni. Pedig én nem a Krisna tudat miatt kedvelem őket, hanem azért szerintem, mert olyan emberek, hogy békések, alkotóak, segítőek. Ez mind-mind azt segíti, hogy hát minden nap osztanak ételt. Mondhatnám azt, hogy tudatos, tehát egészségtudatosak, mert csak vegetáriánus ételeket osztanak a hajléktalanoknak is. Hát mondhatnám azt, hogy ránevelik őket, hogy lehet lencséből is, meg zöldségből is kiváló ételeket. El kell menni egyébként, minden évben van egy gasztrónapjuk, és a hihetetlen, hogy a 50-féle ételnek az alapanyaga mind természetes növényi anyag. Vagy olyan állati anyag, hogy tej, vagy méz, vagy bármi más. Nincs benne hús. Na most, ugye ők, hát azt mondom, ők Krisna tudatúak. Tehát nem katolikusok, nem reformátusok, nem evangélikusok, nem zsidók. Születésük alapján lehetnének, mindegyikhez tartoznának, de ők ezt választották. Értékválasztás. Ők ezt választották, és e szerint élnek. Krisna völgybe érdemes elmenni, Somogy Vámos oda, megnézni, hogy paradicsomot teremtettek ott. És tisztelik az életet, ami nagyon fontos, tisztelik az állatokat, ami nagyon fontos. Ismertem egy kiváló lobbistájukat, aki állandóan ott kóslatott a parlament folyosóján, és az érdekükben hozott törvények meg szabályok, hogyan születhetnek meg, mondjuk, hogy a teheneiket ne legyen kényszervágás, mert az ő teheneik nem levágandók. Azért vannak, hogy tejet adjanak, az utána elalszanak majd egyszer. Mint egy ember, aki vég kimerülésbe. De meg nem enni, az biztos. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagy kérdés, ez az eredet és ehhez kapcsolódó érték választásért és értékkonfliktusok, ez egy nagy kérdés.
0: Igen. Én úgy tapasztalom, hogy a Teremtés könyve, a Dániel könyve és a Jelenések könyve váltja ki a legnagyobb vitákat a hívők és a hívők között. A Biblia ezen könyveid sokan sokféleképpen értelmezik. Az, hogy ezek a különböző értelmezések időnként egymásnak ellentmondóak, ezzel se lenne gondom. Tehát ezzel sincs gondom. A Biblia arról beszél, hogy ha valamiben másképpen értetek, ez a Filippi 3.15, ha valamiben másképpen értetek, azt az Isten ki fogja jelenteni. Csak hogy amire eljutottatok, ugyanabban egy szabály szerint járjunk. Ugyanazon az értelmünk legyen. Tehát nem az a gond, hogy másképpen értelmezzük például a Teremtés könyvét, vagy a Jelenések könyvét, hanem az, hogy ez nem eszmecserét, az eszmék kicserélését eredményezi sokszor, hanem ellenségeskedés szülnek. Egyik felekezet, egyik hívő között. Ez nagyon nagy gond. És amiről már beszéltél, hogy a hála, a tisztelet a másik felé, meghallgatni egymást, mert lehetne úgy is hozzá közelíteni ehhez a kérdéshez, hogy milyen jó, hogy a másik is foglalkozik a Teremtés könyvével, vagy a Dániel könyvével.
1: Szóval, amikor készültünk erre a mai műsorra, itt volt egy kicsi időm, és itt az előtérve a könyveket, és pont a Bibliát vettem a kezembe, az egyik Bibliát, és nézem, hogy hányfajta Biblia létezik. Hányfajta Biblia fordítás van. És ugye azt mondjuk, hogy a Biblia az Isten kinyilatkoztatása, ahogy például az iszlám is mondja, hogy a Koránt azt diktálták egy olyan embernek, aki írni se tudott, Mohamednek. Ugye, tehát az is egy kinyilatkoztatás alapján lőtt létre. De ezzel együtt az eredeti szöveg hány fordításon ment keresztül? Hát gondoljunk bele csak abba, mert azt mondjuk nem 2000 évre gondolok, hanem később időkre, hogy akár a Károli fordítás, mennyire hű fordítása mondjuk az eredeti nyelven görögül, vagy arámiul megírt könyveknek. Nem tudom. Én mondom, én nem vagyok teológus. Nem tudom. A másik az, ha azt gondolom csak, hogy a protestantizmusban az első német nyelvre lefordított Biblia, ugye, mert addig latinul volt minden, hát egyenesen forradalmat csinált most az 500. évforduló kapcsán, lehet ezt is mondani, ugye? Tehát, hogy jók a kérdések, én csak ebből tudok indulni, mint olyan ember, aki nem ért ehhez, mármint, hogy nem vagyok teológus, de csak körülbelül így tudom megközelíteni.
0: Kedves hallgatóink, sajnos lejárt a műsoridőnk, de folytatjuk a beszélgetést, várom Önöket.
2: Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi Duna Nap. A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 Dunamenti ország június 29-én rendezte meg 2004-ben az első Nemzetközi Duna Napot. A hagyományteremtő ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a 10 nemzet által naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Nemzetközi Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig. A nemzetközi szlogán változatlan, hiszen a Tégy a folyókért felhívás üzenete hosszú távon és mindenki számára érvényes, mely aktív környezet és vízvédelmi magatartásra bíztat. Az élővizek megőrzése, védelme a hivatalos és civil környezetvédelmi, vízvédelmi szervek feladatán túl mindannyiunk közös ügye és felelőssége is. Biztonságban a gyermek- és ifjúsági táborokban. Az evangélikus egyház gyülekezeteiben szervezett gyermek- és ifjúsági táborok előkészítéséhez, lebonyolításához és dokumentálásához nyújt gyakorlati segítséget az a kézikönyv, melyet a személyiségvédelem munkaága állított össze a gyermekvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. A kiadvány bevezetője szerint a gyülekezeti táborok különleges lehetőséget jelentenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek bizalmi közösségben találkozzanak egymással és Istennel. Sok gyermek számára ezek a közösségi alkalmak jelentik az első olyan élményt, ahol megtapasztalhatják az elfogadást, a figyelmet, a közösség erejét és a hit személyes valóságát. A gyermekvédelem és a személyiségvédelem nem pusztán jogszabályi kötelezettség. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy komolyan vesszük a ránk bízott gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, a biztonságukat, emberi méltóságukat és jóllétüket. Kórházlelkészi konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-e a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendeznék meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeik kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón három előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Ma hétfőn gyengén felhős, napos, száraz időnk lesz. Mérsékelt marad a légmozgás, és már 35-41 fokunk van. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse szívesség, az előzékeny szeretet. A Szentlélek gyümölcséről szól ez a sorozat, és a jellem tulajdonságok 9 fajtáját vesszük sorra. De ez a felsorolás nem teljes, mivel nem csak ez a 9 jellemzője van annak a gyümölcsnek, amit a Szentlélek terem az életünkben. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, kell bizonyos idő. Minél érettebbé válik egy hívő ember, annál több gyümölcsöt terem, de nem elég, hogy csak egyik-másik legyen rá a jellemző. Kizárólag csak a Szentlélek ereje által tudunk jó gyümölcsöt teremni, mégis a mi akarati döntésünkön múlik, hogy milyen lesz az a gyümölcs. Aki elfogadta Jézus Krisztust megváltójának, tehát hozott egy döntést, az a Szentlélek által újonnan született. Ahogy egy fát nem lehet megakadályozni abban, ha él, hogy elkezdjen rügyezni, virágozni, majd termést érlelni, ugyanúgy az őszinte keresztény is törekszik hasonlóvá válni mesteréhez. Bár az is igaz, hogy a természetben a gyümölcsöket érheti valami és tönkre mennek. Elfogyhatnak, betegség, kórokozó támadhatja meg őket, a seregélyek lecsipegethetik, de magát a termési folyamatot nem lehet megakadályozni, mert minden gyümölcsnek szüksége van növekedésre, érésre, így van ez a lélek gyümölcsével is. A szívesség olyan jellemtulajdonság, ami szintén szeretetből nő ki, és kedvességben, nyájasságban, jóságban, becsületességben nyilvánul meg, amit valaki más számára ingyen tesz. A szívesség szelíd magatartás, amely kifelé nagyobb vagy kisebb mértékű előzékenységben, jó cselekedetekben és segítőkészségben mutatkozik meg. A szívélyes ember nem goromba, könyörületes és nem közömbös, segítőkész, telve részvétel, tapintatos, együttérző és elnéző. A bűn az embernek ezt a tulajdonságát is megrontotta, mert nincs, aki jót cselekedjék. Saját erőnkből nem tudunk szívélyesek, kedvesek lenni másokhoz. Egyedül Isten hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban meríthetünk és adhatunk embertársainknak. Létezik természetes szívesség, amit a világ emberei tanúsítanak egymás iránt. A Szentlélek által munkált szívesség azonban természet fölötti. Messze meghaladja azt, amennyi az embertől telik. Képessé teszi a hívőt arra, hogy kölcsön adjon, és ne várjon vissza semmit, hogy vendégszerető legyen olyanok iránt, akik nem tudják viszonozni. Erőt ad ahhoz, hogy a sértésre udvariassággal válaszoljon.

Egy keresztény egyetemi hallgató ilyen természet fölötti szívességet gyakorolt egy másik hallgatóval, aki iszákos volt, és a magatartása végül is olyanná vált, hogy társai hátat fordítottak neki, a szobáját is felmondták a kollégiumban. A keresztény hallgatónak a szobájában volt egy másik ágy, és meghívta ezt az iszákos fiút, hogy lakjék nála, mert megsajnálta. Számos éjszakán át kénytelen volt a hívő fiatalember lakótársa után takarítani, őt levetkőztetni, megfürdetni és ágyba tenni. A keresztény szívesség csodálatos bemutatása volt ez. Egy józan pillanatában ingerülten kérdezte meg tőle lezülött szobatársa. Mondd már, miért teszed mindezt velem? Mire megy ki ez az egész? A keresztény fiú szeliden válaszolt. Mert szeretnék segíteni néked, hogy értelmes életet élhess. A jó indulatú, őszinte segítő szeretet nem volt hiába való, mert megmentette ezt a szerencsétlen fiút, akinek végül is sikerült megszabadulnia az alkohol rabságából. A szívesség vagy kedvesség szorosan összefügg az alapvető emberi értékekkel, mégis úgy tűnik, nem csak erkölcsi. A tudósok megvizsgálták, milyen hatással van az ember szervezetére, ha barátságosan viselkedik. A tanulmányok azt mutatják, hogy a mások iránti kedvesség számos területen boldogabbá teszi az embert. A vizsgálatok szerint a kedves viselkedés és az együttérzés előnnyel jár az agyműködésre nézve, és nem csupán a másik fél jó közérzetéhez járul hozzá. A Bibliában több olyan emberről olvashatunk, akik Isten iskolájába járva megtanulták a szívesség, a nyájasság leckéit, és környezetük számára örömet, szeretetet vittek. Gondoljunk például Rebekára, aki a számára ismeretlen, fáradt, messzi útról érkezett idegennek és állatainak vizet adott inni. Vagy Mózesre, aki megvédte Midian papjának két lányát az udvariatlan pásztoroktól, és segített megitatni a juhokat. Rebeka és Mózes is tapasztalta, hogy a kedvesség és a jóság hálát és szeretetet eredményez. A legszebb példát számunkra maga Jézus Krisztus adja. Ő mindenkihez szívélyes és nyájas volt, akin csak tudott segített, és nem hagyta magára a bajba jutottat. Bár tetteit sokszor félre magyarázták, nem értették meg, mégis ahol csak tehette, lehajolt a szenvedőhöz, az éhezőhöz, a bűnbeteghez, hogy könyörüljön rajta és szükségletét kielégítse. Tartsunk önvizsgálatot, és nézzük meg, hol, kinek tudunk segíteni. Legyünk udvariassak, előzékenyek másokhoz. Gyakoroljuk a szívességet, a jóságot, a kedvességet, és tapasztalni fogjuk, hogy érdemes volt, mert meggyógyulnak emberi kapcsolataink. Ha cselekedetünk másokból egy csöpp kis mosolyt fakaszt, már megérte szívélyesnek lennünk. A szívesség több, mint a kötelesség teljesítése. A szeretetnek az a válfaja, amikor kötelesség teljesítésben a szíve is benne van valakinek, mégpedig az új szíve, amit a Szentlélek teremtett. A szívességet tehát nem lehet pénzen megvásárolni, hanem szabad akaratunkból tesszük, és ha valamire megkérnek és teljesítjük, abban örömünket találjuk. Jézus Krisztus is azt tanácsolja, amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is ugyanúgy bánjatok velük. Mennyire igaz ez? Hiszen senkinek sem esik jól, ha barátságtalanul, közömbösen vagy gorombán viselkednek vele. Ne feledjük, a legkisebb segítők és cselekedetünk is lehet a másik ember számára szívesség. Nagy örömet szerezhetünk valakinek, amikor valamit nem muszájból teszünk, csak figyelmességből. Csak egy apró ötletet javasolok. Persze létezik több is, de ez csak egy a sok közül. A kérdésem az, mikor küldtél utoljára képeslapot egy kedves ismerősödnek csak úgy, kifejezve azt, hogy fontos számodra.
Ha már régen nem tettél ilyet, hiszen arra gondolsz, elég, ha felhívom telefonon, vagy küldök egy messengert, akkor éppen itt az ideje, hogy megtedd. Tehát válassz egy szép képeslapot, és írjál rá valami kedves üzenetet, de ügyelj arra is, hogy lehetőleg ne maradjon a zsebedben, amint lehet, add fel postára. Nekem van egy aranyos, kreatív barátnőm, aki időnként meglep a saját maga által készített szebbnél szebb kis lapokkal, és alkalmanként pár szívélyes üzenettel elküldi. Már egész gyűjteményem van ezekből. Időnként előveszem, megcsodálom, gyönyörködöm bennük, és közben arra gondolok, milyen sok időt tölthetett el kedves ajándékának készítésével, azért, hogy nekem örömet szerezzem. A kedvesség, a szívélyesség és a szeretet az egyik legfontosabb dolog az életben, és nagyon becses kincs. Az emberben osszúnyad ez a kimeríthetetlen kincses bánya, amelyből adhatna a másiknak, a családnak, a környezetének. Miért nem használjuk, és miért fukarkodunk vele?

A szeretet himnuszában a szeretetre jellemző viselkedési formákról írva Pál elsőként a türelmet említi, miszerint a szeretet hosszú tűrő. Rögtön a türelem után következik a jóság. A jóság viszont annyira összetartozik a szeretettel, hogy minden cselekedetünk csak szeretetben mehet végbe. A jóság együtt jár a kedvességgel, a szívességgel, ami a szeretet aktívabb kifejezését jelenti. Türelmet gyakran úgy gyakorolhatunk, ha semmit nem teszünk. A kedvességet, a szívességet ezzel szemben szavaink és tetteink mutatják be. Pontosabban szavaink és tetteink mikéntje. Illetve ami még ennél is fontosabb, szavaink és tetteink indítéka. A szívesség senki számára nem elérhetetlen. Bár kétségtelenül kell időnkből és energiánkból áldozni ennek érdekében, tehát cselekvő tulajdonság, ami számtalan formában

valóságáról. Vajon megérdemeljük? Tetteink és szavaink, gondolataink csak ugyan annyira önzetlenek, szeretetteljesek és türelmesek, hogy Isten csak azt adja vissza, amit tőlünk kapnak embertársaink? A válasz valószínűleg nem. Pontosan ez a beismerés az, aminek meg kell történnie. Amikor felismerjük, nekünk mi mindent bocsátott meg Isten, amikor rádöbbenünk arra, hogy minden rosszasságunk és helytelen cselekedetünk ellenére is szeret, akkor értjük meg igazán, mit jelent kedvesnek lenni, és jó szívvel viseltetni azok iránt, akik nem érdemlik meg szeretetünket, szívélyességünket. Ezért fontos Jézus keresztjét mindenkor magunk előtt látni. Emlékezzünk vissza arra, hogy mi mindent bocsátott meg nekünk Isten az elmúlt évek során. Ennek fényében hogyan kellene viselkednem azokkal, akik megbántottak? Bánjunk úgy másokkal, ahogyan Isten bánik velünk. Ehhez a gondolathoz tökéletesen illik Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott levél 4. fejezetének néhány szava, amint az egyszerű fordítású Bibliában olvashatjuk. Legyetek mindig kedvesek és együttérzők, bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Az elmondottak alapján meg kell említenünk, hogy van legalább 3 olyan embercsoport, amely különösképpen igényli a szeretetteljes, szívélyes támogatás konkrét formáit. Pál apostol tanácsait ezzel kapcsolatban olvashatjuk leveleiben, amit érdemes megfogadnunk és alkalmaznunk. Először is legyünk kedvesek a lelki újszülöttekhez. Amint a Tesszalonika beliekhez írt 1. levél 2. fejezet 7. versében található. Olyan szeliden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Másodszor bátorítsuk a gyengéket, és viselkedjünk velük kedvesen. A Róma beliekhez írt levél 15. fejezetében ez áll. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Harmadjára említhetnénk, hogy gondoskodjunk a lelki betegekről. Amint a Timóteushoz írt 2. levél 2. fejezetében található. Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes, aki szeliden fenyíti az ellenszegülőket, ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére. De mindenek előtt rendkívül fontos a kedvesség, a szívélyesség, különösen otthon. Ezt úgy fejezhetjük ki legjobban, ahogyan egymással beszélünk. Az otthon légkörét erősen befolyásolják a kimondott szavak. Rengeteg problémát, fájdalmat, feszültséget és veszekedést lehetne elkerülni, ha nem csak szavainkra figyelnénk oda, hanem arra is, hogyan mondjuk azokat. Elmondhatunk valamit anélkül, hogy fájdalmat okoznánk, de ugyanazok a szavak akár vérig sérthetnek valakit. Az emberi beszéd ugyanis nem csak szavakból áll, a hangszín, az arckifejezés, a testbeszéd, a hangsúly. Ezek mind-mind szorosan hozzátartoznak gondolataink és érzéseink kifejezéséhez. Fontos, hogy őszinte szeretetünk mindig tettekben nyilvánuljon meg, figyelmes kedvességben, szelíd, önzetlen előzékenységben. Bölcs Salamon írásai is arra tanítanak, hogy milyen legyen a beszédünk. Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt haragot, a nyelv szelítsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. Példabeszédek 15. fejezet 1. és 4. verse. A 25. fejezet 11. versében pedig ez áll, mint az aranyalma ezüst

tányéron, olyan a helyén mondott ige. Ezek alapján gondolkodjunk el azon, miként lehetnénk kedvesebbek, amikor másokkal beszélgetünk. Lukács evangélista az Úr Jézus tanításának egy részletét pedig így jegyezte fel könyvének 6. fejezete 38. versében. Adjatok, néktek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat. Színig teltet adnak a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek. Jézus Krisztus az élet egyik törvényszerűségéről beszélt, amikor ezt említette. Sok esetben, amit adunk, azt kapjuk vissza. Vagyis, ha kedvesek vagyunk, valószínűleg velünk is kedvesek lesznek. Persze a szabály visszafelé is igaz. Ha udvariatlanok vagyunk másokkal, mások is hasonlóan bánnak majd velünk. Minden élethelyzetben kedvesnek, szívélyesnek, barátságosnak kell lennünk, még akkor is, ha nem kapunk cserébe semmit. Sőt, ha ellenségeinkkel is jól viselkedünk, az fémjelzi csak igazán, hogy Jézus őszinte követői vagyunk. Olyan embernek kedveskedni, aki valamilyen szempontból hasznunkra lehet a jövőben, általában nem túlságosan nehéz. Erre bárki képes. Az már nehezebb, hogy ezt tegyük azokkal is, főleg ha ez még áldozatot is igényel, akik valószínűleg sohasem tudják viszonozni. Ez az igazi próba.

Vizsgáljuk meg szívünket. Mi a szívélyességünk mozgatórugója? Az önzetlen, önfeláldozó szeretet vagy a haszonvágy? Nézzük meg Pál apostolnak a Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezetének néhány versét, amely arról szól, hogy mit jelent Krisztus követése a gyakorlatban. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Milyen nagyszerű példát adhatnánk a világnak, ha Pál szavait alkalmazni tudnánk a mindennapokban. Befejezésként, mint egy összefoglalásul az eddig elmondottaknak, idézetet szeretnék felolvasni Alexander McLaren-től, egy 19. századi baptista lelkésztől. A szelídség, a szívélyesség és a kedvesség a leghatalmasabb erő a világon. Ha a világ összes légkalapácsával nekiesnénk egy jéghegynek, az ütések hatására keletkezett viszonylagos kevés hő ugyan kismértékben megolvasztaná, mégis jég maradna, csak kis apró morzsalék formájában. Ha óvatosan elindítanánk délfelé, ahol a napsugarak csapást mérnek a dermesztő hidegre, a jéghegy beleolvadna a meleg óceánba. A kedvesség, a szívélyesség is ilyen, mindent legyőz.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert, hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkezett hozzá. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de az nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezen a héten hirtelen nagyon sok dolgom lett. Rögtön hétfőn 3 olyan intéznivaló jött elém, amiről pontosan tudtam, hogy nem lesz egyszerű. Először is el kellett bóklásznom egy olyan gyógyszertárba, ami egyfajta speciális vitamint árul, és tudtam, hogy a környéken sehol máshol nem lehet beszerezni, és hát nem is olcsó. Elmegyek, megveszem, na ez a legegyszerűbb helyzet. Aztán be kell mennem a kormányhivatalba, mert a személyim lejáró félben van, de nem tudtam időpontot foglalni a közeljövőre, mert hetekre előre már nem volt legalábbis az online felületem. Így hát azt gondoltam, hogy csak úgy találomra elmegyek, lesz, ami lesz, megnézem, hátha. Van egy barátom, aki ilyen irodában dolgozik, és ő figyelmeztetett. Ne az utolsó órába menjek, mert sokszor annyian vannak, hogy korábban bezárják a hivatalt, hogy legalább a már megérkezetteket el tudják intézni. De volt még egy harmadik utam, és továbbiakban is. Így aztán elindultam otthonról, de az ajtóban megálltam, és kértem az urat, hogy jöjjön velem, és tegye áldottá mindazt, amiben nekem ma intézkednem kell. Hát így bandukoltam hittel. Patika, pipa, rendben. És a kormányhivatalnál nagy meglepetésbe volt részem, mert szinte senki se volt az ügyféltérben. Előbb a fotózáshoz kellett mennem. Ketten voltak előttem csak. Hát csodálkoztam. Bár az előttem lévő férfi mindenféle fotómásolt anyagokat mutogatott, gondoltam, na, ez hosszas ügyintézés lesz, de mégis teljes nyugalommal vártam. Aztán érkeztem én a fotózáshoz. A hölgy szólt, hogy üljek le a székre. Na, én nagy tudatlanul odahúztam magam elé az ablakhoz, hogy halljak is valamit, mire a hölgy teljesen kitért a hitébe, hogy nem azt mondtam, hogy húzigálja, hanem hogy üljön rá, mert az a szék centire be van állítva a kamerához. Most meg kezdhetek mindent előről. Hát, honnan is tudhattam volna. Sűrű bocsánatot kértem, hát én azt hittem, hogy ez egy udvariassági felszólítás volt, hát ha még kérdezne valamit tőlem, hát akkor addig is üljek, ahogy szokás az ügyintéző ablakoknál. Na, elrendeztük a dolgot, készen álltam a személyi fotó elkészítésére. Akkor láttam, hogy a magasban, előttem megjelenik a képem egy kivetítőn, amit mosolyogva nézegettem. Na, erre a nő megint letolt, hogy ne oda nézzek, hanem a kamerába. Megjegyzem, ártatlan, tudatlan voltam a témában, hát ugye egy kicsit le is toltak, de mégis valami nagy békesség volt a szívemben. Na, jöttek az instrukciók. A fotóhoz. Forduljon jobbra, forduljon balra. Hajtsa le a fejét, emelje fel az állát, és a sok igazítás után ezt mondtam. Na, most aztán fölnézek, és igen, föl kellett néznem, hogy megfelele a kép. Mosolyogva állapítottam meg, hogy igen, mert eszembe jutott, hogy a korábbi személyimben egy olyan képen volt, mint egy paca. Azzal fél Magyarország ki és bejárhatott volna gond nélkül. Na, itt azért reménykedtem, és bizony nagyon jó kép lett. Mondtam is a hölgynek, hogy bár hozott anyagból dolgozott, mégis minden rendben van. Na, most először mosolyodott el ez a hölgy, én pedig boldog voltam, hogy megtette. Na, 2 perc alatt megvoltam. Aztán tovább kellett mennem az államkincstárba, ahová ismét nem sikerült időpontot foglalnom, mert csak nagy sokára kaptam volna lehetőséget. Arra számoltam, hogy 1000-en lesznek, de nem. A hatalmas terem kongott az ürességtől, csak én voltam meg egy másik férfi előttem. Hihetetlenül kedvesen, aranyosan minden ügyemet hip-hop elintézték,
és csak csodálkoztam, hogy lehet ez? Kérdeztem is az ügyintéző hölgyet, hogy mi van ma, hogy senki nincs itt. Erre azt válaszolt, hogy fogalma nincs, ilyen nem szokott lenni. Erre én azt mondtam, hogy meghallgatott engem a Jóisten, és bizonyára ő csinált nekem helyet. Szinte minden úgy volt intézve, mintha minden ember félre lett volna tolva valahogy, és mindenki mindenhol csak rám várt volna. Hihetetlennek tűnt az egész, de igaz volt. Nagyon boldogan értem haza, minden ragyogóan ment, és nagyon megköszöntem az Úrnak, hogy meghallgatott, megsegített, előttem járt mindenhol, és szabad utat készített nekem. Persze, itt még nem volt vége semminek, itthon volt még dolgom, de aztán jött a másnap, na, ismét egy kemény dió. Hát, akinek be kell menni a NAV-hoz, az bizonyára egyetért velem. Vinni kellett az adóbevallásomat és a kártyámat is, hogy fizetni tudjak, ha kell, ugyanis egy 50 ezer forintos vitástételünk volt. Jó, hát ez nem rossz hírként érkezett, mert ők értesítettek, hogy túl fizetésem van, de semmit se értettem belőle. Erősen megkavart, hogy ami közhasználatban mínusz, az ott plusz, és fordítva. Ezt nagyon nehéz megszoknom, és helyesen értékelnem, na de ők segítettek. Ott ismét példátlan módon senki se volt előttem. Egyetlen percet se kellett várnom, éppen le akartam ülni, arra se volt időm, már is hívtak. Nem is tudtam hová lenni a nagy csodálkozástól, hiszen adóbevallás előtti hétben voltunk. Máskor meg azt is megtapasztaltam, hogy az iroda előtt várakoztunk hosszan tömött sorokban. Nos, kész volt a bevallásom, előkészítve, így vittem be, csak egyetlen rublika maradt üresen, amit neki kellett volna kitölteniük. Na hát akkor az ügyintéző kért két adatot, mert annak függvényébe kerül majd oda az a szám, de azt eddig több évtized alatt tőlem soha senki nem kérte, és meg is lepődtem. Egy fiatal ember volt az ügyintézőm, és bizony többször jártam már Pórul, hogy fiatal és tapasztalatlan személyhez kerültem ügyintézésre, na aztán lett belőle ide-oda futkossás, bizonytalankodás, és most nem is tudom hogyan és miért, de kiszaladt a számon a kérdés. Uram, régóta csinál már bevallásokat? Hát, szegény férfi, rám nézett és így szól. Hölgyem, 25 évet csinálom. De ilyet még soha senki nem kérdezett tőlem. Fú, de borzasztóan elszégyeltem magam, és ott rögtön azonnal bocsánatot kértem tőle. De nem csak úgy fokhegyről, hanem őszintén, ekkor szépen utána járt a problémámnak, hogy kell azt az értesítést kompenzálni, és mindent olyan flottul elintézett, hogy le a kalappal. Igaz, még legalább háromszor bocsánatot kértem, mert annyira bántott a bizalmatlanságom. Na, utána irány a piac. Nagyon sokszor kértem már az Urat bevásárlásaimnál, hogy adjon nekem olyan tologatós kocsit, hiszen könnyebb azzal járni, cipekedni se kell, és hát nagyon ritkán jutok hozzá a piacon. De most nem az jött a szívemre, hogy kérjek, hanem ennyi csupán. Uram, töltsd be a szükségleimet, kérlek. És erre olyan furcsán jött föl a szívemből ez a gondolat, mert nem így szoktam esedezni. Tudom, Jézus is ezt mondta, az Úr ismeri a mi szükségünket, nem kell aggódni, hogy mit eszek, mit iszom, mibe öltözködöm. Nos, szokásom szerint azért vittem magammal egy olyan húzigálós bevásárlókocsit is, azt a kerekeset, a hazaútra. Na, ott volt a bejárat,
de a bevásárló kocsi egy szár se. Körbejártam, semmi. Előre, hátra, oldalt, semmi. És akkor jött egy gondolat a szívembe, hogy menjek föl az emeletre. Hát persze, gondoltam, megyek, úgyis be kell fizetnem a csekkeket, hát megyek persze. És reménykedve néztem szét, de sehol egy kocsi. De alig két lépés után ott állt egy üresen és gazdátlanul félretolva. Olyan volt, mintha csak rám várt volna, kifejezetten ér rám. Nagyon boldog voltam. Megszabadultam minden csomagtól, gyorsan beleraktam még azt is, ami nálam volt, és mivel ebédidőre kongattak, irány a Csirke Csibész nevű kis étterem. Na, ott valami fantasztikusan finom minden. Ettem pár deka hasább burgonyát egy kisebb csirke mellel és egy kevés káposzta salátával. De megállapítottam, hogy már ennek is nagyon fölment az ára. Úgy másfélszerese lett, mint amit korábban megszoktunk. Azon gondolkodtam, hogy a jövőben kell-e még ez nekem. Vagy várjam meg, amíg hazaérek ebédelni. Na, megvettem mindent, amit akartam, jövök kifelé, és egy néni lépett oda hozzám. Na, néni, na, egy éppen olyan néni, mint én vagyok. Ő is csak cipelte, húzta, vonta az ólomsúlyú szatyrait, nem is értem, miért nem húzikálós kocsival járnak, és kérdezte, amit én is reménykedve szoktam másoktól kérdezni. Jaj, ne haragudjon, befejezte a vásárlást, elkísérhetem a kapuit, elkérhetem a kocsiját. Hirtelen hezitáltam egy kicsit, hogy még azért kéne ez nekem, hát még azért szeretnék vásárolni ezt-azt, de aztán eszembe jutott, hogy én is mennyire megkönnyebbülök máskor, ha kapok egy kocsit, mennyire hálás vagyok érte az Úrnak, és már is ezt mondtam. Persze, persze, jó, jó, tessék csak ide lecsücsülni. Éppen egy kör ülőkénél voltunk. Hát aranyos volt, mert még ő is segített elpakolni nekem a húzigálos kocsimba, aztán meg nagy hálálkodással elment, megkönnyebbülve. Na, akkor már kifelé csak két helyet kellett érintenem, és készen is voltam a bevásárlással. Boldogan köszöntem meg, hogy a Jóisten megadta a kérésem. Lett bevásárlókocsim. Meghallgatott a teremtő, így én is tudtam a néni kérésére hallgatni, és nem volt ügy, hogy na ne, hát ezt én kaptam, akkor végig legyen is velem, hanem le tudtam róla mondani a másik ember javára. Így aztán már eltelt két nap, és mennyei atyánk mindenben velem volt. Ráadásul most a járásom is nagyon könnyű lett. Szinte jól esett, szinte észre se vettem, hogy járkálok, ami máskor gondot is szokott okozni, mert hol itt, hol ott szokott fájni. De most semmi ilyen teher nem nyomott. Csak mentem haza nagy vidáman üdén, tényleg, mint egy pillangó a virágos rétem. Nagyon-nagyon hálás is vagyok mindezért az Úrnak. Nos, a hét többi napján is áldásokban volt részem, ami nagyon jól esett. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ha imádkozom, vagy az Úrért vagyok, akkor már is rózsaszirmokkal hintett úton járok a földi életemben, de azt tudom, hogy Isten sokszor megadja, amit lehet, hogy lássam és fedezzem fel őt a nem mindennapos történésekben, a szükségekben, áldásokban, mert én tudom, hogy mindezt ő intézte nekem. Nagyon szépen köszönöm. És ezek a megtapasztalások hosszú távú biztonságérzetet, hálát, nyugalmat és dicséretet adnak a szívembe. Történjék bármi, én nem vagyok egyedül földi életemben. Van, hogy az Úr minden nehézséget elsöpör az utamból, van, hogy erőt ad a leküzdésére. Mindkettőt szívből köszönöm. Média figyelő.
Most média figyelő rovatunk következik, mégpedig abban a témában, hogy milyen felelőssége van egy celebnek, egy híres embernek azzal kapcsolatban, amit Istenről publikál. Nos, a netten egészen pontosan ezt olvastam. Molnár Ferenc, Karamell. Őszintén vallott a hitéről és a megkeresztelkedéséről. Nyilatkozása szerint kislánya súlyos betegsége idején, kapaszkodót keresve, megkeresztelkedett. Ám azóta eltávolodott az intézményes egyháztól. Úgy véli, a hit egy szigorúan vett személyes kapcsolata Jóistennel. Aztán volt ott még egy megjegyzés, hogy a részleteket az alábbi cikkben lehet majd olvasni, de azt hiszem, hogy ide kevesek kattintottak, ennyi is bőven elég volt híranyagnak. De mire is? Mit láttunk ebből a nyilatkozatból? Nos, nyugodtan említhetem a zenész nevét, mert ő is névvel vállalta föl nyilvános vallomását. Tehát volt egy apuka, aki nem járt Istennel. Úgy tűnik, hogy élte a saját életét, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert az Istentől kapott ajándékával, és azokkal a lélek szerinti dalaival, melyek olykor megmozgatták a szíveket. Gyűjtötte a népszerűséget, a meghívásokat, a fellépéseket, és élt abból a talentumból, amit az Úr ajándékozott neki. De vajon mire is? Nos, a Szentírás elmondja nekünk nagyon is konkrétan, hogy minden ember céllal születik a földre, azért, hogy az isteni nagy tervben ezt vagy azt a dolgot elvégezze. Élő és sima fogaskereke legyen a nagy tervnek. És ehhez az embereknek Isten mindig megadta azokat az eszközöket, amelyekkel neki szolgálni tudtak. Jelen esetben a zenei tehetséget, a népszerűséget. Ez az apuka sajnos csak akkor fordult Istenhez, amikor kislánya betegsége nyomán már pontosan érezte, hogy ő kevés ehhez az élethez. Van egy felette lévő hatalom, aki még segíthet. Ő így mondta, a kapaszkodó. És mindent megtett, hogy az Úr meghallgassa őt. Amikor pedig túl volt a veszélyen, azzal az indokkal, hogy nincs innyére a papság, hátat fordított az egésznek. Persze ismét egy istentelen okkal. Azt hirdette, hogy a hit magánügy, pedig ez a sátán egyik legnagyobb hazugsága. A hit közügy, vallja az Úr Jézus is, hiszen így bocsájtotta el Krisztus az övéit. Menjetek el szélesebb világba, segítsétek az embereket a megtérésre, kereszteljétek meg, tanítsátok őket. Ha magánügy lenne a hit, akkor ezt hogyan lehetne megtenni? Nos, innen már minden kedves hallgató tudja, hogy a hálátlanság az egyik legcsúnyább emberi tulajdonság, és Istennek hátat fordítani, hazugsággal álcázni a hűtlenségem. Hát, hadd ne én értékeljem ezt, bárcsak ne is lenne igaz.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ér. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana. Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását. Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ejt minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furulyát, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel esett eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ma is készültünk nektek egy érdekes adással, ahol Kántor Barnabás lesz a mai vendégünk. És a beszélgetésünkből ki fog derülni az, hogy Isten hogyan vezette őt eddig élete során, hogyan vezette el oda, hogy megtérjen, illetve milyen szolgálatokat adott nekik, hiszen elkezdett a médiában is szolgálni, illetve van egy nagyon különleges missziója, amit a focin keresztül végez, és ma vele szeretnénk erről beszélgetni, és reméljük, hogy titeket is inspirálni fog ez a beszélgetés. Barnabás, köszöntünk téged az Érted Podcastben.
3: Szuper, köszönöm, szia Márk. Elég rossz vagyok évszámokban, de most pont eszembe jutott az adás felvétel előtt, hogy azt hiszem 2006-ban volt a megtérésem, 92-ben születtem, tehát 13 éves koromban elég korán. Talán, mint oly sokan, én is a Vol Életszava táborban az volt a megtérésem, és akkor nyilván utána jártam gyülekezetbe. Tehát gyerekkorom óta egyébként keresztény háttérben az egész családom mindkét oldalról, tehát nagyon ebben a neveltetésben voltam. És nyilván ez szerintem gondolom, hogy sok ilyen történetet hall mindenki, hogy ez is egy másfajta megtérési sztori, hogy valaki ebbe a közegbe lépül, és akkor nem tudom, én is inkább azt gondolom, hogy sok olyan dologgal egyébként, ami kihívás, meg nehézség volt, azzal inkább még megtérésem után találkoztam először, tehát valahogy én nem az a klasszikus vagyok, mint aki külső, vagy aki hitetlen háttérből egyszer megtér, és akkor onnantól kezdve nagyon egyenes az út, hanem a megtérés után érzem azt, hogy sokszor volt, hogy több nehézség jött, mint előtte, ami igazából gyerekkoromban, ugye nyilván azért sem az a nagyon kiemelten fontos évszám ez, mert azért úgy tartom, hogy nagyjából nagy részt a megtérésünk az folyamatos, vagy néha folyamatosan meg kell, hogy úgy jöjjön a hitünk, és hát napról napra meg kell térni minden úrvacsoránál, és azt érzem, hogy annyi minden van rajtam, hogy amit át kell gondolni, és mindig van valami, amit jobban csinálhatnék, igen. Úgyhogy ez egy hosszú kérdés, igen. De alapvetően tényleg nagyon ebbe az irányba is nagyon igyekszem ebbe a mederbe tartani az keskeny úton az életemet, annak ellenére, hogy sokszor nem egyszerű. Magamról, tehát ugye keresztény családban nőttem föl, mindig is a foci nagyon a fókuszomban volt az életemben, nagy kedvencem volt egész kiskorom óta, szerettem játszani, nézni, stb. Úgyhogy mindig is az volt az álmom egyébként, hogy sportújságíró legyek, aztán lett egy, hát a Corvinus Egyetemen végeztem gazdaságinformatikát, de igazából annyira nem foglalkoztam vele. Megvalósítottam utána az álmomat, sportújságíró lehettem, dolgoztam a Nemzeti Sportnál, a Ferencvárosi Tornaklubnál, foglalkoztam egyéni sportolókkal, most például a futgolf sportágnak a hazai kommunikációját én csinálom, de alapvetően most kommunikációs és marketing területeken dolgozom, és ugye ami azt hiszem talán ki fog később is derülni, hogy a fő beszélgetésünk témája, hogy 2012-ben létrehoztam a Baptista Ifjúsági Országos Labdarúgókupát, ezzel is ugye, tehát a hitéletemet és a hobbimat, a leginkább szeretett dolgot tudtam ezzel így kombinálni, és hát azóta most már 13 éve több mint 20 nagy tornával és sok teremtornával, meg utánpótlás tornákkal azóta hűzöm ezt. Válaszoltam mindenre az első kérdésedben, nem tudom, kihagytam valamit, vagy nem.
2: Igen, tök jó, és igen, fogunk még beszélni később többet is a fociról, mert kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan kaptad ezt az egész látást, hogy hogyan lehet a sporton, különösen a focin keresztül hirdetni az evangéliumot, hogyha azt is megosztanánk ugye a hallgatóinkkal, hogy azóta férj vagy, és apuka is, és hogyha tudnál erről mesélni, hogy hogy élted meg a házasságot keresztényként azóta?
3: Igen, ezt is terveztem elmondani, hogy köszönöm, hogy emlékezted, szóval én nagyon korán, hála Istennek, nagyon korán megtaláltam életem szerelmét, ez most már 14 éve, 2011 óta vagyunk együtt, és most már idén nyáron lesz a 10. házassági évfordulónk, úgyhogy 16 éves korom óta, nem bocsánat, mutaságot mondtam, 18 éves születésnapom után jöttünk össze. A 18 éves korom óta együtt vagyunk, ő 3 évvel fiatalabb volt nálam, tehát azóta is együtt békében, szeretetben élünk, de nyilván voltak nehézségek, és talán itt ez a röviden legnehezebb időszakunk az volt, amikor nagyon szerettünk volna gyermeket, és ott hosszú éveken keresztül ez sajnos nem jött össze, és ebből betegségek derültek ki, a feleségem rák túlélő, úgyhogy azért ez egy fontos mondat, vagy fontos része volt az életünknek, de hála Istennek meggyógyult belőle, és hála Istennek azóta két csodálatos kislányunk van. Az egyik az 2 év 3 hónapos, a másik pedig novemberben született, ő tegnap előtt lett 5 hónapos, úgyhogy nagy szeretetben és boldogságban néha, nyilván keveset aludva, de éljük az életünket.
2: Szuper, köszönjük, hogy ezt is megosztottad velünk. És akkor most térjünk bele kicsit a szolgálataidba, mert nyilvánvaló, hogy Isten vezett eddig is az utadat, és azt is látjuk, hogy most is mennyire aktív vagy, és hiszük azt, hogy ugyanolyan szolgálat területekén is aktív vagy, és szeretnénk ebben a területben is tanulni tőled, hogy milyen szolgálatokat végzel jelenleg?
3: Tehát alapvetően a legfőbb fókuszom az ezen a biolkon van. Ja, erre majd szerintem ki fogunk térni, ugye azt mondtad is, hogy ennek mi okozta, vagy hogyan kezdődött az egész, de hogy ennek a fő célja az, most csak röviden bevezetve, hogy hogyan lehet a világ legnépszerűbb sportágával, a labdarúgással is Istenhez vezetni embereket. Ezen kívül pedig most már bő egy éve, igen, most már több mint egy éve, a Magyar Baptista Egyháznak is dolgozom, tehát az nem egyéni vállalkozó vagyok, és úgy dolgozom be egy nagyobb cégnek többet, de van külön, a legnagyobb egyéb külön projektem az ez az egyháznak a végzett munka és szolgálat. Én indítottam el bő egy éve az egyháznak a TikTok oldalát, ahova ugye ezek az álló formátumok, kis rövid videók, fél egyperces üzenetek mennek ki, és a TikTok oldal is nagyon szépen nő, de már ugye volt egy nagyon jelentős Facebook oldala a Magyar Baptista Egyháznak, és ott nagyon-nagyon, tehát ott milliós megtekintéseket tudunk elérni ezekkel a videókkal, amiért nagyon hálás vagyok, és egyébként nagyon jó visszajelzés arra is, ami itt az adás előtt imádkoztunk együtt, és ezt fontos üzenetnek, gondolatnak tartom, és azért is nagyon jó a ti podcastotok, azt gondolom, hogy ugye annyi, mindenféle témában lehet tartalmat fellőni most már az internet világába, és nagyon fontos az, hogy ott legyenek ezek az üzenetek, ezek a fajta gondolatok, amik mindegy olyan világról, olyan életszegmensről beszélnek, ami sajnos a világunkban ma nem divat, nem olyan nagyon népszerű, pedig óriási szükség lenne, és van rá. És ezért nagyon hálás vagyok, hogy ráadásul nem csak az, hogy oké, elkészítjük a tartalmakat, legyen ilyen elérhető is, hanem azt látjuk, hogy van rá igény, sőt, óriási igény van rá, és ezért is nagyon hálás vagyok. Tehát ez, nagyon örülök neki, hogy ez segíti a megélhetésemet is, és munka is, de nyilván nem ebből élek meg konkrétan. De önmagában saját részemre is meg azért nagyon hálás vagyok, hogy heti 3 ilyen videót csinálok, és azért hetente nekem a munkám része és az, hogy igehirdetéseket hallgassak, és ez néha elképesztő megtapasztalásaim vannak még, akár a múlt héten is, csak egy gondolat ezzel kapcsolatban, hogy nagyon, ami nem működött az egyik programom, egyik szoftverem, ami nagyon megkönnyíti és gyorsíti az életemet, konkrétan a feliratozó, és amivel 5-10 perc alatt tudok feliratozni egy videót, és mivel nem működött, ezért ez az 5-10 percből lett 30-35 perc, és nagyon-nagyon dühös voltam, és nagyon nehéz óráim voltak akkor. Ránézek a képernyőre, és azt látom, hogy miért tanít Isten türelemre téged, és pont erről volt az üzenet, szóval, hogy tényleg elképesztő, milyen csoda dolgok jönnek ki ezekből. Úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ezzel is foglalkozhatok.
2: Ja, semmi sincs véletlenül. Meg amúgy nagyon tetszik ez a látásod is, és mi is ezt valljuk meg, ebből indult ez a podcast is, hogy szeretnénk mi is ugye jelen lenni nem csak a fizikai világban, hanem a digitális világban is, mert azt látjuk mi is, hogy ez egyre inkább elterjed, és hogy a sátán nagyon kihasználja ezt a területét, és mi keresztények talán még nem, vagy legalábbis egy nagyon kicsi szegmensét használjuk ki ennek az egész digitális világnak, pedig hogy azt látjuk, hogy itt van az élet, itt keresnek rá a fiatalok információkra, és hogyha nem adjuk meg nekik ezt a keresztény látást, a keresztény nézőpontot, akkor majd találnak valami más. Szóval igen, tök fontos, hogy ilyet is végzel, és hálásak vagyunk ezért. És térjünk is akkor át a Biolkra, ezt a szolgáltatot, amit már több 10 éve végzel. Honnan jött ez a látás neked?
3: Nagyon rövid történet volt egyébként, hogy annyira előttem van a pillanat, amikor nézem az egyik csellista testvért, hogy az Isten tiszteleten szolgál, és ő neki ez a munkája is, és annyira elmélyült bennem ez a gondolat, hogy milyen, hát most ezt hogy mondjam, nem mondom azt, hogy szerencsés, de hogy az milyen jó dolog, hogy amivel amúgy is foglalkozom, ami amúgy is az életed nagyon fontos része, azzal szolgálhatsz hétvégén az Isten tiszteleten. És akkor emlékszem, hogy lehet, hogy meg fog haragudni apukám, ha ezt elmondom, de hogy annyira előttem van, azért sokszor kerestem az ő figyelmét, és emlékszem, hogy elmeséltem neki ezt a gondolatot akkor, és emlékszem rá, hogy nem figyelt, és akkor rám, egyébként nagyon-nagyon szeretem, és semmi rosszat nem akarok róla mondani, csak annyira erősen bennem volt, és szerintem ez így még jobban motivált, hogy na akkor ezt most tényleg meg kell csinálni, hogy aztán végre észrevegye, hogy ennek van értelme, hogy hogyan lehet a focival szolgálni Istent, és egyébként szintén ez is az apukámra vethető vissza, hogy én a gyerekkorom, egészen pici koromtól jártam vele Paks környékén, először Madocsán. Madocsa ugye ezt talán Böde Dani miatt ez a település, ez sok embernek ismerős, én nagyon kiskoromban, tehát Böde Dani előtt ismertem Madocsát, mert oda jártunk mindig erre az országos focikupákra, és aztán az átkerült Tengelicre, mind a kettő Paks mellett volt, ugye az ország kellős közepén, és azt láttuk, nem csak én egyébként, hanem Békési, Pécsi, Lucfalvai barátaimmal indítottuk el ezt az egész gondolkodást annó, hogy ezek a tornák már annyira, tehát elején ez volt tényleg, hogy keresztény, vagy főleg baptista közösségek összejöttek és fociztak, aztán egyre inkább jött az, hogy baráti társaságok is jöttek, és a vége már az volt az utolsó években, hogy szinte nem láttunk keresztény focistát a pályán, csak azt tehát már szinte kezdett átarakulni egy olyan eseményé, mint bármilyen más focitorna. És rengeteg, ott már csúnya szavak elhangzottak, nagyon sok feszültség volt, stb. És ennek ez annyira folyamatosan csökkent a létszám az elején, még 12 volt elődöntőkkel, kétszer utaztunk le egy évbe, a végére már alig jött össze 4-5 csapat, és hát nyilván ki is öregedtek, tehát ez nyilván az én szüleim korosztálya játszott ebbe, és akkor mi megnőttünk föl a gyerekek, akik sokszor csak jártunk focizni, és akkor alapvetően én vettem a kezembe, de tényleg akkor még a Békési, Pécsi, meg Lucfalvai barátaimmal gondolkodtuk ki ezt az egészet, és akkor elhoztam Budapestre, csináltam egy, szerveztem meg az első tornát, az még úgy utánpótlás tornát,

0: össze, nem volt meg a pályaméret, nem voltak elegen, akik el tudtak volna utazni Pécsen, és akkor én visszavettem ezt az egészet, és azt mondtam, hogy oké, tegyük Budapestre, ki is nőtt, egyre többen azért ki is nőtték ezt a korosztályt, tehát akkor megemeltük, először úgy volt kiírva, hogy 26 éven aluliak, de az talán csak egy tornán volt, és onnantól kezdve már ez teljesen szabad korosztályba, tehát igazából szenior csapatok is indulhatnak, sőt, indultak is, bárki jelentkezhet, és igazából az, és akkor ez volt az egyik dolog, hogy tehát tegyük Budapestre, ami legkönnyebben megközelíthető, legtöbben, ugye nagyon sok budapesti csapat van, de azért vidékről, sőt, határon túlról is sokszor jönnek. De a másik fő kérdés az volt, hogy oké, mit csináljunk a külsősökkel? És akkor úgy szabtuk meg az elején, hogy három külsős jöhet, tehát hogy alapvetően legyen meg az három külsős, azért az mégiscsak egy fél csapat, mert 5 plusz 1, ha ők három nagyon jó játékost hozzol kívülről, nyilván meg lehet nyerni azzal egy tornát, ha nagyon-nagyon jók, de azért általában nem azt látjuk, hogy bármelyik közösség is csak azért most igazol profikat, hogy megnyeri a tornát, hanem tényleg baráti társas, tehát tényleg a barátaik jönnek. De hogy alapvetően legyen egy keresztény alap, de azért hozzunk be külsősöket is, és akkor itt térünk ki a legfontosabb dologra, hogy ugye ez egy evangelizációs sportnap. Ennél a korábbi tornánál már láttuk azt, hogy ennek gyakorlatilag nulla volt a megjelenítése, hogy tényleg ennek egy evangelizációs része is legyen. Nálunk minden torna úgy indul, hogy lejátsza mindenki az első meccsét, az már az elejétől nekem az fontos volt, hogy ne az legyen, hogy megnyitó legyen, és utána jöjjenek, mert tudtam, hogy aki, mit tudom én, csak két órával később játsza az első meccsét, az nem fog odaérni a megnyitóra, hanem mindenki játsza az első meccsét, oké, és akkor utána a pályára kimegyünk, és akkor az elejétől kezdve mindig, tehát ez folyamatosan változatos volt, többnyire ugye lelkipásztorok, de volt, amikor csak az egyik srác tartotta, volt, amikor az egyik résztvevő konkrétan, de volt, amikor az egyik gyülekezet hozta a saját lelkipásztorát, vagy saját egyik jelentkezőjét, aki szívesen megtartotta ezt, és ez egy 5-10 perces evangelizációs rövid üzenet átadás, utána közösen imádkozunk, és látom, hogy ennek vannak nagyon pozitív hatásai, és áldásai, inkább ez a fontosabb kifejezés.
1: Uh-huh. Ez nagyon jó, és tetszik, hogy igyekeztetek arra, hogy megtartsátok ezt az egyensúlyt, hogy azért még csak az legyen, hogy oké, most itt a baptisták vagy keresztények focizgatunk egy jót, és jól érezzük magunkat, anélkül, hogy most konfrontálódnánk azokkal, akik kívül vannak, hanem azt akarjátok, hogy ez egy meghívás legyen, mert a focit azt nyilván mindenki élvezi, meg ugye egyrészt tök jó, hogy elhangzik az evangélium is, de hogy azt is fontosnak látom, hogy ezáltal az életviteletek, a hozzáállásotokkal is tudtak bizonyságot tenni nektek, mert ugye a foci az egy olyan sport, hogy elég gyakran vannak konfliktusok, és ezáltal, hogy keresztények vannak, megmutatjátok, hogy bizony a türelmet azt lehet gyakorolni a foci pályán is, ami tök jó. És azt kérdezném még, hogy milyen keresztény értékeket kell képviseltek így a bajnokság során, vagy hogyan tudjátok, mire figyeltek oda, hogy ezt a lehető leghatékonyabban megosztátok az evangéliumot ezeken a tornákon?
0: Hú, annyi gondolat jutott eszembe, remélem nem felejtem el a legfontosabbakat. Az egyik az, hogy ebben tehát nagyon jót mondtál, mert tényleg így van, és ezt sokszor hangsúlyozom is, hogy most elhangzott itt 5-10 perc gondolat, de azoknak a srácoknak, akik először vannak itt nálunk, vagy akik először vannak keresztény közegben, vagy akik nem járnak gyülekezetbe, stb. Nektek azt üzenem, hogy kérdezzétek meg a csapatkapitányotokat, hogy mi ez az egész, milyen közösségben járnak, mit tudnak erről az egészről. És az értékeket majd vissza fogok térni, de csak hadd mondjam el, mert nagyon fontos az, hogy milyen, nem akarom ilyen nagyon marketingesen, de tényleg, hogy milyen eredményei vannak ennek a tornának. Az egyik, most mondok itt konkrét nevet is, hogy a Veselényi utcai gyülekezetet hagyom eljem ki, mert ők rendszeres missziós szolgálatot végeznek a foci által. Ők nyerték meg egyébként az előző 4 tornából, azt hiszem 3-at, most pont nem, de előtte mindegy, a lényeg, hogy az előző 5-ből azt hiszem 3-at nyertek, talán egy a pontosabb. Ők minden vasárnap együtt fociznak, és onnan több olyan srác volt, akik akár egy ilyen tornán először találkoztak a Istennel, az egész evangéliummal, ilyen közeggel, és ma már rendszeres gyülekezetbe járók. Most az előző tornákon már csináltam azt, hogy a győztes gyülekezetet én meglátogattam, és nagyon jó volt látni ezeket tényleg, hogy olyan srácok, akik korábban külsősök voltak, már oda járnak, és akár meg is tértek, és talán még beismerítkeztek erről, most nincs fontos információm.

0: Ami másik nagyon, nekem ezt a történetet mesélek mindenhol, hogy volt egy, és akkor ezzel egy picit válaszolok is már a kérdésedre részben, hogy volt egy srác, aki eljött az első tornára, és a tipik focista attitűdöt nyomta, hergelte az ellenfelet, káromkodott, türelmetlen volt, látszott tényleg rajta, hogy itt meg akarja mutatni, és olyan jó volt észrevenni rajta, hogy tudod így, és ez nyilván a nagyon sok azért nem csak rajta múlik, mert a közegen múlik, tehát hogyha a többi csapat nem tartja be azt a lelkületet, szellemet, amit én szeretnék elérni, vagy nem viszik tovább ezt a munkát, mint így a Veselény utca, akkor hiába erőlködöm én, akkor nincs értelme ennek az egésznek, és nyilván itt elsősorban Isteni a dicsőség ezért, hogy van zajlik tovább munka ebben, és ez a srác a következő, észrevette szerintem, hogy ez nem az a torna, ahol erre szükség van, mert akár lehet, hogy olyan is volt, most ezt nem tudom pontosan mondani, aki egy ilyen helyzetre békével, szeretettel reagált, és nem vette föl. És azt látni, hogy a következő tornán már ő volt az, aki rászólt a csapatására, hogy ne káromkodjon, hogy nyugodjon meg, és azóta már, most például ők nyerték meg, mert el is meséltem neki, ők nyerték meg a legutóbbi tornát, és elmeséltem neki őszintén, hogy figyelj, Dani, így hívják, talán se titok, képzeld el, rólad mesélek évek óta, és olyan jó látni, és már az első tornákon, tehát azon a tornán egyébként pont velük döntőztünk, és pont megvertek minket büntető párbajba, iszonyat fájdalmas volt, nyilván akkor nem barátkoztunk, de ma már a barátomnak mondhatom, és találkoztunk is még pár éve tétmeccsen ellenfélként, és tényleg ilyen barátilag köszöntünk egymásnak, szóval, hogy ez nagyon csodálatos, hogy van egy ilyen fő üzenetünk egyébként, hogy a béke sokkal fontosabb, mint a győzelem. És ezt minden torna előtt elmondom, igyekszem ki is tenni plakátokra, Facebook posztba, hogy az sokkal fontosabb, hogy a meccs végén békésen tudják gratulálni az ellenfélnek, és megköszönni a játékot, és készfogás legyen, és nagyon sok ilyen kép van, én kérem mindig a fotósunkat, hogy ezt örökítse is meg, hogy különböző színű mezőben lévő játékos megöleli a másikat, mert nagyon van ereje ennek a képnek is. Tehát tényleg az értékekben egyébként a legfontosabb szabály az, hogy nem lehet káromkodni, és ezt nagyon nem egyszerű betartani, sőt, néha meg ebből van konfliktus, hogy én nem is, és miért szólsz rám, és a többi. Tehát elsősorban ez egy nagyon kiírt dolog, de a második nem a második legfontosabb, hanem ennél talán sokkal fontosabb az, hogy ez a békés hangulat, jó szellemiség, ez meglegyen az egész tornán, minden meccsen. Sokszor már ezt is érzem, hogy talán fontosabb is az, hogy ha valakinek egy-egy kicsúszik, nem baj, mert legalább tudom, hogy legalább küzd bele, meg figyel rá, meg elnézést kér, és stb., de ha közben meg ezt az attitűdöt tudja megtartani és képviselni, hogy alapvetően a békés együtt sportolásra törekszik, az nekem nagyon fontos, és nagyon jó látni, amikor ez megvalósul.
1: Uh-huh. Hogy nem tetszett az, amit mondtál, hogyha valaki így nem érti az egészet, meg hogy mik működnek így kereszténységemről, akkor kérdezze meg a csapatkapitányát, mert hogy pont én is beszélgettem valakivel, így a sportbajnokságok kapcsán, mert mi is itt Erdélyben szoktunk szervezni ilyeneket, és akkor felmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha szereznénk egy focibajnokságot, és akkor onnan elhívnánk ők egy gyülekezetbe. És azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, nem tetszik. Mondom, hogy miért? Mert hogy nem az legyen a cél, hogy elhívjad őket egy gyülekezetbe, hanem már ott a pályán tegyen neki bizonyságot, és már ott mondd el neki, hogy mi miért vagyunk keresztények, és hogy mi mit képviselünk. És hogyha ezzel indít benne valamit, akkor úgyis ki fog kötni a gyülekezetbe, és nem az volt, hogy egy ilyen álcát húztál az egész, hogy ez egy sportbajnokság, és akkor titokban megtérítünk titeket, hanem már az elétől úgy kezditek, hogy figyelj, mi keresztények vagyunk, mi ezt és ezt képviseljük, és nagyon szívesen elbeszélgetünk veletek Jézussal, sőt már ott a pályán, a kispadon tök jó bizonyságtételeket lehet megosztani velük, különösen akkor, hogyha ugye egy foci meccs az elég drámai tud lenni, különösen egy bajnokság, és akkor ott átmegy az ember különböző magasságokon és mélységeken is, ezek meg nyilván rendkívüli lehetőségeket biztosítanak az embereknek, hogy bizonyságot tegyenek.
0: Igen. Bocsánat, kiterjesztjük ki egy valamivel, mert remélem, hogy hallgatják, majd ezt mi is megfogjuk osztani a bioknak a Facebook oldalán, hogy hadd köszönjem meg itt azoknak a csapatkapitányoknak, akik nálam ennél még sokkal, tehát most pont ezt így elgondolva, vagy belegondolok, hogy fú, ugye nekem szervezés, főleg a szervezés, hát az is egy egész embert elvisz, de hogy mellette van a saját csapatom, és játszom is, és nincs energiám ezekkel foglalkozni, és nem voltam ebben mindig jó amúgy, hogy a saját játékosaimmal ezt megtegyem, és én meg nagyon köszönöm azoknak a csapatkapitányoknak, akik ezekre figyelnek. Tudom, hogy van olyan, aki például minden alkalommal reggel együtt nem csak, hogy imádkoznak, még volt olyan, és aki minden reggel saját áhítatot tartott a saját csapatának. Szóval egészen különleges emberekkel találkozom, és nagyon hálás vagyok értük.
1: Ez tök jó, hogy megosztottad. Mi is erre bátorítunk minden sportolót, és nem csak fociban, hanem tényleg minden környezetben fontos ez. Akár legyen az munka, hobbi, vagy bárhol, ahol megfordulunk és tudunk bizonyságot tenni, és ugye ezt látjuk Jézustól is, hogy ő se csak a saját közegében mozgott, hanem igyekezett azért mindenkinek átadni az örömüzenetet. És szeretném most kicsit egy másik irányba kanyarodni, de még mindig a sportnál maradni. Ugye mondtad, hogy dolgoztál már különböző sporttal kapcsolatos cégeknél, voltál sportriporter, te magad is voltál sportoló, aki komoly eredményeket ért el. Te hogyan látod, hogyha egy keresztény a sportkarriert választja, akkor milyen nehézségekbe ütközhet, és hogyan kéne ezekkel szembeszállni? Mert például most egy személyes példát adhatok meg, hogy vannak, ismerek több embert is, köztük az enyém is, akinek így a nagyszülei nem támogatták azt, hogy sportoljon. És nem csak azért, hogy nem csak azt, hogy profi karriert végezzen el, hanem hogy egyáltalán ne sportolj, ne járjunk ki focizni a fiatalokkal, ne csináljunk semmit, hanem csak maradjon a Bibliánál, gyülekezetnél, de manapság ebben kicsit így más látás van, és egyre többen választják a sportot, akár karrierként is. Te hogyan látod ezt, hogy mennyire állja ez meg a helyét?
0: Beszélgettünk is itt egy picit előtte témákról, és pont ma átgondolva gondolom azt, hogy szerintem, ha nagyon röviden, tömören foglalom össze ezt a kérdéskört, azt gondolom, hogy ami a pályán történik, az nagyon-nagyon pozitív, és segíti, tehát akár még azt is mondhatom, hogy segíti a keresztény életünket, mert olyan dolgokra tanít meg, és mindjárt majd ezt kifejtem, hogy mire gondolok, ami nagyon-nagyon jó, ami a pályán kívüli, ott viszont lehetnek veszélyek, ezt szerintem nem kell tagadni. Szóval nyilván az, hogy sportoló vagy, az rengeteg olyan értékre tanít meg, ami az életedben nagyon-nagyon hasznos lesz. Pont egyébként érdekes is, hogy említed ezt, mert amikor a Fradinál dolgoztam, akkor volt is egy ilyen sorozatunk, hogy ahol a Mihók Attila, most nem remélem nem mondok rossz nevet, volt olimpiai bajnok, azt majd meg kell, remélem nem mondtam rosszat. Szóval vele csináltunk egy olyan sorozatot, hogy hogyan lehet a pályán tanult értékeket továbbvinni az életbe, és mi az, amire egyébként munkavállalók is figyelnek, vagy mit tartanak értékként, hogyha tudják, hogy valakinek van sportolói múltja, vagy jelene. Ugye nyilván ez csapatsportban még inkább talán a legjobban jön ki, mert ugye az együtt dolgozás, együtt egy közös célért küzdés, az minden munkahelyen nagyon hasznos, de maga egyéni sportban az is, hogy kitartást tanulsz, fegyelmet tanulsz, és ezek olyan értékek, ami viszont abszolút nagyon hasznos a keresztény életedben is, mert tényleg vannak nehéz kihívások, amivel kapcsolatban segít az, hogyha tudod, hogy hogyan kell kitartónak lenni, és nem feladni, és tovább menni akkor is, amikor nehéz. A pályán kívüli életben szerintem ott van egy határ nyilván, szerintem egyébként a profi sportolóknak, megnézzünk egy Szoboszlai Dominikot, de talán a legnagyobb példa ebben az én legnagyobb sportolói példaképpen az Cristiano Ronaldo, aki tehát nem véletlen van ott 40 évesen is még a világ legjobbjai között, mert olyan elképesztő fegyelmet tanúsít és mindent alávet a sportnak. És ezek a kisebb szintre lehozva az, hogy mivel te a sportra fókuszálsz, és te nem mehetsz el péntek esténként bulizni, mert akkor tehát esélytelen az, hogy utána hétvégén ugyanúgy tudjál teljesíteni, de ha igazán profi vagy, azt is pontosan tudod, hogy mérkőzés után sem szabad ezekbe belemenni, mert a regeneráció is pont annyira fontos, mint felkészülni egy mérkőzésre. Ezek a dolgok iszonyat sokat segíthetnek, viszont nyilván, és tudunk profi sportolókról is, akik csak vegyünk egy Ronaldót, vagy Ronaldinhót, főleg ez a brazilére, akik aztán nagyon jól tudták csinálni azt, hogy a világ legjobb sportolói, vagy legjobbjai között voltak, de azért a bulit se engedték el, és nyilván egy fél profi, egy amatőr közegben az, hogy viszont olyan közegbe kerülsz, akik nagyon ezt az életstílust viszik, az viszont sok nehézsége és kihívással jár. Úgyhogy ebbe, tehát nyilván vannak veszélyei is ennek, de én azt gondolom, hogy sokkal több pozitívuma van annak, hogy azokat az értékeket, amiket a sportoló pálya során megtanul az ember, azt hogyan tudja alkalmazni, és ezt maximálisan tapasztalom én is a tényleg a magánéletemben is, és a munka, a munkám során is.
1: Jó, és akkor most vigyük egy kicsit még szélesebbé ezt a szintet, mert ugye viszonylag kevés ember választja a sportot, mint karrier, nem csak azért, mert nem akarja, hanem mert nehéz is bekerülni, de viszont a sportot az végez elég sok keresztény, illetve látjuk a Bibliában is, hogy Pál rengeteg példát használ a sporton keresztül, akár az ökölvívást, mint a futást, ezeket mind-mind használja, tehát tőle se állt távol legalább a sportoknak az ismerete. És te hogyan látod azt, hogy hogy a sportolás az hogyan segíthet minket a keresztény életvitelünkbe? Nyilván említetted ezeket az előző példákat, amik hát inkább profi játékosokra vonatkozik, vagy csapatjátékosok szintjére, de hogy maga egy keresztény embernek hogyan tud segíteni a sportolás?
0: Picit azt, most az érzésem, hogy ezt megkifejtettem az előző kérdésbe, de viszont mondok egy dolgot, amit meg viszont nem mondtam el, ami szerintem nagyon fontos, hogy és mi megtapasztaljuk is a bioalkokon az, hogy ugye a sport, és főleg a foci, aztán talán hatványozottam igaz ez, az ugye fizikailag, vagy fiziológiailag úgy néz ki ilyenkor a testet, hogy az agyadból fogy az oxigén, amikor intenzíven sportolsz. És ezért a gondolkodásod, a lényed, az sokkal jobban közelít az ösztöni énethez. És pont ezért sokkal nehezebb olyankor civilizáltabban, kultúráltabban viselkedni, és ebből vannak is kihívások a biok során is, és nyilván magamban is érzem, mert fáradtan, sokkal kevésbé tudsz kedves lenni, sokkal kevésbé tudod visszafogni magad, viszont ha sikerül, az meg egy nagyon nagy öröm, és egy olyan érzés, amiből aztán tudsz táplálkozni, és most hadd hozzak ezzel kapcsolatban is egy biokos példát, mert ha nem a biokról beszélgetnénk, akkor is ez a példa jutna eszembe, hogy amikor elkezdtük ezt, tehát az utánpótlás tornák, amit említettem, hogy azt mi megnyertük, és utána tehát az József utcai baptista gyülekezetbe járok Budapesten, ezt nem említettem eddig, és amikor jött ez az országos, vagy ez a felnőtt torna, ott már hirtelen annyira nem voltunk jók, az első egy vagy két alkalommal, viszont a második vagy a harmadik, most ezt nem tudom hirtelen fejből, tornán, ott viszont döntőt játszottunk, és azt a döntőt azt nagyon sokan nézték, azt ott körbeálltak. Most a mostani tornákon már sajnos jellemzőbb az, hogy már a végére ugye elmennek a csapatok, és nincsenek ott, és nagyon kiélezett szituáció volt, és talán zicserbe is vittem volna a labdát, és hátulról felrúgott egy gyerek, majd utána még el is kezdett hergelni engem, ez pont egyébként egy külső srác volt, és abban a pillanatban így körbe, így, tehát az ösztönös énem szinte nekiugrott volna, meg nyilván nagyon-nagyon dühös voltam, és nagyon rossz volt, de abban a pillanatban is ráadásul nyilván szerencse is, hogy realizáltam, hogy most mennyi ember néz, és tudom, hogy ha ott nekiugrok én főszervezőként, akkor milyen jövője lesz a tornának, és hogy ott vissza tudtam fogni magam, és lenyeltem, és elengedtem a történetet. És egyébként érdekes, hogy ezzel a srácot is néhány évvel később már tök jóba voltunk. Úgyhogy ebben és talán ez akkor végül is választod a kérdésedre szerintem, hogy az önfegyelem, a kitartás, az olyan szituációk kezelése, ami alapvetően még a legjámborabb keresztény embernek is szerintem kihívást okoz, nem hogy egy átlagos embernek, nem hogy mondjuk egy olyan embernek, én nem tartom egy nagyon jámbor embernek magam, én egy olyan embernek, egy ambiciózus, előre akarok menni, sikereket akarok elérni mindenben. Rengeteg dolgokkal foglalkozom ember vagyok, aki azért egy ilyen szituációban azért föl tudja húzni magát, de hogy tud segíteni mind a hitélet, mind a sport, tehát ezek így kézen fogva vannak egymás között szerintem, és tudnak ilyen csodálatos történetek, pillanatok lenni, és ezeket megmarad az ember életében egy.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad ezeket az élményeket, és hiszük azt, hogy ez sokak számára lehet akár motiváció is, hogy új missziókat elkezdjenek, hiszen úgy a sportból, mint bármi más tevékenységből, hobbiból lehet missziót is formálni, mert ezáltal megmutatjuk, hogy kik vagyunk mi, és ti is ezt teszitek, és nem csak magatokra mutattok rá, hanem Jézusra is, ami nagyon jó, és kívánunk további sok áldást a biokra, kívánjunk neked is sok győzelmet, meg Jézusnak is sok győzelmet így a tornák alatt, és köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt velünk. Biztos vannak kíváncsi hallgatóink, akik kíváncsiak, hogy mikor lesz a következő bajnokság, szóval mikor jelentkezhetünk legközelebb biokra azok számára, akik szeretnének futballozni.
0: Köszönöm szépen a kérdésedet, hogy pici reklámot is kapunk, de tényleg nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit június 14-én Budapesten a Pokorni Sportközpontban. Ott volt már az előző torna, az előző sok torna, úgyhogy szerintem már sok embernek ismerős hely, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, és remélem, hogy esetleg lesz olyan, aki most hall először erről, és szívesen jelentkezik a tornára, biolog.hu, meg Facebookon is fönn vagyunk, Instagramon minden kikerül, egyébként pont a napokban lesz megindítva a regisztráció, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel.
1: Szuper, nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy még találkozunk, akár egy sportbajnokságon is, és addig is kívánok neked sok áldást.
0: Nagyon szépen köszönöm, és én köszönöm még egyszer a meghívást, és nektek is nagyon sok áldást, és örömet kívánok a munkátokhoz.
1: Köszönjük szépen, hello, hello!
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
3: Minden részben szeretnénk tabu nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
2: Mindezt érted. Érted már? Majd meg fogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Légy csendben a jelenlétemben, még ha számtalan feladat követeli zajongva a figyelmedet. Semmi sem olyan fontos, mint az, hogy időt tölts velem. Amíg jelenlétemben várakozol, a legjobb munkámat végzem el benned. Átformállak elméd megújítása által. Ha fukarkodsz a velem töltött idővel, akkor könnyen fejest ugrasz a nem megfelelő foglalatosságokba, és elszalasztod annak a gazdagságát, amit én terveztem el a számodra. Elsősorban ne azért keress, amit adhatok neked. Erre mindig emlékezz, hogy én, az ajándékozó, végtelenül értékesebb vagyok, mint bármilyen ajándék, amit adhatok neked. Bár gyönyörködöm abban, ha megállhatom gyermekeimet, az mélységesen elszomorít, ha áldásaim bálvánnyá válnak a szívükben. Bármi bálványoddá válhat, ha elvon téged tőlem, első szerelmettől. Amikor szíved legfőbb vágya én vagyok, akkor biztonságban vagy a bálványimádás veszélyétől. Ahogy jelenlétemben várakozol, élvezd az összes között a legnagyobb ajándékot. Krisztust benned, a dicsőség reménységét.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Róma beliekhez írt levél 12. fejezet 2. vers, Jelenések könyve 2. fejezet 4. vers, Kolossé beliekhez írt levél 1. fejezet 27. vers.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 19. rész. Helyes igehallgatás. Kedves hallgatóim, imádkozzunk az ige melletti elcsendesedésünkért. Jóságos atyánk, úgy telepettünk ez alkalommal is szent igéd mellé, mint szomjas szarvas a forrásvíz mellé. Kérünk, üdíts fel bennünket most is életadó igéd által. Mutass rá hibáinkra, mulasztásainkra, és segíts bennünket a belőlük való szabadulásra, az Úr Jézus érdeme által. Amen. Isten igéjét a Jakab levele első részéből a 22. verstől a 27. vers végéig olvassuk. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli istenfélelem Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat e világtól. A helyes igehallgatás igénybe veszi az értelmet, érzelmet és akaratot, tehát az egész ember lelki világát. Már mindjárt az igehirdetés kezdetén szeretnék olyan igehallgatókat bemutatni a Bibliából, akik helyesen hallgatták az igét, melynek eredménye az lett, hogy megújult az életük. Ilyen igehallgatók voltak azok a jeruzsálemiek, akik a Péter pünkösdi prédikációját hallgatták. Megkeseredtek bűneik felett, megtértek és bemerítkeztek. Ilyenek voltak a béreai bibliatanulmányozók. Ilyenek voltak a szíriai Antiókiából valók. Vagy gondoljunk néhány egyéni igehallgatóra: Lédiára, a szerecsen komornyikra, Kornéliuszra, a filippibeli börtönőrre, és így tovább. Csak az ilyen igehallgatásnak lehet átalakító, jellemformáló és hitet növelő eredménye. E néhány igeversben int és buzdít az apostol. Int, hogy ne legyünk feledékeny igehallgatók. Ki ne kapta volna már rajta magát, hogy a reggel olvasott igét estére elfelejtette, vagy a vasárnap hallott igéből csak annyira emlékszik, hogy szép volt. Ilyenkor hiába való időt töltünk az ige mellett, és a dúsan terített asztal mellett is éhen maradunk. Nem fejlődünk lelkileg semmit. A feledékeny igehallgató magán hagyja az ige világosságában észrevett szennyet. Ezzel pedig megszégyenülésnek és megbotránkozásnak teszi ki magát. A feledékeny igehallgató fövényre épít. Mi is az a fövény? Vallásos formaságok, üres szokások, mások utánzása, a hangulat irányítása. Sajnos sok feledékeny hallgatója van az igének napjainkban is. Az élet ezt mutatja. A feledékeny igehallgatónak hasonlít a szíve a magvető példázatából ismert útfélhez. Nem a talajba hull a mag, csak a föld tetejére, és a madarak azonnal elkapdossák. Az ördög is elég ravasz ahhoz, hogy az ember szívéből kikapkodja az ige magvát. Azután arra buzdít az apostol, hogy legyünk megtartói az igének. Ez azt jelenti, hogy az olvasott vagy hallgatott igét forgassuk elménkben és szívünkben, és igyekezzünk megvalósítani. Az elméleti istentisztelet után következzen a gyakorlati. Lehet, hogy eddigi igehirdetéseim során említettem már azt a kedves kis esetet, amikor egy idősebb asszony ment hazafelé a templomból, és azt kérdezték tőle: Erzsi néni, végi az istentiszteletnek? Ő erre így válaszolt: Ó, dehogy, most kezdődik. Meglepődve néztek rá, és azt mondták: De hiszen már hazafelé megy a templomból. Igen, de ott hallgattam, hogy kell tisztelni Istent, most pedig hozzákezdek gyakorolni.
volt a bölcs válasz. Bárcsak lennének sokan ilyen igehallgatók, az az igehallgató, aki cselekedetek követője lesz, az boldog lesz az ő cselekedeteiben. A cselekedetei nem vádolják, hanem örömet szereznek néki. De az olvasott vagy hallgatott ige sem fogja vádolni az utolsó napon. Azután újból int az apostol, hogy ne legyünk látszat Isten tisztelők. Ki a látszat Isten tisztelő? Az ige válaszol erre. Aki nem zabolázza meg a nyelvét. Az apostol azt mondja, hogy az ilyen lélek megcsalja a maga szívét, tehát elsősorban önmagának árt a legtöbbet. De az emberek előtt is rosszul vizsgázik. A megzabolázatlan nyelv tűz, amely sok kárt csinál másokban is, de elsősorban az illetőben, saját magában. Azt mondja Jakab a megzabolázatlan nyelvről, hogy lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. 3. fejezet 6. vers. Az is benne van a felolvasott igében, hogy annak, aki nem tudja megzabolázni a nyelvét, az Isten tisztelete hiába való. Az éneklés, imádkozás, kegyeskedés nem ér semmit. Szeretném kihangsúlyozni, hogy csak akkor van a nyelvvel probléma, ha a szív nincs rendben. Azt mondja az Úr Jézus, a szív teljességéből szól a száj. Kedves hallgatóim, kérdezzük meg önmagunktól, vajon a mi Isten tiszteletünk nem hiába való éj sokszor? Végül serkent az apostol, hogy legyünk gyakorlati Isten tisztelet tartók. Lássuk, miből áll ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban. Természetesen nem üres kézzel. Azután szeplő nélkül megtartani magunkat e világtól. Bár e világban élünk, mint Isten gyermekei, e világban várnak a feladatok reánk, de a világ nem élhet bennünk. No, az ilyen Isten tisztelőkben gyönyörködik Isten. Ne felejtsük el soha, hogy Isten nem csúfoltatik meg. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. Csengjen fülünkbe állandóan az ige figyelmeztetése. Az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. Amen.

Atyánk akarata, hogy szentek legyünk. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz, 4. fejezet, 3-tól a 8. versig. Mert ez Isten akarata, a ti megszentelődésetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok, hogy mindegyikötök szentül és tisztán őrizze meg testét, nem szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent, és hogy senki ne legyen szertelen, és ne károsítsa meg valamely dologban a testvérét, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amint előbb is mondottuk nektek, és bizonságot tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is adta nekünk. Igen komoly és fontos intés van a felolvasott igeversekben. Tiszta és megszentelt életre serkent az apostol. Régen megállapított igazság, hogy a társadalom legkisebb sejtje a család. Amilyen családokból tevődik össze a társadalom, vagy egy lelki közösség, az olyan lesz. Mennyire fontos volna hát, hogy megszentelt házasságokból szülessenek a gyermekek, illetve alakuljanak családok, hogy azután a társadalom is egészséges erkölcsi alapon álljon. E néhány igevers Isten akaratát tárja fel előttünk. Az ő akarata, ami szenté lételünk. Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy Isten, ami szenté lételünkkel, a saját javunkat akarja. Nékünk volna abból a legnagyobb hasznunk. Ezek után érdemes magunk előtt feltenni a kérdést. Hogyan állok én a megszentelődéssel? Egyáltalán eljuthat egy ember odáig? Nem emelte Isten túl magasra az igényét velünk szemben, amikor azt igényli, hogy szentek legyünk? Ha mégis lehetséges szent életet élni, hogyan lehetséges? No, ezekre a kérdésekre szeretnék jó atyám segítségével érthető módon röviden válaszolni. A megszentelődésre, illetve az Isten akarata szerinti életre a következő módon juthatunk el. Először is Jézus Krisztus bűntől megtisztító vére és a Szentlélek újjászülő munkája által. Természetesen ez nem megy csak úgy magától, hanem nékünk is hozzá kell járulni. Hozzá kell járulnunk életünk teljes átadása által. Ezt tőlünk várja az Úr. Ezt ő nem teheti meg helyettünk. Az Úr Jézusban való hit és engedelmesség elválaszthatatlanok egymástól. Megszentelődésünkhöz hozzá kell járulnunk az önmegtartóztatás által is. Ez nem könnyű feladat, de nem teljesíthetetlen. Add hozzá az Úr erőt, csak kérnünk kell tőle. Az önmegtartóztatás alatt nem önsanyargatásra gondolok, hanem a testi vágyaink fegyelmezésére, féken tartására. Az önmegtartóztatás által sok előre nem látott bajt el lehet kerülni. Mint említettem, különösen a bűnös testi vágyak leküzdéséhez szükséges az önmegtartóztató erő. Pál bátran kimeri jelenteni a Filippi belieknek, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ő általa nékünk is van erőnk mindazt elvetni, ami gonosznak látszik. Félreérthetetlenül kijelenti az apostol azt is, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Úgy látszik, ez a régi szennyes bűn ott leselkedett a tesszalonikai hívők életében is. Talán egyik bűn sem terjedt el annyira, és egyik sem von maga után olyan sokféle súlyos következményt, mint a paráznaság bűne. De ezt az elvakult áldozat nem látja. Amikor felébred belőle, már késő. Nem tudja a kárt helyrehozni. Mennyi családi élet törik derékba emiatt a bűn miatt? Mennyi gyermek marad apa vagy anya nélkül miatta? Mennyi fájdalom, bánat, álmatlanul átsírt éjszakák következnek miatta? Nem egyszer még halálos családi tragédiák is bekövetkeznek a paráznaság bűne miatt. Lám, ilyen súlyos következményei vannak ennek a lábra kapott csúnya bűnnek. Vigyázzunk, meg ne tűrjük még a gondolatunkban sem a paráznaságot. Az Úr Jézus tanítása szerint, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, természetesen lehet ez megfordítva is, immár paráználkodott azzal az ő szívében. Máté 5.28. Tehát legyünk nagyon éberek, és vigyázzunk még pillantásainkra is. Azt is mondja az apostol, ha valaki vétkezik e tekintetben az ő testvére ellen, vagy akár fele barátja ellen,
bosszút áll érte az Úr. A bűnt nem hagyja büntetlenül senkinek az életében. Még a szíve szerint választott embernek is meg kellett bűnhődni a parázasság bűnéért. Isten különösen megköveteli a szent életet az ő népétől. Akaratának áthágása esetén nem hozhatunk fel semmiféle érvet a mentségünkre, hiszen előre figyelmeztetve lettünk, mint Káin az ő testvérének meggyilkolása előtt. Tehát a következményeket viselnünk kell. A bűn zsoldja halál. Arra is figyelmeztet az apostol, hogy aki ezeket az intelmeket megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is adja nékünk. Úgy vélem, ez a legnagyobb vakmerőség Istennel szemben, megvetni az ő szavát, és a legbiztosabb halál az engedetlen emberrel szemben. Kedves hallgatóim, kérjük a mi Urunkat, hogy legyen segítségül megszentelt életet élni, úgy egyéni, mint családi, közösségi és társadalmi életünkben egyaránt. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe Felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását? Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra, amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi. Ámulatba ért minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter Bazilika és a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a 3. század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos több generációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben mától június 29-től hétfőn, július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsora istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Várják a jelentkezőket a nagykálói országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatra. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, mely Krisztus Jézusban volt. Ezzel a mottóval rendezik meg az idei országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nagykálón július 18 és 19-én. A résztvevőket a teljes programra várják, amely szombaton reggel 9:30 kezdődik, és vasárnap majd ebéddel zárul. Jelentkezési határidő július 12-e.
0: Kulturális programajánló.
1: Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furulyát, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabaduló szoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Országos roma zarándoklatot rendezek Mátraverebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Kórházlelkészi konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-je a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendeznék meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeik kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón 3 előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. Biztonságban a gyermek és ifjúsági táborokban. Az evangélikus egyház gyülekezeteiben szervezett gyermek és ifjúsági táborok előkészítéséhez, lebonyolításához és dokumentálásához nyújt gyakorlati segítséget az a kézikönyv, melyet a személyiségvédelem munkaága állított össze a gyermekvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. A kiadvány bevezetője szerint a gyülekezeti táborok különleges lehetőséget jelentenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek bizalmi közösségben találkozzanak egymással és Istennel. Sok gyermek számára ezek a közösségi alkalmak jelentik az első olyan élményt, ahol megtapasztalhatják az elfogadást, a figyelmet, a közösség erejét és a hit személyes valóságát. A gyermekvédelem és a személyiségvédelem nem pusztán jogszabályi kötelezettség. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy komolyan vesszük a ránk bízott gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, a biztonságukat, emberi méltóságukat és jólétüket. Az időjárásról: tovább melegedik a nyár. Még tovább erősödik a nappali felmelegedés. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel eshet eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd. A jövő hét során egyre erősödő meleg várható keddig, majd szerdán érkezhet egy hidegfront, mely mögött feltámad az északi, északnyugati szél, és ez enyhülést hoz.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az esendő ember. Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. Tatiosz.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Nem tudom, hogy végig gondolták-e már, hogy amikor egy misszió elindul valahol, akkor emberek lelke egyik oldalról a másik oldalra kerül. A sátánnak a fogságából, a rabságából, az élő Istennek a közösségébe. Természetesen én arról az esetről beszélek, amikor ez egy valóságos megtérés. Nem arról beszélek, amikor ez egy valamiféle népi nemzeti mozgalom jelleggel zajlik, pláne amikor esetleg valami divat lesz. Én még nagyon jól emlékszem a 90-es évekre, amikor találkoztam egy volt gimnáziumi osztálytársammal, és a volt gimnáziumi osztálytárs

mert sok mindent el lehetett ebből a helyzetből képzelni, amit én még ismertem, csak azt nem, hogy valaki egy nagy egyház, nagy intézményének lesz valamilyen nagy vezetője, mert hogy véres szájú ateistának ismertük, aki mindennél fontosabbnak tartotta a pártvonalon való előmenetelt, de azt, hogy ő valamikor egyházi emberré akarjon lenni, hát ezt rémálmomba nem gondoltam volna. Nem véletlen mondom tehát, hogy ez az átállás, ez nem amolyan, hát meggondoltuk magunkat, és mivel most a divat és a korszellem úgy diktálja, akkor inkább templomba járók vagyunk, hanem arról beszélek, amikor szól az evangélium, a szív bűnbánatra jut, megtérésre jut, és Krisztus váltsága életmentő lesz, hiszen megérti az, akinek szól az ige, hogy átmentünk a halálból az életbe. Amikor Pál apostol elkezdte a szolgálatát Efézusban, nem nulláról kezdte, de nagyon fontosnak tartotta, hogy ott a kezdeteknél mindjárt letegye azokat a bizonyos sarokpontokat, hogy mik azok, amik a kereszténységen belül elengedhetetlenek. Tehát amikor föltette a kérdést például, hogy vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek, és aztán a következő kérdés az úgy hangzott, hogy akkor miképpen vagy mire keresztelkedtetek meg. Ezek azért voltak, mert fontos, hogy Isten népe, a gyülekezet, az eklézsia, ahogy eredeti nyelven hívták, azaz a kihívottaknak, a meghívottaknak a közössége, az szilárd alapokon álljon. Nézzük csak azt, hogy is számol be a folytatásról Isten igéje. A múlt heti történet egy részét hozzáolvasom, csak azért, hogy logikus legyen, és mindenki könnyebben megértse az összefüggéseket. Az apostolok cselekedetei 19. fejezetből, a 8. verstől olvasom. Aztán eljárt Pál a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott, és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Itt muszáj megállni, mert rendkívül sok alapvető tétel az, amit végig kell gondolnunk. Az egyik, hogy Pál, mint ahogy mindenütt tette, elkezdte a munkát a zsinagógában. Miért is? Több levelében is írja, hogy nem szégyellem az evangéliumot, vagy ehhez hasonlót, mert Istennek hatalma, Istennek ereje az minden ember üdvösségére, zsidónak először, de görögnek is. Ez a zsidónak először, ez nyilván egyszerűen abból a tényszerű helyzetből fakad, hogy a kijelentést Istentől a héber nép, a zsidó nép kapta, a proféciák közöttük láttak napvilágot, ők hallották először, az ő kezükben volt írott formában. A proféciák teljesedését is a leginkább köztük vitte végbe Isten, és nekik kellett megérteni, és aztán másoknak is magyarázni. Hát ez a kellett, ez inkább kellett volna. De Pál mindenütt megpróbálta azt, hogy azokkal kezdje, akiknek alapvető ismereteik voltak az Isten igéjéből. Ám eljött a pillanat, mint ahogy a legtöbb helyen eljött a pillanat, amikor ellene álltak. És amikor ellene álltak az igének, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, akkor ott hagyta őket, és van itt egy furcsa kis mellékmondat, tessék csak nézni, a tanítványokat is távol tartotta tőlük. Ami mit is jelent? Azt mondja ki tulajdonképpen Pál, hogy nem keveredünk egy állandó vita helyzetbe. Nincs értelme. Miért nincs értelme? Azért, mert nem fog előre vinni. Tudnélik, a zsinagógai közösségnek nem elsősorban az volt a problémája, hogy nem láthatták volna be, amit Pál mondott a proféciák alapján, hanem hogy nem akarták belátni, mert az azonnal különféle veszteségeket jelentett a számukra. Efézusban a héber közösség rendkívül erős volt. Szeretném mondani, hogy mivel 3 igen jelentős város volt a római birodalomban, Róma, Efézus és Korintosz, ezek voltak a legnagyobbak,

0: Nyilvánvaló, hogy a héber közösség óriási előjogokkal is bírt ebben a városban, a kereskedelem és egyéb területén, és egészen biztosan megpróbálták egy kiszorítósdit elkezdeni. Illetve hát, hogyha többen keresztényekké lesznek, hát akkor itt jövedelem és minden szempontból komoly kérdések fognak fölvetődni, mármint a bevétel szempontjából, a zsinagógai bevétel szempontjából. Ez nagyon csúnya dolog, csak szeretném azt mondani kedves hallgatóimnak, hogy maradjunk a földön. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor, egyébként például a reformáció környékén is, tetten érhető volt az, hogy a pénz beszél, a kutya ugat, és nagyon sokszor azon múlt valami, hogy sérülnek-e egyházi bevételi jogok, sérül-e valamiféle ingó vagy ingatlan vagyon, és nagyon sokan aszerint tették le a voksukat, hogy az anyagi érdekük mit diktált. Ez borzasztó. Ebből soha nem jöhet ki semmi jó. Ez nem Isten szent lelkének az útja, munkája, és szeretném elmondani, hogy mind a mai napig rengetegszer fordul az elő, hogy az anyagi vagy egyéb érdekek mentén szerveződő, vagy tovább lépni kívánó közösségek elveszítik az Istenről szóló bizonyságtétel hitelességét. Pál azt mondta a tanítványoknak, itt a vége. Tehát mi most nem vitatkozunk tovább, nem ütközünk tovább, legyen nekik úgy, ahogy ők szeretnék. Mi viszont megkaptuk az evangélium hirdetésének a különleges feladatát és erre a felhatalmazást Istentől. És Pál egy új szokást vezet be Efézusba, mégpedig melyik nap van az Isten tisztelet című kérdésre szépen lehet válaszolni. Hát ő úgy gondolta, hogy minden nap. Minden áldott nap a 7-7 napján, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, egy Tirannosz nevű embernek az iskolájában tanított. Na, akkor most itt muszáj megállni, mert ez az iskola, ez ne úgy tessék elképzelni, mint ma egy általános iskola, vagy egy gimnáziumnak, középiskolának az intézményét, bár már ki is mondtam, ez valószínűleg inkább egy gimnázium volt, de az eredeti értelemben, ami a test edzésre való iskola volt elsősorban, tehát igazából egy jó nagy teret tessék elképzelni, amit viszont Tirannosz nem adott föl. Tehát nem az volt, hogy azt mondta, hogy kedves Pál, mostantól az iskola a tied. Nyilván ez az iskola végezte a maga munkáját, a feljegyzések alapján úgy kell, hogy gondoljuk, hogy egészen úgy nagyjából 11 óráig, 12-ig, aztán utána jött a siesta ideje, amikor minden épeszű normális ember, és itt most nem az igének az értékelését mondom, hanem az általános megközelítést, a keleti embernek a megközelítését, elmegy pihenni, aludni, kikapcsolódni, és valamikor délután 5-től újraindul az élet. Na, ebben az intervallumban Pál megkapta a lehetőséget, hogy használja az iskolát. Nem tudom, hogy tetszett-e már azon gondolkozni, hogy siesta idején szeretnénk-e iskolába járni. Ez egy különleges lehetőség volt Pál számára. Nyilvánvaló jó helyen kellett, hogy legyen Tirannosz iskolája. Na de, ide jöttek a testvérek, akik föladtak egy évszázados szokást, amit már a nagypapa, meg a papa, meg már az ők papa is úgy csinált, hogy ilyenkor a család pihen. És nekik a Krisztus evangéliuma azt jelentette, hogy nem pihen. Egyébként nyilvánvalóan rengeteg rabszolga is volt azok között, akik a hívőkhöz csatlakoztak, akiknek a sziasztja ugyan sokkal rövidebb volt, de ebből a rövidebb időből is odaadták az időt arra, hogy ők elmenjenek Isten tiszteletre. Megkeltek hajnalban, meg utána késő éjszaka, tehát mindenki valami számára kedvezőt, kedveset, az korábbi életéhez hozzátartozót föláldozott azért, hogy az Isten igéjével kerüljön kapcsolatba. Nem tudom, hogy tetszettek-e már azon gondolkozni, hogy ez ráadásul nem napi 20-30 perces áhítatot jelentett. Pál itt tanított. Minden áldott nap két esztendőn keresztül. Én sosem voltam jó matematikus, de ha arra gondolok, hogy úgy 750 napon keresztül, napi 4-5 órában tanít valaki, hogy finoman fejezem ki magam, ez egy rendkívül intenzív kurzusnak számít. nyugodtan lehet azt mondani, hogy soha még a világon ilyen szintű teológiai képzés se előtte, se azóta egészen biztosan nem volt. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert nagyon sokan abban a tévhitben ringatják magukat, hogy hát az első gyülekezeteknek különleges helyzetük volt, oda mentek az apostolok, prédikáltak, az emberek megtértek, a gyülekezetek létrejöttek, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Hát szó nem volt erről, mert az apostolok oda mentek, amikor az emberek kifejezték a megtérési szándékot, akkor tanították őket, aztán megkeresztelték, bemerítették őket, és aztán folytatták a tanítást, mégpedig nagyon intenzív módon. Visszakérdezhet valaki, hogy biztos vagyok én abban, hogy az egész gyülekezet a hét minden napján ott volt? Nem. Sőt, abban vagyok biztos, hogy egészen elképesztő véletlenszerűség lenne azt mondani, hogy ott volt. Hiszen nem is lehetett, a fizikai adottságból sem lehetett. De tessék csak arra gondolni, hogy azok a szolgák, akik később innen indultak el, mekkora képzést kaptak akár csak egy-két hónap leforgása alatt is, ahogy elővette Pál az ószövetségi tekercseket egymás után, és magyarázta az írásokat, aztán elővette a következőt, magyarázta az írásokat, magyarázta a Krisztusra vonatkozó proféciák teljesedését, és folyamatosan tanította a mindennapi élet gyakorlati kérdéseit az Isten igéjének az összefüggésében. Én úgy gondolom, hogy ez egy elmélyülő, egyre mélyebbre jutó hívő életet jelentett. És természetesen, ahol egy ilyen folyamat zajlik, ott senki ne képzelje, hogy a sátán úgy dönt, hogy elmegy nyugdíjba. Úgysem megy semmire. Tessék csak nézni. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén levő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. A gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak. Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Szeretném, hogyha emlékeznénk arra, hogy korábban is előfordult, hogy Pál munkáját egy-egy jel vagy csoda követte, de itt egy sorozatról van szó. Hogy lehet ezen a helyen Pál szentebb, mint mondjuk Lisztrában, Derbében, Ikóniumban, Tesszalonikában, Béreában, Filippiben? Nem. Szeretném nagyon hangsúlyozni, hogy haszonra adatik a lélek ajándéka. Így fogja később majd Pál megfogalmazni a korintusiaknak. Ami azt jelenti, hogy nem az én hasznomra, hanem az közösségnek a hasznára, illetve az Isten ügyének a javára, az Isten ügyének a hasznára. És itt át kellett törni egy falat. Efézus egy különös hely volt, az Artemis kultusznak a központja. Persze ezen túlmenően több tucat istenséget imádtak, de az a mendemonda járt, hogy Artemisnek valamiféle megtestesülése a mennyből leszállt szobra van jelen, és egyébként az efézusi Artemis, vagy más fordítás szerint Diana templom az ókori világ hét csodája közé tartozik. Ide rengeteg ember járt. Amolyan zarándoklatként is rengeteg ember járt. Itt óriási vallási központ van, és szeretném mondani, hogy elképesztő szintű démoni koncentráció is van ebben a városban, hiszen a kultusszal együtt igen híresek az efézusi levelek, ezeket az efézusi leveleket nem jó összekeverni se az Úr Jézus, se Pál apostol efézusi levelével, ezek a kis levélkék, pergamen csíkocskákat jelentettek, amit az emberek a ruhájukra, ruhájukba, vagy valamiféle talizmánként a nyakukba akasztva viselték, amik hivatottak voltak elhárítani betegséget, elhárítani mindenféle problémákat, vagy csak egyszerűen szerencsét hozni, és mindenféle varázs igékkel teli misztikus könyveket árultak, amelyek megtanították az embereket arra, hogy hogy lehetnek emberfeletti emberek, hogy lehetnek képesek különféle illúzionista technikáknak az elsajátítására, és hogy léphetnek kapcsolatba a, hát hogy is szokták ezt mondani, a transzcendes hatalmakkal. Na most ebben a környezetben megérkezett az élő Istennek a lelke, és elkezdte bizonyítani, hogy ahol ő jelen van, ott valóságos szabadulások és valóságos gyógyulások történnek. Ebből a szempontból értelmezhető egyedül, hogy még a Pál apostol testén levő kendőket is elvitték, és azok Krisztusnak a hatalmával hoztak szabadulást. Nem túl gyakori, hogy ilyen előfordulna az Új Szövetségben, és szeretném mondani, hogy azóta sem gondolom, hogy a történelemnek kellene ismételni magát. Ez egy speciális helyzet, ahol úgy döntött Isten lelke, hogy egy időre ez most így fog működni. De abban a pillanatban, hogy valami ilyesmi történik, jönnek a másolók. És a korábban a mesterkedésükről ismert zsidó ördögűzők, akiknek egyébként voltak tapasztalataik és ismereteik a démoni hatalmakról, elkezdték Pál apostolnak a tanítását fölhasználni. És elkezdték azt mondani a démoni lelkeknek, hogy kényszerítünk arra a Krisztusra, akit Pál hirdet. Hát, hogy mondjam, ez a tanuljuk meg, mit kell mondani varázsige gyakorlatba teljesen jó belefér, csak hogy a kereszténységnek nincsenek varázsigéi. És tessék nézni a reakciót. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette, a gonosz lélek azonban visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyőzte őket és föléjük kerekedett, úgyhogy mesztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Szeretném hangsúlyozni, hogy egy ember volt az egyik oldalon, és 7 férfi a másik oldalon. Itt valami elszabadult energiákról van szó, amit ez a 7 ember nem tudott kontrollálni. Azt már csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mivel én eléggé képszerűen látom magam előtt a dolgokat, úgy kicsit, hogy mondjam, csiklandozó furcsaság végig gondolni, hogy mit is jelenthetett az efézusiak számára a gyönyörű tengerparton a kikötőig vezető márványoszlopsor között az ördöngés által kergetett 7 főpap gyermek, akik menekültek előle, mert hogy jött utánuk, és hát nem is voltak túl felöltözve, ha jól értem az igéből. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a démonnak az volt a válasza, hogy Krisztus ismerem. És még az a válasz is elhangzott, hogy egyébként még Pálról is tudok. Tehát amit Krisztus mondott, hogy azokat, akik hisznek, követik majd jelek, sőt, időnként még nagyobb dolgokat is tesznek, mint amit most láttok tőlem, az ezzel a történettel is teljesen jól igazolható. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg minnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Amikor nekem ez először vált világossá, hogy ez mit jelent, akkor megmondom őszintén, összeszorult a gyomrom. Mert az, hogy ismerté vált a zsidók és görögök előtt, és megrémültek, ez rendben van. De Pál apostol ekkor már 2 éve hirdeti az evangéliumot a gyülekezetben. Gyarapszik a gyülekezet tagjainak a száma, ezeknek a nagy része pogány háttérből megtérő, és amikor megtörténik a Szkéva fiak esete, akkor jönnek a testvérek egymás után, és elkezdik bevallani Pál apostol előtt és a gyülekezet színe előtt, hogy egyébként ilyen dolgokkal mi is próbálkoztunk. Milyenféle mesterkedést? Hogy lemásoljuk azt, amit Pál csinál. Hát akkor nekünk is működik, ha mi is meg tudjuk ezt csinálni. Mit is mondott annak idején az Úr Jézus a tanítványainak, amikor nem tudtak szabadulást hirdetni, illetve hát hirdetni megpróbáltak, csak nem történt semmi? Emlékszünk rá? Jön az Úr Jézus a megdicsőülés hegyéről, ott van egy ember, aki hozza a fiát, semmi nem történik, pedig a tanítványok bedobnak mindent, lehet, hogy megütköztető, de beleadnak apait, anyait, hiszen ők előtte jöttek vissza egy olyan körútról, ahol felhatalmazást kaptak az ördög űzésre, és visszajöttek ezzel, hogy mester, még az ördögök is engedtek nekünk, és most nem történik semmi, és megkérdezik az Úr Jézustól, hogy de Uram, miért nem történt semmi? Mi miért nem tudtuk kiűzni? És az Úr Jézus olyan választ ad, amit be úgy belepirul az ember, ha megérti a lényeget, mert azt mondta, hogy mert ez a fajta csak imádsággal és böjtöléssel űzhető ki. Na de hát ez óvodában selejtező, bocsánat. Hát ez a hívő ember alaptétele, nem? A hívő életnek az alap, fundamentális kérdése. Mit is jelent? Hogy a tanítványok ebben a helyzetben úgy gondolták, hogy megy ez nekünk. És még mielőtt elítélnénk a tanítványokat, gondoljuk csak arra, hogy nem juthatunk mi is néha ilyen állapotban, hogy megy ez nekünk most már Krisztus nélkül is, meg tudjuk oldani az ő segítsége nélkül is, most már fölhatalmazottak vagyunk, fölruházattak vagyunk, és jöttek a testvérek, és megvallották a mesterkedéseket, és azok közül sokan, akik a varázslást űzték, itt már egészen megrémül az ember, hogy mit is kell ez alatt érteni, összehordták a könyveiket, és mindenki szeme látára elégették. Mikor kiszámították a könyvek értékét, 50 ezer ezüst pénzre becsülték. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az 50 ezer ezüst pénz, ez azt jelenti, hogy 150 ezer munkanap. Mert egy ezüst pénz az 3 dénár volt. Ez a római ezüst pénz, amit itt használtak. Izraelben 1 dénárt adtak egy napi munkáért, tehát 150 ezer munkanap bérének felel meg. Ezen érdemes lenne elgondolkozni, hogy mekkora vagyon égett el, meg azon is érdemes elgondolkozni, hogy az ördög sose adta ingyen az ő saját portékáját, csak mindig azzal hiteget, hogy milyen jól járunk. Így az Úr ereje által és az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Bárcsak a mi gyülekezeteinkben is megtörténne valami hasonló. Mert félek, hogy sok olyan okkult dolog van, ami le kéne, hogy lepleződjön, amitől el kéne fordulnunk, hogy aztán Isten igéje az ő erejével hatalmasan munkálkodhasson közöttünk. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Lisa Stackpole írta a Wisconsinból, az Egyesült Államokból. Szép emlékek. Sok jót tett, és bőven osztott alamizsmát. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének 36. verse. A sógorom Phil egy nagyon kreatív ember volt. Rajztanár volt, imádta a természetet, szabad idejében ékszereket, fa eszközöket és egyéb kézzel készített csecsebecséket alkotott. Amikor elhunyt, a családunk találóan öltözött búcsúztatására. A gyászszínei helyett én egy madarakat és fákat, Phil kedvenceit, ábrázoló felsőt vettem fel. Egyik menye a kedvenc színeit választotta, egy másik azokat az ékszereket viselte, amit ő készített neki. A családom Phil iránti tisztelete eszembe juttatta a mai olvasmányt. Dorcas, egy tanítvány Joppéban meghalt, és a helyi gyülekezet elküldte két férfit, hogy hozzák el Pétert. Mikor az apostol odaért, egy csapat özvegy állt körbe, és sírva mutogatták neki a Dorcastól kapott ruhákat. Az írás szerint Dorcas sok jót tett, és sok alamizsnát osztott, ezáltal ösztönzött és inspirált másokat. Isten mindannyiunkat más talentummal ajándékozott meg. Nem mindenki tud gyönyörű ékszereket készíteni, mint a sógorom, vagy ruhákat, mint Dorcas. De mindannyiunkban megvan az egymás iránti szeretet képessége. Ha megnyitjuk életünket a Szentléleknek, Krisztus nevében változást hozhatunk mások életében, amik utánunk is gyümölcsözni fognak. Kegyelmes Istenünk, munkálkodj rajtunk keresztül, hogy az ajándékaidat használva megmutathassuk szeretetedet másoknak. Amen. Napi gondolat. Hogyan tudom használni talentumaimat a közösségemben? Imádkozzunk a kézművesekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Cegléd jelentős városrésze és a református templom 1834-ben leégett. Ahogy följegyezték, a romok között a vallásos buzgóság szent lángja egyé olvasztotta a Szentegyház széthult romjait, hogy az, mint főnix madár a hamvaiból, szebb alakban támadjon föl. Az éledő gyülekezet a remény lett új ceglédi református nagytemplom tervének elkészítésére Hild Józsefet kérte föl, aki ekkor már dolgozott az egri székesegyház építésén. Húzódott tehát a munka. Végül a templom 1871-re készült el. Ókeresztény mintára, hangsúlyos görög kereszt alaprajzú centrális térrel, kupolás fedéssel.
2: Az 1911-ben született Solc László a soproni teológia elvégzése után deáktéri segédlelkész, majd fasori vallástanár, ezt követően püspöki másodlelkész. 1941-ben iktatták be a Pesti Evangélikus Egyház zuglói lelkészi körének lelkészi állásába, ahol templomot, lelkészlakást és szeretetotthont épített. Megválasztották a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének MELE elnökévé. Az egyházpolitikai visszarendeződés során 1959. szeptemberében került a 60-i szorványgyülekezetbe, ott szolgált 1980 végén történt nyugdíjazásáig. Művei közül néhány, amelyeket ma is haszonnal forgathatunk. Krisztus hatalmában, a hálaadás kelyhe, Szentlélek tábora, Isten fegyverzetében, tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál. Konfirmációi KT és vezérfonal a konfirmációi oktatáshoz. Cikkei az evangélikus életben, a keresztény igazságban, a harangszóban, a lelkipásztorban jelentek meg. Solc László poétikai munkássága is maradandó érték, az új evangélikus énekeskönyvben 27 éneke található, köztük fordítások is vannak. Most 245-ös szép áhítatából idézünk. Egy akarattal együtt vagyunk híven, egy, csak egy óhajtás mindennik szívben. Jer, töltsd be népedet, Szentlélek Isten!
1: A játékelmélet egyik kidolgozója, a közgazdasági Nobel-díjas Harsányi János 1920 és 80 között élt. A fasori evangélikus gimnáziumban érettségizett. Gyógyszerész diplomája után filozófiai doktorátust nyert. Családjával 1950-ben emigrált. Közgazdász diplomát szerzett a Sydney Egyetemen, majd a Stanfordon doktorált. 1994-ben kapta meg a közgazdasági Nobel-díjat, John Nash-sel és Reinhard Steltennel megosztva. Azt dolgozták ki, hogyan lehet játékokban stratégiai szituációkat vizsgálni olyan esetekben, amikor a szereplők nem ismerik egymás szándékát.
2: A pozsonyi úti reformátusok klasszicizáló, 1940-ben fölszentelt hálaadás templomának orgonaavató ünnepsége 1950. május 29-én zajlott. Erre az alkalomra komponálta Kodály Zoltán a 114. Genfi Zsoltár című művét. Az isteni erő által megmenekült nép ábrázolásával ad reményt az egyházüldözések idején a hívőknek, a kórushangzást mesterien ötvözve az orgona zengésével. Egy részlet a szövegből. Az Úrnak haragos színe előtt mind e föld megrettenjen.
1: 1987. május 29-én volt a temetése Káldi Zoltán püspöknek. 1941-ben szentelték lelkésszé, mint egy 70 gyülekezetben tartott nagyhatású evangelizációkat. Majd esperesként szolgált, aztán a déli evangélikus egyházkerület püspökévé választották. 1969-ben az egyház püspökelnöke lett. Gazdag közéleti tevékenységéből említjük, hogy tagja a Magyarok Világszövetsége elnökségének, a Békevilágtanácsnak, és részese a Keresztjén Békekonferencia alapításának. Személyéhez kötődik az 1984-es Luteránus Világgyűlés Budapestre hozása, ahol a Luteránus Világszövetség elnökévé választották. Ezt a tisztséget őt megelőzően sem, és halála óta sem töltötte be magyar lelkész. Ígérete szerint nem a maga útját járta, hanem a munkatársak közösségében dolgozott. Életműve része az evangélikus egyházi törvénykönyv megújítása, az agenda és az énekeskönyv is. Művei: bevezetés az új szövetségbe, új úton, hanem hogy ő szolgáljon a diakónia útján.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Péter második levele 1:10.
1: Üdvösségünk teljes egészében Isten cselekedetein nyugszik. Mi az ő műve vagyunk, és Jézus Krisztusban újjáteremtett minket. És azokat, akiket előhív a bűn álmából, igazzá is teszi. Mindent megkaptunk, ami az élethez és az Isten szerint való járáshoz szükséges. Mindenünk megvan, mihelyt eljutottunk a mi dicsőséges megváltunk megismerésére. Nekünk magunknak ehhez nem kell már semmit sem hozzátennünk, mert teljes üdvösségünk van. Ezt pedig egyedül ő munkálta. Nekünk nincs részünk benne. Mindez azonban nem jogosít föl minket a semmit tevésre. Éppen azért, mert az ő isteni ereje mindennel megajándékozott, amire szükségünk van. Ezért igyekeznünk kell, hogy tetszésére szolgáljunk minden megnyilvánulásunkkal. A mi feladatunk az, hogy az isteni elhívást és kiválasztást megerősítsük. Ez egyrészt igen sok buzgóságot kíván, másrészt Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a véghez vitelt. A mi feladatunk az engedelmes követés. Isten fölfedi bűneinket, és nekünk nem szabad azokat takargatnunk. A megtérésnek mindig párosulnia kell a helytállással. Ez azt jelenti, hogy kitartunk a próbák alatt, és győzedelmeskedünk azokban. Isten gyermekeinek életében csodálatosan kapcsolódik össze a nyugalom és a tevékenység. Az apostol fejezi ki ezt a legszebben, amikor azt mondja, amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. A Kolosséberiekhez írt levél, 1. fejezet, 29. vers.
0: Istenem, most a szívem elcsöndesül, és a te szeretetedben megnyugszik. Ilyenkor mindig föltámad bennem a lángoló buzgóság, hogy dicsőítselek téged, és múlhatatlan kegyelmedet magasztaljam. Most áldott figyelmedben bízó lélekkel Széchenyi István imájával teszem ezt. Hatalmas bírója a földnek, kifurkészhetetlen mindenségnek, aki előtt bámulattal és imádattal borulok le, tudatában gyöngeségemnek, s remegő szívemnek. Érlelj meg engemet az erényre, és arra a tökéletességre, melyet az ember a maga fogyatkozásai és lobogó szenvedélyei ellenére is már ebben a világban elérhet. Ajándékozz meg engem a lélek belső vígaszával és csendes békéjével, mely nélkül az ember ezen a földön nem élhet a te szemléletedben, s szellemét nem tarthatja meg abban a magas, földön túli szárnyalásban, hová a benső imádság emeli föl rövid pillanatokra a tétovázó kedélyt. Hadd időzzek én azokban a magasságokban, s acélozd meg gondolkodásom erejét, hogy én bár élve, de lélekben meghalva, s tisztultabb képzelőerő segítségével hozzád fölemelkedve a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem, s létezésem okát megérthessem. Tedd magadat értelmem számára hozzáférhetővé. Tisztítsd meg kedélyemet az előítéletektől, s töltsd el szívemet határtalan elnézéssel és szeretettel az egész emberiség iránt. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Péter és Pál apostolok ünnepe. Péter és Pál napja a katolikusok szerint Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepe. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. A hagyomány szerint Péter és Pál apostol különböző években, de ugyanazon a napon, június 29-én szenvedett vértanú halált Rómában. Krisztus után 67-ben Pétert keresztre feszítették, kérésére fejjel lefelé, Pált pedig lefejezték. A két apostol sírja fölé épült a vatikáni Szent Péter bazilika, és a falakon kívüli Szent Pál bazilika, olvasható a Magyar Katolikus Lexikonban. Az egyház már a harmadik század közepétől megülte tiszteletüket június 29-én. Az 5. században Nagy Szent Leó már az egész földkerekségen elterjedt ünnepről beszélt. Péter és Pál napja a magyar kalendárium szerint is jeles alkalom, az aratás, más néven takarás, kezdetének egyik leggyakoribb időpontja. A hitvallással párba állítva, tematikus évek és országos egyházi programok 2027 és 2030 között. A hitvallással párba állítva az evangélium, a tanítványság, a felelősség és a Krisztusban való egység kerül fókuszba a 2030-ig tervezett tematikus években. Az evangélikus egyház 12. zsinata a 6. ülésszakán fogadta el az emlékbizottság előterjesztését a következő időszak tematikus éveiről. A központba állított fogalmakhoz már kiválasztották a bibliai alapigéket is, valamint az ágostai hitvallás egy-egy cikkejét, illetve azok egy-egy részletét is. Az alapige így szól: mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja a Rómabeliekhez írt levél 1. fejezete. Az ágostai hitvallás 7. cikkeje pedig így fogalmaz az egyházról. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. Tarisznya, evangélikus udvar a művészetek völgyében. Mivel amúgy zengbong, zsibong évek óta minden évben a Tarisznya evangélikus udvar, ezért gondoltak egy nagyot, és azt találták ki a szervezők, hogy a hitvallás és az éneklés évében sok zenés és éneklő programmal, hangszerekkel, hangszerbemutatóval, hangszerkészítéssel töltik meg az udvart, hogy még az eddiginél is jobban zengjen, bongjon, zsibongjon. Az idén még ajándéksorsolásban is részt vehet, aki teljesíti a zarándokutat. Várják szeretettel a zenei hallással nem rendelkezőket, ugyanúgy, mint az abszolút hallásúakat egyaránt, de azokat is, akik csak a szokásos jó hangulat, játék, kézműveskedés, beszélgetés, szabaduló szoba, láthatatlan színház és egyéb programok miatt szeretnek a Tarisznya evangélikus udvarba visszatérni. A Tarisznya evangélikus udvar részletes programja a Művészetek Völgye Fesztiválon lesz július 24-e és péntek augusztus 2-e vasárnap között Talián Dörögdön a Tarisznya evangélikus udvarban. Az időjárásról: tovább melegedik a nyár. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel eshet eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd.
0: Híreinket hallották.

prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

Sok szeretettel köszöntöm ezzel az alkalommal is mindazokat, akik ezt az előadást szeretnék figyelemmel kísérni. Ma ebben az előadásban a mi atyánk első gondolatmenetével, első fogalmával szeretnék foglalkozni. Hadd olvassam fel az ígét, ami valóban a maga nemében egy csodálatos megfogalmazás, így hangzik, Máté evangélium a 6. részének a 9. versében. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Az első, amire szeretném felhívni kedves nézők figyelmét, a Szentírásban ez van. Ti azért így imádkozzatok. Mit jelent valóban a Szentírásnak ez a rövid megfogalmazása? Ti azért így imádkozzatok. Ha megfigyeljük a mi atyánkot, a mi atyánkban 7 kérelem van. A 7 kérelemből másfél kérelem úgy tűnik, pontosabban egy kérelem úgy tűnik, hogy testi, és 6 kérelem lelki, azonban a gyakorlatban, ha elemezzük, akkor azt látjuk, hogy csak fél kérelem testi, add meg a mi mindennapi testi kenyerünket, de az embernek szüksége van a lelki kenyérre is, és így 6,5 lelki tartalmú kérelemből áll a mi atyánk, és fél testi tartalmú kérelemből. Valóban mi így szoktunk imádkozni? Hogy a mi imáink nagy része lelki tartalmú, és csak egy kis részt hagyunk a testi tartalomhoznak, vagy pedig nagy része a mi fizikai szükségleteinket őrizzél, vezessél, tanácsoljál, lássál el egészséggel, erővel, eledellel. Ez alkotja gyakorlatilag a mi imánkat, azonban Jézus Krisztus azt mondja, hogy így imádkozzatok. Jézus Krisztus a mi atyánkot 2 alkalommal mondta el. Első alkalommal a hegyi beszéd keretén belül, körülbelül 1,5 évvel a keressége után, második alkalommal pedig alig 6 hónappal az ő földi szolgálatának befejezése előtt. Lukács evangélium a 11. részében találjuk feljegyezve ezt a mi atyánknak rövidített változatát, azonban ott, ha olvassuk a Károli Gáspárféle fordítású Bibliát, akkor azt látjuk itt a 11. résznek az első verseiben, pontosabban a másodikban, mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Máté evangéliumában azt találjuk feljegyezve, ti azért így imádkozzatok. Most akkor így kell imádkozni, hogy a mi kérelmünk nagy része lelki tartalmú legyen, vagy pedig egyszerűen ismételgetnünk kell a mi atyánkat, tehát ezt imádkozzatok. Kedves nézők, önökre bízom, ellenőrizzék le azt, amit ezzel kapcsolatban most elmondok. A Károli Gáspárféle Bibliát azért tartom nagyon precíznek, mert azokat a szavakat, amelyek nincsenek benne az eredetében, hanem a fordítók tettek hozzá, az dőlt betűkkel van kiszéve, nyomdász nyelven kurzívval. Tehát dőlt betűkkel. És ha fellapozzuk Lukács evangélium a 11. részéből a 2. verset, és olvasva azt, mondta pedig nékik, mikor imádkoztok, ezt, ez a szó, hogy ezt dőlt betűkkel van kiszéve. Ami azt jelenti, hogy az eredetében nincs benne. Hanem a fordító úgy gondolta, hogy könnyebben érthetővé teszi az anyagot, a szöveget, amit lefordított, és ezért oda tette azt a szót, hogy ezt, de az eredetében nincs benne. Ezért különösen szeretnék harmadízben is visszatérni ehhez a tényhez, hogy ti azért így imádkozzatok. Szívleljük meg Jézus Krisztusnak ezt a tanácsát. Próbáljuk helyre rakni életünkben a mi imánk súlypontját, a testi kérelmekből helyezzük át a lelki kérelmek csoportjába. Próbáljunk sokkal többet imádkozni lelki dolgokért,
sokkal kevesebbet a testi dolgokért. Miért? Erre van a Szentírásban, az Ószövetségi Szentírásban egy csodálatos példa. Amikor Salamon királynak megjelent éjszaka álmában Isten, akkor ilyen kérelemmel, ilyen kijelentéssel jött Isten Salamonhoz. Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom néked. Hát, kedves nézők, én nem tudom, hogy mi mit kérnénk Istentől, hogyha nekünk is ezt mondaná, hogy kérj tőlem, amit akarsz, és amit csak akarsz, amit kérsz, én megadom neked. Erre Salamon egy dolgot kért Istentől. Azt mondta, Királyok első könyve 3. részében van leírva ez a történet, hogy adj nékem bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. Ez egy óriási kérelem. És személyes meggyőződésem az, hogy ez a legfontosabb mindannyiunk számára, mert reggeltől estig ki vagyunk téve annak, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Sajnos az emberek nagyobb része nem különbözteti meg a jót a rossztól, hogy ez mennyire jelen van a vallásvilágban. Ezt abból is láthatjuk, hogy amikor Isten szolgálatunkról van szó, akkor az emberek nagyon gyakran ezt mondják. Mindegy az, hogy szolgálunk Istennek, csak valahogy szolgáljunk neki. Ezek az emberek, akik ezen a véleményen vannak, azoknak megvan az Istentől kapott adomány, hogy különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között? Sajnos nincs. De visszaforgatva a gondolatot, Salamon azt mondja, Uram, adj bölcsességet, hogy különbséget tudjak tenni a jó és a rossz között. És ezután, amikor a következő verseket olvassuk, Isten azt mondja, mivel lelki dolgot kértél, mivel nemes dolgot kértél, azt is megadom néked, amit nem kértél. Próbáljuk ezt ki az életben. Működik csodálatos módon. Tehát ti azért így imádkozzatok. Ma szeretnék még foglalkozni azzal a három fogalommal, amely a mi atyánknak a bevezető szava. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Nagyon sokat szeretnék időzni ennél az első szónál, első fogalomnál, mi atyánk. Ki volt az, aki először elmondta a mi atyánkot? Jézus Krisztus. Miért te mondta Jézus Krisztus így? Az én atyám, ki a mennyekben van. Vagy miért nem mondta a következőképpen? A ti atyátok, ki a mennyekben van. Miért mondta Jézus Krisztus azt, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Milyen érzés számunkra, amikor megértjük ebből az első szóból, első fogalomból, hogy azok, akiknek egy atyuk van, azok milyen rokoni kapcsolatban vannak egymással? Testvérek. És amikor Jézus Krisztus ezt kimondja, hogy mi atyánk, akkor Jézus Krisztus ezzel azt tudatja velünk, hogy ő Jézus Krisztus, és mi testvérek vagyunk. Kedves nézőim, én nem tudom, hogy milyen érzés önök számára az, hogy Jézus és mi testvérek vagyunk. Hadd lapozzam fel a Szentírásból ezt a kijelentést is. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 2. részében, a 2. részben itt találjuk feljegyezve a 11. versben. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók mindnyájan, amely oknál fogva nem szégyelli őket atya fiainak, régi magyarsággal, vagyis testvéreinek nevezni. Jézus Krisztust a Szentírás testvérünknek nevezi. Most próbáljuk egy néhány pillanat alatt végig gondolni, kicsoda is a mi testvérünk. A Hiszek egyben így mondjuk, a Szentírás is ezt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ki halt meg a Golgotai kereszten? A mi testvérünk. Utána feltámadt, felment a mennyekbe, és ült az atyának jobbjára.
ki ül az atyák jobbján, a mi testvérünk. Azt olvassuk a Szentírásban Jézus Krisztusról Timóteushoz írt levélben, hogy egy az Isten, egy a közben járó is Isten és ember között, ki a közben járó, ki az egyetlen közben járó Isten és ember között? Jézus, a mi testvérünk, mert nekünk egy atyánk van. Amikor én megértettem a Szentírásból, pont a mi atyánkból, mi atyánknak ebből az első szavából azt, hogy Jézus és én testvér vagyunk, én nagyon boldog vagyok azóta. És az imám is egész másmilyen. Én szabadon járulok Istenhez. Szabadon járulok Jézus Krisztushoz. Az atyával úgy beszélek, mint az édesapámmal. Jézus Krisztussal pedig úgy beszélek, mint a testvéremmel. Amikor teológián voltam, volt egy évfolyam társam, aki állandóan azt hangsúlyozta, hogy az ő testvére nagykövet. És ezt nagyon gyakran emlegette is, mondta, hogy tudjátok, nekem van egy testvérem, nagykövet. És egyszer megkérdeztem, az édes testvéred a nagykövet? És amikor megmagyarázta, valami 9. nemzedék, de a nyelvben, amelyen beszélkedtünk, ott szóhasználatban ott van a 9. nemzedék is, az is testvér. Jézus Krisztus nem 9. nemzedék. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő is mi testvérek vagyunk. És ha testvérek vagyunk, akkor mi boldogan járulhatunk a mindenható Isten elé. Másik fogalom, a mindenható, örökké létező, mindentudó, Atya Isten, a mi apánk, a mi atyánk, mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Hadd mondjak el egy nem mindennapi történetet. Egyik alkalommal egy személy elmondta nekem, egy faluban élt, és a szomszédban élt egy másik család, akinek a gyermeke, fia, magasrangú katonatiszt volt Belgrádban. És volt egy kisfiúk, és ezt nyárára elhozták a nagyszülőkhöz. Egész nyáron ott volt. És az a hívő szomszéd asszony, aki elmondta nekem, megtanította a kisgyermeket imádkozni. Sok mindent mesélt neki a Bibliából. Ez a kemény múlt rezsim kommunizmus ideje alatt volt, amikor Istenről beszélni nem volt szabad úgy, mint ahogy azt ma lehet. Nem tanították a gyerekeket Istenfélemre. De ez a kisgyerek egész nyáron ott volt a nagyszülőknél, és a szomszéd nénitől megtanult imádkozni, és nagyon sok történetet a Szentírásból. Eljött az ősz, iskolába kellett menni a kisgyermeknek, jöttek a szülei Belgrádból, hazavitték ő a gyermeket, és arra az alkalomra, amikor hazavitték, ünnepséget szereztek, és meghívták magasrangú katonatiszt barátait. A kisgyermek ott forgolódott az édesanyjával, hozta az ennivalót, tette az asztalra, az ebédlőbe, ahol a vendégsereg ült, és egyszer a kisfiú arra lesz figyelmes, hogy neki fogtak enni. Ő pedig nyáron megtanulta azt, hogy mielőtt eszünk, előbb hálát adunk imában Istennek is.

Te nem szoktál imádkozni, mielőtt enni akarsz? Ez a kisfiam mit beszélsz? Jó-jó, rendben van, álljatok fel, tegyétek össze a kezeteket, csukjátok be a szemeteket, majd én imádkozok helyettetek. Gyerek iránti tiszteletből az ateista emberek feleségükkel együtt felálltak, összetették a kezüket, és a kisfiú imádkozott, és folytatták az evést. Megtehette volna ezt egy idegen abban a családban? Bizonyára nem. Miért tehette meg ez a gyermek? Azért, mert ő ahhoz a családhoz tartozott. Ha mi nem csak mondjuk, hogy mi atyánk, hanem érezzük is azt, hogy nekünk egy atyánk van a mennyben, akkor a mi viszonyulásunk a mi atyánkhoz egészen másmilyen lesz. Ejtsünk néhány szót még arról, hogy milyen a mi atyánk. Ha fellapozzuk a Szentírást, János evangéliumának a harmadik részénél, a harmadik részből szeretném olvasni a legszebb Biblia verset. János evangélium 3.16. Mert úgy szerette az Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves nézők, próbáljuk végig gondolni a Bibliának ezt a legszebb kijelentését. Mert az Isten, az Atya úgy szerette e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Melyik világot szerette Isten, az Atya annyira, hogy Jézus Krisztust odaadta ennek a világnak? Azt a világot, ahol mindenki becsületesen él, igazmondó, egyenes, erkölcsös, becsületes, azért a világért adta oda az ő egyszülött fiát, vagy pedig azokért az emberekért, ahol lopnak, hazudnak, káromolják az Istent, erkölcstelenek, meggyilkolják, megölik a másik embert néhány forintért, vagy néhány leért, vagy néhány dinárért, függetlenül, hogy milyen pénzességről van szó. Melyik világért, melyik emberekért, melyik bolygón élő emberekért adta oda Isten az ő egyszülött fiát? Érettünk. Érettünk, akik itt élünk ezen a földön, ahol lopnak, ahol hazudnak, ahol gyűlölködés az Úr, ahol a bosszúállás, és még ki tudja már, mi minden más. Isten, az Atya annyira szeretett bennünket, hogy az ő egyszülött fiát örökre nekünk adta. Kedves nézők, nem tudom, hogy önöknek hány gyermekük van, de szeretnék egy példát hozni, hogy ezt a bibliai ígét egy kissé közelebb hozzam mindannyiunkhoz. Ha van három gyermekünk, és van egy lelki barátunk, és ez a lelki barátunk egy borzalmas dolgot követ el, amiért halálra ítélik. A bíró kimondta felette a halálos ítéletet, de azt mondta, ha talál valakit helyettest, akkor azt fogjuk kivégezni, és ön életbe maradhat. És ez a lelki barátunk önöknek eljön önökhöz, és azt mondja, kedves barátom, te tudod, hogy mi milyen szoros barátságban vagyunk egymással. Mennyire szeretjük, mennyire tiszteljük, mennyire becsüljük, mennyire becsüljük egymást. Kérlek téged, neked van három gyermeked. A három gyermek közül kérlek, egyik gyermeked add, hogy megöljék, kivégezzék, én helyettem, hogy én életben maradjak. Kedves nézők, hányan volnának készek önök közül, még ha öt gyermekük is van, akkor is egyet odaadni, hogy megöljék a legjobb barátjukért. És most tessék felfogni azt, hogy az Atya Isten annyira szerette önöket és engemet, hogy Jézus Krisztust, az ő egyetlenét. Nem volt neki három gyermeke, nem volt neki öt, hanem az egyetlen, az egyszülött fiát, azt küldte el a földre, hogy meghaljon értünk, akik ellenségei voltunk az Istennek, amikor Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten.
Pál apostol

korintusi levélben azt mondja, amikor még mi ellenségei voltunk az Istennek, Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. Valóban milyen csodálatos atyai szeretet. Szeretnék Jézus Krisztus főpapi imájából hozni még egy nagyon szép kijelentést a főpapi imájának végéről, János Evangélium a 17. részéből és a 17. résznek a 23. verséből az utolsó mondatot. Jézus ezt mondja az atyának: szeretted őket, amiképpen engem szerettél. Mennyire szeret bennünket az atya? Szeretted őket úgy, ahogyan engem szerettél. Fel tudjuk fogni ezt a határtalan, felfoghatatlan, kimondhatatlan atyai szeretetet, amelyel volt és van irántunk, hogy az ő egyszülött fiát kész volt feláldozni érettünk. Visszatérve az előbb olvasott ígéhez, most egyben újból elmondom, mert úgy szerette Isten e világot, e bűnös világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érettünk bűnös emberekért, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves nézők, én abban a reményben állok itt önök előtt, hogy önök hisznek Istenben. Azonban vessük fel a kérdést, hogyan köszönhetjük meg a mi drága jó atyánknak, akit Jézus a mi atyánkban így szólít meg, és erre jogosít fel, hogy mi is azt mondjuk az örökké létező Atya Istennek, hogy mi atyánk. Hogyan tudjuk mi az Atya Istennek megköszönni azt, hogy Jézus Krisztust érettünk Golgotára engedte? Vállalt Jézus Krisztus mindent azért, hogy megszabadítson bennünket az örök pusztulástól. Kedves nézők, hogyan tudjuk mi ezt megköszönni? Azt olvastuk az imént, Jézus így imádkozik: szeretted őket, miként engemet szerettél. Vajon a Golgotai keresztről felénk áradó isteni szeretet visszhangra talált már a mi szívünkben, a mi elménkben, a mi bűnös lényünkben? Vajon elgondolkodtunk valamikor azon, hogy hogyan tudom én kifejezni a szeretetemet Isten iránt? Hogyan tudom megköszönni, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a Golgotai kereszten? Jézus Krisztusnak van egy ide vonatkozó kijelentése, János evangéliumában találjuk, a 14. rész 15. versében így hangzik: ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Miután mindezeket a dolgokat láttuk, mi atyánk, ki vagy? Mit jelent ez az egyetlen szó, hogy vagy? Isten számára nincs múlt, Isten számára nincs jövő, Isten az örök jelenben él. Ő örökké létező, mindenható, mindentudó és mindenhol jelenlevő, örökké létező Atya Isten. És még egy fogalmat hadd mondjak el, vagyis olvasom a Szentírásból: mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Hol az Atya Istennek trónusa? Hol található a Szent Háromság székhelye? A mennyekben. A menny egy létező hely. Igaz, maga a Szentírás három mennyről beszél, három égről beszél. A levegő ég, a csillagos ég és a mennyei ég. Ha fellapozzuk a Szentírást Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok 103. fejezetét olvasva, olvassuk a 19. verset, amely így hangzik: az Úr a mennyekben helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. A mi atyánk, ki a mennyekben vagy, ott lakozik a mindenség trónusán. Ő, aki teremtett mindent, ő, aki mindent fenntartott,
ő, aki kész volt az ő egyszülött fiát feláldozni értünk a Golgotai kereszten. Nem csodálatos felismeréssel találkoztunk, ami a mi atyánk bevezetőit illeti a mai napon. Ti azért így imádkozzatok. Fél testi kérelem, 6,5 lelki kérelem. Mi atyánk, mi atyánknak szólíthatjuk a mindenség Istenét. Jézus Krisztus, ami megváltunk, nem egy idegen személy számunkra. Ő a testvérünk. Kedves nézők, ilyen meggyőződéssel, ilyen hittel járuljunk szabadon a mi atyánkhoz, úgy, mint a teremtő Istenünkhöz. Jézus Krisztushoz pedig egy olyan tisztelettel viszonyuljunk, olyan tisztelettel szóljunk hozzá, mint az édes testvérünkhöz, mert egy atyánk van. Szívem mélyből kívánom, Isten segítsen meg ebbe bennünket, hogy ez az viszony, ez a meghitt testvéri és atya iránti viszony legyen jelen mindenkor a mi életünkben. Isten segítsen ebbe bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Mi több előadásban foglalkoztunk a mi atyánk tanításával, mondani valójával. Részeire bontottuk a 7 kérdést, a 7 kérést, és foglalkoztunk minden egyes kérelemnek a mondani valójával, jelentésével, és láttuk azt, hogy a 7 kérésnél ott vannak azok a mennyei elvek, amelyeket nem csak mondanunk kell, hanem azok szerint élni. Nagyon érdemes megfigyelni az egész mi atyánk felépítését, hogyha mi teljesítsük az első 3 kérelmet, akkor Isten teljesíti a következő 4 kérelmet. Hogy is kezdődik a mi atyánk? Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ha mi teljesítsük ezt a 3 feltételt, akkor a mi atyánk teljesíti azt, hogy megadja a mindennapi kenyerünket, kész megbocsátani bűneinket, ha mi is megbocsátjuk. Utána elmondjuk azt, a ne védj minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól. Azonban, kedves nézők, jogos a kérdés. Miért nem fejezte be Jézus Krisztus a mi atyánk kérelmét, a mi atyánk imát az utolsó kérelemmel? Szabadíts meg minket a gonosztól, ámen. Van nagyon sok ember, aki úgy is imádkozza. Azonban Jézus Krisztus ennek végén, a 7 kérelem végén még elmond Máté evangélium a 6. részében, a következő szavakat mondja el, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mert itt ezzel a 3 fogalommal foglalkoznánk, először próbáljuk tisztázni azt, hogy miért imádkozik Jézus Krisztus tovább, más szóval, miért nem fejezte be Jézus Krisztus a 7. kérelemmel? Azért, mert az ima végén következik az Isten dicsérete. Ott vannak a kérelmek egymás után felsorolva, de Jézus Krisztus dicséri az Istent. Mit mond? Mert tiéd, atyám, az ország, tiéd, atyám, a hatalom, és tiéd a dicsőség. Szeretném ezt először az ószövetségi mintapélda szerint megfigyelni. Először Illés imáját hadd idézzem, amelyet a Kármel hegyén mondott el a nagy csata végén, amikor összehívta Illés a Baál papokat, meg az Astarót papokat, összesen 850-et Kármel hegyére, és összehívta a zsidó népet, és azt mondta, építsünk oltárt. Építsetek ti, Baál pogánypapok, a ti isteneteknek, tegyétek rá a fát, helyezzétek rá az áldozatot, és imádkozzatok a ti istenetekhez, hogy a ti istenetek gyújtsa meg a tüzet, majd én is építek oltárt, én is ugyanúgy elkészítem a fát és az áldozatot, és én is imádkozok az én istenemhez, és amelyik Isten tűzzel válaszol az égből, és meggyújtja az oltáron levő áldozatot, az az igaz Isten. Baál papok egész napon át kiabáltak, könyörögtek, sőt, még azt is olvassuk, hogy testüket metélték, hogy valamiféleképpen rábírják az Istenüket, hogy tüzet bocsásson az égből, de nem bocsáthatott, mert sem a Baál Isten, sem az Astarót Isten nem létező Isten, és nem is adhattak tüzet. És amikor este felé eljött az estéri áldozat ideje, Illés elkészítette az oltárt, ráhelyezte az áldozatot, leöntötte vízzel, és utána imádkozott, és Illésnek ebből az ima imájából csak mindössze egyetlen egy fogalmat szeretnék olvasni, Királyok első könyve 18. rész 37. versében. Hallgass meg engem, Uram! Hallgass meg engem, hogy tudja meg e nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Mit mondott? Mit kért Illés imájában? Nem azt mondta, hogy Istenem, magasztalj fel engem, hogy lássák meg az emberek, hogy én a te képviselőd vagyok. Nem.
nem én központú ima. Miért imádkozik? Azt mondja, hogy hallgass meg engem, Uram! Hadd legyen a te szent neved megdicsőítve. Hadd tudja meg az egész nép, hogy te vagy az Úr, az Isten. És tégedet magasztaljanak fel. Isten dicséret. Ne én miattam hallgasd meg az imád, hanem azért hallgasd meg, hogy az emberek téged megismerjenek, téged dicsérjenek, neked szolgáljanak. Ezért mondtam, hogy az Isten dicséretével fejeződik be a mi atyánk. Még egy másik fogalmat is majd később említek, azonban hadd hozzak fel Királyok második könyvéből a 19. rész 19. versét. Itt Ezékiás király imájáról van szó. Ebből az imából szintén csak az ide vonatkozó szakaszat olvasom a 19. versből. Mostan azonban mi Urunk Istenünk, szabadíts meg, kérlek minket az ő kezéből, az ellenség kezéből, hogy megismerje a föld minden országa, hogy te, az Úr vagy az egyetlen Isten. Ellenséges haderő vette körül a várost, sokkal több katona volt kívül, mint amennyi ember bent a városban. Ezékiás király bement a templomba, imádkozott, és többek között azt mondja, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Kinek a kezéből? Szabadíts meg az ellenség kezéből. De miért? Nem azért, hogy mi életben maradjunk, és mi dicsekedjünk azzal, hogy nekünk milyen Istenünk van, hogy bennünket megszabadított. Nem. Hogy ismerje meg a föld minden országa, hogy te vagy Úr, az egyetlen Isten. Kit dicsért, kit magasztalt? Gyakorlatilag a király. Miért hallgassa meg? Miért szabadítsa meg a mindenható Isten őket az ellenség kezéből? Hadd tudják meg az emberek, hogy te vagy egyedül igaz Isten, hogy téged megismerjenek, hogy te a legnagyobb ellenségtől is meg tudod szabadítani a benne bízókat. Isten dicséret, lelki megnyugvás, Istenbe vetett bizalom. Kedves nézők, ebben részesülünk mi minden alkalommal, amikor elimádkozzuk a mi atyánkot, vagy csak szokásból mondjuk, és gondolatunk ki tudja, hogy hol és gondolatunk ki tudja, hogy hol van. Ez a lényeg. De most ezek után szeretnék foglalkozni ezzel a három kijelentéssel, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Van valóságban Istennek országa? Igen. Hát magában, a mi atyánkban ott van a kérelem, jöjjön el a te országod. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére utal. Jézus Krisztus, amikor eljön, elkíséri a mennyei angyalok földi útjára, hogy azok a földről megváltott emberek, akiket Krisztus, akik igényelték, elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójukat, és az ő szava szerint éltek, azok vele együtt menjenek az Isten országába. Én várom ezt a napot is, önök. Önök is várják. Készülünk erre az alkalomra? Tehát, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Ha fellapozzuk a Szentírást, Máté evangélium a 28. részében, és olvassuk a 18. verset, amelyet Jézus Krisztus feltámadása után mondott el, akkor azt mondja, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Miért adatott most már a hatalom a földön is? Mert Jézus Krisztusnak, mint az Istenség, a Szent Háromság második személyének hatalma volt a mennyben. De itt azt mondja, hogy nékem adatott minden hatalom menjen és földön. És mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy néki adatott minden hatalom itt a földön is? Az uralmi jogart, az uralkodói pálcát,
a hatalmat elvette Sátán kezéből. Legyőzte őt a Golgotai kereszten, és többé nem Sátán a föld ura, vagy pedig a földnek a fejedelme, Jézus Krisztus a minden ezen a földön, visszaszerezte az elveszített uralmat, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Azonban nézzük meg, miben van Jézus Krisztus hatalma. A szeretetben, a jóságban, a türelemben és az egyenes életben. Például Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus úgy tanítja az embereket, nem úgy, mint az írástudók, hanem mind, akinek hatalma van. Hát, kedves nézők, miben volt Jézus Krisztus hatalma? Abban, hogy ahogy ő prédikált, ő úgy is élt. Az ő tanítása és élete között nem volt különbség. Próbáljunk ebből a kijelentésből tanúságot meríteni számunkra. Vajon mi is, ahogy hitünket valljuk, úgy is élünk? Akkor nekünk is hatalmunk lesz, mint ahogy volt Jézus Krisztusnak. Ebből láthatjuk azt, hogy mi akkor leszünk igazi keresztény emberek, ha úgy élünk, ahogy tanít bennünket Isten, és ahogy mi is tanítunk másokat. Ez egy csodálatos felismerés a Szentírásban. Azonban ott van az, hogy Jézus Krisztus szeretete, a hatalma. Hol látható Jézus Krisztus szeretete? Mi leginkább Jézus Krisztus golgotai áldozatában látjuk kicsúcsosodni legtökéletesebben az ő szeretetét. Azonban most Jézus Krisztus életéből veszek egy mintapéldát. Jézus Krisztus, amikor elhívja a 12 tanítványt, ő már akkor tudta, hogy Júdás lesz az árulója. 3,5 évig ott járt együtt Júdással. Nagyon érdemes megfigyelni, hogy 3,5 éves szolgálata alatt Jézus Krisztus egy kemény szót nem szólt Júdásnak. Tudta, hogy ő fogja elárulni. Tudta, hogy ő fogja kiadni. Ő lesz az papok kezében eszköz, hogy Jézus Krisztust a Golgotára vigyék. Azonban Jézus Krisztus szeretettel viszonyult egész földi élete alatt. Még akkor is, amikor a csőcselékkel és a papokkal felkereste Jézus Krisztus Gecsemáné kertjébe, mert ő tudta, hogy Jézus Krisztus hol szokott imádkozni. És amikor azt mondta a papoknak Júdás, hogy akit megcsókolok, ő az. És amikor megcsókolta Jézust, akkor Jézus Krisztus mit mondott neki? Barátom, avagy csókkal árulod el a mestert? A szeretet jelének mintapéldájára, s megcsókolsz engem, a csóka szeretet kifejezője, és te csókkal a szeretet kifejezésével árulsz el engem. Jézus Krisztus itt is türelmes volt. Rendhagyóan türelmes volt. Azonban szeretnék még egy másik példát hozni, hogy miben van Jézus Krisztus hatalma. Az ő jóságában. Rómabeliekhez írott levél, második rész, negyedik versének a végéről hozom, így hangzik. Az Isten jósága téged megtérésre indít. Mi az, ami megtérésre indítja az embert? Kedves nézők, olyan jó tudni ezt a Szentírásból. Olyan szép, olyan gyönyörű, olyan lelket nyugtató, hogy Isten sehol nem fenyeget bennünket. Egyetlen egy helyen a Szentírásban nincs megírva az, ha meg nem tértek, a örökre el fogtok veszni. Én megbüntetlek benneteket örök kárhozattal. Arról beszél
A Szentírás, hogy a megtéretlen embernek osztályrésze az örök halál, de sohasem fenyeget. Sehol az egész Szentírásban nem találjuk azt, amit eddig elmondtam. De mit találunk? Találjuk azt, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. A Golgotai keresztről felénk áradó isteni szeretet, ha visszhangra talál a mi szívünkben, és mi viszont szeretetet tanúsítunk Isten szeretete iránt, amikor kezdjük értékelni Isten jóságát, türelmét és szeretetét, akkor mi kezdjük megtanulni az Istent azzal a szeretettel szeretni, amivel ő szeretett bennünket. Soha sehol Isten másként nem jár el. Nagyon különös ez a záró akkord, ez a befejezési rész. Miben van még Jézus Krisztusnak hatalma? Hol látható Jézus Krisztus földi életének melyik részében található még az Istennek hatalma? Egyik alkalommal Márk evangélista írja le az ő levelének második részében egy történetet, hogy beteget hoznak, és kigyógyítja Jézus Krisztus ezt a beteget, és azt mondja egyszerűen neki, hogy megbocsátattak a te bűneid. És az ott lévő zsidók letaglózva gondolkodnak, és azt mondják, hát ki bocsáthatja meg a bűnöket? Hát csak Isten tudja megbocsátani. Hát ez az ember, ez a Mária fia, aki Betlehemben született, eznek milyen jogon mondja, vagy milyen jogon adatott az, hogy megbocsássa ő a bűnöket. Tehát végsősorban kicsoda ő. És Jézus Krisztus ezt mondja Márk evangéliumának a második részében, a 9 és a 10. versen. Mi könnyebb azt mondanom, hogy a gutaütöttnek megbocsátattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd a te nyoszfeladat és járj. Jézus Krisztus beszédbe legyedik a zsidókkal, és megmagyarázza nekik, és tovább így folytatja, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma, de földön a bűnöket megbocsátani. Kinek van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani? Egyedül Jézus Krisztusnak. Miért neki? És miért nem bocsáthatja meg senki más? Legyen az bármilyen egyházi méltóság ezen a földön. Azért, mert csak Jézus Krisztus halt meg értünk a Golgotai kereszten. Csak az ő vére folyt, bűneink eltörlése véget. És hogy mekkora igazság ez valóságban, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember fiának, tehát Jézus Krisztusnak van hatalma ezen a földön a bűneket megbocsátani. Van egy csodálatos látomás Jelenések könyvének a 7. részében, különösen a 10. verstől kezdve tovább, 9. vers beszél arról, János apostol látja a megváltottakat fehér ruhákba öltözve az Isten trónusa körül, és azt olvassuk róla, hogy olyan sokan voltak, hogy megszámlálhatatlan sokaság. És egy vén, akit lát a látomásban, egy mennyei lény, azt kérdezi Jánostól, mond János, kik ezek és honnan jöttek? És János azt mondja, hogy én nem tudom, te tudod. És akkor a mennyei lény ezt mondja Jánosnak, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében, Jézus Krisztus vérében. Kiket lát látomásban János apostol fenn a mennyben? A megváltottakat. És miért kerültek azok, és miért lesznek majd ott a mennyben? Mert itt ezen a földön megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, Jézus Krisztus vérében.
Ez az Isten hatalma. Kedves néző, ön már megmosta jellemruháját Jézus Krisztus vérében? Mert senki más nem tudja megbocsátani a mi bűneinket, hanem csak egyedül ő, aki meghalt értünk a Golgotai kereszten. Egy összehasonlítást is szeretnék hozni. Egyik alkalommal azt olvassuk az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztus a átszelve tanítványokkal ment a csónakon a Galilei tavon, és ő elaludt. Hatalmas vihar támadt. Jézust felkeltették a tanítványok. Jézus Krisztus parancsolt a szélnek, és megállt. Parancsolt a tajtékozó tengernek, és elsimult. Milyen különös. A természet elemei engedelmeskednek Jézus Krisztusnak. De ki az, aki legdacosabb, aki legcsökönyösebb, aki legengedetlenebb az isteni szó iránt? Talán nem mi emberek? Azért, mert nincs mindjárt a büntetés, hanem Isten jósága által, Isten az ő szeretete által késztet bennünket arra, hogy mi fogadjuk el őt és kövessük őt. És mivel nincs mindjárt a büntetés, felületesen vesszük Isten megtérésre hívó szavát. És sajnos nagyon sokan tovább róják útjukat a biztos pusztulás felé. Kedves nézők, önök milyen döntést tudnak hozni ebben az összefüggésben? Szeretnék még foglalkozni a mi atyánknak utolsó szavaival pontosabban, mert így hangzik, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. És a dicsőség. Milyen dicsőségről beszél gyakorlatilag Jézus Krisztus a mi atyánkban? Így olvassuk Róma beliekhez írott levélben, a 9. rész 16. versében. Ha itt nincs a dicsőség szó, akkor egyáltalán nem tudjuk ezt megérteni. Annak okáért tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. De micsoda? Ezt csak úgy értjük meg, ha közé ékeljük a mondani való közé a dicsőség szót. És most így teszem. Annak okáért tehát nem azé a dicsőség, aki akarja, sem nem azé a dicsőség, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kedves nézők! Az, hogy mi Isten kegyelméből legyőzzük a rosszat, az, hogy mi megtanulunk élni a mi atyánk elvei szerint, kié a dicsőség? Vagy azért, hogy mi örök életet fogunk kapni, kit dicsérhetünk? Mondhatjuk mi azt, hogy Istenem, én komolyan vettem a te üzenetet, én megszívleltem azt, amit te mondtál, én nekifogtam, és én jellemváltozást vittem végbe, és én más emberré lettem, és én elhatározásom alapján kiépítettem a te jellemedet az én jellemembe. Ezt mondhatjuk? Ne. Igaz, van egy magyar közmondás, hogy az eredménynek sok gazdája van, az eredménytelenségnek pedig egy sem. Azonban itt nem közmondásról van szó. Itt a Szentírásban Isten azt mondja, annak okáért nem azé a dicsőség, aki akarja, nem azé aki a dicsőség, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Kinek ad dicsőséget Jézus Krisztus a mi atyánk végén? Mert atyám, tiéd a ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Kedves nézők, minden győzelemért, amelyet Isten segítségével kivívunk e földi életünkben, Istennek adjunk dicsőséget. És van a mi atyánknak egy utolsó szava, a végén ez, hogy ámen. Mit jelent gyakorlatilag ez a szó? Ez annyit jelent,
hogy úgy legyen, legyen úgy. Kedves nézők, miután átgondoltuk, áttanultuk, átvizsgáltuk mi atyánknak mind a 7 kérelmét, és ezeket az utolsó szavakat is látjuk, hogy Istené a dicsőség, Istené a hatalom, miből állt Jézus Krisztus hatalma a földön, és hogy valóban övé a dicsőség, övé az ország, övé minden. El tudjuk mi tiszta szívvel mondani azt, hogy ámen. Legyen úgy, valósuljon meg az életünkben. Kedves nézők, mivel mi atyánkot tanultunk, egy imával szeretném befejezni mai emlékezésünket. Drága jó Istenünk, köszönjük neked, hogy te megtanítottál, mit jelent a mi atyánk szerint élni. Te vagy minden reményünk. Kérünk téged, segíts meg, hogy elkészüljünk országod számára, hogy kegyelmedből megtisztuljunk minden bűntől, és országod örökösei legyünk. Köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, örök Isten, Jézus Krisztusunk szent nevében kértük. Amen.

Prófétai üzenetek a Bibliában. Mi atyánk, a mintaimádság. Faragó József vajdasági adventista lelkész előadás sorozatának azt a változatát közvetítjük hallgatóinknak, amelyet a Light Channel TV felvételével tett közzé a világhálón.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ma kezdődik a hitmélyítő családos csendes hét, új teremtés. Családos többgenerációs csendes hét lesz Pilis Csabán, a Bételben mától június 29-től hétfőn július 3-án péntekig, melynek témája új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pilis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Országos roma zarándoklatot rendezek Mátra-Verebély-Szentkúton. Július 4-én szombaton 9 órakor kezdődik a 18. országos roma zarándoklat a Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János megyés püspök, a Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a résztvevők Kós Ede Egrid cigánypasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátra-Verebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9:30-kor dicsőítéssel kezdik az eseményt a központi kültéri oltárnál. Ahogyan az hagyománnyal várt náluk, ebéd után a zarándoklat csoportok rövid 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Szeferino Intézet, a Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációs felelős lelkészi háttérintézménye szervezi. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden. Július 16 és 19 között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót együtt szervezik Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négynapos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszor étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közösségi programokra. Az első Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó célja, hogy hagyományt teremtsen, egy olyan közösségi tér alapjait rakja le, amely a jövőben is lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, a hit megélésére és egymás megerősítésére. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel eshet eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd.
0: Híreinket hallották.
2: Í Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nemzetközi Duna Nap. A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Duna Védelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából 13 Dunamenti ország június 29-én rendezte meg 2004-ben az első Nemzetközi Duna Napot. A hagyományteremtő ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a 10 nemzet által naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. A Nemzetközi Duna Napon számos helyen ünneplik Európa nagy folyóját a Fekete Erdőtől a Fekete Tengerig. A nemzetközi szlogán változatlan, hiszen a Tégy a folyókért felhívás üzenete hosszú távon és mindenki számára érvényes, mely aktív környezet és vízvédelmi magatartásra bíztat. Az élővizek megőrzése, védelme a hivatalos és civil környezetvédelmi, vízvédelmi szervek feladatán túl mindannyiunk közös ügye és felelőssége is. Biztonságban a gyermek és ifjúsági táborokban. Az evangélikus egyház gyülekezeteiben szervezett gyermek és ifjúsági táborok előkészítéséhez, lebonyolításához és dokumentálásához nyújt gyakorlati segítséget az a kézikönyv, melyet a személyiségvédelem munkaága állított össze a gyermekvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján. A kiadvány bevezetője szerint a gyülekezeti táborok különleges lehetőséget jelentenek arra, hogy a gyermekek, fiatalok és felnőttek bizalmi közösségben találkozzanak egymással és Istennel. Sok gyermek számára ezek a közösségi alkalmak jelentik az első olyan élményt, ahol megtapasztalhatják az elfogadást, a figyelmet, a közösség erejét és a hit személyes valóságát. A gyermekvédelem és a személyiségvédelem nem pusztán jogszabályi kötelezettség. Sokkal inkább annak a kifejezése, hogy komolyan vesszük a ránk bízott gyermekeket, a fiatalokat és a családokat, a biztonságukat, emberi méltóságukat és jólétüket. Kórházlelkészi konferenciát rendeztek a Magyar Egészségügy napjára. Július 1-e a Semmelweis nap, amikor az egészségügyi dolgozók munkáját ismerjük el. Debrecenben különleges programot szerveztek ennek kapcsán június 26-án. Először rendeznék meg az egészségügyi dolgozóknak azt a konferenciát a klinikai központ és a tagintézményeik kórházlelkészei, amely arról szól, hogy hálájukat fejezzék ki a kórházakban dolgozóknak. A találkozón 3 előadás hangzott el. Elsősorban a Debreceni Egyetem klinikai központjából, a Kenézi Gyula kórházból és a Berettyó újfalui tagintézményből vártak dolgozókat június 26-án délután a Debreceni Egyetemi templomba. 28. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja majd a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvénysorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönségkedvencek és különleges koncertélmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel eshet eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Az esendő ember. Légy tudatában esendő pillanataidnak, hiszen ember vagy. Ne ítéld el mások gyöngeségét, hiszen már tudod, hogy ember vagy. Aki ember, az szeret és megbocsát. Tatiosz.

0: Annak okáért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatástokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Péter második levele 1:10.
1: Üdvösségünk teljes egészében Isten cselekedetein nyugszik. Mi az ő műve vagyunk, és Jézus Krisztusban újjáteremtett minket. És azokat, akiket előhív a bűn álmából, igazzá is teszi. Mindent megkaptunk, ami az élethez és az Isten szerint való járáshoz szükséges. Mindenünk megvan, mihelyt eljutottunk a mi dicsőséges megváltunk megismerésére. Nekünk magunknak ehhez nem kell már semmit sem hozzátennünk, mert teljes üdvösségünk van. Ezt pedig egyedül ő munkálta. Nekünk nincs részünk benne. Mindez azonban nem jogosít föl minket a semmit tevésre. Éppen azért, mert az ő isteni ereje mindennel megajándékozott, amire szükségünk van. Ezért igyekeznünk kell, hogy tetszésére szolgáljunk minden megnyilvánulásunkkal. A mi feladatunk az, hogy az isteni elhívást és kiválasztást megerősítsük. Ez egyrészt igen sok buzgóságot kíván, másrészt Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a véghez vitelt. A mi feladatunk az engedelmes követés. Isten fölfedi bűneinket, és nekünk nem szabad azokat takargatnunk. A megtérésnek mindig párosulnia kell a helytállással. Ez azt jelenti, hogy kitartunk a próbák alatt, és győzedelmeskedünk azokban. Isten gyermekeinek életében csodálatosan kapcsolódik össze a nyugalom és a tevékenység. Az apostol fejezi ki ezt a legszebben, amikor azt mondja, amire igyekezem is, tusakodván az ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik. A Kolosséberiekhez írt levél, 1. fejezet, 29. vers.
0: Istenem, most a szívem elcsöndesül, és a te szeretetedben megnyugszik. Ilyenkor mindig föltámad bennem a lángoló buzgóság, hogy dicsőítselek téged, és múlhatatlan kegyelmedet magasztaljam. Most áldott figyelmedben bízó lélekkel Széchenyi István imájával teszem ezt. Hatalmas bírója a földnek, kifürkészhetetlen mindenségnek, aki előtt bámulattal és imádattal borulok le, tudatában gyöngeségemnek, s remegő szívemnek. Érlelj meg engemet az erényre, és arra a tökéletességre, melyet az ember a maga fogyatkozásai és lobogó szenvedélyei ellenére is már ebben a világban elérhet. Ajándékozz meg engem a lélek belső vígaszával és csendes békéjével, mely nélkül az ember ezen a földön nem élhet a te szemléletedben, s szellemét nem tarthatja meg abban a magas, földön túli szárnyalásban, hová a benső imádság emeli föl rövid pillanatokra a tétovázó kedélyt. Hadd időzzek én azokban a magasságokban, s acélozd meg gondolkodásom erejét, hogy én bár élve, de lélekben meghalva, s tisztultabb képzelőerő segítségével hozzád fölemelkedve a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem, s létezésem okát megérthessem. Tedd magadat értelmem számára hozzáférhetővé. Tisztítsd meg kedélyemet az előítéletektől, s töltsd el szívemet határtalan elnézéssel és szeretettel az egész emberiség iránt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Egy olyan világban élünk, amelyben megszokjuk az új és új fogalmakat, újabb fogalmakat, amelyek bombázzák a mi agyunkat, idegrendszerünket. Az élet minden területén így van. Így van a vallás területén, a Biblia tudomány kutatása területén, és mi is találkozunk lépten nyomon olyan kifejezésekkel, amelyek újak számunkra, vagy legalábbis a vallásos emberek számára is legtöbbször új. Vannak emberek, akik arra készülnek, hogy ha ez a világ tönkre megy, ha a földünkön az élet elpusztulna, valamilyen atomháború, vagy valamilyen kataklizma következtében, akkor már biztosítják előre most egy, ki tudja hány ezer vagy tízezer év múlva egy új embernek vagy fejletlen lénynek a továbbélését, illetve az új élet kezdését. Valóban az Úr letekint a mennyből, mondja a Zsoltáros, és neveti őket. De hogy vagyunk mi azokkal a bibliai fogalmakkal, amelyekkel csak ezen az előadás sorozaton is találkoztunk? Mennél mélyebbre hatolunk a jelenések könyvének a tanulmányozásában, annál több új és új fogalommal találkozunk, amit néha nem értünk, vagy nehezen tudunk elképzelni. Úgy vagyunk, mint János apostol volt a 17. fejezetben, olvastuk, hogy csodálkozott. Azután két verssel arrébb arról van szó, hogy csodálkoznak a föld lakói is. Az egész világ csodálkozik, mert olyan dolgokkal találjuk magunkat szembe, amelyek szinte hihetetlenek, elképzelhetetlenek az ember számára. A történelem írónak talán annyiból van könnyebb dolga, hogy azt írja le, ami történt. Persze a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sokszor lehet tapasztalni elfogultságot, különböző hátteret, ami adja az történetírónak a gondolatot, vagy átformálja a történelmet. Az idősebb generációkkal mi átéltünk történelem átformálásokat, újjáírásokat, és ha ma feltámadnának a régebbi emberek, akikről történészek írtak, akkor nem tudnák magukat bele helyezni a saját szerepükbe, amit a történészek adtak nekik. De Isten igéjében is találunk, és a jelenések könyvében különösen találkoztunk már eddig is olyan fogalmakkal, amelyek elgondolkodtattak. Amelyekben nagyon sokszor úgy tűnik, hogy a bibliakutató vagy profécia magyarázó emberek sem értenek mindig egyet. Majd látni fogjuk azt, hogy a komoly biblia magyarázók is több szempontot vesznek figyelembe egy-egy profécia magyarázásánál, és akkor, amikor egy új fogalmat magyaráznak, akkor azt, mintha úgy tűnne, mintha nem volna igazán egység ezekben. Ebben semmi különös nincs, majd vissza fogok térni erre, hogy miért nem, és ez egészen természetes. Előbb azonban szeretném, hogyha három nagyon fontos szabályt megjegyeznénk, akkor, amikor a proféciákat tanulmányozzuk, magyarázzuk, vagy értelmezzük, olvassuk. Mert ahhoz, hogy helyesen értelmezzük, helyesen magyarázzuk, helyesen prédikáljunk róla, figyelembe kell venni olyan alapvető szabályokat, amelyek itt vannak benne ezekben a profétikus igékben.

Az elsőben talán Dániel prófétára hivatkoznék, aki egész fiatalon, talán 16-18 évesen kerül babiloni fogságba, és mindjárt a királyi udvarba viszik. Nem akarom részletezni a 70 évet, leél a babiloni fogságban, mint országuknak, birodalmaknak fontos politikusa, hisz Dániel átél rendszerváltozásokat, átél király cseréket, változásokat, és minden korszakban megbecsülték őt, megmaradt a helyén. Nem az történt vele, mint általában egy rendszerváltáskor, hogy likvidálják az előző vezetőket. Dániel ott marad a helyén, és mindvégig fontos tisztséget tölt be az állami apparátusban, ugyanakkor Istennek hűséges embere. Hogy hogyan tudta kettőt egyeztetni, érdemes tanulmányozni Dániel életét, hogy hűséges volt a hivatali szolgálatában is, és hűséges volt az isteni küldetésben is. Isten általa különös dolgokat jelentett ki. Talán a legszembetűnőbb a Dániel könyve második fejezetében az a szobor, amelyben ő megfejti Nabukodonozornak az álmát, illetve ő maga is újból látja, hogy az Úr megmutatja neki, és előre négy birodalmat mutat be, négy birodalomnak keletkezését és bukását, majd a utána következő 10

És amikor vége van ennek a látomásnak, ott vannak vele az ő társai is a Hiddekel folyó partján. Ők megrémültek, amikor kezdődik a látomás, és ugye el tudom képzelni, ez így volna nálunk is, így lett volna mindenkorban. Az ő társai oda mennek hozzá, és megkérik, Dániel, mondd, miről volt szó egy látomás után. Hisz az előző látomásait Dániel mind elmondta, és leírta. Ismert volt, sőt, a látomások nagy részének a magyarázatát is elmondta. És érthető az, hogy oda mennek hozzá, és megkérdik, mondd, Dániel, miről volt szó? Mit mondott neked az Úr? És itt van egy nagyon fontos dolog. És átgondoltam ezt a kérdést. Ha tőlünk megkérdeznek valamit, gyakran belesünk abba a kísértésbe, hogy akkor is megmagyarázzuk, ha nem értjük. Mert mi szégyeljük azt mondani, hogy ezt nem értem. És valószínű Dániel is szerette volna elmondani a társainak, és először is a legilletékesebbhez megy, ugye az Úrhoz. És elmondja, Uram, ezt mondtad nekem, de én ezt nem értem. És mit mond az Úr? Ezt pecsételd be, majd az utolsó napokban, akkor megértik. És ebben az emberben olyan alázatosság van, hogy tovább nem kérdez. Elmondja, hogy ezt nem tudom, ezt nem értem. Azt hiszem, az egyik első szabály a profécia magyarázatánál az, hogy legyen bátorságunk és legyen annyi alázat bennünk, hogyha valamit nem értünk, valamire még nincs kijelentés, nem találtunk magyarázatot, mondjuk azt, hogy ezt nem tudjuk.

Talin Lóránt, a próféta imája. Hulló szárnyán az éj tovább oson, rózsás fényárban úszik Babilon. De még előzni zord ellenfelét, az éjszakát, mely rémes és sötét, a hajnal első lángoló nyilát a városon büszkén röpíti át. E fenséges harc szűzi csengiben még minden élet álmodon pihen. Szemei a gazdag márványfalaknak, az ablakok még mind lehunyva vannak. Csak észrevétlenül, mint egy magától, egy ablak van, mely csendesen kitárul. S még rajta át hajnalt hirdetve száll, a napszeméből egy fényes sugár, ragyogva még tündöklőbb sugarakba, feltűnik a próféta szent alakja. Imádkozik, forró keblét kitárja, kitárja arra, hol a napsugára a ködöt már-már szintén elnyeli. Boldog hona, Jeruzsálem felé. Jehovához röpít forró imát, szabadságért, megváltásért kiált, míg a városnak ébredő zajában elhal, kialszik lángoló imája. De fut a nap, e tündöklő szekér, a föld színéről égcsúcsára ér. Lent meg zúgván, verejték s könyv patakja, tombol, dühöng az élet forgatagja. S telelőjén e földi zűrzavarnak, ím újra nyílik erejtélyes ablak, és ismét távol, szép honán merengve, imába mélyed a próféta lelke. S még fátyol át az esti szürkület, halkan teríti el a föld felett, s a fátylon túl kék sátorán

az Úrnak, a csillagok egymás után kigyúlnak, s a paloták sok fényes csarnokában, a bűn tivornyás csillogón vidáman, az éj leszáll, s az emberek mulatnak, harmadszor is kinyílik íme az ablak. Ó, Jehova, népem nagy Istene, hatalommal, kegyelemmel tele, lelkem minden reménye, vigasza, ó, szabadíts meg, ó, vezess haza. Haza, hol távol a kék dombonott, büszkén magasba fényes templomod, s trónodhoz, ó, te tiszta, ó, te szent, lobogó áldozat kék füstje ment. Ekként imádkozott az este még, s másnap sötét börtönbe vetették, oroszlánok vaskarmai közé, de Jehovája megvédelmezé. Az idegen jármot sem hordozá, a pogány csarnokokban már soká, imája a felhőket áttöré, és ő indul Jeruzsálem felé. Imádkozott és meghallgattatott. Ó, tárjatok ki minden ablakot, és szívetek ott csüngve igazán, ama távolban tündöklő hazán, rabláncotok, ameddig össze nem tör, buzogjon az imádság lelketekből. S e földi börtön oroszlányai, ne féljetek, nem fognak bántani, s egy nap, lehullván a nehéz lakat, a lelketek boldog lesz, és szabad, s keblébe zár majd, mely rég vár oda, az örök béke égi városa.

Ebben a fejezetben, amelyik ma este kerül sorra, két főszereplő van. Olvassuk most el bevezetés után azt a részt, amiről ma este beszélünk. Jelenések könyve 13. fejezetében a 11. verstől. Azután láték más fenevadat feljön a földből, akinek két szarva vala, a bárányhoz hasonló, de úgy szól valamint sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe begyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára, és elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítettet vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám és annak száma 666. Említettem, hogy két főszereplője van, két fenevad. Mind a kettővel találkoztunk már korábban, de most egy másik formában és más jelentőségében. Az első a tengerből feljövő fenevad, amelyik egy tulajdonképpen veres fenevad, és egy asszonyt visz a hátán, amelyre jellemző a paráznaság, a lelki részegség, a káromlás nevei, öltözete bíbor, bársony, arany, aranypohár van a kezébe, ebben utálatosságuk vannak, hamis tanítások, azután káromlás szája jellemző rá, és a szentek ellen hadakozik 42 hónapig, 538-tól 1798-ig tart ez az időszak, amely ez tulajdonképpen a középkornak az a része, amelyben az Isten népét üldözték. Erről már korábban szó volt. Ez tehát az első szereplőre a jellemző. A másik szereplő a kétszarú fenevad,

A 12. fejezetben találkoztunk már a Földdel, és tulajdonképpen ennek a fenevadnak egy másik megnyilatkozásával is. Ott arról volt szó, hogy a Föld segítséget adott az asszonynak, és ez a hatalom is, amely később egészen más színben jelentkezik, és segített azoknak, akik az üldözők elől menekültek az új hazába, Amerikába. A második fennevaddal kapcsolatban, ha ezt a proféciát az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése még a jövő dolga. A 13. fejezetben a 11. verstől bemutatott fennevadról, amelyik az első fennevadnak erőt ad, az első fennevaddal kapcsolatban különböző megnyilatkozásai vannak. Úgy tűnik, hogy van egy vallási hatalom, amelyiknek a politikai hatalom, ez a második fennevad, erőt ad, lelket lehel belé. Sőt, akkor, amikor halálos sebet kapott az első fennevad, akkor később ez a második az, amelyik őt táplálja és megerősíti. És ezzel kapcsolatban írja a bibliai kommentár, a Bible kommentár, hogy ha ezt a proféciát, tehát a második fennevadat, az Amerikai Egyesült Államokra alkalmazzuk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy ennek beteljesedése a jövő dolga. Miért? Jelenleg az Egyesült Államok gyakorolja még mindazon szabadság elveket, amelyeket az alkotmány biztosít. Jelenleg mikor? Akkor ezt írták az Egyesült Államokról. Hogy miként jön majd létre a változás, azt tárgyalja a jelenlegi profécia. A változás ama végső események idején jön létre, amelyek közvetlenül megelőzik az időt, midőn a világ országai, ami Urunké és az ő Krisztusái lettek.

éppen ez az ország az, amelyik mindazon szabadság elveket biztosítja, amelyek az alkotmányban vannak. Vajon, ha most készítenék ezt a kommentárt, vajon ugyanezt írnák-e le, hogy jelenleg az Egyesült Államok az, amelyik biztosítja a szabadságjogokat. Ugye érezzük, hogy van bizonyos változás. A proféciák magyarázatánál ezt figyelembe kell venni. Nem lehet előre menni, és nagyon vigyázzunk kell, ne szaladjunk előre, de ne maradjunk le. Ne szaladjunk előre, mert akkor belejöhetnek az emberi magyarázatok. Vigyáznunk kell, legyünk éberek, nehogy lemaradjunk a proféciákról. Van néhány könyvünk, amiket szeretnék ajánlani olvasásra éppen ezzel kapcsolatban. Mai írók az Egyesült Államokkal kapcsolatban profécia fényében. Az egyik könyvnek a címe Amerika a proféciákban. Egyesült Államok a proféciákban. A másik a Egyesült Államok és Róma szerepe. És kövessük figyelemmel a proféciák vonulatát, a proféciák teljesedését, mert különös felismerésekben lehet részünk. És itt szeretnék ismét visszautalni arra, amit az elmúlt alkalommal említettem, hogy itt lesznek és már vannak olyan mozzanatok, amikről mi nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de beszélni kell róla. Mert van, akit bánt. Egy előadónak óriási a felelőssége. Akkor, amikor megértette Isten üzenetét, és ott áll a hallgatók előtt, akkor döntenie kell, hogy vállalja-e az Istentől jövő szót, vagy kényelem szeretetből megkerüli, és megpróbálja kozmetikázni. Nem egészen úgy kell azt érteni. Nem csak mi kerülünk ilyen helyzetbe, hadd olvassak egy ószövetségi igét Jeremiás könyve 20. fejezetében, a 7. verstől a 9. versig. Rávettél, Uram, engem, és rávétettem. Figyeljük csak meg ezt a pár beszédet, illetve csak ő beszél, a próféta. És mit mond az Úrnak? Uram, rávettél engem. Úgy érezzük, mintha méltatlan kijelentés volna egy próféta részéről, akinek Isten megbízatást ad, és ennek a következményeit érzi a saját nyomorúságán. És azt mondja, Uram, rávettél engem, megragadtál engem, és legyőztél. Nevetséges életem minden időre, mindenki csúfol engemet. Miért? Miért csúfolták? Mert olyan üzenetet hirdetett, ami nem tetszett nekik. És Jeremiás ott vergődik. Akkor, amikor szembe találja magát az emberek véleményével, visszautasító magatartásával, és oda megy az Úr, az Uram, rávettél engem. Egy olyan dologba hajtottál bele, amit én nem tudok vállalni. És azt mondja, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nékem. Azért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. El tudunk képzelni egy prófétát? Ilyen prófétát visszamegy az Úrhoz, és azt mondja, Uram, én többet a te nevedben nem szólok. El tudjuk képzelni, hogy micsoda végső elkeseredés lehetett? De hogy folytatódik? De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. És azután elmondja, hogy hallja sokak rágalmazását, és a 14. versben azt mondja, de az Úr velem van. Amikor meggyőzi önmagát, engedi magát az Úrtól meggyőzni, és azt mondja, hogy mégis az Úr velem van. Nem könnyű. Az a helyzet, amikor szembe találja magát az ember, mondjuk egy udvarias beszélgetés során, egy kérdéssel, ha egyenesben megkérdezik azt az igét, amiről az ember nem szívesen beszél. Néhány évvel ezelőtt meglátogattam a Pilis Csabai, Pilis Szántói római katolikus lelkészt. Ő tulajdonképpen egy kedvességét viszonoztam, mert
ő minden évben meglátogatta a gyülekezetet karácsonykor. A polgármesterrel együtt, és nagyon jó beszélgetésük volt. Ő tartott egy kedves kis beszédet, köszöntötte a gyülekezetet, boldog új évet kívánt, és eljöttek. És gondoltam, hogy mi is tartozunk legalább egy látogatásra, és meglátogattam. Több mint egy órát, vagy másfél órát beszélgettünk, aminek nagyon megörült. És a beszélgetés során egyszer a mosoly eltűnik az arcáról, és ráül egy szomorúság, és azt mondja, csak az fáj, hogy azt mondják, hogy a Szent Atya a fenevad. Ilyenkor az ember mit érez? Egy udvarias beszélgetés során. Most mit lehet mondani, hogy ó, hát nem, vagy igen? Mit lehet mondani? Az Úr adott egy gondolatot, és azt mondtam, hogy legyünk őszinték, hogy ezt a profécia magyarázatot katolikus szerzetesek találták ki, és akkor azt mondja, hát igaz, megmaradt a jó barátság. Azért mondtam a példát, hogy szembe találjuk magunkat helyzetekkel, és nekünk hűségeseknek kell lennünk az igazsághoz. A fájó kérdéseket is el kell tudni mondani.

0: Amikor a napbeöltözött asszonyról beszéltünk, már találkoztunk a Föld szerepével, és most ismét itt van a Föld, csak hogy említettem az előbb, hogy akkor az a nép, amelyik ott volt a Földön, Amerikában, Amerika, akkor befogadta az üldözötteket, és figyeljük csak meg, hogy változnak a helyzetek. Most ugyanaz a hatalom, ugyanaz a politikai hatalom, amelyik az emberi szabadság jogokat hirdette, és az ő országát, birodalmát erre építette az alkotmány fő pontja, a vallásszabadság. Egyszerre történik valami. Kezd megváltozni. Persze ne kövessük el azt a hibát, hogy előre futunk, mint ahogy az előbb említettem, hogy előre futunk egy olyan magyarázattal, amit még nem ismerünk. A hogyant nem ismerjük, de itt a tényekről van szó. Hogy hogyan fog ez bekövetkezni, nem tudjuk. Gondoljunk csak például arra, egy valamilyen kis közösségnek a lelkésze bejelentette, meghirdette az Egyesült Államokban, hogy el fogja égetni egy téren a Koránt. És mi történik? Nem égette el, mert önként visszavonta, de el tudta volna égetni? Igen. Az elnök, az Egyesült Államok elnöke is csak kérni tudta. Tehát, mivel vallásszabadság van, ma még ez van. De holnap bekövetkezik az, amiről a 13. fejezet második részében olvastunk. Nézzük csak még egyszer ezeket az igéket. Ez nagy jeleket és csodákat is tesz. Nem tudjuk, hogy fog ez megtörténni. Az Úr Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor a tanítványok kérdésére, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, az Úr Jézus választ ad, akkor azt mondja, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Beszél hamis Krisztusokról, beszél arról, hogy Sátán jeleket és csodákat tesz, annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Ami itt különös, hogy úgy tűnik, hogy ez a második fenevad lesz az egyik, amelyik produkálni fogja ezeket a csodálatos jeleket és csodákat. Mert arról van itt szó, hogy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hoz alá a mennyből, az égből, a földre, az emberek szeme láttára. Azután elhitette a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak a képét. Tehát ez a politikai hatalom fogja megcsinálni a vallási hatalomnak a képét, és ő fogja megparancsolni az embereknek, hogy imádják ezt a fenevadot, ezt a vallási hatalmat. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon. Vagyis ugye szó volt arról, hogy ez a vallási hatalom halálos sebet kapott. Erről is szó volt, amikor Berthier tábornok, francia tábornok fogságba vitte a pápát. De ez a seb kigyógyult. Akkor úgy tűnt, hogy a pápaság megszűnt volna, de ismét meggyógyult. És ez a második hatalom, ez a politikai hatalom fog erőt adni. Hogyan teszi ezt? Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal, szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlokukra bélyeget tegyenek, és senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Megint azt kell mondani, hogy a hogyant nem tudjuk. Itt tényekről van szó. És még hadd olvassak a bibliai kommentárból egy gondolatot. Ha az Egyesült Államok gyakorolni akarja minden tekintélyét, hatalmát az első fenevadnak, a vallási ügyekbe is be kell avatkoznia, és arra kell igyekeznie, hogy megszabja az Isten tiszteleti mód rendszerét. Visszatérve a kérdésre, szemünk láttára látjuk a proféciák teljesedését, ahogy halad a végső események felé. A két hatalom felismerhetővé válik. Isten gondoskodik arról, hogy ne kelljen senkinek sem találgatni, hanem egyértelmű legyen az felismerés azért, hogy egyértelműen tudjon az ember dönteni is. Senki nem dughatja fejét a homokba. Felismerhető lesz az igazság, felismerhető lesz a hamisság is, és felismerhető lesz az egyedüli helyes út. A mindenható Isten segítsen bennünket abban, hogy felismerjük, és azok között legyünk, akik felismerik minden időben a helyes utat, amelyet választani kell. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

bátorító üzenet törvénytisztelőknek. Különös lények vagyunk mi emberek. Ha törvényeket, rendeleteket, utasításokat hallunk, mindjárt úgy érezzük, mintha korlátok közé szorítanának, és szeretnénk lerázni magunkról minden kötöttséget, mert függetlenek akarunk lenni. Már a gyermekek viselkedésénél is megfigyelhető, hiába figyelmezteti a szülő, mert óvni akarja valamilyen veszélytől, csak azért is az ellenkezőjét csinálja, és nem fogad szót. Azért történik annyi baleset is, mert az emberek nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat. A törvények pedig, amelyekről sokan úgy gondolják, hogy szabadságunkban gátolnak, végeredményben javunkat szolgálják, védenek a rossztól. Isten a világ mindenséget törvényei által kormányozza. Parancsai uralmának és az erkölcsélet rendjének alapjául szolgálnak. Istennel és embertársainkkal való közösségünk alapelveit a 10 parancsolat tartalmazza. Isten szeretetből adta, hogy teremtményei boldogok legyenek. Mégis az a tragikus, hogy sokszor ellenszegülünk, nem törődünk figyelmeztetéseivel, hanem megyünk a magunk feje után, mint ahogy Ádám és Éva tette, amikor Isten parancsa ellenére cselekedtek. Miért van ez? Mert Sátán, a mi ellenségünk, azt akarja elhitetni velünk, hogy Isten törvényét lehetetlen megtartani, és a törvényszegés súlyos következményeit eltakarja előlünk. A Szentírás egyértelműen tanítja, amint Pál apostol a római gyülekezetnek írja, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. János apostol pedig így fogalmaz levelében, mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Nagyon sokféle törvény van, hiszen minden államnak megvannak a maga jogszabályai, amelyek kötelezőek az állampolgárokra, és szükséges a rend érdekében. Nem könnyű jó törvényeket alkotni. Némelyik még hatályba sem lép, már is kiderül róla, hogy hibás, használhatatlan. Szükséges újra fogalmazni, hogy alkalmazható legyen. De Isten törvénye nem ilyen. A természeti törvények által az Úr a világ mindenséget fenntartja, a nap, a hold, a csillagok járását és az évszakok váltakozását igazgatja. Az egészségügyi rendelkezései egészségünket óvják a káros szenvedélyektől, romboló szokásoktól. Az erkölcsi törvény pedig örökérvényű, nem változott a letűnt évezredek alatt, mert Isten fogalmazta meg, amit már az édenkertben megismertetett ősszüleinkkel. Az Úristen, amikor kiválasztotta Izraelt, megtisztelte őket azzal, hogy törvényének megtartói, őrei és továbbadói legyenek. A Sínai hegyen nyilatkoztatta ki előttük a 10 parancsolatot, melyek szabályai minden emberre kötelezőek. A 10 parancsolat első 4 rendelkezése Isten és az ember viszonyát foglalja magába. Amikor Jézust megkérdezték, melyik a nagy parancsolat a törvényben, ő így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A 4. parancsolat például különösen fontos. Ez a törvény szíve, mivel az egyedüli, amely megmutatja, kinek a tekintélye által kaptuk a szeretet törvényét. Olyan, mint egy fő láncszem vagy híd, ami összekapcsolja a többi 9-et. A törvény épülete erre a pillére épül fel, mert az első kőtábla parancsainak összefoglalója és a 2. kőtábla előkészítője. A 10 parancsolat másik fele az ember és ember közötti kapcsolat helyes elveire tanít. E rendelkezések lényegét a 10. foglalja össze. Ne kívánd! Jézus ezt így összegzi. A 2. szeresd fele barátodat, mint magadat.
a 10 parancsolat egységes egészet alkot. Isten szabad akaratot adott mindenkinek, nem kívánja, hogy kényszerből tartsuk meg törvényét. A neki való szolgálatnak, a törvény betöltésének a lényege szeretet. Törvény megtanít arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, ahogy ezt Pál apostol is kifejezte. A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. A törvény olyan, mint a tükör. Megmutatja igazi valónkat. Ha tüzetesen vizsgáljuk a 10 parancsolatot, azt látjuk, hogy az lényegében 10 pontból álló, két részre osztott egyetlen törvény, ezért írja Jakab apostol. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. János apostol megfogalmazása szerint a bűn pedig törvénytelenség, ami önzéssel jár együtt. Lázadás Isten ellen is következménye a boldogtalanság. A törvénnyel ellenkező cselekvő ember tehát önmaga ellensége. Az örökkévaló parancsolataiban nem a tiltások sorozatát kell látnunk, hanem azt, hogy mi vagyunk a megajándékozottak. Mi viszont mindig fordítva akarjuk értelmezni, hogy mi adunk Istennek, ha ezt vagy azt nem tesszük. Isten határozottan kijelenti, mi lesz a következménye annak, ha megtartjuk, illetve ha figyelmen kívül hagyjuk utasításait. Csak két dolog között lehet választani, nincs harmadik út. A következmény élet vagy halál, áldás vagy átok. Amint Mózes 5. könyve 30. fejezetében olvashatjuk. Mert te parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Sőt, mellette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Ha csak annyit látunk a törvényben, hogy Isten figyelmeztetései korlátozzák szabadságunkat, akkor nem értjük meg a törvény lényegét. Sokszor úgy vagyunk, amikor halljuk vagy olvassuk a parancsolatokat, az az érzésünk támad, mintha nem is nekünk szólnának. Miért helytelen ez a gondolkodásmód? Mert aki azt hiszi, hogy rá nem vonatkozik egyik vagy másik rendelkezés, az nem ismeri önmagát és a kísértés erejét. Jézus arra figyelmeztet, ha valaki csak szívében vagy gondolatában éli át a bűnt, már az is törvényrontásnak számít. Szükséges, hogy naponta belenézzünk a szeretet törvényének tükrébe, s vizsgáljuk meg azt, mitől akar megvédeni. Azok, akik helyesen látják Isten szándékait, és tapasztalják életükben a törvény megtartásából eredő áldásokat, a következő felismeréshez juthatnak, amit a 119. és az első Zsoltár írója így fogalmazott meg. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik, éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészem. Ennek ellenére mégis sokan kérdezik, érvényes-e még ma is a régen adott törvény, amely a szeretet és a boldogság törvénye. E kérdésre a leghitelesebb választ maga Jézus adta, amikor e földön járt. Szavait Máté evangélista jegyezte fel.
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Nem tette félre, hanem bizonyította örökké való érvényességét. Aki megkísérli megváltoztatni Isten szeretett törvényét, annak Jézus ezt mondja, mert hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Krisztus az embert megváltani jött Sátán hatalmából, de küldetésének tekintette azt is, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Élet célját így jelölte meg, ahogy a 40. Zsoltárban olvashatjuk a proféciát róla. Imé jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Ő, aki a törvényadásban közreműködött, visszavonta volna azt, amit korábban elrendelt. Micsoda képtelen feltételezés! A Biblia kijelentése alapján mondhatjuk. Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Az a tény, hogy az Úr Jézus viselte el az ember áthágásának büntetését, ez hatalmas bizonyíték az összes teremtett lény számára, hogy a törvény változhatatlan. Jézus Krisztus földön jártakor bemutatta, lehet e bűnnel megfertőzött földön is az Úr törvényének alapelvei szerint élni. Félreérthetetlenül rámutatott arra, ha nem lenne törvény, nem volna rend. Lehetetlenné válna az élet. Törvénye tehát az élet törvénye is. Nem Istennek teszünk szívességet, ha megtartjuk parancsolatait, mert nekünk származik áldás abból, ha a szeretet törvényének alapelvei szerint élünk. Önerőnkből ugyan képtelenek vagyunk rendelkezéseit megtartani, de Jézus Krisztus tud segíteni. Ígérete szerint új szövetséget köt velünk. Szívünkbe írja törvényét, és az ő népéhez tartozhatunk. Isten szeretetből adta törvényét, és nem azért, hogy a nem szabadok tilalomfáit állítsa elénk. Ezekkel a parancsokkal az életünket védi. Ha azok szerint élünk, békességünk lesz. Boldogok pedig csak akkor lehetünk, ha szeretni tudunk. És erre a magasabb rendű szeretetre tanít meg minket a 10 parancsolat.

0: Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Kodály Zoltán kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

június 29-én így szól Isten igéje. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr a seregek Istene. Ámos próféta könyve 5. fejezet 15. verse. Az új szövetség igénk pedig így szól. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igaznak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Korintusbeliekhez írt 2. levél 6. fejezet 14. verse. Mindkét ige hatalmas igazságokat fogalmaz meg arról, hogy mit vár el Isten tőlünk az ő népétől. Nekünk kell tehát megtartani a törvényt, nekünk kell gyűlölni a rosszat, és tenni a jót, nekünk kell Isten mellett, azaz a világosság mellett kiállnunk. Isten nem mástól, nem a világ fiaitól várja, hanem tőlünk. Nagyon szeretem az ószövetségi József, Jákob fiának történetét. Példaértékűnek érzem, hogy az otthontól távol kerülő, rabszolgaként élő József által áldatik meg Potifár háza. Amikor pedig önhibáján kívül börtönbe kerül, ott is Istenre mutat cselekedeteivel, azzal, hogy cselekszi a jót, és az élő Isten törvénye szerint él. Az új szövetségből pedig hadd emeljem ki Zákeust, aki amíg fogja volt az ördögnek, és így a pénznek is, addig nem tudott jót cselekedni. De amikor Jézus betért a házába, és betérhetett az életébe is, akkor már képes volt jót és jól cselekedni, négyszeresen visszaadni, amit elvett, és vagyona felét szétosztani a szegények között. Mai igénk arra ösztönöz minket, hogy ahol mi élünk, ott Isten akaratának és az ő törvényének megfelelően éljünk, még akkor is, ha ez nem hoz rögtön elismerést a környezetünkben. Isten megjutalmazza hozzá hű gyermekeit. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Mai igéink ismételten arra tanítanak, hogy ne másokon kérjem számon az igazságot, hanem én cselekedjem veled és általad. Köszönöm, hogy Jézusban megmutattad a te igazságodat, aki büntelenül halt meg minden bűnösért. Amen. Tamási Tamásné áhítatát hallottuk, a nap igéi voltak. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót. Szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban. Talán megkegyelmez az Úr a seregek Istene. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igaznak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe Felhívás imádságra. A mai ige Jeremiás könyve 33. fejezet 3. verse. Kiálts hozzám, én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Gondolatok az igéről. Isten imádságra bíztat minket. Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása nincs, csak az imádkozót befolyásolja. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást. Íme az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad a szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra és újra, hogy ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk. Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyerekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyerekeinek a kiáltását? Isten felel szorongatott népe kiáltására. Csodálatos dolgokat tartogat számunkra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak, és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük. Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát, ha szorongattatásukat szükségessé teszi. Ámulatba ejt minket kegyelmével, és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet. Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé. Országos evangélikus zenei tábor. Örömmel hirdették idén is az evangélikus könnyű zenei tábort, mely tegnap kezdődött. Ha szeret zenélni, fejlődnél a hangszereden, hogy kipróbáld magad zenekari környezetben, akkor itt a helyed, mondják a szervezők. Profi hangszeres órákkal, ritmusfejlesztéssel, közös zenéléssel és rengeteg inspiráló zenei élménnyel készülnek. Ez a tábor most azonban nem csak a zenéről szól. Interaktív ifi alkalmak, őszinte beszélgetések, áhítatok és lelki programok is várják a résztvevőket, ahol együtt gondolkodnak, töltekeznek és kikapcsolódnak. Mindez Kőszeg gyönyörű természetvédelmi környezetében. A tábor tehát elkezdődött, és június 28-ától július 5-én vasárnapig tart. Tegnap kezdődött a 2026-os zenei előkészítő tábor. A Dunántúli Református Egyházkerület előre meghirdetett kántori előképző, kis kántorképző tanfolyama tegnap kezdődött, és június 28-tól július 4-éig tart Monoszlón, amire még mindig nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyház zenéhez. Az egyhetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, például tanultak zeneiskolában szorfést, furulyát, billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással és szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismerhessék az új énekeskönyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról. Tovább melegedik a nyár. Kedden a felhőképződés mellett sok napsütés várható, néhol eshet eső, az északi a szél mellett 35 és 42 fok várható. Szerdán még mindig több órára süt ki a nap, de nagyobb eséllyel esett eső. Az északi a szél mellett 32-38 fokot mérünk majd.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mély sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése. Mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr, és aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen.
2: Boldogságom te van, boldogságom te van.
3: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Műsorunkban Surman László lelkipásztorral, költővel beszélget Győri Gábor Dávid gyerekkorról, a Jézushoz való visszatalálásról, a roma emberek eléréséről és az Istentől kapott víziókról. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntjük a Lélekhangoló műsornak a hallgatóit, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban Surman Lászlót, pünkösdi lelkipásztor, költő, már évtizedes, ami kapcsolatunk úgy évről évre össze szoktunk futni az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, ha máshol nem, akkor ott egy cigánymissziós kurzus kapcsán, aminek te az első perctől kezdve meghívott előadója vagy, még betekintést engedsz a ti szolgálatotokba, és te elkötelezett munkatársa vagy ennek a szolgálatnak. Neked is sváb, magyar és cigány felmenőid is vannak, de talán ezzel a személyiségedhez meg a szolgálatodhoz is a legközelebb, hogy a cigányság képviselője vagy, és felük szolgálsz. Azért hívtalak meg, mert olyan gazdag a te szolgálatod, és olyan mély a te történeted, amit azt gondolom, hogy jó, ha minél többen hallhatnak a Lélekhangoló hallgatói közül is. Mi az, ami igazán fontos számodra, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, vagy amikor bemutatkoznál, akkor mit mondanál ezek közül?
1: Nagyon köszönöm először is a meghívást, mindig jól esik nekem az evangélikus testvérekkel közösséget ápolni. Hogy ki vagyok, azt hiszem, hogy Krisztusnak egy megkegyelmezettje legelső sorba, így az évtizedek, ahogy mögöttem vannak, egyre inkább azt tapasztalom, hogy semmilyen pozíció, semmilyen felhatalmazás önmagában nem tudja kifejezni azt, hogy igazából én ki is vagyok. Csak a Krisztusban vagyok úgy valaki, amit Péter apostol is mond, hogy királyi pap, szent nép, megtartásra való nemzet. Ha csak röviden kell magam definiálni, akkor Krisztusnak egy megkegyelmezettje, egy gyermeke vagyok.
0: Azon gondolkodom, ahogy ezt mondod, hogy miért olyan fontos neked ez a megkegyelmezettség. Egy szép karrierív van mögötted, de talán rögösebben indult ez az út. Ott vannak azok a fordulatok, ami miatt azért mégis ez egy jelentős pillanat az életedben megtényező.
1: Igazából minden nap kegyelemből vagyunk megtartva, és ezt a napi kegyelmet, ezt illik komolyan vennünk, hogy minden nap egy kegyelem, ami számunkra. Ugye az életem, ha most a legelejére megyek vissza, egy cigány telepen születtem Békésvárosban, és egészen 6 éves koromig éltünk ott. Majd édesapám úgy döntött édesanyámmal, hogy ők szeretnének egy más sorsot, ami számunkra, ezért elköltöztünk a városnak egy másik részébe, egy teljesen ellentétes település részbe, ahol már közvetlenül nem voltak körülöttünk cigány emberek. Hát én nagyon sokáig nem is értettem, hogy mit jelent az, hogy valaki cigány vagy romának lenni, hogy mit jelent. Valamikor általános iskolás koromban tapasztaltam az első ilyen szerelmi kapcsolat révén, hogy az a lány, akit én szeretek, és ő is szeret engem, mi nem lehetünk együtt a kapcsolatban, talán 7. osztályos voltam. Elmondta, hogy azért nem, mert hát mondta az apukája, hogy én cigány vagyok, és hogy ő nem, és hogy nem lehet kapcsolatban lenni. Az évek alatt ezek a dolgok úgy megkeményítették így a szívemet, de nekem a nagyszüleim, ők pünkösdi hívők voltak, és ők vittek édesanyám, főleg mindig vasárnap menni kellett a gyülekezetbe, és 16 évesen jutottam el oda, hogy személyes kapcsolatba kerültem Krisztussal, tehát megismertem őt, megszólított engem, bűnbánatot tartottam, megtértem, újjászülettem. Utána 3 év telt el, azt hiszem 19 éves koromban bevonultam Szegedre, a Török Ignác laktanyába katonának, és ebben az időszakban az életem egy teljesen más irányt vett. Amikor leszereltem 1994-ben, akkor én már nem mentem vissza a gyülekezetbe. Vonzott a világ, tetszett az, ami van a világban, amivel addig nem találkoztam még úgy, és hát talán nem túlzás, azt mondom, hogy egy elzülött állapotba kerültem. Ez tartott 2005-ig. 2005-ben talált rám az Úr.

0: Lélekhangoló.
1: Ez egy hosszú időszaka volt akkor az életednek, mégis, amikor más utakon jártál, valahogy eltávolodtál a gyermekkornak a kötelékeit.
2: Hát abszolút,
1: a
2: gyermekkoromat tekintve én nagyon kívánnám, hogy sok embernek ilyen gyermekkora legyen. Az én apám nekem, az anyám példaképeim voltak. Aztán valóban ez a több mint 10 év úgy telt el, hogy olyan bűnös életet éltem, amivel nemhogy nem dicsekednék, hanem szégyellem így utólag. 2005-ben miután megtértem, visszatértem helyesebben az Úrhoz, elég sok embertől kellett bocsánatot kérnem verekedésekért, ugye diszkóba kidobó voltam, fegyveres őrszolgálatot teljesítettem, ebből kifolyólag is voltak ügyek. Elmondtam, hogy találkoztam Jézussal, megbocsájtott nekem, és én is szeretnék bocsánatot kérni, és nyilván én is megbocsájtani másoknak. Hiteles keresztény életet élni úgy, hogy nem rendezem a bűneimet, nem lehet. Voltak olyan személyek, akikkel tudatosan készültem erre a bocsánatkérésre, és voltak olyanok, akikkel az Úr spontán összehozott egy-egy találkozót, beszélgettünk, nem volt harag közöttünk, de mégis úgy bennem volt, hogy fel kell hoznom, és bocsánatot kell kérnem egy pofonért, vagy egy olyan helyzetért, ami kellemetlenség volt a másik fél számára.
1: Nem arról volt, hogy csak a munkádat végezted? Mondjuk kidobó fiúként?
2: Nem, sajnos. Bár csak ennyi lett volna. Egy olyan baráti társaságba keveredtem bele, hogy hárman voltunk. Egyik barátunk az a börtönbe halt meg, tehát nagyon tudatos kötekedés, verekedés és egyéb dolgok voltak ezek. Érdekes történet talán, volt egy lelkipásztor, akit szívemből utáltam. És már akkor jártam gyülekezetbe, prédikáltam, és felhozta az Úr a szívembe a megbocsájtás kérdését. És amikor prédikáltam az embereknek a gyülekezetben, úgy mindig az Úr közbe szólt hozzám is, hogy és te mikor bocsájtasz meg, és te mikor rendezed le ezt a kapcsolatodat. Gyerekkoromtól élt bennem ez az ellenszenv, ez a gyűlölködés. És hát elkezdtem imádkozni, hogy Uram, ha azt akarod, hogy ezt lerendezzem, akkor segíts, mert ezt magamtól nem tudom. Évekig nem találkoztam vele, és onnantól kezdve, hogy az Úr elkezdte ezt munkálni, szinte havonta, hetente összefutottunk. És egyszer úgy volt erőm, az Úr úgy mozdított, felhívtam telefonon, elmentem hozzá, és akkor elmondtam neki, hogy figyelj, nagyon haragudtam rád, gyűlölet volt a szívembe, úgy érzem, hogy én szellemi értelemben is az én indulataimmal megkötöztelek téged, ártottam neked, és én szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon érdekes volt, mert egy kemény ember egyébként ő, de életemben akkor láttam először, hogy könnyek voltak a szemébe, és annyit mondott, hogy hát egy igazi férfi az én szememben olyan, mint te vagy, tud bocsánatot kérni. Úgyhogy onnantól kezdve szolgáltunk is már együtt, nem egyszer, szolgálunk is együtt, ha úgy adódik. Úgyhogy az Úr csodákra képes a megbocsájtáson keresztül.
1: Mondtad, hogy keresztül mentél egy ilyen nagy visszatérésen. Mi kell ahhoz, hogy az embernek az élete ilyen gyökeres fordulatot vegyen?
2: Nekem ugye, ahogy említettem, a nagyszüleim, ők hívemberek voltak. 46 éves volt édesapám, amikor elköltözött az Úrhoz. Nekem aznap volt a születésnapom, akkor voltam 25 éves. És hát ugye édesanyám egyedül maradt ebbe a helyzetbe. 8 éven keresztül borzasztóan szenvedett így a gyász folyamatba, és az én feleségem volt az, aki odaállt mellé, és azt mondta, hogy hát mama, én elmegyek veled a gyülekezetbe, elkísérlek, hogy ne egyedül menjél. És így ennek kapcsán a feleségem megtért, meg is keresztelkedett, be is merítkezett, és hát meg kell említenem a Durkó Albertnek a nevét, aki feleségemmel beszélgettek rólam, hogy látja a feleségem, hogy nyitott lennék-e arra, hogy ő is beszélgessen velem így a megtérésről, az Úr Jézusról, a visszatérésről, és hát nyilván ezt én utólag tudtam meg, de hát úgy alakult, hogy az Albert megkeresett, és mondta, hogy hát ő neki az Úr azt mutatta, hogy be kell íratni engem egy bibliaiskolába, mert az Istennek terve van velem. Először kinevettem, és aztán elmentem, és hát ebben a bibliaiskolában semmi másról nem hallottam, csak az Istennek a beszédéről. Nagyon haragudtam Júdásra még úgy gyerekként, hogy mit tett Jézussal, és ugye azzal szembesültem, hogy én magam is olyan vagyok, mint a Júdás, hogy Jézust elárulom. Ott hagytam, elmentem, lezűlöttem, és azt el tudtam hinni, hogy Isten megbocsájt nekem, de nekem 3 évre volt szükség ahhoz, hogy elfogadjam igazán ezt a megbocsájtást, és hogy én magamat is tudjam úgy látni, hogy egy megkegyelmezett ember vagyok. Ezért ragaszkodok így az Isten kegyelméhez.
1: Egy veszteségen keresztül történt ez a változás tulajdonképpen.
2: Ugye édesapám az egy autóbalesetbe veszítette el az életét. Nagyon dühös voltam, haragudtam az Istenre, nagyon csúnyán káromkodtam. Akkor egyre inkább, ahogy elteltek az évek édesapám halála után, és láttam a feleségem megtérését, édesanyámnak a ragaszkodását a Krisztushoz, úgy egyre inkább azt éreztem, hogy hát már nem is haragszok az Istenre, de úgy beszélni is akarok vele. És emlékszem, amikor egyszer így szóltam az Istenhez, hogy nem haragszok rád, egyet kérek, csak hagyjál békén. Hát nem hagyott békén az Úr. Teltek így az évek, aztán ugye a verseimet visszaolvasva, ezt a gyász folyamatot én így az irodalmon keresztül tudtam feldolgozni, és látva feleségem, édesanyám hitét, ebbe tudtam belekapaszkodni. És aztán pedig hát szerelmese lettem a Krisztusnak, úgyhogy egy ilyen tragédia is, egy ilyen gyász folyamat is képes, hogy az Istenhez közel vigyen, és beleszeressünk az Istenbe.

0: folytatjuk a lélekhangolót. Vendégünk Surman László, lelkipásztor.
1: Szó esett itt az irodalomról, és hát több verses kötet is van már. Hogy indult el ez az életedben? Honnan jön ez, hogy te verseket írsz?
2: Hát ez általános iskola harmadik osztályos koromba kezdődött. Akkor a Dörmögő Dömötör nevű újság volt még, és ott volt egy pályázati felhívás meseíró versenyre. Írtam egy mesét, nagyon jó eredményt értem el egyébként, és utána tehát nem foglalkoztam vele. Majd amikor 1994-ben leszereltem a seregből, megalakítottam egy civil szervezetet, Elfelejtett Tüzek néven egy művészeti egyesület volt, és ahogy velük foglalkoztam, szerveztem a különböző fellépéseket, szponzorokat kerestem, úgy felmerült bennem, hogy jó lenne nekem is valamit tenni így a kultúra területén, és lényegében dalszövegeket kezdtem el írni a zenekar számára, és a dalszövegekből lettek versek, és a versek ugye azok pedig úgy alakultak, egy nagyon drága barátom, aki szintén az Úrhoz költözött, Kántor Zsolt, a Tevon könyvkiadónak volt ő a vezetője, egy megtért hívő ember. Hát ő, amikor olvasgatta az írásaimat, illetve még a Csétót János, aki később a Móra könyvkiadónak lett a vezetője, ők voltak azok, akik nézték a verseket, és hát ők bátorítottak, hogy érdemes lenne kiadni könyvbe. 1998-ban jelent meg az első kötet Sóhajok címmel. Az édesapám elvesztése 1998-ban történt, tehát ott nagyon rányomta a bélyegét. Ki tudtam írni az érzelmeket, a fájdalmat. Nyilván az eltelt évtizedek alatt egy folyamatos késztetés van az emberben, hogy van egy gondolatom, akkor azt le kéne írni, meg kellene fogalmazni. Hobbiként művelem lényegében a versírás, de főleg az elmúlt fél évben majdnem egy fél kötetet már megírtam, ami majd 2027-ben van tervezve, hogy megjelenjen. Az előbbi kötetem, meg a mostani kötetem is, az kifejezetten a hitre, a Krisztusra épül, és ott bibliai módon igyekszek megfogalmazni gondolatokat, Krisztusra mutatni, és hát ezek azok az érzések, azok a mindennapi impulzusok, amiket tapasztalok, azok valahogy mondattá formálódnak.
1: A bevétele ezeknek a köteteknek valamilyen önmagán túlmutató célra megy, beszélnél erről egy kicsit?
2: Az előző verses kötet, ugye, ami 2019-ben jelent meg, ennek a kötetnek a címe Akarom é. Egy látomásom volt, egy víziót láttam, édesanyámnál ültem, éppen a kávét készítette elő, amikor láttam magam előtt egy templomnak a homlokzatát, és egy kandelláber világította meg a homlokzatát a templomnak. És az Úr, mintha a fejembe, szívembe megszólalt volna, hogy ezt mezőverénybe, a cigánytelepen, amit Delhének neveznek, hogy ott akar az Úr felépíteni egy templomot. És hát én nagyon ellenkeztem ez ellen, hiszen soha ilyet nem csináltam, meg hát egy templomot felépíteni az nem 1-2 millió forintba kerül, és hát sokat imádkoztam. És volt egy finn házas pár, 10 évig itt voltak Magyarországon, és a Pirjó Rita egy reggel 6 órai időpontban kapott egy telefonhívást Finnországból. Az egyik testvérnő hívta, hogy egész éjszaka egy álommal küszködött, és azt álmodta, hogy van egy hosszú utca, egy egyenes utca, és annak a végén valami nagyon nagy építkezés van, és hogy szeretnék kérdezni, hogy mit csináltok ti ott? A Rita elmondta nekem ezt az álmot, amit ő vele közöltek Finnországból, miközben én ott már vagy 2-3 napja magamba hordoztam ezt a látomást, hogy a cigánytelepen Isten templomot akar építeni. Úgyhogy elindultam telket nézni, és ennek az egész kötetnek lényegében a bevételét, illetve minden irodalmi rendezvényen, ahol én részt vettem, és bármilyen jellegű költséget, tiszteletdíjat, vagy bármit kaptam, azt úgy egy az egybe a Mezőberényi templom felépítésére adtam támogatásként, és hát az Úr kegyelméből már ezt a templomot belakták. A következő kötetem, ami nyomdában van, ennek az lesz a címe, hogy Csöndbeszéd, de ennek egy nagyon nagy különlegessége van.

0: ugyanis az én kedves feleségem fest. És azt gondoltuk, hogy jó lenne egy közös kötetet készíteni, de tegyük ezt azzal a céllal, hogy a felvidéki testvéreket, akik ott vannak Csoltó nevű településen konkrétan, hogy az ő missziós szolgálatukat támogassuk.
1: Több egyére hallottam tőled ezt a történetet a mezőberényi templomról is, de mindig úgy megborzongtat, hogy amikor az Isten elkezd munkálkodni, akkor ezt több helyen is teszi, és nem hagy minket egyrészt magunkra, másrészt milyen izgalmas ez, hogy megerősítést kapsz Finnországból, hogy valaki ugyanazt azt a látomást, vagy víziót, vagy álmot láthatta, vagy valami nagyon hasonlót, amit te. Ugyanakkor meg kinek jutott volna eszébe egy cigánytelep közepére templomot építeni, szóval, hogy van ezekben valami ilyen emberi szempontból őrült dolog is, azt gondolom, hogy az Isten vezet minket.
0: Hát nagyon sok esetben megkaptam, hogy nem vagyok normális. Aztán ugye azért ez sok évig tartott ez az építkezés, tehát 2019-től 2025-ben lett átadva lényegében az épület használatra. El kell mondani, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy a Durko Albert, a cigánymissziónak a vezetője, odállt teljes merszélességgel emelé az ügy mellé, és ő is azt mondta, hogy hát az Úr mutatta, akkor ez fel fog épülni. Nagy még mindig vannak nehézségek így a gyülekezettel kapcsolatban, de hiszem, hogy ha Isten ezt az egészet munkálta, építette, akkor az ottani dolgok is el fognak indulni, ugyanis ez a templom a cigánytelepen nem csak egy szakrális terület, hanem egy olyan közösségi tér, ahol az emberek képzést kapnak, szociális egyéb támogatást, önéletrajzírást, munkakereséshez lehetőséget, tehát minden olyan dolog, ami a számukra nem egyértelműen elérhető. Ahhoz, hogy a ruhát kimossák a gyerekeknek az iskolába, bejönnek, és itt van lehetőség erre.

0: Beszéltél arról, hogy te magad is sokszor keresed és megéred az Istennek a vezetését, néha talán ilyen álmokon vagy látomásokon keresztül, ez kicsit olyan furcsán hathat sokaknak, vagy egy ilyen bizonytalan határterület, ugye az álmok kérdése. Te hogy tapasztalod meg az Isten vezetését az életedben? Itt már néhány példát mondtál. Hogy áll ez össze egy egész szép?
1: Az Isten az kijelenti önmagát természetbe, embereken keresztül, Jézus Krisztusba, Szentíráson keresztül, és nagyon sok esetben, amikor én egy kijelentést vagy egy vezetést kapok az Úrtól, akkor mindig az az első dolog, hogy megmérem a Szentírással, hogy mit mond az ige, mit tanít Jézus, mit tanít az Isten az adott témáról, illetve megkérdezek másokat, hogy ők ezt hogy látják, és kérek ima támogatást, és én is imádkozok érte, tehát nem egyik pillanatról a másikra állok ki, hanem van egy ilyen vizsgálat bennem. Nagyon sokszor voltak olyan álmaim, amikor az Úr megszólított, és ott is az volt, hogy az első mérce a Szentírás. A második, hogy megkérdezek hozzám közel álló barátokat, lelkipásztorokat, hogy ők ezt hogy látják, szintén imádkozunk, és amikor az Úr megerősít különböző dolgokat, akkor tudom azt, hogy mehetek ebbe az irányba tovább. Ugyanakkor a Bibliában olvassuk, ugye rengeteg eset van a prófétáknak az eset, amikor Isten szól hozzájuk, beszél hozzájuk. Hát az Isten hangját azt meg lehet hallani, néha fizikailag is, de az a belső fül, ami benne a lelkünkben, a szívünkben van, és az Isten, amikor megszólít, az egy szelíd hang, az nem tör ajtót, ablakot ránk, hanem ő nagyon szelíden, nagyon kedvesen szólít, meg lehet tanulni, meghallani az ő hangját. Én nagyon sokat imádkoztam ezért, hogy legyek rá érzékeny. Néha olyan titkokat fed fel az Úr számomra, amin én magam is meglepődök. És feltétlen, hogyha ez megerősödik, hogy az Úrtól van, akkor engedelmeskedni kell.
0: Baj lehet belőle, hogyha fontos hangoknak nem engedelmeskedünk. A szavaidból is átjön, hogy a cigányok felé szolgálsz, a sajátjaid felé. Fontos dolog, hogy te hitelesen képvisel sok mindent közöttük, hiszen te magad is ebből a közegből érkezel. Hogy látod annak a helyzetét itt a hazánkban, hogy sokféle feszültség van, nem csak a népek között, hanem általában a társadalmunkban, hogy lehet ezen munkálkodni?
1: Jézus szintén erről nagyon jó példát adott számunkra. Ő nem személyválogató. Tehát őnála minden ember, akit az Isten megalkotott, megteremtett, az egy Isten arcú, egy Krisztus arcú ember. Nincs kivétel, hogy milyen rasszhoz vagy milyen fajhoz tartozik valaki, mindenki Krisztus arcú. És azt gondolom, hogy ha mi valóban Jézusra akarunk hasonlítani, akkor ezek a kérdések már nem is lesznek kérdések, hanem természetesek lesznek, hogy szeretem az én fele barátomat, szeretem az én embertársamat. Nyilván vannak nehézségek, de ezek a nehézségek is mind azért vannak, hogy megerősítsenek bennünket, hogy változni tudjunk, szükség van a változásra, mert néha azt hiszük, hogy minden rendben van. Az, ami mondjuk az ellentéteket illeti, én mindig úgy tapasztaltam, hogy a közbeszéd az, ami gerjeszthet ellentéteket, vagy éppen barátságokat. És mikor mi az adott társadalomnak, vagy épp a politikai elitnek a szándéka, az valahogy mindig leképeződik a legutolsó falvakba, a nagyvárosokba is. Például a médiának a szerepe azt gondolom, hogy óriási. Ugye mindannyiunkban ott van a különböző előítélet, a sztereotípia, amivel önmagában talán nincs is probléma, hiszen meg is véd bennünket ezek a mechanizmusok. De ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, azt gondolom, hogy itt az egyházaknak kulcs szerepe van, hogy szólaljon meg, amikor egy-egy kisebbséget valamilyen atrocitás vagy valamilyen helyzet ér. Ha eljutna minden ország, minden társadalom mondjuk a Széchenyinek a magasságaiba, aki külön értéknek tartotta egy nemzetbe vagy egy országba, hogyha több nemzet van együtt, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy olyan országot tudunk építeni, egy olyan közös hazát tudunk építeni, amiben értékes az emberi élet.
0: Az egyes ember szintjén van felelősségünk abban, hogy hagyjuk, hogy tényleg ez a tömeg indulat elkapjon minket, vagy pedig tudunk ellentétesen cselekedni. Rendezni ezeket a kapcsolatokat, és ne teret engedni annak az irigységnek, meg gyűlölködésnek, amit az ördög valahogy mindig azért elindít és csepegtet.
1: A Nehémiásnál van egy ilyen történet, ugye, amikor megérkezik Hanáni, és megkérdezi, hogy mi újság van Jeruzsálemben, hogy vannak az otthoniak. Szinte sok hatásként éri, hogy milyen állapotban van a nép, a nemzet. Sírt és elkezdett imádkozni, bőtölni, keresni az Urat. Ő a saját bűneit és a népének, a nemzetének a bűneit megvallotta az Isten előtt. És azt gondolom, hogy nekünk talán ez kötelező imatéma kellene, hogy legyen hívő embereknek, hogy akár a saját bűneinket is, de hogy a mi nemzetünknek a bűnét is odavinni Isten elé. Mert tudjuk, hogy nagy az Isten, erős az Isten, hatalmas Isten, rettenetes az Isten, de ugyanakkor könyörülő, szeretettel teljes, megmentő az Isten. És hogyha egy nemzetnek a felemelkedésében mi hívő emberek ott tudunk lenni, nem ideológiákhoz kapcsolódni, hanem a Krisztusnak a keresztjénél, a Krisztusnak a lábánál megalázkodva ott vagyunk, akkor az Isten tud csodákat tenni. És nyilván itt azért az egyéni felelősségünk benne van, és a közösségeink, az egyházaink felelőssége.

Kedves hallgatóink, útkeresésről, költészetről, mindannyiunk Isten arcúságáról beszélgetett Surman László lelkipásztorral, költővel, Gyűri Gábor Dávid, rádiómissziónk főszerkesztője. A lélekhangoló beszélgetéseit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádió menüpontja alatt, valamint a Spotify-on lélekhangoló podcastként. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Szó és csend. Ez a mottója az idei Református Napok Dunántúli Fesztiválnak, amelynek Veszprém adott otthont június 26-a és 28-a között. Ehhez is kapcsolódik az a beszélgetés, melyet június 24-én tartottak, Csendben szól, az érzések helye az imádságban címmel, ahol a vendégek Kovács Endre lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője, és Sóskuti Zoltán református lelkész voltak. A műsorvezető Balázs Bóna Judit. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják, kedves hallgatóink.
1: Az elhadart imádság nem sokat ér, amit ajkad mond, azt érezze szíved is. Csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást. Mael Ferenc erdélyi költő szavaival köszöntöm a Csendben szól című podcast sorozat második adásának nézőit. Harag, dű, kétségbeesés, félelem, boldogság, ima közben sokféle érzésünk lehet. De vajon tudjuk-e ezeket az érzéseket befolyásolni, és fordítva, ezek az érzések hogyan befolyásolják a mondani valónkat? Erről is beszélgetünk a mai adásban, de természetesen az elfojtás is felmerül. Szeretettel üdvözlöm a stúdióban Kovács Endrét, aki lelkiségi teológus, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzője.
2: Áldás békesség!
1: És velünk van Sóskuti Zoltán, Budapest Rákoskeresztúli Református Egyházközség lelkipásztora, áldás békesség, szervusz!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az érzésekről beszélgetünk, nagyon személyes ez a dolog, ezért is egy személyes kérdéssel hadd kezdjek. Milyen érzésetek van, amikor Istenre gondoltok? Meg lehet-e fogalmazni ezt az érzést? Endi?
2: Kettő jut eszembe, tágasság, meg édesség, mondjuk így. A tágasság az, hogy nagyon sok hely van, lehet levegőt venni, lehetek az, aki vagyok, van hely. Az édesség meg valahogy az atyai természetéhez, személy vonásaihoz kapcsolódik, hogy törődik, figyel, gyengéd, jelen van, részt vesz a kicsiny részletekben is, és ismer.
1: Zoltán?
3: Nekem talán a meghittség jut eszembe, az a meghittség, amit minden kapcsolatomban keresek, és így vagy úgy megtalálok azért, de az a mély meghittség vagy szabadság gyerekkorom óta, amikor imádkozom vagy Istenre gondolok, akkor ez így megvan, hogy valami van köztünk, ami semmivel össze nem téveszthető, és ahol szabad vagyok. Valami, mondjuk, ha nagyon bibliásan fogalmazik, az atyai ház, vagy az atyai melegség, talán ez jut eszembe, biztonság.
1: Emberi kapcsolatokhoz hasonlítod, mégis azért sokkal mélyebb ez, és állandó? Változhat?
3: Az Istennel érzés. Kapcsolatos érzésem?
1: Igen.
3: Hát az érzések azok jönnek, mennek, én pedig elég impulzív vagyok érzések terén, hatalmas magasságok, mélységek, úgyhogy változik, igen, és sok minden van benne. Volt már harag Isten felé, magam felé. Ha csak arra gondolok, hogy maga a bűnbánat is egy érzés, mert ha nincs bennünk bűnbánat, akkor tehát igazi érzés se tudok Isten elé állni, és a bűnbánat az egy igazi érzés, ott van benne, hogy bánat. Meg amikor hálát adok, az is tele van örömmel. Tehát ha csak ezeket a legegyszerűbbeket nézem, akkor is rengeteg hullámot, változást él át az ember, amikor Istenre gondol.
1: Endi, rendben van az, hogy sokféle érzésünk van imádság közben? Teljesen természetes dolog?
2: Ez a rendben van megfogalmazás megüti a fülemet. Persze mondhatjuk, rendben van, azt hozzuk Isten elé, ami bennünk van. De miért van az, hogy mégis nagyon sokan újra és újra feltesszük ezt a kérdést, hogy mit szabad, mi helyes, mit szabad érezni, mit szabad kifejezni, mi az, ami rendben van, mi az, ami nincs rendben, mi az, ami helyes, mi az, ami nem helyes. És ezt nekem azért üti meg a fülemet, mert ez egy kicsit azt a kérdést veti fel, hogy kinek a szempontjából van rendben. És úgy hiszem, hogy nagyon sokszor, már elnézést kérek, de az Istenre, meg másokra, meg mások érdekére hárítjuk azt, ami belül kellene, hogy eldőljön. Tehát magyarul sokunk számára nincs rendben, hogy nyíltan, mezítelenül, őszint Isten előtt kitárva imádkozzunk. És akkor ezt olyan kegyes Hát letakarjuk, és úgy hangzik, hogy mások érdekét, meg az Isten tiszteletét akarjuk elősegíteni. Közben nagyon sokszor nekünk túl fájdalmas magunkkal szembenézni. Úgyhogy miközben azt kell mondanunk teológiai, meg lelki értelemben mindenképpen, hogy helyes bármi, ami belülről jön, valódi, oda az imádságba jöhet. Ténylegesen mégiscsak szembe kell nézni azzal, hogy sokszor nem tudjuk kifejezni, nem tudjuk felhozni, és azt hiszem ebben a legfontosabb tényező az nem az, hogy kívülről mit hagynak jóvá, kívülről ki épül általa, vagy nem épül, vagy az Isten megengedi, vagy nem, bár általában erre hivatkozunk. Hanem az, hogy én magam belülről kész vagyok-e a legnagyobb sötétségeimmel, vágyaimmal, nyomorommal, örömömmel, ujjongásommal szembenézni, annyira közel engedni magamhoz, hogy aztán ezt ki is mondjam, még akkor is, ha csak ketten, úgymond a titkos szobában az Isten jelenlétében teszem, akkor is ez valahol egy belső engedély, belső szempontom múlik, azt hiszem sokkal inkább, mint külső objektív engedélyen. Annak ellenére, hogy legtöbbször azt feltételezzük, hogy ez a mások érdekét kereső kérdés, hogy rendben van-e, építem a közösséget, a gyülekezetet, meg Istennek való tetszést kereső kérdés, hogy helyén van-e, rendben van-e. Azt hiszem, mélyebbre nézünk, akkor az a kérdés is felmerül, hogy nekem rendben van-e, hogy felvállaljam magam úgy, ahogy vagyok. Mert ha igen, akkor fordulhatok csak Isten felé azzal.
1: Akkor az is egy nagy bátorság, hogyha a félelmemben, a fájdalmamban le tudok borulni, Isten elé tudom vinni a problémámat. És a következő kérdés meg az, hogy tényleg csak félelmünkben, fájdalmunkban kérjük-e őt, hogy segítsen, vagy amikor boldogok vagyunk és hálát érzünk, akkor is eszünkbe jut-e mondjuk megköszönni, vagy egyáltalán csak elmesélni Istennek a jókedvünket, az örömünket.
3: Hát nem tudom más, hogyan vele, nyilván inkább a bajban, de az nagyon nagy dolog, amikor az ember ki tudja önteni az örömét Istennek. Tehát ezek az újongások, hálaadások, ezek nagyon fontos része az Istennel kapcsolatnak. Szerintem azon dől el a dolog, hogy Istennel élem-e a napjaimat, mert abban van öröm meg bánat. És ha az egész napomat, vagy egész életemet megpróbálom minden dolgát az életemnek vele élni, akkor természetes, hogy ezeket mind megélem vele. Egyébként szerintem még egy visszaváltanék, ha lehet, hogy miért van az, hogy felmerül bennünk, hogy mit lehet Istennel megosztani, hogy mit nem. És talán azért, mert a keresztények általában az érzésekkel szemben gyanakodnak. Tehát azok mind a gonosz, a csábítás, a kísértés, az érzésekben nem lehet megbízni, és eleve negatív színben vannak az érzések, holott azokon nem tudunk elsőre uralkodni, azok jönnek. És pont az imádság az a hely, ahol be tudom terelni ezeket Isten elé, és ott Isten ezekkel valamit tud kezdeni. A másik kérdés pedig, pont egyszer Andyvel beszélgettünk, még emlékszem a Margit-szigeten, az embernek az Isten képűségéről, hogy ott van egy nulladik pont megint, hogy mit gondolok arról, hogy az érzések, azok az Isten képviségünk részei, vagy nem? Én azt mondom, hogy igen. Hát Isten is érez. Emlékszem egy történetre, amikor fiatal hívőként meghívtak egy másik gyülekezetnek a kirándulására, és a hegytetőn volt egy áhítat, és egy lelkész arról beszélt, hogy az Isten nem érez. Ezt csak mi vetítjük rá, hogy tudjunk róla beszélni, hogy ugye emberi érzésekkel ruházza föl a Biblia Istent, hogy megértsük, hogy ő kicsodálatú. Nem szomorkodik, nem haragszik, hát ha Isten, akkor ilyet nem csinál. És emlékszem, hogy akkor még ilyen zabolátlan voltam, és fölháborodtam, és magamból ki kell, mindenki csodálkozott, hogy hogy mertem ellentmondani a neves lelkipásztornak, úgyhogy én nem is voltam lelkipásztor, meg senki sem voltam, meg most se sok mindegy, de hogy ott elkezdtem mérgeskedni, hogy mondhat, hogy a Zsoltárok könyve tele van avval, hogy Isten érez. És mai napig úgy gondolom, hogy igazam volt, már lehet, hogy másképpen mondanám el most, de hogy Isten érez. És az, hogy én érzek, az Isten képviségem része. Az, hogy az érzések rossz fele visznek, vagy rossz érzések uralnak el, az már nyilván az én hibám, vagy a kísértések, vagy a küzdelmeim részei.
1: Na ez az, hogy az érzéseket nem tudjuk befolyásolni, az érzések jönnek, de tudjuk befolyásolni a szavainkat, meg a tetteinket, ugye? Mert hogy mi lenne akkor, hogyha minden érzést kieresztenénk? Azt hiszem, a Biblia is szól erről, hogy az okos nem ereszti ki teljesen az érzelmét, a bolond teszi, hogy teljesen átadja magát, és enged az érzelmeinek. Akkor mégiscsak van egy határ, nem, Andy?
2: Engedtessék meg, hogy lépésre hátrébb lépjek.
1: Nyugodtan.
2: És azt kérdezem meg, hogy minek az érdekében teszük fel azt a kérdést, hogy melyik érzés helyes vagy nem helyes, mit engedjünk ki, mit ne engedjünk ki, mit fogalmazzak meg, mit verbalizáljak, mit ne. És azt gondolom, hogy ez azért fontos feltenni, mert a kérdésre adott válaszunk függvényében egész másfele indulunk el. Az egyik feltevés az, hogy azért érdemes ránézni arra, hogy mit kezdjünk az érzéseinkkel, hogy Isten országa növekedjen. Most direkt használom ezt a kánaáni nyelvet, azért használom, mert Jézus üzenetének valahogy ez volt a magja. Ez volt a középpontjában, hogy elközelített az Isten országa, és valahogy az egész új szövetség ennek fényébe kerül elő. Tehát annak a vágynak fényébe, hogy Isten uralma, Isten érvényesülése, az ő akaratának a megvalósulása már elkezdődött, és Jézusban ki is csúcsosodott, mi meg arra hivattunk el, hogy ezt megéljük. Na most, hogyha ez az egyik válasz, hogyha ennek fényébe kezeljük az imádságot, meg az érzéseket azon belül, akkor úgy vetődik fel a kérdés, azt hiszem, hogy hogyan imádkozzam az érzéseimet úgy, hogy tudatosítsam, hogy fejezzem ki Isten előtt, hogy az ebbe a folyamba beleilleszkedjen, abba a folyamba, hogy Isten országa megvalósuljon. Bennem is, körülöttem is. Viszont van egy másik fajta válasz is, ami meg a tisztán humanista emberi válasz, és most ez alatt nem azt értem, hogy az rossz vagy jó, hanem a megközelítés más, amikor azt keresem, hogy én hogy érzem magam, mitől érzem magam hitelesnek, autentikusnak, beteljesedettnek, hogy tudok a szememben nézni, tehát hogy kezeljem az érzéseimet annak fényében, hogy most egyszerűen mondva jól érezzem magam. És ez két különböző szempont, és amikor azt vesztjük fel azt a kérdést, hogy milyen érzéseknek van helye, akkor fontos, azért mondtam, hogy hátralépni egyet, mert egy másik kérdéssel kezdeni először úgy vélem, ami az, hogy minek érdekében teszem fel ezt a kérdést, mert hogy a válaszaim is mások lesznek. Hogyha az a fő szempont, ami a Szentírás szempontja, és amire Jézus mindenképpen hívja az őt követőket, hogy úgy imádkozzak, hogy ebbe az Isten országának a megvalósulásába illeszkedjek bele, abba kapcsolódjak bele, folyjak bele, abba vegyek részt, akkor az egy irányba fog vinni. És egész más irányba fog vinni, hogyha az alap feltételezésem, hogy az érzésekkel való megbirkózás vagy bánásmódnak az a fő célja, hogy jól érezzem magam. Vannak átfedések, de nagyon fontosnak tartom ezt, és nyilvánvalóan a jézusi tanítás, az evangélium abba az irányba hív, hogy úgy imádkozzak, hogy az a kapcsolatot építse, elmélyítse és építse az Istennel való kapcsolatomat. Mit tehetek azért, még a legnagyobb fájdalmammal, gyötrelmemmel és a legmélyebb vágyaimmal és bármiről is van szó, annak érdekében, hogy valahogy, ahogy imádkozom, bekapcsolódjak abba, ami így is történik, abban a folyamatban, hogy Isten ország egyre teljesebb legyen bennem és körülöttem.
1: Igen, és akkor megint egy nagyon laikus kérdés, de szerintem nyitottak lesztek rá, hogy azt gondolom, hogy van egy erkölcsi iránytünk, nem? Tehát pontosan tudom azt, hogy az érzésem mely pillanatában kell a tudatomat behoznom, és nem elnyomnom feltétlenül, de valamit is kezdenem ezzel az érzéssel, vagy tovább megyek, és itt jön be a mi beszélgetésünk, meg a Jóisten, akár imádkozhatok azért, hogy egy bizonyos érzésem, mondjuk a haragom, az irítségem elmúljon?
3: Ebben a zsoltárok szerintem eligazítanak bennünket, mert hogy nem tudjuk elfojtani és megölni az érzéseinket, hanem inkább ki kell önteni Istenet. Tehát az emberek előtt nyilván az a határ, hogy ne bántsalak meg. A szeretet a határ, hogy figyeljek a másikra is. De Istennél úgy tűnik nekem a zsoltárok könyvében, hogy ott teljesen felvállalható magam, ha mondjuk a 37. zsoltárra gondolok, ami pont arra indít, hogy azt mondja Isten, hogy nyugodjál le, de hát előtte az embernek ki kell önteni a szívét, de amikor a 73. zsoltárra gondolok, ahol végig örjön, hőzöng a zsoltár, hogy de én, és a végén olyan szép, ahogy megnyugszik, hogy de én bementem az Isten házába, és ott megnyugodtam. Tehát szerintem valahogy úgy van, mint egy emberi kapcsolat, hogy ha beszélgetnénk egymással kettesben, és én tele lennék haraggal vagy örömmel, akkor érkezek meg, ha azt az érzést kiöntöm és elmondom, hogy most én itt ez vagyok. És nyilvánvalóan utána jöhet az a szempont, hogyha én kiöntöttem eléd a te jelenlétedben, vagy Isten jelenlétében, akkor az ősz, ha tényleg nem csak, bocsánat, ez a szóért mi szoktuk használni, hogy kihányom, ami bennem van, hanem tudatosodik bennem, hogy én ezt Isten jelenlétében teszem, akkor az Isten jelenléte hat rám, és az ő jelenlétében ezek az érzések formálódnak, alakulnak, elhalnak, új jelentést kapnak, vagy épp megerősödnek, megtelnek. Tehát, hogy valahogy, ha Isten előtt őszinte vagyok, már pedig nem lehetek más, éppen Enditől tanultam azt, hogy az imádságban, meg a régiektől tanultuk, hogy a lényeg az, hogy Istent elismerve annak, aki, és én is az legyek, aki. És hogy ebben őszintén találkozunk. Isten készszer az őszinte találkozunk, úgyis tudja, hogy mi van bennem. De ebben a beszélgetésben, jelenlétben, amikor azzal, aki vagyok, megjelenek, akkor ott formálódok, mert ha egy barátság ilyen, hogy a jelenlétében a barátomnak formálódik, hát még Isten, akinek csodálatos személye van. Ha tudatosítom, én nem csak úgy a falnak imádkozom, hanem egy olyan személynek, aki az én atyám, és ott van előttem, ő megjelenik bennem, hogy Istennel beszéltek, akkor ez igenis hat, és akkor nem erkölcsi szempont van, hanem az a kapcsolat, amit Istennel élek át, és ez a kapcsolat fog megszűrni, fegyelmezni, átformálni.
1: És mi van akkor, hogyha megvan az érzés, de nincsenek szavaink?
2: Hallom ezt a kérdést, de az előző még a szöget ütött a fejembe. Ez az etika, tehát ha úgy tetszik, a társadalmi, akár egyházi, akár nem egyházi, akár keresztény, akár nem keresztény elvárások, és ahogy mondjuk a spiritualitás viszonya. Azért érzem ezt nagyon fontosnak, mert van egy olyan kimondatlan elvárás nagyon sok körben, azt hiszem legtöbbünkben ez megjelenik, hogy az, hogy hogyan kell imádkozni, az, hogy egy ilyen külső erkölcsi mértékrendszer határozza meg. És hogy ha ahhoz igazodom, akkor azon belül egyébként nem árt, hogyha az őszinte is. Most kicsit leegyszerűsítem a dolgot. De nagyon fontos ezt, azt hiszem, kicsit feszegetni, mivel hogy ha valóban az Istene való kapcsolat az elsődleges cél az imádságnak, akkor a végső mérce az nem lehet egy moralizmus, egy etika, egy bármilyen logikai vagy metafizikai rendszer. És tudom, hogy amikor ezt most mondom, ezzel nagyon könnyen vissza lehet élni, és félre lehet értelmezni. Mégis azt hiszem, nagyon fontos kérdés, hogy azt tette tönkre a farizeusok imádságát, hogy ők annyira akartak egy bizonyos gondolati, meg szokás, meg hagyomány rendszerhez ragaszkodni, hogy közben eltávolodtak a saját szívüktől, és Jézus azzal szembesíti őket, hogy a szívükből imádkozzanak. Úgyhogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy az a nagy kérdés, hogy amikor én bennem gonosz vágyak, vagy indulatok vannak valakivel szemben, akkor úgy kell, hogy imádkozzam, hogy azokat megszűröm, és csak a legszebbeket viszem Isten felé, és majd ő azzal kezd, amit tud. Vagy éppen fordítva, azt imádkozom, ahol éppen vagyok, és neki adom meg az esélyt arra, hogy átalakítsa őket, ha erre teret adok rá. Szóval, hogy melyik a legfontosabb, a végső cél, azt gondolom, nem a külső-belső elvárásrendszer, legyen az erkölcsi vagy teológiai, akármilyen furcsának is hangzik ezt kimondani, hanem az, hogy az élő Istennel legyek kapcsolatban. Amikor Jézus megkérdik, hogy miért cselekszi ezt, meg mondja azt, akkor azt mondja, én azt cselekszem, amit az Atya cselekszik, meg azt mondom, amit az Atya mond. Tehát ő abba a kapcsolatba akar, abba a belső kapcsolati térbe akar visszatérni, és onnan szól, cselekszik és imádkozik. Úgyhogy egy nagyon érzékeny egyensúly az, hogy mit jelent nagyon mély tisztelettel komolyan venni az emberek megbecsülését, a közösség, ebben nyilván benne van az egyház etikája és a társadalmi etika, egyáltalán az etika az nem is a 10 parancsot alapján, hanem egyházi vagy társadalmi, egy mélyebb kategória, de úgy, hogy ezzel párhuzamosan és e felé helyezni az Isten országát, hogy ne egy elvárás rendszer, egy szoros mederbe próbáljam beleszorítani magam, hanem arra figyeljek, hogy a folyó merre megy. És mondom, ez egy nagyon érzékeny viszony, mivel hogy az etika éppen abból fakad az Isten kapcsolatból jó esetben, tehát nagyon szoros az összefüggés, de fontos, hogy ne az első kérdésünk azt hiszem ne az legyen, hogy mit szabad, mit helyes Isten elé vinni, hanem azt, hogy Isten elé vittem-e már. És aztán nézzem, hogy mit csinál vele. Szóval nagyon érzékeny a kettő közti viszony, de azt hiszem nagyon fontos, hogy az első az legyen, hogy keressétek először az Isten országát magatokban, meg magatok
1: és akkor
2: körül.
1: Továbbra is érvényes a kérdés, hogy mi van akkor, amikor a szándék megvan, az érzés megvan, Isten elé akarom vinni, de nincsenek szavaim. Imádkozás-e az, amikor sírok, és közben Istenre gondolok?
3: Na.
1: Imádkozása az, amikor félek, de közben a jó Isten hívom. Ugyan megfogalmazni nem tudom, hogy mitől félek, vagy nem akarok szembesülni vele talán, tehát hogy egy csomó önismereti kérdést felvet ez.
3: De talán pont az az érdekes az Istennel kapcsolatban, hogy amikor nincsenek szavak, akkor lesznek. De azok, azt én megtanultam pont együtt, az együtt töltött időkből, imádságos időkből, Andyvel, hogy pont a csendben születnek meg az igazi szavak. Hogyha hagyunk időt arra, hogy van sírás, meg van valami, amit nem tudok megfogalmazni, de hogy Isten jelenlét az ihlet, én kicsit ilyen íróember is volnék, és pont azt fedeztem föl, hogy születtek dalok, vagy sorok abból, hogy én az Isten jelenlétében időzök. Csak ahhoz az kell tényleg, hogy az ember lehalkuljon, és legyen rá téridő. Vagy ha nincs téridő, akkor is valami belső szabadság, megállás. De egyébként meg az a jó, arra is gondolok, ugye a 139. Zsoltárt gyakran szoktuk idézni, hogy nyelvemen sincsen a szót, egészen érted azt. Tehát, hogy abban a biztonságban vagyok, hogy ha Isten jelenlétben vagyok, akkor szavak nélkül is ért. Tehát neki nincs szükség szavakra, a kapcsolatunknak meg nekem van szüksége szavakra, ő olvas az én lelkemben, és ez viszont hatalmas biztonságot tud adni. Tehát szerintem a sírás is imádkozás, igen.
1: Említetted, hogy alkotó ember vagy, a Szeléné Műhely honlapot ajánlom figyelmébe azoknak, akik érdeklődnek a te írásaid és zenéid iránt, mert hogy dalokat, klippeket írsz, novellákat szerzel, lelki olvasmányokat lehet olvasni a honlapodon, és hadd idézek róla, mert amikor megfogalmazod, hogy miért is ez az oldal, akkor így írsz: sok mindent lehet olvasni ezen az oldalon, mindnek egy a célja, utakat keresni önmagunkhoz és magunkon át Istenhez. Aki foglalkozik önismerettel, az tudja, hogy nem is mindig olyan könnyű felismerni az érzéseinket. Ugye? Tehát, hogy az imádkozás ilyen szempontból lehet egy alkotási folyamat is, egyáltalán megkeresni, hogy mit is érzek, megtalálni, hogy mi van a másikkal kapcsolatban bennem, mi van önmagammal bennem, mi van Istennel kapcsolatban bennem.
3: Igen, ez igaz, és egyébként, ha nem lennék hívő ember, és Istent ebben az egészben nem nézni, akkor is hasznos, hogy a csendben keresi az ember, hogy mit érez, mit gondol, mi van benne, milyen folyamatok. Ehhez ugye a lélektan értés sok segítséget ad. De pont az a többlet, nem is többlet, az a lényeg, vagy szépség hívő emberként, hogy én nem Isten előtt, tehát alibi az imádság, hogy igazából önismeret az imádság, csak hát ott van Isten is valahol, hanem pont a kapcsolatból fakad az, hogy vele töltök időt, és az ő, nem tudom, ahogy az előbb is mondtam, nem tudom másképp mondani, hogy Isten ihlető, megszólító jelenlétében valami kivilágít. Mondok egy példát, amikor töltöttünk együtt egy ilyen csend hétvégét, és ott kinéztem az ablakon, egy kővágóörsön, és azt látom, hogy ilyen hosszú tűlevelű fenyőfa volt, és egy madár mindig le akart rászállni. És mindig lehajlott alatt, ugye ez nem egy komoly fa, vagy nem ilyen erős fa. És mindig rá, kis madár rászállt, és nekem, ahogy ezt néztem a csendben, az jött eszembe, ez vagyok én, hogy nem tudok egy helyet, ahol megnyugodhatok, és ezt nézve lettek szavaim arra, hogy mit élek most, tehát mi az, ami hiányzik az életemből. Szóval nem tudom, a madarat meg a fenyőfát Isten küldte el, de én úgy fogadtam, hogy Isten jelenlétében ebből a látványból, ennek a szemléléséből kiviláglott valami rólam. És ebből lett aztán imádság meg ének is.
1: Na hát akkor ez valószínűleg egy meghallgatott imádság volt, és akkor itt csatolok vissza Mael Ferenc szavaira, aki azt mondja, és akit ugye a felkonferálásomban is idéztem: amit ajkad mond, azt érezze szíved is, csak a szívből fakadt ima nyer meghallgatást.
2: Igen, ugye mi a meghallgatás akkor?
1: Így van. Felmerül a kérdés.
2: Igen. És az előbbiek alapján azt hiszem nyugodtan mondhatjuk meg, hát sokkal inkább, ezerszer inkább a Szentírás alapján, hogy a meghallgatott imádság az imádság, ami kapcsolatba visz, a kapcsolatot mélyíti, igenli az élő Istennel. És ez ugye nagyon érdekes, mert, és itt hadd jegyezzek meg egy olyat, hogy ugye az imádság éve kapcsán nagyon sok szó esik az imádságról, és engem sokszor aggaszt egy jelenség, nevezetesen az, hogy úgy vélem, hogy nagyon sokat tudunk az imádságról. Tehát amikor az imádság téma szóba jön, akkor a legtöbb embernek van valami tanítani valója, valami mondani valója, hogy figyelj, így kéne imádkozni, ez a három alap, ez a két tapasztalás, ez az öt könyv, ez az okos ember, és akkor majd segít, én majd segítelek téged. És van bennem egy gyanakvás, hogy túl sokat tudunk mi, túl sok ember túl sokat tud itt, túl kevés az, aki csak elhalkul és azt mondja, hogy taníts minket imádkozni. Vagy ugye most nyilván gondolok azokra a tanítványi szavakra, ami alapján az Úr Jézus, amire válaszként elmondja az Úrtól tanult imádságot. Szóval, hogy ez a bizonyos kapcsolati tér, amiből aztán fakadnak a szavak, ez megelőzi a szavainkat. És hogy azt hiszem, ez azért nagyon fontos, hogy a meghallgatott imádság valószínű az, az imádság, amit Isten felé fordít, vagy Isten felé fordul. És ez az eleje, vagy közepe, vagy vége az imádságnak, azt én nem tudom, de ha ez nem történik meg, az nem egy meghallgatott imádság, most lehet, hogy egy kicsit kitekert érvelésnek tűnik, de az imádságnak az a mércéje és célja, hogy az Istennel való kapcsolatot erősítse, azzal az Istennel, aki végtelenül szeret, átalakít, azokat a kapukat is kinyitja, amik örökké zártnak tűntek, azokat a falakat is áttöri, vagy azt a jeget is felolvasztja, ami állandóan ott van. Tehát ő végtelen nagy erővel dolgozik azon, hogy minket bevonjon ebbe a szeretet kapcsolatba. De nekünk kész kell lenni arra, hogy belépjünk. Szóval azt hiszem, akármilyen indirektnek is tűnik, ez egy lényegi válasz, hogy az a meghallgatott imádság, én legalábbis úgy találom, úgy tapasztalom, úgy értem, hogy az a meghallgatott imádság, ami bevon az Istennel való kapcsolatban. És egyébként jó példára, még az előző kapcsán is felmerült bennem a Lukács evangéliumában az a története, példázata Jézusnak, hogy bemegy két ember imádkozni, a profi, vallásos, aki tudja, hogy kell, aki aztán nagyon, tehát erről könyveket tud írni, meg előadásokat. Tehát a farizós ezt tanulmányozta egész életében, meg ez a szegény, ágról szakadt vámszedő. És az egyik elmondja, hogy milyen jól csinálja a dolgokat, és mennyire tudja, a másik meg csak annyit mond, hogy légy irgalmas nekem, bűnösnek. És akkor Jézus, ugye a hallgatók számára meglepő módon az utóbbi pártjára áll, azt állítja a tanítványoknak példaképül. Azt, aki azt mondja, sokkal inkább megigazulva ment el onnan, mint az előző. Mert az előző túl sokat tudott. A másodiknak meg az éppen az Isten felé fordulásában születtek meg a szavai. És nem sok szava volt, csak hogy Uram, bajba vagyok, légy irgalmas nekem, ámen. Most nyilván szabadon parafrázist adva. De hogy helyezzük ezt előtérbe, hogy a kapcsolatba lépjünk bele, engedjük meg, hogy ott az történjen, meg történjen kell, és akkor van a helyen az imádság. Úgy tűnik ez a példázat erre hív.
1: És szerintem az is fontos, hogy és vegyük észre, hogy ez megtörténik, mert hogy amikor azt mondjuk meghallgatott ima, akkor a gyarló ember azt várja, hogy a beteg gyógyuljon meg, a bűnös kapjon irgalmat, tehát hogy valamiféle olyan jelre vár, ami mutatja, hogy az ő imádságát meghallgatták. Miközben az jut eszembe, ahogy hallgatlak, hogy az is egy meghallgatott ima, hogy mondjuk a félelem egy picit csillapodik, átmegy egy kis megnyugvásba. Szóval, hogy az imádság alatt változnak, változhatnak az érzéseink.
3: Egyébként a meghallgatott imádság, ugye valahogy úgy halljuk ebből, hogy ha meghallgat azt, hogy kérek valamit, és csináld meg. Uh-huh. Tehát ez a kérő imádsághoz kapcsolódik valahogy, és ebben azért én nagyon sokat küzdöttem az elmúlt években. Tehát sokszor csalódtam én is, hogy hát hányan imádkoztak érte, nem pedig ott van, ami kérjetek. Tehát ebbe bebetörjük a fejünket, de azért ilyen értelemben a meghallgatott imádság az, hogy Isten odafordította a fülét, és hallotta, amit mondunk. Egyébként pedig a kérő imádság kapcsolatban nagyon szerettem Viktor Jánosnak a szavait, aki azt mondta, hogy sosem tudhatjuk, hogy az imádságaink szálaiból Isten hogy szövi az ő akaratát. Tehát ilyen értelemben is lehet meghallgatott, hogy nem direkt módon történik meg, hanem vagy beleszövi az akaratába, de fontos, hogy beszélünk hozzá. Egyébként nem tudom ebbe az idézetben az elhadart imádság pontosan mit jelent, de arra gyanakszom, hogy itt amikor csak a szánk van ott, és a szívünk nincs ott. Tehát talán
1: hát én úgy tudnám... Hát mondjuk egy mi atyánk elmondása, anélkül, hogy belegondolnánk,
3: igen,
1: hogy
3: mondunk. Igen, de még abból is lehet valami, szóval olyan titokzatos, hogy Isten mire fordítja oda a fülét, az biztos, hogy van itt egy titok, és Isten a szívünket keres. Én így tudnám összefoglalni, amit Andy mondtál, hogy Isten egyszerűen a szívet nézi, amikor felé fordulunk, hogy milyen szívvel fordulunk fel. És ebben nekem nagyon fontos volt, amikor egyszer így felhangosodott a boldog mondások elején, hogy boldogok a lelki szegények. És az ott esett le a tandusz, amikor láttam az őrsön a koldus kezét, amelyik kinyújtja a kezét, nincs semmi, nem ad semmit. Bár egyszer megvicceltem, hogy koldust mondta, hogy adjál pénzt, mondtam, adjál te, és adott egyébként. Na mindegy, néha meglep Isten is bennünket, de hogy
1: visszaadtad?
3: Tessék?
1: Visszaadtad?
3: Nem, dehogy is, még fiatal voltam. Na, szóval a koldus kinyújtott keze, amiben már nincs semmi dicsekvés, semmi önhítség, az, hogy fölvállom, hogy üres a kezem. na, nekem itt valahol kezdődik valami, ami egy mély kapcsolat Istennel. Jó lenne ilyen értelemben, nem tudom, koldusnak lenni.
1: Pedzegettétek már ezt a témát, de még talán magáról a szóról nem beszélgettünk, az elfojtásról, mert hogy abban az értelemben, ahogyan eddig beszélgettünk, abszolút semmi értelme elfojtani bármit is, hiszen Isten mindent lát, mindent érez, pontosan tudja, hogy mit gondolunk és mit érzünk. Ehhez képest azért gyakori, hogy a keresztény ember...
3: Hát a közösség várja el tőlünk, ez a baj. Tehát van ez a keresztény szubkultúra, amiben próbálunk megfelelni egymásnak, és ott elnyomulhatni mindent, de ez meg is ugye az igazi közösséget közöttünk. Tehát ez egy, van egy külső elvárás rajtunk szerintem, amiért ennek próbálunk, és pont ebben szabadít fel az imádság, mert ha az Isten előtti térben önmagam vagyok elfojtások nélkül, akkor tudok belépni mások fel is, bátorság is, hiszen már a legnagyobb előtt megéltem, akkor mit szégyeljek rajta előtted, ha már az Isten előtt kitártam, hogy ennyire nyomi vagyok, akkor miért ne tudnék előtted, vagy ennyire örülök, vagy boldog vagyok. Ez az egyik oka az elfolytása.
1: Nagyon veszélyes a mai társadalomban.
3: Az biztos,
1: de... Kitárkozni a másik ember előtt. Még akkor is, hogyha ezt egy közösségben vagyunk.
3: Nyilván meg kell gondolni, tehát nem azt mondom, hogy mindenki előtt vetközünk, de azért megvannak azok a terei az embernek, ahol önmaga lehet. Én például azt szeretem a gyülekezetünkben, hogy kezdettől fogva megélhetem, hogy önmagam lehetek. És azt hiszem, hogy ha egy közösségben ez elindul, annak van egy hatása a többiek, és nyilván össze-összetörjük egymást, de mégis ad egy biztonsági hálót. Meg az Isten képen múlik, hogy az elfojtás mögött az is lehet, hogy Istenről gondolom, hogy ő egy rendőr, vagy szigorú tanárnő, vagy egy kegyetlen apuka. Én eszembe is jutott, hogy mondjam, hogy ha igaza van a lélekbúvároknak, ugye ez apakép nagyon összefügg az Isten képpel, én nem tudom, hogy igaz ez, de az én esetemben nekem egy nagyon meleg szívű apukám volt, aki tudott, olyan atya volt, aki tudott érezni, és így nekem sokkal könnyebb Istenről elhinni, hogy ő akkor is szeret, ha én így vagy úgy beszélek, viselkedek, ad egy biztonságot, és akkor minek folytsam el önmagam, ha ő szeret.
1: Mi a teendő ekkor, hogyha az elfojtásomat elvárják, én pedig már érzem magamban, hogy Isten elé vinném. Ez egy elég erős ellentmondás lehet a lélekben.
2: Hát én két irányba vinném a dolgot. Egyrészt vegyük komolyan azt, hogy a közösség várja el, zárójel, ez nagyon sokszor nem, ez sokszor egy ürügy. Uh-huh. Vagy meg tényleges sérültségekből fakad, de tegyük fel, hogy ez igaz. És ezt különítsük el attól, amikor a saját belső sebzettségeimtől való félelemből fakad az az erő, az az ellenállás, hogy ne tárjam fel magam. Ami az elsőt illeti, valóban, tehát annál mélyebben semmi nem tud minket sebezni, mint a mellettünk állók, akik minket leginkább szeretnek, és az legyen család, felnövekedésünk, jelenünk, múltunk, akár keresztény közösségünk, munkatársi körünk. Tehát ebben a tekintetben nagyon fontos az, hiszem, hogy kialakítsunk egy olyan közösséget, ami biztonságos. Tehát egy olyan közösséget, egy olyan kört, ahol idézőjelben bizonyos játékszabályok vannak, hogy figyeld, én kitárom magam előtted, a szívemet, kérlek, ne vidd azt innen ki, senkinek nem mondd, de nincs kivétel. Ugye ezt, mivel hogy legtöbbször nem éljük meg, ezért elmegyünk egy terapeutához, aki ezt megadja. És furcsa módon, hogy a keresztény közösség, ahol kellene, hogy kezdődjön, ott ez nagyon sokszor nem történik meg, és pletyka, bántás, stb. Lesz belőle. Na hát ez egy nagy témakör, de ez az egyik, hogy hogyan alakítsunk olyan közösséget, és az lehet két-három ember is, tehát most nem nagy körök, meg tömegekre gondolok, de egy olyan légkört, ahol meg lehet osztani valódi önmagunkat úgy, hogy az ne sebződjünk meg, és hogy ne bezárulás legyen a vége. Ez az egyik, ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés, és szerintem nagyon sok tanulnivalónk van. A másik viszont az, hogy úgy hiszem, nagyon sokszor ez csak egy ürügy. Hogy hát nem teljesen ürügy, mert ha bántottak, ki az az őrült, aki újra megnyitja magát az előtt, aki bántotta őt mondjuk háromszor, ötször, jó, hogy védi magát. De ez csak az egyik fele. A másik az, hogy nem csak azért nehéz kitárni magunkat, vagy felvállalni magunkat, nem csak azért nehéz nem elfojtani magamat, mert ezzel mások visszajönnek. Ez egy nagyon valódi szempontból, nem akarom bagatelizálni. De van egy másik ok is, az, hogy nekem túlságosan fáj saját fájdalmaimat közel engedni magamhoz. És ezért ez nagyon szentül hangzik, hogy figyeld, én téged védelek, mert a közösséget ezt most ide nem hozom be, ez nem tárul. Ez, hogy feltárjam, ez nem rátok tartozik, ezt titeket nem épít. Jól lehet, ez lehet, hogy így van, tehát a közösség épülése egy nagyon fontos dolog, hogy én most ne fecsegjek mindenről, ami őket esetleg lerombolja, ez egy fontos szempont. Csak azt akarom mondani, hogy van egy olyan ok is, amit nem a közösség hoz létre, egy olyan gátló tényező, ami nem másoktól függ, hanem belülről fakad. És az, hogy ezzel mit kezdek, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez éppen, hogy csak az imádságban állhat helyre. Akkor, amikor azelőtt, aki engem feltétlenül úgy is ismer, anélkül, hogy már még nyelvemen sincs a szó, mondanám, és ezzel együtt feltétel nélkül el is fogad, hogy azelőtt kitárjam magam. Mert ezek a belső sebek ugyanúgy, ahogy közösségben kaptak, csak közösségben állhatnak helyre. És az Istennel való közösség az a biztonságos tér, ahol a gyógyulás megtörténhet. Szóval az imádságban nagyon fontos az, hogy azzal is szembenézzek, ami nagyon fáj. És nyilván vannak ennek korlátai, tehát ha traumákról van szó, régi olyan eseményekhez való visszamenetelhezről, ami elviselhetetlenül nehéz, akkor megvan annak a jogos korláta, hogy nem megyek vissza, mert ez elpusztít. De ugyanakkor sokkal több azoknak az eseteknek a száma, azoknak a lehetőségeknek a száma, ahol mi épülünk azzal, hogy feltárjuk a múltunkat, szembenézünk a fájdalmunkkal. És ez, mondom újra, ez valahol az imádság légkörében meg kell, hogy történjen. Ha a hívő ember életében ez nem történik meg, és nagyon sokszor nem történik meg, az imádság légkörében, ha nem tárom fel azt a legmélyebb szorongásomat, bizonytalanságomat, zavarodottságomat, sejt, akármi, az élő Isten előtt, és ez egy hosszú távú eltemetett állapot, egy hosszú távú szokás, akár évtizedeken át, akkor ez egy olyan dolog, mint egy ilyen becsukott kis szoba, bezárt szoba a szívemen. Lényemnek egy olyan szeletét elkülönítöm, hasítom, mindenfajta okoszak, tehát a lélektanban a kifejezés vonatkozik erre, elszakítom, levágom magamról, mintha nem lenne, és determinálom arra, hogy az gyógyulatlan, változatlan maradjon, feldolgozatlan. Úgyhogy azt hiszem, nagyon fontos, hogy az imádságban legyen egy olyan tér egymással is, de egyénileg az élő Istennel is, amikor válogatás nélkül mindent kitálok az Isten előtt, azt is, ami fáj, és ehhez először azt a döntést kell meghozni, hogy megér-e nekem annyit az Istennel való kapcsolat. És a válasz sokszor, hogy nem ér meg, azért nem csinálom. És akkor az emberek javára hivatkozom, közben arról van szó, hogy nem szembesülök magammal. Úgyhogy ez a másik fele, hogy ahhoz, hogy ezek a gátlások bennem megszűnjenek, azzal szembeni gátlások, hogy fájó, nehéz területeket is feltárjak, és érzéseket az Isten előtt, ahhoz nekem kell meghozom azt a döntést.
1: És bocsánat, hogy a szabadba vágok, csak eszembe jut itt a lelkipásztori hivatás, mint felelősség, hogy szerintem optimális esetben, ha a közösség elvárja, vagy ha úgy érzem, hogy elvárja a közösség, hogy én valamit elfogytsak, azért ott kulcs szerepe van a lelkésznek, hogy egy privát beszélgetésben fordulhatok-e hozzá, kitárulkozhatok-e neki, ezzel akár elkezdődhet egy olyan folyamat, amelyben később akár a közösség előtt is vállalhatom önmagam.
3: Igen, de hogy lelkipásztorként hagyj tágítsam a kört, hogy maga az egész közösségnek a légköre meghatározó, és ez mindig oda-vissza, tehát a lelkész meghatározza a közösséget, a közösség a lelkipásztort, és
1: igen, nagyon ritkán lehet, hogy a lelkész nyitott, és közben a közösség meg valamit elvár.
3: Igen, ugye? Igen, szóval ez egy oda-vissza dolog, egy légkörnek kell kialakulni, amiben mindenkinek szerepe van, de elfogadom, hogy a lelkipásztornak a jelenlétével, avval, hogy elfogadja a hívőket olyannak, akik ahogyan igét hirdet, ahogyan szereti őket, ennek kulcsfontossága van, és azt hiszem, hogy erre törekszünk nagyon, például Rákos Keresztúron, és biztos más lelkésztársak is ugyanígy teszik, hogy ezt a légkört, ezt az elfogadás sokféle módon átéljük, ahol szabad lehetek arra. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot erre, hogy ugye a gyülekezet nagy elvárás, hogy szolgáljon mindenki, mint az atom. Mert a szolgálatokat el kell látni, az Isten országát építeni kell, tűrül. Igazi hívő ember szolgál, aki nem szolgál, nem is hívő ember, meg ilyen mondatokat
1: meg
3: is hallottam már.
1: Meg hát erről szólnak, hogy imádkozás az a szeretet, a szeretetből jön a tett.
3: Igen, és akkor csináljátok.
2: Igen.
3: Ha beledög lesz, akkor is. Na, és nálunk például van egy szabály, hogyha valaki úgy érzi, hogy az adott szolgálatban, ahol van a gyülekezetben, elfáradt, más szeretne kipróbálni, vagy egy kicsit el szeretne vonulni ebből, és csöndbe akar, és nem akar semmit csinálni, erre van joga, és minden szégyenérzet, minden magyarázkodás nélkül megteheti. Ez egy leírt szabály nálunk, amit nem csak hogy számunk. Tehát ezért van például, hogy amikor én szombatfélévre elmentem, akkor senki nem morgott, hogy mi az, hogy elmegy szombatfélévre, hát milyen dolog ez, hogy nem dolgozik. Megértették, hogy elfáradtam.
1: Szívem szerint megkérdeztem volna, hogy valaki mer ezzel élni, és akkor ezek szerint mernek ilyen.
3: Igen, és nagyon klassz, és megújulva jön vissza az ember. Ebben is úgy érzem, hogy példát kell adnunk, hogy el lehet fáradni, lehet szünetet kérni, és ebben a szabadságban oldódnak dolgok, hogy nem kell ilyennek vagy olyannak lenni, amiről az elején beszélgettünk.
2: És itt hadd kapcsolódjak ehhez, ismerve a Zolit, meg a gyülekezetük például, és az azt nem fogja mondani magára, de a személyisége is ilyen, de hogy ebben a lelkipásztornak az a példaadás is szerepe, hogy beszéljen a saját törékenységéről. Uh-huh. De ne csak beszéljen ilyen példaképszerűen, meg egy ütős illusztrációként, ahogy a szokás, mert ettől még hatékonyabb az üzenet, nem erről van szó, hanem egyszerűen emberként éljen a gyülekezet előtt, és Zoli személyisége is olyan, azt hiszem, de a belső szándéka is olyan, hogy ne rejtsük el az emberek előtt, akik igazán vagyunk. És az érdekes az, hogy nagyon sokszor hallottam teológiai tanároktól ezt mondani, hogy a lelkipásztor viselkedésében elvárt dolog az, hogy elrejtse a saját törékenységét, mert akkor egy bizonyos egészséges határvonalat húz maga és a gyülekezet között. Most nyilván ennek megvan az erőssége, vagy gyengesége ennek az érvelésnek, az figyelmen kívül hagyom most, de az tény, hogy ez egy olyan torz képet vetít a gyülekezet tagjai felé, amit ha ők maguk is utánozni fognak, akkor nagyon nagy bajba lesznek. És hogy ilyen szempontban nagy a lelkipásztornak abban is a szerepe, hogy nem csak, hogy hogyan befolyásolja úgymond a gyülekezeti szubkultúrát, ami nagyon fontos, hanem de abban is, hogy ő maga feltárja azt, hogy erőtelen, gyenge,

0: és akkor kilépünk egymással, és ott játsszuk a tökéletest. Uh-huh. Tehát, hogy valahol tényleg minden, azért fontos az imádság, amiről beszélgettünk e tekintetben, hogy minden ott dől el, hogyha Isten előtt önmagam fölvállalom, akkor tudom mások előtt is, de hogy e között egészségtelen lenne, ha azt mondjuk, hogy jó, Isten előtt őszintén töredékességünket felvállalva, mások előtt meg. De, és olyan szép, amikor ez a törékeny cserép edény lét, hogy a kincs a lényeg, nem az edény a lényeg, de hogy az edény az tényleg törékeny. Egyébként ezt is annak idején Enditől tanultam, amikor először találkoztunk, és elmentem hozzá, és elkezdett beszélni a gyengeségeiről. És én nem is kérdeztem. Tehát így, nem, akkor beszélgettünk először igazán, és megdöbbent, hogy elsőre nem dicsekszik, nem mondja el, hogy ő mekkora májár, hanem így elmondja, hogy milyen küszködései vannak. Ez olyan felszabadító volt, hogy el sem tudom mondani. Utána már könnyű volt az enyémről beszélni.
1: Könnyű volt, azért ezt gyakorolni kell, nem?
0: Igen. Ez nyilván egy... Tehát azelőtt, aki fölvállalja maga törékenységét, ott én is föltöm, lelkészkörbe tapasztom a rendszerest, hogy amikor sok lelkész együtt van, igen, ott mindenki poénkodik, eljátsz, hogy mennyire csodálatos, de ha kettesével beszélgettünk, ott nagyon mély beszélgetések vannak, és az egyik vállalja maga törékenységét, kiderül, hogy a másiknak is megvan. Tehát itt pont a kapcsolatok tudnak így felszabadítani. És hát az Isten kapcsolatom meg végképp az a hely, ahol ez nagyon csúnya, hogy így mondom, de begyakorolhatom, vagy megélhetem, vagy elkezdhetem.
1: Lehet, hogy nem értetek egyet, de én úgy vagyok vele, hogy oké, hogy az érzések önmaguktól jönnek, de például a hálát, azt teljes mértékben lehet gyakorolni. Tehát figyelmeztethetem magam arra, hogyha most boldog vagyok, most valamilyen örömért, akkor azt ne felejtsem el megköszönni a Jóistennek. És akkor egy idő után...
0: Én nem vitatkozom ezzel, elfogadom, mert erre nyilván nevelni kell magunkat, nevelni. Hálás ember, a boldog ember, de azért miért nem jön magától? Tehát, hogy akkor valami elakadás van. Tehát ezen a csövön nem jön víz, akkor valahol elakadt. Tehát ennek tök természetesen kéne jönni, hogyha valaminek örülök, akkor árad belőlem a hála.
1: Hamarosan véget ér a beszélgetésünk. Egy dologról még nagyon fontosnak érzem, hogy szóljunk. Ez pedig az, amikor, ha egyáltalán van ilyen, majd megerősítétek, vagy nem, amikor megvan a szándék, hogy Isten elé tegyem bármilyen problémámat, önmagamat, egész egyszerűen azt, amiben éppen vagyok, mégsem jön az érzés. Tehát amikor megvan a szándék, de az érzés nincs. Andy, neked volt hasonló eseted a szívműtéted után?
2: Hát nem hiszem, hogy egyedülálló vagyok ebben. Igen, azt éppen
1: valószínűleg mindenkinek volt, de te mondjuk hajlandó is voltál róla írni. Vállaltad ezt a könyvedben.
2: Tehát hogy az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha megvan a szándék, de nincs az érzés.
1: Így van.
2: Hát ez egy nagy kérdéskör, nem is tudom, hogy
1: röviden... Türelem? Vagy akkor kell igazán imádkozni? Akár csak hadarni a szavakat, és várni azt, hogy jöjjön az érzés?
2: Szóval az a baj, hogy olyan kultúrában élünk az egész kérdésfelvetés kapcsán, amikor két ellenerő találkozik, az egyik mindent az érzések köré akar építeni, és követeli tőlünk azt, hogy átéljünk mindent, a másik le akarja ezeket tiltani. Mm. És tulajdonképpen az érzés nem egyenlő a kapcsolattal. Tehát a kapcsolat egy sokkal mélyebb, tágabb, nagyobb dimenzió, mint az érzés. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyobb kérdés az, hogy mi kell a kapcsolat mélyítéséhez, mint az, hogy érzem magam. Ebből ezt egyáltalán nem úgy értem, hogy szabad mellékessé tenni az átélés szerepét. Egyáltalán nem úgy értem. Hanem az, hogy alá kell vetni annak a célnak, hogy a kapcsolatot építi, vagy nem. Nagyon sokszor azért nem élem meg a kapcsolatot, mert az rólam szól. Lehet, hogy van élő kapcsolat, de a saját narratívám, a saját múltam, a saját állapotom, a saját belső életem, akármi miatt nem vagyok képes arra, hogy megéljem azt, hogy ez a kapcsolat ott van, él és kölcsönös. Tehát nem érzem, de attól még valódi. Ilyen Isten és az ő népe közötti kapcsolat, nagyon sokszor csomó ilyen példa van erre, hogy Isten keres, ott van, hív, a nép pedig, de egyénekkel is így van, én egyénileg ezt nem nagyon észlelem. Tehát sok mindenről szólhat, de azt gondolom, hogy fontos, hogy a kapcsolat építése fényében nézzük meg ezt az egész hatalmas témakört, hogy az érzések megvannak, vagy nem. Miről szól? És talán még egy dolog, hogy a kapcsolatokban az érzések azok nem csak katalizátorok, hanem indikátorok is. Tehát magyarul nem csak építik jó esetben az érzések, mélyítik a kapcsolatot, vagy azoknak a hiánya gátolja ezt, hogy jön ugye az emberrel, mint Istennel,

0: hanem az is igaz, hogy indikátorok, tehát magyarul jelzik, valamit jeleznek a kapcsolatokról, rettentő sokat jeleznek meg rólam, az én saját érzéseim. Úgyhogy ez egy külön kérdéskör, hogy mit jeleznek, hogyan olvassam, hogyan értsem meg, hogyan értelmezem akár Isten jelenlétében imádságosan az érzéseimet. Ugye ez a 139. Zsoltár dilemmája, hogy vezess engem, vizsgálj meg és vezess engem. De hogy, szóval ez egy nagyon nagy kérdéskör, én azt gondolom, hogy a legfontosabb a kapcsolat igenlése, hogy feltárjam magam teljesen az Isten előtt, és kitárjam magam előtt, ez két külön mozzanat, vagy hát egyszerre történik. Tehát felvállaljam magam, és kitárjam magam előtte. És ez néha érzésekkel jár, néha nem. Néha rossz érzésekkel jár, néha jó érzésekkel. És azokra fontos akkor ránézni, hogy mit jelentenek. De a lényeg az az irányulás, hogy Istennel kapcsolatba kerüljek, vagy az a már meglévő kapcsolatban mélyüljön, hogy ez megtörténik, vagy ne, ez a fő szempont.
1: Nekem két rövid válasz jutott eszembe, az egyik a régiek tapasztalata, hogy fontosak az érzések meg az élmények Istennel, de a hűség és az, hogy előtte maradjak, az még fontosabb, igen. És hogy nem baj, ha éppen ott nincsenek hozzáérzések, mondjuk pont a szerzeteseknek a rendezett élete tanít erre bennünket, és lehet, hogy azzal majd egyszer jön az érzés is, de közben az Isten hűsége tart. Tehát ez az egyik. A másik, ami meg eszembe jutott, az az, hogy ez a szándék megvan, de az érzés nincs. Maga a szándékban is érzek érzést. Tehát, hogy sokszor a vágyakozás arra, hogy vágyjak, a vágyakozás arra, hogy Isten legyek, az elég, hogy van, és meg kell elégedjek ezzel, és a többit bízzam Istenre, mert nem tudok mindig. Ez olyan, mint a házasság, hogy van egy parázs mindig, és abból mindig lehet lobogás, de nem hal el, de hogy nem lehet mindig lobogni Isten iránt sem különben. Tehát nincsen ember, aki mindig lobogna.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Esetleg van-e valamilyen zárszó, amivel még hozzátennétek bármit a műsorhoz?
0: Nekem egy dolog ugrott most be, azon túl, hogy ezért veszélyes minket összeereszteni, nem tudjuk abba hagyni.
2: Én majd teszek róla.
0: De az, hogy amiről most Zoli beszélt, arról az jutott eszembe, Jonathan Edwards, aki egyesek azt mondják, hogy az amerikai Calvin, tehát a protestantizmus legnagyobb teológia csak a Calvin mellett, egyszer azt mondja, hogy az akarat meghosszabbított érzés. Uh-huh. És csodálatosan visszaadja, azt hiszem, ezt a dilem, egyébként Bernátra meg Ágostorra építve mondja ezt, azt a dinamikát, hogy ahhoz, hogy valamit akarjak, ahhoz vágynom kell. És a kérdés, hogy az a vágy megszületik-e. És annak a meghosszabbítása aztán, hogy akarom is, az kell. Tehát az akarat ilyen szóval több, mint a vágy. Vagy hát nem mondom, hogy többi, de legalábbis meghosszabbított kifejezése. Szóval ezt tenném ide, hogy nem áll annyira messze egymástól tulajdonképpen az akarat és az érzés, és fontos az érzést is komolyan venni, de talán még fontosabb az, hogy beletorkollik-e abba az akarásba, hogy Isten felé fordítson.
1: Zászlóként egy vicces történet, hogy részt vett egyszer egy imakurzuson, és utána azt mondtam az imakurzus tartójának, nem mondom meg, hogy ez Andy volt, hogy én nem tudok imádkozni. Azt mondja, akkor jó helyen vagy. Szóval, hogy tanulni kell, nem tudunk imádkozni.
2: Na, az én zárszavam meg azt, hogy akkor én is jó helyen vagyok, mert akár ezt én is mondhattam volna. Viszont ezekkel a podcast sorozatokkal, meg a mély beszélgetésekkel, amiket akár adáson kívül, akár az adáson belül folytatok veletek, ezek mind megerősítenek abban, és köszönöm ezt a megnyugtató választ mindenre, hogy nem baj, az is rendben van, ha az ember azt gondolja, hogy nem tud imádkozni, mert az már egy jel arra, hogy viszont szeretne, vagy viszont akar, vagy Isten elé akarja tenni önmagát. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a Csendben szól második adásában Kovács Endre lelkiségi teológussal, a Ti azért így imádkozzatok című könyv szerzőjével, és Sóskuti Zoltánnal, Budapest Rákos Keresztúri Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgettem, aki egyebek mellett a Szeléni műhely alkotója, szerzője is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Isten áldását kívánom életetekre és munkátokra.
1: Köszönjük, hogy itt láttam.
0: Köszönjük szépen, Isten áldja.
2: A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is. Adásainkat megtalálják a YouTube csatornán. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsorfolyamának mai adásában, amikor is közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól, az inspiráció befogadása. Ha ezt a címet halljuk, akkor első hallásra talán azt mondhatjuk, hogy hát egy olyan címmel van megint csak dolgunk, ami nehezen megfogható. Hiszen az inspiráció maga az is egy olyan különleges aha élménye az embernek, amikor valóban szinte váratlanul, mintha azt mondanánk, hogy a semmiből megszólít és megérint lényem legmélyéig hatolva egy különleges, meggazdagító érzés. Hogyan lehet ezt egyáltalán befogadni, vagy azt is lehetne mondani talán máshogyan megfogalmazva ezt a kérdést, hogy hogyan lehet ezt az élményt megágyazni, előkészíteni, hogy valóban otthon érezze úgymond magát bennünk. Nos, valahogy ahhoz tudnám hasonlítani ezt a kérdést, mint amikor annak idején különböző tanulmányi kirándulásokon vettünk részt, az általános iskola vagy a középiskola tanulmányai során, és ilyenkor rengeteg múlott azon, hogy a pedagógus, aki elvisz bennünket egy-egy ilyen kirándulása előtte megteszi-e azt, hogy felkészít bennünket azokra az élményekre, amelyek ott ránk várnak. Vagy akár hozhatnám a jó idegenvezető példáját is, aki a csoportját mindazokkal a háttérinformációkkal, érdekességekkel, amelyek rendelkezésére állnak, felkészíti azokra az élményekre, amelyek a csoportjának tagjait érik, amikor egy-egy látványossággal találkoznak. Nos, úgy gondolom, hogy az inspiráció befogadása az ezen az előkészítésen múlik, ha egy harmadik példát megengednek kedves hallgatóim, valahogy ugyanúgy, mint ahogyan az őszi mélyszántás készíti elő aztán a vetést, a földet arra, hogy az új vetést befogadja. Ez az előkészítő munka az, amely az inspiráció befogadása kapcsán a mi feladatunk. Ha ezt az előkészítő munkát most egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor erről az előkészítő munkáról három nagyon fontos jelenvonást emelhetünk ki, és erről a három jelenvonásról szeretnék most egyenként is beszélni. Először is az inspiráció befogadása, vagy az inspirációt előkészítő befogadó munka, az egy úgynevezett saját kezű munka. Ez a saját kezűség, ez innen is ered az általam kidolgozott modellnek a neve, az autokeirikus látásmódé, és most szeretném egy kicsit alaposabban megmagyarázni ezt a úgynevezett saját kezűséget. Miből áll ez? A saját kezűség felfogása az egy bibliai őstörténetre vezethető vissza, amikor is Pál apostol egy általa kezdeményezett úton odáig jut, hogy elhatározza ügyét nem csupán a helyi közigazgatás vezetőire, hanem a közigazgatás csúcsára, a római császárra akarja bízni, ő elé akarja hozni mindazt, ami őt foglalkoztatja, ami miatt őt üldözik, és ebben a vonatkozásban éli meg mindazt, amit itt aztán a saját kezűség címkéjével foglalunk össze, hogy tudnélik, a hajó, amelyet a százados és az ő legénysége lefoglal annak érdekében, hogy a foglyokat, mert hogy az ő Rómába tartó igyekezete kapcsán Pál apostol is fogolyá válik, szóval, hogy a foglyokat Rómába vigyék, ez a hajó, ez sajátos logikával dolgozik, a hajó tulajdonosai, akik gabonakereskedők, ugyanis arra jutnak, hogyha mások előtt érkeznek meg Rómába, még a tavaszi idény elején, akkor ők sokkal nagyobb áron fogják tudni eladni gabonájukat, mint akkor, amikor már a többi gabonaszállító hajó is megérkezik, és ennek érdekében egy dolgot kell tenniük, kockáztatniuk kell, a viharos földközi tengeren is el kell indulniuk, hogy Rómába érjenek, a hajózása nem alkalmas időszakban is kockáztatniuk kell, mert ahogy azóta is, sőt azelőtt is tudják az emberek, idézőjelben értve ezt a tudást, aki mer, az nyer. Nos, hát ez a kockáztatás nem jól sikerül, hatalmas nagy viharba keverednek, és ebbe a viharba keveredésbe lassan fogy minden erőtartalék. Elfogy a bizakalom, elfogy a reménység, elfogy a jövőbe vetett hit, nem látnak már hetek óta semmit, tájékozódni sem tudnak, a csillagokat sem látják, és a hatalmas hullámok ide-oda dobálják a hajót, és ennek következtében egy mélységes depresszióba süllyed mindenki, a hajóból

ki dobálják először ugye a nyereséget rejtő gabonát, kidobálják a tájékozódást megkönnyítő eszközöket, a különböző hajó berendezésekből minden nélkülözhetőt, egyedül a segédcsónakokat tartják még meg, és aztán ott ülnek magukba gubbasztva, és tehetetlenül. És Pál apostol azt mondja nékik, aztán felállva közöttük, és bizonyságot téve az inspiráció csodájáról, hogy engem megszólított az Istennek angyala, és azt mondta, hogy nem fog elveszni semmi sem, hogy bátorítsd a többieket, hogy közeli szigetre vigyék ki a hajót, álljanak talpra, újból erősödjenek meg, mert senki nem vész el, csak a hajó. És ekkor lesz ez a saját kezűség egy annyira időszerű jellemvonássá, mert a saját kezűség az azt jelenti, hogy azokat az elképzeléseket, álmokat, vágyakat, amelyeket a saját életem kibontakozása kapcsán én olyan fontosnak tartottam, és amelyet én annyira görcsösen megpróbáltam megvalósítani, és ami aztán nem jött össze, és most én itt gubbasztok teljesen kiégve, és reménytelenül, és nem látok semmit. Nos, ennek kapcsán egyetlen egy dolgot kell tennem, amit ezek a hajós emberek is megtettek, saját kezüleg kidobták a nyereségük vágyát, a tájékozódó készségüknek, pontosabban a tájékozódást hazudó, különféle segédeszközeiknek tárházát, kidobálták a különböző segédeszközeiket, amelyekre hagyatkoztak, az életvezetési modelljeiktől kezdve sok minden egyebet, és most egyetlen egy üzenet szól nékik, az pedig ez, hogy álljatok talpra, gyűjtsetek erőt, mert nem fog senki elpusztulni, egyedül a hajó. És ez a hajó, amelyet végül is aztán Málta felé irányítanak, és ott egy zátonyra fut, és valóban a hullámok szedik, szétverik gyakorlatilag a hullámverés ezt a hajótestet. Ez lehetővé teszi aztán számukra, hogy mindenki, azok is, akik nem tudnak úszni, a hajó roncsokba belekapaszkodva kisodródnak a partra. Senki nem vészel. És ez a saját kezűség, ez látszólag ugye első pillanatra, mintha önmaga ellen fordulna. De inkább azt lehetne mondani, hogy a saját régi életmodell ellen fordul. Mindazt, amit addig fontosnak, helyesnek, szükségletesnek tartottunk, azt adjuk fel, saját kezüleg dobáljuk ki az életünk hajójából, egészen újfajta módon építjük fel az életünket. Málta szigetén egy gyülekezet jön létre, emberek gyógyulnak meg fizikai és lelki betegségeikből, egy egészen új életközösség alakul, és ebben az életközösségben mindazok, akik eddig ezen a hajón együtt utaztak, valóban egymásra találnak. Ez tehát az első, az inspiráció befogadásának első nagyon fontos jellemvonás, ez a saját kezűség, hogy az ember újból és újból ki tudja mondani, hogy nem a saját vágyaihoz akarja szabni a világot, hanem hagyja magát meglepni mindazoktól az eseményektől, amelyeket az inspiráció atya, a mindenség ura az életébe belerejtett. A második nagyon fontos jellemvonása és kihívása az inspiráció befogadásának a függőségektől való szabadulás. Az előző történeti részben, amelyben egy bibliai őstörténetet mutattam be röviden, már utaltunk erre. Milyen függőségről is van ott szó? Ott a nyereség, mindenáron való nyereség, függtől való függés az, amiről ez a történet beszél. És ez a történet azért olyan nagyon szemléletes, mert azóta is így van ez. Az embernek a legősibb függése az, hogy mindenképpen nyerni akar, mindenképpen jelen akar lenni ennek a világnak nagy színpadán, és erről semmilyen módon nem akarja magát úgymond letolni hagyni, nem akarja megengedni, hogy már mellékszereplővé váljon. És ebben a fajta

0: egyértelmű elköteleződésében nem veszi észre, hogy ki van szolgáltatva teljesen ennek a fajta nyereségvágynak. A nyereségvágynak való kiszolgáltatottsága pedig éppen azt munkálja, hogy mindaz, ami elvileg áldására lenne, az ellene fordul. A nyereség ugyanis kizárólagosságokban gondolkodik. Egy mérkőzésen nincs két nyertes, csak egy nyertes van és egy vesztes van. És ezt képezi le a mindennapi életünknek is a különböző fordulata. Nem tudunk abba belenyugodni, hogy mind a ketten nyerjünk. Nem tudunk abba belenyugodni, hogy neked is legyen ebből sikerélményed, hanem a függőségeinket alapvetően az mozgatja, hogy én minden áron győzni akarok, és pedig úgy akarok győzni, hogy a másik az vesztes legyen. És hogyha ez a győzelem nem jön össze, hogyha végül is valamilyen módon a vesztesek táborába sodródom, akkor én ezt a veszteség élményt nem tudom máshogyan feldolgozni, mint újabb függőségeknek a láncolatában a bonyolult és egyre nagyobb cselekvőképtelenséget munkáló rendszerében, amikor emberektől kezdek el függeni, akik majd így úgy amúgy biztosítják nekem is a sikert, ha más nem, akkor én is tapsolhatok neki, akkor én is mondhatom, hogy az ő győzelmének rivalda fényéből egy-két fénysugár én rám is esik. Vagy hogyha ez az út már nem járható számomra, akkor majd a különböző pótszerek, amelyek azt hazudják nekem, hogy én is győztes vagyok, és én is meg tudom oldani az életem problémáját, majd ezektől való függésekben fogom úgymond elfeledni az én életemnek a kudarcait. Most éppen ezért szeretnék nagyon egyértelműen, amennyi erő csak a kis erőtlen életembe belefér, határozottan megkérdezni, hogy tényleg erre vágyunk, tényleg erre van szükségünk, tényleg ezekre a győzelmekre van szükségünk. Ezek azok, amik bennünket előrébb visznek, hogy végre nyilvánítsák ki, végre lássák be a környezetemben, hogy én vagyok a győztes, és ők a vesztesek. Ez az, ami a mi életünket valóban meggazdagítja. És hadd kérdezzem megint csak ezzel a fajta belső szomorúsággal a szívemben, hogy nem volt még elég, nem volt még elég a sok-sok harcból, háborúból, a másikat megalázó, kisemmiző akaratokból, vagy a magunk veszteségét sírató keserűségekből. Nem akarunk végre ezekből kilépni, és nem akarunk helyette egy olyan élet szemléletet befogadni, ahol az inspiráció csodája lesz a legnagyobb érték, és nem az, hogy hogyan tudok büszkélkedni azzal, hogy hány emberen tiportam, és hány ember tudtam háttérbe szorítani, vagy nem éppen azt siratom, hogy mások tették velem ugyanezt. És a harmadik dolog, amit szeretnék elmondani még, ami az inspiráció befogadásának előkészítői munkájához tartozik, az az erőt közvetítő egységnek a megteremtése. Erőt közvetítő egység. Na most ez az erőt közvetítő egység, ez nem véletlen, hogy ilyen megfogalmazást nyer, mert sokfajta egységet ismerünk. Az egység az egy ősi vágya az emberiségnek. Nagyon sok hatalmas mozgalom jön létre, jött létre, amelyek mind-mind ezt a fajta egységet próbálják elénk hazudni. De nem véletlen, hogy így fogalmazok, hogy elénk hazudni, mert ezekben az egységekben éppen nem az erőt közvetítik számunkra, hanem a félelmet. A félelmet, amely éppen arról szól, hogy ha nem tartozol ebbe az egységbe, akkor jaj neked. Hány millió, hány tízmillió, hány százmillió ember halt meg azért, mert nem tartozott egy-egy ilyen nagy egységesítő mozgalomba, vagy legalábbis a mozgalom vezér ürürjei úgy döntöttek, hogy ők nem tartozhatnak közéjük. Nos, az erőt közvetítő egység az éppen arról szól, hogy az életünknek van egy belső átformálódása, hogy az egységet csak erő közvetítésére, erő átadására használjuk. Az egység az nem valakik ellen szól. Az egység az nem valakiknek a háttérbe szorításáról szól, hanem arról, hogy erő áradjon ki az erőtlenségben. Valahogy azt tudnám mondani, mint ahogy a mágneses erő kiárad a környezetében, és ebben a kiáradásában létrehozza a mágneses erőteret. Így tudja az igazi erő létrehozni ezt az egységet. Ebben az egységben egy igazi, valódi erőtartalmat és erőtartalékot létrehozva. Mert az egységnek az igazi kisugárzása az az, hogy a konfliktusok idején lehetőséget ad arra, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Ugye van egy régi közmondásunk, amely így szól, hogy lakva ismeri meg az ember egymást, és ebben a közmondásban is az van benne, hogy könnyű úgy egységet hazudni, vagy egységet mondani, ameddig nincsen semmi baj, de ha egymásra vagyunk utalva, ha valamilyen szoros kapcsolódás kell, hogy létrejöjjön, kell, hogy működjön, akkor ebben a szoros egymásba kapcsolódásban fog majd megmutatkozni ennek a szükségszerűségében, hogy vajon tényleg van-e közöttünk egység, vagy nincs. Nos, ugyanígy van ez az életünk számtalan esemény sorában. Az egységnek a tulajdonképpeni üzenete az, hogy amikor baj van, amikor a külső nyomás megerősödik, amikor akár betegségek, bármi egyéb jön elő, akkor az egység az közelebb vonz bennünket egymáshoz. Válvetve támogatjuk egymást, mert az egységben erő van. És ez a fajta egység, ez az erőt közvetítő egység az, ami kész bennünket arra ösztönözni, bátorítani, az inspiráció csodáját be tudjuk fogadni. Mert tudnélik, az inspiráció mindig ezt a fajta összekapcsolódást erősíti. Az inspiráció nem valamiféle üstökös fényben pompázó egyéni utakat akar megerősíteni, hanem az inspiráció mindig az összefogásnak csodáját akarja megerősíteni bennünk. És ebben a vonatkozásban szeretnék még egy bibliai őstörténettel összefoglalni mindazt, amit eddig elmondtam. Említettem már Pál apostolt. Pál apostol életének van egy másik nagyon szemléletes bibliai őstörténete, amikor is összeverve, megalázva bedobják egy magánzárkába, kalodába belerakva kezét, lábát, összekötözve az ő társával, Sílással. És amikor ők ebben az áldatlan állapotukban vérző háttal összegörnyedve ebben a sötét magánzárkában eljutnak az inspiráció befogadásának újbóli élményéhez, eljutnak odáig, hogy egy erőt közvetítő egység jön létre kettőjük között, akkor éjfélkor elkezdenek dicsőítő énekeket énekelni. Nem egyik pillanatról a másikra történik mindez. Nem rögtön jönnek erre a csodára rá, nem rögtön áll rá az ajkuk ezekre a csodálatos énekekre. De éjfélkor már készek rá. Éjfélkor már be tudják fogadni az inspirációnak ezt a csodáját. És ahogyan befogadják, és túlárad a szívükből ez a csodálatos ének, ez az ének, ez valóban egy fantasztikus, hatalmas küldetésre indul. Mert ez az ének olyan hatást fejt ki, hogy a börtönnek az alapjai megrendülnek, kipattannak az ajtók, lehullanak a láncok, mindenki egy szempillantás alatt megszabadul, meggyógyul. És ebben a helyzetben Pál apostol Sílással egyetemben nem áll meg, nem azt mondja, hogy emberek, bosszuljuk meg a sérelmeinket, nem azt mondja, hogy öljük meg az elnyomókat, a rabszolgatartókat, a bennünket fogvatartókat, hanem mindenkinek azt mondja, hogy álljatok meg, maradjunk itt most, és szólítsuk meg a börtönőrt. A börtönőrt, aki eddig hatalmaskodott, aki eddig vert bennünket, aki eddig gonoszkodott velünk, szólítsuk meg, és mondjuk meg neki, hogy te, aki eddig zsarnokoskodtál felettünk, aki most kétségbe vagy esve, és meg akarod ölni magad, mert azt gondolod, hogy kicsúszott a kezedből a hatalom, hogy te, aki eddig győztes voltál, most hirtelen vesztes lettél, és nem tudsz ezzel a veszteség élményeddel mit kezdeni, ne öld meg magad, mert itt vagyunk mindannyian, nem menekülünk el, mert nekünk van elég erőnk arra, hogy ne ellened legyünk győztesek, hanem egyedül az Isten szeretetében. Ez a történet Pál apostol filippibeli börtön élményének története azzal csúcsosodik ki, hogy a börtönőr kihozza őket, befogadja saját házába, nem akar többet már hatalmaskodni felettük, kimossa sebeiket, meggyógyítja őket, és nem csak ezt élik meg együtt, hanem azt is, hogy ebbe az Isten dicsőítő énekbe a börtönőr egész családjával együtt bekapcsolódik, és létrejön ott még azon éjjel egy keresztény gyülekezet. Én azt tudnám befejezésül mondani, hogy az inspirációnak mind a mai napig, nem csak a filippi börtönben, hanem a mi börtöneinkben is alapvető fontossága van. Ő ma is meg akar bennünket szólítani, ő ma is át akar járni bennünket, ő ma is ki akar bennünket hozni a mi kilátástalan küzdelmeinkből, amelyekben újból és újból csak győzni akarunk, nem érdekelve, nem figyelve arra, hogy milyen áron is történik az. Álljunk meg végre! Álljunk meg végre, és a másokat legyőző, háttérbe szorító, vagy a magunk veszteségeit sírató, kilátástalan, győztes-vesztes küzdelmekből nyíljon ki a szívünk az inspiráció csodájának befogadására, hogy valóban saját kezileg tudjunk megszabadulni végre kacatjainktól, hogy függőségeink helyett az igazi, fölülről kapott autonómia szépségében tudjunk gyönyörködni, és azt a csodálatos egységet élhessük meg, ami erőt közvetít, olyan erőt, amelyben mindenki belefér. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!